0: tovább, hogy nem teljesen megfogott engem ez a könyv, nagyon szép történetek vannak benne. Úgyhogy ha valakit érdekel, majd netán jelengezne Iván nálad, akkor nagyon szívesen adok. Aki elolvas, boldogabb lesz az élete tőle, ezt elmerem mondani.
1: Én el tudom képzelni, hogy az öletbe ül a unoka, és abból mesélsz neki.
0: Ez így van.
1: Mert ugye kiadtad ezt a régi könyvet, újjáélesztetted, és a majdnem fejből tudó mesét, csak tartod a könyvet, mert mondod a gyereknek.
0: Igen. És tényleg nem akarok a részletekkel tudatni senkit, de az volt a lényegem, hogy meghaltak a nagyszüleim, amikor a katona voltam, és hát eladásra került a nagyszülői ház, hiszen nem tudták egymást úgy kifizetni, meg nem is volt rá akkor talán olyan igény. Ma ez, azt mondom, hogy nem így lenne, de akkor sajnos így ment, és egyszer csak, amikor hazajöttem a katonaság után, akkor valahogy elkezdett hiányozni nekem ez a könyv. És akkor utána, hogy hol van ez a könyv? És nagy nehezen kikötöttem az egyik unokatestvéremnél, és mondták, igen, rövid, oda is adná nekem.
1: Minden esetre egy kis szünetet tartunk, de könyvvel folytatjuk.
0: Jó.
1: Mert a könyv és a te ember szereteted, gyerek szereteted és egyáltalán az ember szereteted az, hogy alakult ez a második részben, erről fogunk beszélgetni.
0: Jó, örömmel, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Gasszony László, Vilkor ügyvezető, én vezérigazgatónak mondom, hiszen 28 év az már egy vezérséget jelent.
1: Hallgatok rá.
0: és örülök az, hogy valóban tényleg elmondtad mindaz, ami a szívedben van, és a könyv az, ami aztán adott neked sok inspirációt, hogy miért kell neked más embert is szeretni, nem csak a sajátjaidat. Na de a könyv megkerült, ott fejeztük be.
1: Igen, hát illetve még nem csak, meg volt a tettes, aki elvitte, és igazából ez az urangadásterem sajnos azóta már meghalt, többször elvált, és valahogy a költözései során ez a könyv elmaradt valahol, tehát elveszett. De én egyszerűen nem tudtam a fejemből kiverni, nekem ez rendszeresen eszembe volt, és a történetek is rendszeresen az eszembe voltak. És hát arra emlékeztem még gyerekkoromból, hogy ez a Szent István Társulat kiadásában, gondozásában jelent meg, és hát nyilván van egy csomó papismerősünk, püspök, különböző kiadók, régiségvásárok, antikvárium, tehát mi ezt mindenhol kerestük, de azt mondom, és nem tudom, 10 éve, 20 éven keresztül. És hát akkor, amikor meg már az internet világa is működött, akkor fölrakták a gyerekeim is, az öcsémék is, hogy mi bennénk egy ilyet aletán valahol. És kézzel 50 éves koromra, 50 éves születés napomra valaki bejelentkezett, hogy neki van egy, de nem a mi könyvünk, hanem egy ugyanolyan könyv. És hát természetesen ez a legszebb ajándékom volt az 50 éves születés napomra. És akkor elhatároztam, hogy hát én ezt beviszem a Vilkorba, remásolom, összekapcsolom, és adok a gyerekeimnek, az unokáimnak, mert biztos, hogy nekik is ugyanannyira fog tetszeni, mint ahogy az nekem. Persze, ők ugyanazt nem érezhetik. Nekem ebben benn van az, hogy ott a nagyszüleim, akik ott minden szünetben elláttak, hiszen a szüleim dolgoztak, és hát a hosszú szünetben, és én nagyon is szerettem ott a falusi emberek a parasztok között, és jó értemben a parasztok között, tehát a mai napig is meglátszik rajtam, azt gondolom. De igen, élveztem, hogy ott lehettem, és közel kerültem nagyon a nagyszüleimhöz, mind a két oldalon. És hát ebben a könyvben az is bent, hogy amikor ott nyaraltam, mondjuk télen, teleltem, mondjuk a karácsonyi szünetben, akkor a nagymama az úgymond a szép szobába egy 4 köbméteres dunyhát rakott rám, hogy egy megmelegített cserepet vagy téglát, bebugyolát, és akkor a lábamhoz tette, vagy hallottam azt, amikor reggel begyújtottak a konyhába, a spalherbe, és akkor ropogott a tűz, és akkor kinyitották, hogy kelljek. Vagy vasárnap reggel bekapogott, hogy akár magam voltam ott, akár más unokatestvérem, majd gyerekek, mise, és akkor szépen mentünk kézzel fogva misére. Úgyhogy ebben a könyvben nekem ezek az érzéseim vannak. Emlékszem, ahogy a szekrények tetején az alma vagy a körte illat, tehát annyi minden.
0: Meg a bírsalma.
1: Meg a bírsalma, tehát ez mind benn van ebben a könyvben, és én igen. Valahogy egy kicsit úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy visszakaptam egy kicsit a nagyszüleimet, visszakaptam egy kicsit a gyerekkori életemet ezáltal, és hát nem biztos, hogy mindenkinek ezt nem jelentheti, mert én éltem át, tehát nyilván, hogy de én ezt olyan szeretettel próbálom el odaadni, és ja, és akkor kinyomtattam, nem foglalkoztam szerzői jogokkal most már, de semmi ilyen kérdéssel, egy kicsit vilkorosítottuk, és először kinyomtattunk 600 példányt, de most már nem akarok nagyot mondani, de biztos, hogy 30x600-ot osztottunk céllyel. Ez Kaposvártól Győrig különböző iskolák, akiknek valamilyen szinten tudomással jutott, hogy van, nagyon szívesen odaadtam, vagy küldtem neki, nem tudom, 10 darabot, 20 darabot. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak is más, sőt, megmondtam neki, hogy de kikérdezem, a legközelebb találkozunk, el kell olvasni, de kikérdezem. Hát, és ebben ilyen régi történetek vannak, tehát a hit, a szeretet, a családtisztelet, ne pazarolj, ha van, mert hátra lesz idő, amikor nem lesz, és egyetlen személyes dolgot még ehhez a könyv históriához, hogy a nagyobbik kisunokám tényleg azt mondom, hogy egy jó gyerek, de azért minden gyereknek vannak egy kisebb-nagyobb csintevése, és ott kaptam a gyerekeimtől egy ilyen járdeköves, masszírozó ágyat, és hát ott játszott valami kis szerszáma volt még késsel, és eltett egy ilyen 15 centis vágást. És mikor megláttam, mondta neki, ennyi kisfiam, hát mit csináltál, hogy hát milyen dolog ezt kivágni, hát a gyerekeimtől kaptam, a Jóisten megver bennünket, itt pazarlunk, nem tudunk, akkor majd másról nem tudjuk megcsináltatni, hát milyen dolog ez, szégyed magad. És mondja, hogy jaj, papa, ne haragudjál, csak egy kicsit megszúrta, hát mondta, ez nem szúrás, a szúrás, az egy szúrás, az meg egy 15 centis vágás. Uh-huh. de mindegy, meg talán meg tudjuk csinálni, de ilyet nem szabad csinálni. Este elolvasok neked ebből, este elolvasok neked egy mesét. És akkor még 3-4 éves volt, tehát igazából nem is nagyon értette nyilván azt a mesét, igen, amit én olvastam. És neked is ajánlom, az Eldobott kenyérfratkák című mese. És aminek nyilván a pazarlás volt a lényege, és hogyan lehetett egy dúsgazdag családból koldussá válni a végehez volt, és hát a végén azért a Jóisten csak megszánta és segített nekik. És akkor olvastam, és akkor lefordítottam az ő nyelvezetére, illetve erre a történetre, amit mi most megértünk. Megint olvastam, megint lefordítottam. És látszólag akkor hát pici volt, meg úgy nagyon nem is, nem mondom, hogy nem foglalkozott, mert intelligensen végighallgatta. És tavaly, tehát 5. korában volt egy olyan iskolai délután vagy este, amikor mindenki bevihette a könyvét, vagy be kellett vinni a könyvét, a számára kedves mesés könyvet, és akkor benne aludtak, vagy benn voltak az iskolában egész, és akkor mindenki felolvasta a saját meséjét, amit ő legjobban szeret. És hát hála Isten, hogy a mi gyerekeink vagy az unokáinknak nem az volt, nem olyan könyvtárunk volt, mint az én nagyszüleimnek annak idején, tehát azért sok könyvből választhatott volna, és ő bevitte ezt a mesekönyvet, és mit olvasott fel? Az Eldobott kenyérfarkákat.
0: Nagyon aranyos történet, úgyhogy hát ilyen vagy te, ezért vagy itt. Lacikám, azért. Na de hát ugye eljutottunk odáig, hogy azért ennek, amit elmondtál ilyen alapokból, eljutsz odáig, hogy nem eszed meg a profitot, nem szórod el, hanem jó célokra használod. És ilyen célra találkoztunk mi is, amikor 1996-ban II. János Pál pápa II. Magyarországi látogatása Győrbe is volt. Benkovics Ferenc atyával beszélgettünk arról, hogy jó lenne ezeken a helyeken ma már szent javatott pápának emléket adni, hiszen ez az ember megérdemli az, hogy is mondjam, ne felejtsük el. És ma egyedülállóan a te segítségeddel az országban itt van olyan helyen, ahol a pápa volt 96-ban, egy a szent javatott pápának a 2,5 méteres bronzszobra. Ennek, de amikor ezt te meghallottad, hogy ezt érdemesen, eszedbe nem jutott volna az, hogy nem.
1: Nem. Nem, én erre azonnal igen mondtam. És az, hogy akkor találkoztunk legelőször ennek az apropóján, és talán azért is volt ez bennem ilyen erős, hogy én is részesültem abban a szerencsében, hogy Szent II. János pápa, amikor az Győri Ipari Parkban tartotta a pápai misét, akkor mi készítettük, vagy készíthettük a teljes, ugye egy ideiglenes térvilágítás, hogy az a rengeteg ember ott.
0: Igen, hát már, ott már, voltam én is.
1: Hogy hát láttad, hogy egy nagyon komoly munka volt, és hát nem voltunk a nulla szektorban, tehát a pár méterre lehetünk a pápától, hiszen hogyha valami baj van a közvetítésnél, nyilván akkor tudjunk valamit ott intézkedni. És engem olyan szinten, olyan mélyen megfogott az az ember, hogy ő biztos, hogy tehát ő nem is tudom úgy elmondani, tehát olyan szívdobogás jött ránk, pedig hát mint egy 3-4 méterrel voltam tőle, hogy vagy ez nem tudom, én akkor úgy éreztem, hogy ez egy emberfeletti lény, tehát, és amilyen kedvesen néz, tehát egy csodálatos ember, azon kívül nyilván közelről nem ismerhettem, hát nem voltunk ilyen kapcsolatban, de engem akkor ez nagyon megfogott, és hát egyrészt nagyon büszke voltam arra, hogy mi készíthettük ezeket a munkákat, másrészt, hogy ott lehettem, majd azt mondhatom, a közvetlen közelébe.
0: És az időjárás elég rossz volt,
1: igen,
0: akkor.
1: Igen, esett az eső.
0: Igen, zúgó esőben volt, de rengeteg ember volt.
1: És hát ez is, és én örömmel, a második, hogy ugye a győri Benkovics Ferenc atya, akit én személy szerint is nagyon nagyra értékelek, és nagyon-nagyon tisztelem, azt is mondhatom, hogy barátom, vagy azt is mondhatom, hogy ő engem úgy hív, hogy öcsém, én meg bátyám. Nagyon nagyra értékelem azt az embert, aki a mai napig is, ugye azt tudni kell, hogy szintén egy falusi, egy bezenyei paraszt gyerek a jó értelemben.
0: Krobót,
1: Kulák családból származó, de abból a családból, akik nagyon-nagyon keményen dolgoztak, hogy azzá váljanak. És hát a mai napig, aki elmúlt 70 éves, még a kezét megfog, vagy kezet fog az ember bele, érzi, hogy, hogy nem csak az ostatartót fogja, hanem ő a nap-nap után kiveszi fizikai munkából is a részét nagyon komolyan, és hát az az ember, aki Győrben létrehozta először ugye ezt a Szentlélek templomot, aztán gyakorlatilag és kétkezi munkával építette, hajtotta, meg tudta úgy szervezni a híveket, hogy ő ezt abban az időszakban el tudta készíteni, én úgy gondolom, hogy és azóta is mindig van újabb és újabb ötlete, ami ezt természetesen minket is megkeres, meg is talál, és én örömmel segítek neki, kifogyhatatlan a szépítési vágya.
0: Hát gyönyörű is a templom is, környezete is, meg hát Apor Vilmos emlékét őrzitek a te munkádon keresztül is, ő is, és arra is büszke lehetsz.
1: És azt mondja, hogy ja, és akkor ugye hát megkeresett, hogy esetleg mi lenne akkor, hogyha beszállnék, először csak arról volt szó, hogy beszállnék, de én azt gondolom, hogy ebben nem szeretek, nem vagyok önző, de ebben nem szeretek közösködni egészen őszintén, tehát és örömmel mondtunk igen, de visszatérve még a Ferenc atyához, és tudom, hogy most nem a Ferenc atyáról van elsősorban szó, de azért közös... én azt elmondom, hogy egyrészt a templomépítő, másrészt egy olyan iskolát hozott létre Győrbe, ugye az Apor iskolát, ahol ma Győrben az egyetemen kívül a legnagyobb oktatási intézmény, gyakorlatilag az óvodától érettségig tudnak ott a gyerekek tanulni, okosodni, és mindezt egy olyan környezetben, meg egy olyan
0: Ez a Marcalváros rész.
1: Marcalvárosban, és azt mondom, hogy azért mégiscsak a vallás bevitt ebbe a Marcalvárosi részbe, és én azt gondolom, hogy akik oda járnak, azok a gyereknek a döntő többsége azért ezt magán hordozza, ezt a jelet. És egy harmadik, nem utolsó sorban egy városnyi, egy komolyabb falu, magyarországi falunak a lélekszámát biztosít. Öregek otthonát
0: hozott. Ez egy 30 ezeres városrész. És akkor csinálta szem egy talán 400 fős...
1: Hát én 600-at, ugye van Győrő barátom is egy kis része, én összességében közel 600 embert láttam, többek között az anyukám is, bár hála Isten csak bejárom, mert télen többet van, hétvégén kihozzuk, de nyugodtan kimondhatom, hogy szállodai szintű szolgáltatást nyújtanak, mind emberileg, mind... Mise van, be van kamerázva gyakorlatilag a kápolna, hogyha valaki nem tud már kimenni, akkor a saját szobájába tudja hallgatni az Isten tiszteleteket. Tehát én azt gondolom, hogy kevés ilyen ember van, aki mindezt megalkotta. Na most egy ilyen pápának, és egy ilyen felkérő, mint a Ferenc atya, meg Iván bátyám, de most ennek nem lehetett ellent mondani. Tehát mi ennek örömmel tettünk eleget, és hát ennek kapcsán általad tudtam megismerkedni a Pályános Ervin szobrászművésszel, akinek azt gondolom, hogy igazán jó sikerült, bár ez sértés, hogy jó sikerült, mert azért vagyunk szakemberek, hogy olyan csináljunk, amilyen akarunk, igen. És így is sikerült ez a szobor, és hát én azt gondolom, hogy méltó a környezete is, és hát talán ami az alapcélod, vagy az alap elgondolásod volt, hogy akár egy bucsújáró hely lehessen, most ez megvalósult.
0: Igen.
1: És látom, hogy jönnek lengyelek, nagyon sokszor ott vannak lengyel koszorúk, tehát lengyel zászlóval ellátott koszorúk, magyarok, tehát én azt gondolom, hogy ez meghozta azt az eredményt, ha lehet így mondani, amiért egyáltalán fölmerült bennetek, hogy...
0: Nagyon. Én mai napig is mondom, hogy azokon a 8 helyen, ahol 91-ben és 96-ban a pápa magyarországi látogatásra misét és mindegy, meglátogatott, ott mindenhol zarándok helyén lehetne ezt nyilvánítani, és ez végül is a te általad, hát hogy is mondjam, biztosított cél és támogatás máshol is ugyanúgy megteremthető. Ez nem igaz, hogy pénzkérdése, döntéskérdése, hogy ezt az embert valóban a magyar-lengyel barátság részeként, a szocializmus leépítésében való részével embert mennyire tiszteljük, pláne, hogy szentté is avatták. Hát ezek mind zarándokhelyek lehetnek. Én egyszer voltam Benkovics Ferinél, és a plébánia ablakából látom azt, hogy egy házaspár két gyerekkel megáll a szobor előtt, keresztet vesz, és imádkozik, majd letesz virágcsokrot, majd megint imádkozik és elmegy. Tehát már bebizonyította azt, hogy ennek az embernek a tiszteletet meg kell adni, nem szabad elfelejteni, mert kevés olyan ember van. Én ötször találkoztam vele, tehát én az ő szeme az engem végigkísér, azt hiszem, egész halálomig. Úgyhogy, na mindegy, szóval tulajdonképpen ebbe óriási. Na de azt se felejtsük el, hogy ez meg neked jutott az eszedbe, hogy ezt a 2,5 méteres szobrot hogyan lehetne egy 40 centisé varázsolni. És ajándékként mások számára is, talán példaként is odaadni, és akkor tulajdonképpen aki felavatta az egészet, ugye a nuncius úr, ő is kapott egy ilyet.
1: Meg hát azóta már...
0: Meg én is kaptam egy ilyet, és...
1: Bíboros atya is.
0: Bíboros atya is. Bíboros atyának annyira megtetszett ez az egész, meg egyáltalán az, hogy te nem csak ezzel, hanem a mindszenti boldoggá avatásával küszködő és azzal foglalkozó bíboros is úgy gondolta, hogy a mindszentire. Most te mindszenti szobrot is csináltál.
1: Igen.
0: És ilyet is átadtál akkor, amikor a mindszenti zarándoklat Esztergomba volt. Hogy ő ezt, hogyan tudná ezt valamilyen formában meghálálni, hogy nyomot hagyjon benned is az, és akkor, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt, a várba lévő primási palotába egy Szent Adalbert díjjal próbálta viszonozni mindazt, amit te tettél. A Szent Adalbert alapítványért is, mindszentért is. Tehát gyakorlatilag nagyon sok olyan van, amit te a te belsődből inspirálva letetted a bélyegedet nagyon sok helyre. És ezt imádják is sokan. Csak te nem vagy ott, amikor én ott vagyok, akkor azt mondják, hogy hát igen.
1: Nekem is nagyon nagy örömet jelentett az, hogy jó érzés adni. Tehát sokszor hát jobb adni, mint kapni, őszintén.
0: Erről van szóval.
1: Én így gondolom. És én örültem az, hogy mégiscsak a magyar egyház feje, ugye szintén általad juthattam oda, a magyar egyház feje egy ilyen falusi paraszgyereket, amilyen én is vagyok, fogadott és egy ilyen rangos elismerésben részesített. Megmondom, hogy számomra is nagyon megható. És
0: azért a Vilkor 25 éves évfordulójára készült kiadványba azért benne van az is, amiről itt beszéltünk. Maga a szobor is, meg a kicsinyített mása is, és hát benne van a Szent Adalbert díj is.
1: És hát visszatérve Mindszenti bíborosra, Csehi Mindszenten, hát személyesen ismerem a polgármestert, meg annak az unoka öcsét, a Kovács Tamást, aki a dr. Pápai Lajos megyés püspökünknek, most már nyugalmazott megyés püspökünknek a titkára volt egy ideig, és hát ő ebből a faluból származik, és gondolom, hogy hasonló elvek vezérelték, mint amikor én a csalagom, vagy vágon a nagyszüleim, vagy a nagyszüleim falujába valamit megpróbálom létrehozni, vagy egy maradandót alkotni, akkor, vagy valaminek emléket állítani, akkor a Tamás is megkért engem, hogy hát nagyon rossz állapotban van a templom, hát jó lenne, hogyha ebbe valamit tudnék segíteni, esetleg vagy világítás, tehát nem tudta pontosan. Na most pontosan tudtak valami pályázati pénzt szerezni, tehát az a gyönyörű templom kívül belül teljesen megújult, keresztutakat tudtak felállítani, teljesen a hálózatot kiváltottuk ott, külső-belső világítás, a hangosítás, és hát ott volt egy falfülke ebbe a templomba is. Hát én pont ennél a pályán és elvénél láttam ezt a gipsz szobrot, akkor még csak gipszből készült el. Én nekem annyira megtetszett az a gondolkodó, távolban néző Mindszenti.
0: Igen.
1: Hogy én akkor azt mondtam, hogy ugyanerről nem volt szó, meg nem is kérték, meg eszébe se jutott senkinek, de én azt mondom, hogy ez még oda jár valahogy, úgy gondolom. És hát akkor már, hát hogy mondjam, egyet öntenek, akkor már csinálnak hármat, és egyet elvittem én is haza. Meg hát a bíboros atyának is tudtam egy ilyen ajándékkal megjelenni a színe előtt, úgyhogy és ő is nagyon örült neki. Én azt gondolom, hogy nagyon örült neki.
0: És az is igaz, hogy ezzel, hogy te valóban ez a nem elég nehéz sorsú ember, Mindszenti Józsefről beszélek, nek a megörökítésével, és ennek a zarándokút minden évben, ugye május 5-én van az úgynevezett Mindszenti Zarándok Esztergomi Bazilikába, és utána egy fogadáson, amikor te ott átadtad, akkor azt mondta, hogy akkor minden évben neked ott a helyed. amikor zarándok vagy. Mert letetted a voksodat. Amellé, az ember mellé, aminek a boldog avatása most talán elindult Vatikánba ennek a pozitív megítélése. Tehát ugye elég lassan mennek az ilyen úgymond akciók, mire eljut odáig, hogy igen, és akkor a pápa azt mondja, hogy ekkor és ekkor itt és itt ennek a... Mint hát a Apor Vilmos boldog avatáson, azon én magam is részt vettem, még állami elnök kísérletében is. Úgyhogy nekem is azért, amikor ott vagyok az Apor Vilmos oktatási vagy művelési központban, Győrbe, és ott is van egy szobor, azt is tulajdonképpen te finanszíroztad.
1: Igen. Réger Tibor szobrát.
0: Az egy kőszobor. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy te nagyon sok helyen, nem csak Győrbe, sok helyen letetted a névjegyedet, amit azt hiszem, hogy sok ember örökké fog áldani ezért, még függetlenül attól, hogy még nem ismert, de remélem, hogy most ez a beszélgetés során megismer, hogy van ilyen ember, vannak ilyen emberek, és jó lenne, hogyha Magyarországnak erkölcsi megújulásában az ilyen és ehhez hasonló ténykedések is elősegítenék az, hogy ne csak zsebbe gondolkodjunk és ellenségbe, hanem a szeretettel és a másoknak a segítésében. És hát benne természetesen a hit, amelyik kell, hogy összetartsa nem csak egy családot, hanem egy egész nemzetet. Úgyhogy én ezért is örültem, hogy elfogadtad a beszélgetést. Na de azért nem fejezzük be, mert még azért az, hogy ez egy Gosszony Lászlónak folyamatosan vannak ötletei.
1: Amire még én nagyon büszke vagyok, hogy azért valahogy kikívánkozna belőlem, és mindjárt elmondom, hogy talán az indogár is, ami kiváltotta bennem, hogy ugye említetted, hogy az aporiskolába is került egy szép aporszobor, egy kőszobor, mondom, az a Réger Tibor szobrászművész alkotása, nagyon, nagyon szép, rendes embernagyság, de őrnegyedes szobor. És akkor ugyanígy egy Apor Vilmos bronzszobor pedig a Püspökvárnak a kertjébe, az előkertjébe került. Igen. Lebó Ferenc győri szobrászművész alkotta. És hát a Székesegyháznak a másik oldalán pedig a szívemnek talán az egyik legkedvesebb személye, vagy a Szent László szobra áll, amit szintén mi ajándékoztunk a mondjuk Győr városának, hogyha lehet így, illetve az odajáró, meg arra menő embereknek. És azóta gyakorlatilag minden évben a Győri Szent László körmenet gyakorlatilag ott ér véget, illetve maga a ceremónia az ott zajlik, aminek azt gondolom, hogy nagyon-nagyon örülünk. És hogy miért pont Szent László, hát az pedig nagyon egyszerű volt, hogy amikor megszülettem, akkor a nagyszüleim is, meg a anyukám is, a Szent László, és azért is lettem László, a Szent László oltalmába ajánlott. És valahogy úgy éreztem, hogy és ez valahogy sokszor motoszkált benne, és mindig úgy gondoltam, biztos kinevetnek érte, hogy ezt mondom, hogy engem érem vigyázz a Szent László. Tehát én valahogy mindig, én annyi mindent úgymond megúsztam, hogy nem történt olyan baj. Tehát azt gondolom, volt velem dolga Szent Lászlónak, hogy eddig így épségben megőrzött, és hát akkor ez a minimum, hogy egy ilyen lovak királynak olyan emléket állítsunk Győrbe, hiszen a győri Szent László napi körmenet is amiatt van, hogy az emberek hozzá imádkoztak, fohászkodtak, amikor nagy földrengés volt, és gyakorlatilag, ahogy befejezték a monda szerint, abban maradt a földrengés, és megmenekült a város, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden évben, ez még talán a szocializmus idejében is így volt, csak nyilván nem mentek ki a templom falai kívül, de azért ezt megtartották. És hát azt mondom, hogy egy ilyen, mondjuk, és ott van egy a Székesegyházban a Hermája, a Szent László Hermája. Igen. Tehát azért ilyen szakrális emlékek, vagy ilyen értékek, és ugye volt, amikor a Szent Korona is ott volt, és a Szent Jobb is, és volt a történelem során két-három olyan alkalom, hogy ez a három együtt jár Győrbe. Csak azt mondjuk, hogy na azért mégis a Szent Lászlónak, és nem volt Győrbe Szent László szobor, tehát Domborműban, ugye Herma természetesen van, de maga egy köztéri szobor nem volt. És én azt mondom, hogy egy kicsit méltatlan volt, hogy egy ilyen embernek, vagy szervnek most már, hogy nem állítottak, és mi ezt pótoltuk. És amikor volt a felszentelése, nagyon meleg volt. És én valahogy úgy éreztem, hogy ez a bronzszobor is rám nevetett, és megköszönte.
0: Aranyos vagy, és nagyon szépen köszönöm. Végül is a lehető legjobb végszó, úgyhogy a Szent László és Gosztonyi László egy győrben mindenhogyan, és te pedig viszed az ő emlékét, és adod át mások számára. És köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk, és sok sikert kívánok neked a család, illetve a munkahelyed, és sok embernek adjál még örömet, ha lehet.
1: Köszönöm, igyekszem, ígérem.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Egy nagyon izgalmas és nagyon gyakorlati témával fogunk foglalkozni. Egy réges szó a címe a leckénknek, a sáfárság. A sáfár az egy nagyon érdekes valaki volt, olyan valaki, aki teljes felelősséggel gazdálkodott a gazdájának a kincsén. Mi is Isten sáfárai vagyunk, Isten adott nekünk sok mindent önmagunkért, de vajon a felelősséget érezzük-e? És ennek a negyednek az lesz a célja, hogy ebben a felelősségben erősödjünk meg,

0: befelé élni. Hogy ne a pénztárcánk legyen a szívünk helyén. És úgy gondolom, hogy ez minden embernek nagyon fontos lenne. Az első leckénknek az a címe, és ezzel fogunk foglalkozni, hogy az anyagiasság hatása milyen a keresztény ember életére. Rögtön az alap igét is olvassuk, ami Jézus Krisztusnak a szava, és arra kérlek, Jézus Krisztus üzenete, arra kérlek Erzsike, hogy János első leveléből, Jánosnak a legtovább élő tanítványnak az élete végén élő leveléből, a második fejezet 16-17. Versét olvassad el, Erzsike.
1: Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
0: A világot Isten alkotta. Sőt, ugyanez a János írja le, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem a világgal van bajunk, hanem a világhoz való viszonyunkkal van baj. És erről szeretném a gondolataitokat, Tivadar, parancsolj először.
2: Soha nem felejtem el, amikor 1989-ben Nagykanizsán tartottál egy előadást, aminek az volt a címe, hogy hogyan enyém, amim van. Nem tudom, biztos emlékszel rá egy sorozat keretében. Pont ez volt a téma, hogy mi hogyan viszonyuljunk azokhoz az anyagi dolgokhoz, amivel rendelkezünk. Mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy na hát van egy házam, van egy autóm, van pénzem, van rengeteg dolgom, és ezt én szereztem meg, ez az enyém. De a Biblia arra próbál nekünk rávilágítani, és abban próbál nekünk segíteni, hogy az anyagiakhoz is helyesen álljunk hozzá. Tehát, hogy tudjuk meg azt, hogy Istentől van minden. Tehát mi, ahogy mondtad a bevezetőben, csak egy sáfárok vagyunk, csak egy gondviselők vagyunk. Isten ránk bízott bizonyos dolgokat, amivel kell gazdálkodnunk. De egyébként az nem a miénk, hanem minden az Istené. És hogyha így állunk hozzá a mi dolgainkhoz, akkor egészen más kép alakul ki Istenről és az emberekről is.
0: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ha végignézzük ezt a szöveget, akkor a világban van a test kívánsága, a szem kívánsága, vagyonnal való kérkedés. Ez tulajdonképpen a világközpontuság. Vajon ezzel kapcsolatban milyen gondolatotok van? Anikó először, aztán Gyula, aztán majd Tibor.
3: Szerintem nem mondok új dolgot, de a háborúk, a békétlenségek kirobbantó fókuszában majdnem mindig ez állt, és ez áll mai nap is. A családi, vagy ember és ember közötti békétlenségben is nagyon sokszor ez az, ami a kirobbantó forrás. Ez a megláttam, megkívántam, elvettem, és bármi áron elvettem, ha úgy adódik. Tehát nem fontos, hogy a másiknak marad, mit okozok vele. Egy helyen azt olvassuk, hogy minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Ha szétnézünk, ezt látjuk. Ez az egyik oldal, a másik jó szó, meg szép szó, ez a sáfárság, hiszen hazudnánk, azt mondanánk, hogy mi nem pénzből élünk, mert a két szép szememért még nem kaptam a piacon se krumplit, se répát, tehát fizetnem kell. De ez a mi motivál, hogy minél több legyen, vagy pedig ez csak egy eszköz azért, hogy éljek, és aztán szolgálhassam az Urat.
0: Köszönöm, Gyula.
4: Hát én arra szeretnék fokuszálni, hogy óriási a kísértés a keresztény a világ életben is, és azok életében is, a világban élnek, és a keresztények életében is ez a pénzvilág. Valósíts meg önmagad, taposd el mindenkit, csak így boldogulhatsz, és a boldogulás különböző válfajait hallgathassuk, és nézhetjük magunk előtt. És hát én mindig csak azt mondom, hogy Jóisten, ettől őrizzen meg valamennyünket.
0: Tibor?
5: Én csak az elmúlt napokra szeretnélek benneteket emlékeztetni, meg arra a folyamatra, ami már évek óta zajlik. Egy olyan környéken élünk, ahol mindenki új beköltöző a környékünkön, és ezelőtt 15-20 évvel békés csend

0: rendes szilveszteresték voltak. Aztán megjött az első petárdázó, jelenleg több órán keresztül megállás nélkül kell a szomszédokat pukkasztani azzal a petárdákon túlmenően, hogy miféle színjátékokat, és nem tudom, mi mindent lehet produkálni. Az lehet, hogy utána a család a következő fél évben nyögi az adóságát annak, hogy most mi bebizonyíthattuk, hogy legalább olyan jól állunk anyagilag, mint ők, vagy még jobban. Szóval itt a kérkedésre szerettem volna ezzel egy példát mutatni. És az a helyzet, hogy szerintem minket hívőket ugyanígy elkaphat ez a pukkasszuk a kedves testvéreinket az Úrban lelkület, hogy ők is egy kicsit érezzék, hogy nekünk is van annyi áldás, mert ugye mi egy kicsit másképp fogjuk hívni, mint nekik, vagy még több egy picivel. Úgyhogy ezt érdemes visszavenni, mert a világ elmúlik, a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké.
1: Szóval a lelki petárdákra is vigyázni kell.
0: Pláne.
1: Marika, parancsolj.
2: Az a gondolat jutott eszembe, hogy hát mennyi energiát is adsz bele abba, hogy a pénzt megszerezd, hogy azzal ugye megvehesd magadnak minden fölösleges cuccot is. És én visszájára fordítanám, hogy nem azért kéne bennünket jutalmazni, mert szeretünk dolgozni, örömet lelünk a munkába, és amit kapunk érte, azt beosztjuk. Mert 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat. És azt sehol nem olvasuk a Bibliába, hogy a másikból éljél, meg a másikat nyomd el, és vedd el, ami az övé. És azt, hogy milyen a viszonyunk a pénzhez, hogy minden agyunkat elborít, hogy minél többet és többet szerezzünk. És nem, a pénz nem boldogít, tehát ha van, akkor mindig egyre többet és többet kívánunk, és hát ugye ez a mai világnak ez a tárgyiassága, hogy semmi nem maradjon sokáig, hanem ha jó, ha nem jó, akkor is dobd el, és vegyél újat, hogy ezért a munkánkba az örömöt elveszítjük, mert annyi munkát vállalunk föl emiatt, hogy elvész a munkának az öröme.
1: Köszönöm szépen. Törökországban voltam egy többszörös milliárdos vendége, aki egy lakótelepi lakáson 100 négyzetméteren élt. És kérdezem, hogy mennyit keres. És mond egy közepes fizetést, ami egy egyetemi tanár fizetésével egyenlő. És mondom, hát egy ár, meg minden, 20 000 ember dolgoztatsz. Azt mondja, azt az Isten, ő úgy mondta, hogy Allah, azért a 20 000 emberért adta. Na, valahol itt van a gazdagságnak a gyökere. Hogy én nem veszem észre azt, hogy amit kaptam, azt a másokért kaptam. István, parancsolj!
3: Ezt a gondolatot folytatva és közgazdász mi voltovat nem megtagadva mondanám azt, hogy az ige felhívja a figyelmünket, hogy a gazdagságban semmi rossz nincs. Nem azt mondja, hogy probléma az, hogy valaki gazdag vagy keményen dolgozik azért, hogy megszerezze, gondoskodni tudjon önmagáról és szeretteiről. Csak az a baj, ott kezdődik, hogy a pénz nem eszköz lesz, hanem a pénz cél. És akkor eljutunk a pénz, vagy a pénzhajhászás gondolatához, amiről ugye azt olvastuk, hogy belecsúszunk az ördög csapdájába, vagy a világhoz szabjuk magunkat. Tehát amikor a pénz lesz a cél, és a pénz hajhászás jelenti, akkor van a probléma.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Anikó.
4: Már több helyen olvastam azt a felmérést, hogy nagyon érdekes, de az emberek akármilyen anyagi osztályba tartoznak, amikor megkérdezik őket, hogy mennyi fizetés emelés okozna egy érezhető javulást az életükben, akkor mindenki nem egy extra nagy összeget mond, hanem valamennyivel többet annál, mint amit most kap. De ez mindegy, hogy mondjuk alacsonyabb fizetési kategóriába esik, vagy nagyon magas fizetési kategóriába esik, ez az általános válasz. Magyarul az ördög azt a játékot játsza minnyájunkkal, mint az a mesebeli szamár előtt fölkötött répa, biztos minnyáján ismerjük ezt a történetet, hogy üget szegény csacsi a répa után, ami egy madzagon lóg előtte, és soha nem éri el. És valahol ezt a játékot játszotja velünk az ördög. Tehát mi mindig ügetünk a kis répánk után, amit azt gondoljuk, ha az meg lesz, és akkor ha az meg lesz, akkor én már boldog és elégedett leszek, és nem leszek boldog és elégedett. Mert mindig lesz egy újabb répa, amit úgy gondolom, ha az meg lesz. És ebből nincs kiszállás. Hogyha én ebbe a játékba beálltam, akkor nincs kiszállás.
1: Van, és utána megyünk tovább.
5: Két szót említek meg, és majd mindjárt megnézzük, mi a tartalma. A nyereség és a szerelem. A drága atyánk azt mondja, hogy minden bűnnek gyökere, a pénznek szerelme. Manapság, ahogy elnézzük, a fiatalok nem igen szerelmeteskednek, mert mobiloznak. Mobilon szerelkeznek egymásra, hogy kész. Tehát minden megváltozott már a régihez képest. A másik pedig azt mondja János evangéliumában, hogy elégedjetek meg a mindennapi kenyérrel és vízzel, mert tudja, ti adjátok, hogy erre szükségek van. Ruházatok is megvan minden, ezen felül pedig ne nagyon akarjatok meggazdagodni. Mert a gazdagság csalárdságát sátán nagyon jó ki tudja használni, úgyhogy szerez meg, mert ő kezdte ezt a világegyetembe, hogy megirigyelte az Isten trónját, gazdagságát, mindent, és akkor olyanná leszek. Mert milyen az olyanná? Ha én szegény vagyok, akkor olyanná akarok lenni, mint a gazdag vagy a milliómos, ugye? És ebből mi lett? Hatalmas büntetés a világ számára, mert ebben a bűnbe, fertőbe úgy mondjuk, leledzik az egész dolog, ugye? És látjuk, hogy ezzel pénzzel nagy hatalom van, és akkor én tudok uralkodni felette a világ felett, háborúkat tudok kirobbantani, és minden bűnös cselekedetet el tudok érni. Csak azért, hogy több nyereségem legyen.
1: Jézusnak nézzünk egy példázatát a gazdag emberről, amit Lukács evangélium 12. fejezetének 15-től 21. versig ír le a Bibliánk, és Magdikát kérem, hogy olvass ezt a példázatot.
6: Azután ezt mondta nékik: vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nékik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta néki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindez, amit fölhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag.
1: Igen, közismert ez a példázat. Vajon mit jelent ez az utolsó mondat, hogy Isten szerint gazdag? Előbb hallottuk, hogy az anyagiak azok eszközök, és jó eszközök. Isten adja az anyagiakat, ő rosszat nem ad. De mit jelent az, hogy Isten szerint gazdag? Erre, ha volna gondolatotok, vagy ehhez az egész példázatot, szívesen várom. Tessék, Adikó?
4: Hát én munkámból adódólag is, vagy szolgálatomból adódólag is nagyon sok emberrel beszélgetek, és én nagyon sok gazdag emberrel beszélgettem már. Fizikailag is beszélgettem, úgymond akinek a pénztárcájában van pénz, de nem ez a jellemző, hanem sokkal inkább olyan gazdagokkal beszéltem, akik Isten szerint gazdagok. Legutóbb például egy 76 éves nénivel csináltam egy hosszabb interjút, aki miután 50 évesen megtért, és felismert, hogy Jézus Krisztus a megváltója, ott hagyta az akkor nagyon-nagyon jól kereső főkönyvelői állását, és elment egy szociális otthonba, hát ilyen lelki gondozónak, járta az idős beteg embereket, és bibliaórát tartott, és most 76 évesen is csinálja még, és sugárzó, olyan boldogság sugárzott a néniből, de a hangján is hallatszik, hogy magával ragadó volt, nem tudok jobb szót mondani. Nem volt ő gazdag. Azt mondta, hogy a negyed fizetése kapta ahhoz képest, mint ami volt, de azt mondja, a helyemre kerültem.
1: Köszönöm, Tivadar, aztán majd Gyula.
7: Elmondhatom azt, hogy soha nem voltam túl gazdag így világi értelemben, viszont jó néhányszor költöztem már a szolgálatom során, és hát amikor költözik az ember, akkor szembesül azzal, hogy mennyi fölösleges dolga van, ugye? Egyszerűen hihetetlen, hogy még mindig van, még dobozokba kell tenni, és hát most legutóbb, amikor költöztünk 2 évvel ezelőtt, egy kisebb lakásba költöztünk, és rengeteg mindentől meg kellett szabadulnunk, és tényleg adtunk oda jobbnál jobb dolgokat embereknek, mert nem volt már rá szükségünk, és azon csodálkoztam, hogy még mindig van, amit lehet adni embereknek, és hogy eddig nem is szembesültem ezzel a ténnyel. És arra gondoltam, hogy eljön majd az az idő, amiről az ige beszél, hogy majd amikor Isten országába költözünk, amikor Jézus eljön, akkor tényleg nem vihetünk erről a földről el semmit, csak azokat a tapasztalatokat, azokat a jó cselekedeteket, amiket Jézusért tettünk. És én azt gondolom, hogy azok az igazi gazdagok, akik Jézusért tesznek ezen a föld életben, tehát másokért itt élő emberek.
1: Köszönöm szépen, Gyulának adjátok, majd István.
8: Én két szemét határoznák meg, két katolikus szemét, hogy miért gazdagok. Hát egyik a Teréz anya, és a másik a Böjte Csaba. Egyik ügyfelem, ez egy rendőr nyomozó volt, és alföldi katolikus srác volt, és hát Gyuszi, semmi, nem találok semmi boldogságot, meg volt a fizetése, minden, és hát mondom, ide figyelj, ha nem találsz boldogságot, akkor vedd a kollégáidat, a barátaidat, és keresétek fel Böjte Csabát. És azóta azok a tetovált srácok, motorosok mindig a Hősök terére indulnak, és azt mondja, mikor először megjárták a Böjte Csabának, tehát Vajdahunyadon, azt mondja, tudod, azt mondja, ezek bőgtek, mint a kis gyerekek, azt mondja, na látod, mondom, az Istentől való gazdagság, az itt kezdődik. És hát Teréz anya, ott uralkodók, ott álltak a sírjánál.
1: Köszönöm szépen, István, és megyünk tovább.
3: Amit a Anikó, meg a Tivadar és meg a Gyula mondott, én talán úgy foglalnám össze, hogy az Isten szerinti gazdagság ugyanis szerintem azt jelenti, hogy a fókuszban nem a birtoklás vágya van, hanem a másokkal való megosztás.
1: Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez szép összefoglalás volt, de hát mindenki tudja azt, hogy ez a gazdagság egy idő után nem jó. Nem a 7 gyerekes mamák lesznek öngyilkosok, hanem a gazdag emberek. Mégis mi csábít bennünket? Erről Esztert kérem, hogy olvassa, amit Máté Evangélium a 6. fejezetben, a hegyi beszédben Jézus Krisztus mond, a 22-től 24. versig.
9: A test lámpása a szem, ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. Ha pedig a szemed gonosz, az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő világosság sötétség, mi nagy akkor a sötétség? Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
1: Köszönöm szépen. Ebben két nagyon érdekes dolog van. Egyrészt az, hogy nem szoktunk beszélni gonosz szemről. Gonosz kézről szoktunk beszélni, gonosz indulatról szoktunk, gonosz szemről. Ez az egyik, amihez várnám a gondolatotokat. A másik érdekes dolog az, hogy a benned lévő világosság lesz sötétségé. Tehát itt nem olyan emberek vannak, akik sötétek, hanem világos emberek, akiknek ez a helytelen magatartási módja, szemkívánsága sötétségét teszi a benne lévő világosságot. Tessék, parancsoljatok! Anikó először, aztán Tivadart kérem.
4: Nekem a gonosz szemről, ha már ezt a kérdést tetted föl, Jobb jutott eszembe, aki úgy érvel, vagy úgy imádkozik Istenhez, hogy én szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsek a szüzekre. Magyarul, hogy én tiszta szent életet éltem. Tehát az más dolog, hogy valamit megpillantok, vagy elsuhan egy kép előttem, és más dolog, hogy legeltetem rajta a szemem. Ezt a kifejezést használjuk is mi magyarok. És hát tudjuk ugye, hogy a reklámok világa, meg egyáltalán ez a vizuális média, ami körülvesz minket, ez a vizuális világ, ez pontosan a szemünkre játszik rá, és egy olyan álomvilágot mutat nekünk, amit feltétlenül meg kell szereznünk. És ebben benne van a pénz is, de benne van egyéb más anyagi dolog is, tehát akármik, hogy nézek ki, és hát persze azért is pénzt kell áldoznom, hogy én, mit tudom, én úgy nézek ki, mint a modellek, és még sorolhatnám. Tehát a szemem, igenis döntésem, hogy amit látok, vagy láttatni akarnak velem, azt én magamévá teszem, vagy pedig azt mondom, hogy nem, mert nem ez a lényeg.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
7: Egy vallomással tartozom. Jó néhány évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, amikor rádöbbentem arra, hogy hányszor a szem kívánságának engedelmeskedtem. Megvettem olyan dolgokat, amire nem is volt igazán szükségem. Csak azért, mert akciós volt, csak azért, mert hú, de jó kínálat volt ez, meg azt gondoltam, hogy milyen rendesek, ezek nekem akarnak kedvezni, hogy ilyen kedvesek velem. És hát lehet, hogy bizonyos kor után jön rá az ember arra, vagy lehet, hogy vannak előbb is, de egy bizonyos kor után jöttem rá arra, hogy az egész világ gyakorlatilag egy átvágásból áll. Tehát, hogy a kereskedők próbálják átverni az embereket különböző akciókkal, amik nem is akciók igazán, meg különböző olyan dolgokkal, amiről az ige beszél, hogy a szem kívánsága, hogy miért ne, és ez a birtoklási vágy, hogy miért ne legyen nekem is. Hát tulajdonképpen ez az élethez hozzátartozik, és megmagyarázzuk magunknak. De közben letérünk a helyes útról, és azt gondolom, hogy az ige is arra próbál bennünket inteni, hogy erre nagyon-nagyon vigyázzunk.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Minden emberben van egy kis fény, lehet, hogy egy kis gyertyaláng, vagy gyufaszálnyi világosság. És az a kérdés, hogy mit csinálunk mi ezzel a fénnyel? Hogy eltakarjuk, vék alá tesszük, mert akkor kioltódik. A világ úgy nyomakodik belénk, hogy ha nem vagyunk figyelmesek, akkor mindenre lesz időnk, csak a Bibliára nem. Amit szeretne, hogy az Úr belénk vésődjön, ami útmutatást adjon. És ha viszont ez a kis lángocska lámpásba kerül, akkor már nagyobb a fénye, és akkor tudja azt az üzenetet hirdetni, ami nekünk a feladatunk. Ha engedjük a világ nyomását, akkor egy pillanat alatt a sötétségbe kerülünk, és ott lesz a porc alatt a kis fényünk. Mert mindenki kapott fényt, olyan ember nincs, akit a Szentlélek ne indítatna arra, hogy ember, valamit változtassál, mert ez nem jó irány. Csak mi mit csinálunk ezzel a kis fényünkkel? Kioltjuk, vagy őrizzük a fényt, és próbálunk másnak is ebből átadni?
1: Köszönöm szépen. Akkor nézzük meg, hogy mi az, ami a szemünket elrontja. Mert ez egy nagyon izgalmas dolog, hogyha mindnyájunkban van fény, mert tényleg van mindnyájunkban fény. Mi az, ami elrontja a mi szívünket? A szerdai leckéhez van két igénk. Az egyik a Római Levél 12. fejezetének 3. verse, másik a Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezetének 10. verse. Ezt a két verset olvassuk el, és utána beszéljük meg ezt a kérdést. Először kérem, hogy Gyöngyike olvassa a Róma 12.3-at.
10: A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.
1: Ez a gondolkodási módról szól. Most kérem szépen, hogy Erzsike olvassa Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezet 10. versét.
11: Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.
1: Igen, köszönöm szépen. Tibor, parancsolj.
0: Az előbb azt kérdezted, Szigeti testvér, hogy mi az, ami a szemet elrontja? Én erről tudok nektek beszélni, mert itt rajtam kívül sokan vagytok még szemüvegesek, csak nem biztos, hogy minnyáján ugyanazért vagyunk szemüvegesek. Amikor én 4 éves kisfiú voltam, akkor volt egy kedves játékom, amit nagyon sokáig játszottam, anélkül, hogy bárki észrevette volna. Ugye akkor még nem voltam szemüveges, és azt játszottam, hogy ha így csinálok, akkor két lelkipásztor bácsi van a szószéken, meg két óvónéni van az óvodában, velem szemben, meg két játszótársam van, meg két maci van, meg két építőkocka van, és ezt hónapokon keresztül senki nem vette észre. Egészen addig, amíg egyszer azt kérdeztem édesapáméktól, hogy ki jön vendégségbe. És kérdezte édesapám, hogy miért? Hát, mert hogy még egy tányér van az asztalon. És mondta édesapám, hogy talán mondanám meg, hogy hol az a még egy tányér. Hát mondtam, hogy itt. És nem volt ott semmi, mert ott láttam a másik tányért megkettőzve. Szóval a szemem rögzült. És ugye visszakanyarodva az igéhez, ha megengeditek, amikor az ember bámulja ezen a módon magát arra kényszerítve, vagy hozzászoktatva, vagy magának megengedve azokat a dolgokat, amik a világban körbeveszi, hát most engedjétek, hogy úgy mondjam, ahogy van. Egyszer csak nem vesz észre, hogy már kancsal a lelke is. És össze-vissza lát mindent, ami nincs is ott, vagy nem úgy van, és elfogad mindent, amit rázódítanak, és elhiszi, hogy a nem valós valós. És itt a probléma, tönkrement a lelkilátás. Mert hogyha Isten szerint, az Isten igéjéből indulnak ki, akkor józanok tudnánk lenni. De hogyha eljátszogattunk ezekkel a dolgokkal, akkor már oda van a józanság, mert nincs mivel józannak lenni.
1: Köszönöm szépen. Egy gondolatot engedjetek meg. Itt azt mondja az ige, hogy ne gondoljátok magatoknak többnek, mint amennyire gondolnotok kell. Ez kétféle veszélyt rejteget magába. Az is baj, ha alulértékelem magamat. Ez is egy ilyen divatos alulértékes. Én ugye nem tudok semmit se csinálni, én engem szolgáljon mindenki, ez van mögötte. Vagy hogyha fölülértékelem magamat, mind a kettő rossz. Erről is szeretném a gondolataitokat. Tessék, Tivadar!
7: Igen, épp erre akartam én is rávilágítani, hogy a mai korban egyrészt azt sugallják a reklámok és a különböző média szakértők, hogy képes vagy rá, sokkal többre vagy képes, sokkal nagyobb energia van benne, stb. És az az érdekes, hogy emberek elhiszik, és azt kell mondani, hogy eljutnak odáig, mint ahogy az igében találjuk éppen Luciferrel kapcsolatban, hogy addig-addig, most idézőjelben mondom, nézegette magát a tükörben, amíg elhitte magáról, hogy ő sokkal szebb, sokkal jobb, sokkal okosabb, még a mindenható fölé is kerülhetne. És tehát az a problémája ennek a gondolkodásmódnak, hogy az ember tényleg eljut odáig, hogy már az önszeretet olyan mértéket ölt az életében, hogy ez már kóros. Nyilvánvalóan a másik oldal is rossz, hogyha nincs önbecsülésem, és hogyha nem értékelem önmagamat. de nekünk hívő embereknek vigyázni kell, hogy tényleg ebben tartsuk meg azt a bizonyos középutat.
1: Marika, Anikó, majd Gyula.
9: Hát a józan gondolkodásunkat veszítjük el, és azt soha nem halljuk a reklámokba, meg a mindenféle műsorba, hogy együtt, egymásért. Tehát karácsonyt leszámítva nem nagyon kerül a szóba, hogy mi dolgozhatunk a másikért is, nem. Taposd le a másikat, emelkedj fölül a másikon, mert akkor éred el a célodat. Nem azt, hogy fogd meg a másik kezét, és együtt mire lennétek képesek. Tehát megfordul a világ.
1: Köszönöm szépen, Anikónak adjátok.
4: A kérdésről nekem a talentumok példázata jutott eszembe. Ugye ismerjük, hogy a gazda elmegy, mielőtt messzi vidékre utazik, kiosztja a vagyonát a szolgái között, és kinek-kinek képességei szerint. És az egyik 5 talentumot kap, a másik 2-t, a harmadik 1-et. De ha a képességei szerint kapott, akkor 100%-ot kapott mindegyik, nem? Mert 100%-ig azt kapta, amire képes. És most akkor kit kell fölé értékelnem, és kit kell leértékelnem? Az 5 talentumot kell fölértékelnem? Vagy a 2-re kell azt mondanom, hogy hát sokkal több, mint az 1 talentumos? Nem, hanem ebben mindenkinek józanul kéne saját magát is látni, és elfogadni azt, amit Istentől kapott, akármennyit kapott, hiszen a mennyei gazdánk, hiszen ez róla szól ez a példázat, Isten, minnyájunkat ismer, és minnyájunkat a képességei szerint ajándékozott meg, de a képességeink szerint fog elszámoltatni is minket. Tehát fontos, hogy se többnek ne gondoljam magamat, se kevesebbnek.
1: Gyula, aztán Tibor, és megyünk tovább.
8: 2 bibliai szélsőséget. Tehát egyik Nabukodonozor, tudjuk, ismerjük a történetet, hogyan viselkedett. De hát ha belegondolok abba a Szentlélek kitöltetése után, a tanítványok szolgálata kezdetén, ők hogyan viselkedtek, ott meg a túlsó szélsőség érvényesült, hogy a főpapok döbbentek le, hogy hát ezek a halász emberek mire képesek. Tehát, hogy a nagy kérdés az, hogy kinek és kiknek engedelmeskedek. A Szentléleknek hatalma van, hogy olyan fényt és világosság, hogy gyújtson az életemben, hogy mindenki lássa, sőt, döbbenetet szült a tanítványok magatartása, és lehetek Nabukodonozor is, akit csak a Jóisten tudott megállítani. Tehát olyan helyzetbe került, hogy ott már nem volt megállás, csak azt mondta a Jóisten, hogy most már eddig és de tovább.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Én csak egy gyülekezeti problémát szeretnék fölvetni. Valószínűleg nem bírom ki, hogy ki ne bújjék belőlem a lelkipásztor. Gondolkoztatok már rajta, hogy a gyülekezet alkalmas-e arra, hogy ott a tagok mindenki helyesen értékelhesse magát? Nem többnek, de nem is kevesebbnek. És itt ehhez a másikhoz szeretnék csak egy fél mondatot még mondani. Vajon a gyülekezetben nem úgy van sokszor, hogy megszégyenítjük azt, aki esetleg úgy gondolná magáról, ami a realitás, hogy valamire talentuma van, mert mihelyt ő nem alul értékeli magát, nem is alázatos.
1: Bizony, az alázatosság az bűn. Na, most nézzük, lépjünk tovább, az anyagias gondolkodás hiába valóságáról 3 szöveget olvasunk egymás után. Az első, János első levele, 15. fejezet, 5. verse, Dénest kérem, hogy olvassa, majd Ildik kérem, hogy olvassa a Galata 2:20-at, és Irmuskát pedig arra kérem, hogy a 3. szöveget, a Péter első levele, 2. fejezet, 9. verséből olvassa.
12: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.
1: Most Galata 2:20-at kérem, Ildi olvassa.
13: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.
1: Irmuskát kérem, hogy Péter első levele, 2. fejezet, 9. versét olvassa.
14: Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1: Ez a három ige összefoglalja lényegében a keresztény életünknek az anyagiakhoz, de az egész lelkiekhez való viszonyát. Ezért, ha van egy rövid gondolatotok, akkor szívesen látom, Tibor parancsolja, és utána majd az összefoglalást kérem.
0: Mivel én a sáfárság témában talán azért is megszólalhatok, mert én magam is az lennék, hiszen a kulcsár az ugyanazt jelenti, mint a sáfár. Én azt hiszem, én nem hiszek abban, hogy a hívő embernek van anyagiakhoz való viszonya. Én azt gondolom, hogy a hívő embernek van egy hite, egy Krisztushoz való viszonya, ami meghatároz minden mást. De abban a pillanatban, hogy ezt valami miatt háttérbe kezdi szorítani, az Úr Jézusra való kapcsolatot meglazul, onnantól kezdve úgy tételesen megromlik. Megromlik a házastársi viszonya, megromlik a szülőgyerek viszonya, megromlik az anyagiakhoz való viszonya, mindenféle viszonya megromlik, de ha a Krisztussal való kapcsolata helyén van, akkor az anyagiak kérdése is úgy szép csendesen a helyére kerül, szinte magától, ez a magától az Isten szent lelkének a jelenléte természetesen.
1: És nem Jézustól lesz iszonya. Marika, még egy rövid gondolatot, és...
2: Egy dolog az, amire a pénzed haszontalan, mert az üdvösséget nem lehet pénzen, anyagi dolgokkal megvenni, ahhoz a szívedet oda kell adni.
1: Köszönöm. Most Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalást.
14: Az anyagiasság nem beszél, de minden nyelvet ismer. Képes örömöt, pillanatnyi megelégedést nyújtani úgy gazdagnak, mint szegénynek. Majd ezt a csalóka mondatot mondatja ki velük. Most mindenem megvan, miért is érdekelne bármi más? Így rontja meg az elmét az anyagiasság. Ráveszi az embereket arra, hogy abban bízzanak, amit birtokolnak, ne pedig Istenben helyezzék el bizalmukat. Az ellenszer a következő. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Az anyagiasság sem tud ellenállni a Szentlélek irányításának. Ha az ember átadja magát Istennek, és kegyelméből elhatározza, hogy az nem uralkodhat rajta.
1: Köszönöm szépen nektek ezeket a gondolatokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon időszerű kérdés. Mert nem csak az az anyagias, akinek milliárdjai vannak, hanem sokszor az anyagiasság az valahol ott van, talán a szürke állományunkban, talán a szívünk mélyén, és ez tönkreteszi a Jézussal való viszonyunkat. Mert anyagiakhoz való viszonyunk, ahogy Tibor mondta, meg másikhoz való viszonyunkról nagyon-nagyon sokat beszélünk, pedig ha a Jézushoz való viszonyunkat elrendeznénk, akkor minden helyre kerülne, és én ezt kívánom minden hallgatónak, hogy ez a viszony, a Jézussal való viszony legyen rendben. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Rövid kis műsorunkat színes szőttesnek neveztem el, mert olyan, mint egy színpompás, tarka szőttes, mint maga az élet, ami rendkívül változatos, hol szomorú és hol vidám tud lenni. Reményik Sándor a Szőnyeg visszája című versének utolsó sorai is valahol erről szólnak.
1: A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak a viszáját látjuk itt, és néha a legszebb perceinkben a színéből is valamit.

0: Törekedjünk tiszta szívre és tiszta életre.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté 5:8.
0: A régi időkben nagy divat volt bundában járni, de ez csak a királyok, főurak és gazdagok kiváltsága volt. A legszebb prém, amely a világ összes piacán megtalálható, a hermelin bundájából készül. Rendkívül szép kis állattal, amelynek testhossza a farkával együtt 30-40 cm, meglehetősen ritkán találkozhatunk a természetben, mert óvatos és rejtőzködő. Általában földi lyukakban, sziklahasadékokban, fákodvában üti fel tanyáját. Könnyedén fut és ugrik, közben felágaskodik és élénken figyel. Kitűnően kúszik, és szükség esetén széles folyókat is gyorsan és biztosan ússza át. Gyönyörű a szőre, ami nyáron a hátán barnásvöröses, a hasán és mellén fehér színű, de a farka hegye télen-nyáron egyaránt fekete marad. Az északi területeken élő hermelin télire lebedlik és hófehér bundát ölt. Az Alpoktól délre a hermelinek nem cserélik fehére barna szőrüket. Ezt a csodaszép szörmét irigyelték el egykor az emberek, ezért vadásztak rá, és ezt tette gazdaggá prémkereskedőket.
1: A hermelin annyira vigyáz tiszta, mocsoktalan bundácskájára, hogy nem engedi azt beszennyezni semmivel, a legkisebb mértékben sem.
0: A vadászok jól ismerik ezt a tényt, ezért nem állítanak csapdát neki. Ehelyett megkeresik az otthonát, kifigyelik, mikor nem tartózkodik ott, majd beszennyezik a bejáratát kívül és belül. Ezután elengedik a vadászkutyákat, és megkezdődik a hajsza. A kicsiny állat természetesen egyetlen menedék helye felé veszi az irányt. Amikor eléri azt, megfordul az ugató kutyák felé, mintsem belépjen az összepiszkított, tisztátalan otthonába. Inkább vállalja a halált sem, hogy beszennyezze gyönyörű bundáját.
1: Hogy miért említettem meg mindezt? Mert ettől a kicsiny állattól sokat tanulhatunk. Mi vajon vigyázunk-e jellemruhánkra? Ügyelünk-e arra, hogy semmi se szennyezze be?
0: Ha kell, életünk árán is törekszünk arra, hogy ne érje folt, vagy feláldozzuk a világi kívánság, kapzsiság, önzés oltárán. Isten igéje figyelmeztet, hogy ügyeljünk szavainkra, gondolatainkra, szívünkre, cselekedeteinkre és az indítékokra. Törekedjünk tiszta életre. Dávid többször is kéri Istent, fohászkodik hozzá, segítsen neki, hogy élete mentes legyen titkos bűnöktől, és őrizze meg szíve tisztaságát.
1: Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek. Ó, Uram, kősziklám és megváltom. 19. Zsoltár 13-14-15. verse. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. 51. Zsoltár 12. verse.
0: Jézus Krisztus a hegyi beszédében arra tanította a körülött állókat, hogy azok, akik tiszta szívűek, már itt a földön boldogok lehetnek. De a legnagyobb jutalmuk az lesz, hogy Istent megláthatják. Ha szeretnénk boldogok lenni, és egykor majd az örökké valóságban együtt lenni a mi szerető Istenünkkel, akkor ügyeljünk jellemruhánk tisztaságára minden körülmények között, ahogy a kis hermelin ügyel hófehér bundácskájára, Hogyan lehetséges ez? Csak is úgy, ha naponta mondjuk Urunknak az énekköltő szavaival.
1: Tiéd a szív, én néked átadom, én Istenem, Atyám. A világ rossz, a szíved nékem add, e szent ígéd hallám. Most itt van élő áldozatom, és örvendek, hogy átadhatom. Tiéd a szív, tiéd a szív.
0: Tiéd a szív, ó, vedd el, Istenem, hisz annyit szenvedett. Fogadd el így, és tisztíts meg szegényt, te nem veted azt meg. Bár telve van sok vétkes vágyal, sok bűnnel és sok gonoszsággal, e bűnös szív.
1: Tiéd a szív, tedd újjá, ékessé, szent lélek Istenem. Te formáld át, hogy boldog lakhelyed a templomod legyen, hogy mindig Isten nagy szerelme és szent reménység éljen benne. Mert új ez szív, mert új ez szív.
0: Tiéd a szív, ó, védd meg, Jézusom, ha vésztör ellene, s ha majd a sír e végső próba jő, légy akkor is vele.
1: Hogy végső szavam ez lehessen az ünnepélyes komor percben.
0: Tiéd a szív, tiéd a szív.

A csoki és a fagyi a kedvenc ételem. Hát erre azért nem igazán vagyok büszke. Felismertem, hogy a falás rohamok csak átmeneti, hamis vígaszt nyújtanak, és nem oldják meg a gondot, hanem csak saját problémákat teremtenek. Ott van persze a bűntudat is, hogy egészségtelen dolgokat eszem. Senkit sem ismerek, aki gyümölcsökből és zöldségekből eszi túl magát, ráadásul egészségtelen mennyiségben. Ez természetesen emésztési zavarokhoz, székrekedéshez és egy sor olyan problémához vezet, amelynek a felsorolása is túl hosszú lenne.

Sokszor előfordult már, hogy munka után hazaérve, mert általában a munka a frusztrációim forrása, egy liter jégkrémmel, egy aranyos kis muffinnal, vagy egy fahéjas tekercses finomsággal találtam magam. Ilyenkor bevackolódom a nappaliba, és tévénézés közben túl sokat tömök magamba. Nem szép látvány. Kicsit vigasztal a tény, hogy ezzel nem vagyok egyedül, és valószínűleg sokan vannak, akik átérzik a helyzetemet.

Ahogy idősödöm, szembe kell néznem a ténnyel, hogy nem kockáztathatom tovább az egészségemet azzal, hogy a dühömet, a munkahelyi és családi csalódásaimat, vagy a szomorúságomat úgy kezelem, hogy az érzéseimet ételbe folytom. Muszáj lesz végre állást foglalnom. Meg kell tanulnom kezelni a válságokat, nem pedig reagálni rájuk. Ironikus módon épp előttem van a stresszkezelés kulcsa, ami az ige. Istennek oly sok ígérete van, amely megoldást nyújthat az élet bármelyik problémájára.

Csak csóválom a fejem, hányszor próbáltam már sikertelenül egyenesen Jézushoz menni. Az ő igéje azt mondja, hogy bárki, aki megfáradt és meg van terhelve, mehet hozzá, mert ő nyugalmat kínál neki. Arra int, hogy teljes szívből bízzunk benne, és ő majd vezet minket. Azt ígéri, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.

Mikor közelednek a nehéz idők, amikor úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk erővel vagy bátran szembenézni a világ kihívásaival, amikor legszívesebben elfutnánk és elbújnánk egy doboz karamellás jégkrémmel, akkor ellenállhatunk a késztetésnek, és egyenesen annak karjába vethetjük magunkat, aki képes járni a vízen, és lecsendesíteni a viharos tengert. Ha ezt tesszük, akkor együtt hirdethetjük majd, ahogy Rómabeliekhez írott levél 8. fejezetének 37. verse is mondja. Mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket.

Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi beliekhez írott levél, első fejezet, 6. vers.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat! Önök testi-lelki jólétünk rovatát hallgatják, engem Gondolik Györgynek hívnak. Akreditált fitoterapeuta vagyok. A műsorunk meghívott vendége Gilic tanár úrnál vizsgáztam annak idején, és a nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni, a galagonya túrával, és mielőtt rátérnénk,

0: bizottságba, vagy vizsgálni lehetett önnél?
1: Igen, földműves családból származom, és hát anyai ágon, a gyógyfüveken megismerkedve, ugye a nagyanyám tanított bennünket, mivel ő bábasszony volt, és gyógyfüvekkel gyógyított, így a növényeket, gombát, ott a mecsek lankáin hamar megismertük gyerekkorunkba. Későbbiekben agrár vonalon tanultam tovább, majd a növényegészségügyi vonalon végeztem, később pedig a természetgyógyászatnak azt az ágát választottam, amely a természethez közelebb van, a gyógynövények területére hát koncentráltam, illetőleg a bioenergetika dolgaira és a mozgásterápiára, mert mozgás nélkül nincs élet, és az ember gyógynövény gyűjt, ma mozogni is kell. Ugye föl kell mászni a hegytetőre, sokszor le kell szedni azt a kis gyógyfüvet megfelelő időbe. Na hát én vizsgáztatók, oktatók ebből a három területből, és ezt ötvözöm nagyon gyakran, mind a hármat együtt, hogy eredményt érjek el. Itt tartoznak a gyógynövények, a gombák, és annak idején egy ilyen tanfolyamon, természetgyógyász tanfolyamon találkoztam Ola Andor doktorral, aki látván az, hogy én a gyógyfüveket eléggé ismerem mélyebben, mint a tanfolyami anyag, amiről szólt, megkért arra, hogy alakítsunk egy fórumot, egy olyan túra lehetőséget a budapesti emberek számára, ahol a gyógyfüvekkel találkozva megtanulhatják azt, hogy hogyan védjük meg önmagunkat, ne mindenért a patikába szaladjunk, hanem a gyógyfüveket megismerve, megfelelően elkészítve, és vigyázunk az egészségünkre, elsőbb előzzük meg a bajokat, aztán ha már benne vagyunk a bajban, akkor segítsük elő a gyógyulást, együttműködve az orvossal természetesen, és hát ez úgy kialakult. Egyre többen voltunk, hogy több mint 100-an is voltunk egy ilyen hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján egyébként van ez a galagonyatúra, szerveződik. Az Egyesület, Ola Andor már ugye nem él, Isten nyugosztalja, de az emléke itt van előttünk, nagyon sokat tanultunk tőle annak idején, és hát kialakult egy olyan szemlélet, ami nem csak a gyógyfüvekre vonatkozik már, hanem a természet ismeretére, és mindarra, amit az kirándulás nyújt nekünk. Hát ugye mik ezek a dolgok? Hát kérem szépen, vagy mi indokolta ezt végeredményben? Az, hogy a civilizáció során összezsúfolódott városi emberek, ugye Budapest is egy ilyen térség, ugye a legszebb kirándulása, hogy kikerül. Na most a másik dolog pedig, annak, akinek táplálkozási segítség is, hogy kikerül, megszedi a gyógyteját, megszedi a gyógybogyókat, a szörpnek valót, tehát még a táplálkozásban a gyógygombákat, meg az ehetőgombákat, és akkor besegít a saját táplálkozásába is, és biztos, hogy minőséget tud szerezni a táplálékkal az életébe, azáltal, hogy nem permetezett, porozott és mérgezett hát növényeket fogyaszt és vásárol, ami néha piacon bizony kiderül, hogy ugye káros szermaradékot tartalmazván civilizációs betegségek kialakulásához vezet. Na most hát a természetben összegyűjtöttnek az előny az, hogy én lehajolok a gombáért, mondjuk a most gombát, vagy pedig azért a gyümölcsér, vagy gyümölcsér, aminek a bioértéke mindig nagyobb, mint a termesztetté, mert nem kezelünk semmivel, a jóisten öntözi, a madarak trágyázzák, a humusz réteg adja a tápanyagot, és biztos, hogy ha nem is van tömegbe terem, de elszórtam, megvan, és az időt bocsátunk a rendelkezésünkre magunknak, tehát nem a plázákba kirándulunk, meg a város nagy térségeibe, hanem kimegyünk a természetbe, mert akkor rájövünk arra, hogy valahol igényeljük is ezt, mert a magány az gyógyít, a csend, a vízpart, a hegyek, az erdők, ezek mind segítenek nekünk. Gyűjtögeti útjaink során több gyógyító hatóanyaghoz juthatunk, ingyen szinte a természet ajándékaként kapjuk, ugye csak ennek van egy feltétele, hogy hát vigyázunk a természet titkaira, ajándékaira, mert azok csak akkor segítenek rajtunk, ha mi vigyázunk a természet, és nem szórjuk el a mérgeket. Na most a galogonya túrán erre mindig fölhívom a figyelmet, hogy ott ne szemeteljünk ki, hanem inkább szedjük össze a szemetet, hogy vidámabban is egészségesen teremjen meg minden a vadon. Aztán hát ugye a mozgásterápia, ugye a galagonya túra során fölérünk egy hegytetőre, mindenki igényli, hogy egy kicsit mozogjunk. Olyankor egy kis jóga gyakorlással megfűszerezzük azt a mozgást, hogy ne legyen egy oldalú gyaloglás, légző gyakorlatokat végzünk. Én jóga oktató.

0: vagyok, egyébként úgy maszek alapon, tehát van vizsgám is, Indiába végeztem, illetőleg Etkalnyónál is, és nagyon nagy sikere van ezeknek a gyakorlatoknak. A gyógynövénygyűjtés mellett ide tartozik a gombák, időként megjelenő gombák gyűjtése, ugye elsők után néha elég sok gombát találunk néha. A egy óráig tartó túra eltart 3 óráig is, mert annyi a gomba is, nekem át kell nézni az összegyűjtést, mindenki szed valamit, hogy mi a mérgező, mi az ehető. Mint gombaszakértő, ugye ezt könnyen megcsinálom, de szívesen csinálom. Aztán vannak olyanok, hogy valaki nagyon elfáradt, és már gond, hogy eljöjjön, ne jöjjön, azt segítjük. Megtanítjuk arra, hogy milyen betegségre, milyen fát öleljen át. A fáknak a gyógyereje a természetben, az nem csak úgy van, hogy leszedem a hársva virágot, meg leszedem a gesztenyét, meg ezt, meg azt róla, hanem az kisugárzódik a törzsén keresztül, csak kell tudni, ismerni, hogy mi mire jó, és van, amit nem szabad csak 10 percig átölelni, tovább nem, de van, amit viszont akár egy fél óráig is ölelgethetem, és föltöltöthetök energiával, ez is egy gyógyhatás, ez is ugye, ez a faölelés. Aztán ide tartoznak még különböző, hát olyan regenerációs lehetőségek, hogy a lelki megnyugvás, amikor megpróbáljuk azt csinálni, amit a híres japánok csináltak. Ők úgy hívták ezt a természetjárást, hogy Shinrin-yoku, azaz a természetbe való erdőfürdőzés. Erdőfürdőzés. Minden érzékszervünket kinyitjuk, és ha nem csinálunk semmit, csak örömet szerzünk a látványtól magunknak, örömet szerzünk az erdő illatáról, a gomba illat, meg a fenyő illat, gondoljunk csak bele. Ugye a szanatóriumokat hova építik? Hát a fenyőerdőbe. Vajon miért? Mert az egészséget visszaadja annak a tüdőbetegnek. Ugye, de ide tartoznak az ízlelés, megkóstoljuk a bogyókat, a forrásvizet megkóstoljuk, és hát ugye ide tartozik a jó illatok mellett még az, hogy megtapintjuk a fatörzsét, átöleljük, és érezzük, hogy a fa szinte beszél hozzánk, föltöltődünk energiával, ezek így együtt alkotják ugyanazt, amit a japánok úgy hívnak, hogy Shinrin-yoku, és erdőfürdőzéssel töltődnek föl, és rájönnek arra, hogy kevesebb gyógyszerrel is lehet élni a civilizált világba.
1: Én nem olyan régen, pár évvel ezelőtt egy galagonya túrára elvittél bennünket, 11-es busz végállomásánál egy 130 éves libanoni cédrus fához. Erről a fáról tanár úr mesélne egy pár gondolatot a hallgatóknak?
0: Igen, hát a fáknak a gyógyereje, ez egy külön téma a fitoterápia mellett, illetve ide kapcsolódik, és való igaz, a cédrus fa, libanoni cédrus, az egy különleges fa, ami megtalálható itt az Apáti szikláktól nem messze, ugye a budai hegyekbe, és hát oda minden évben azért elzarándokolunk, és megnézzük, és észreveszünk, hogy ez a fa nagyon egészséges, kicsit elvadult környezetben van, de be van kerítve, most már védetté nyilvánították, soha nem beteg. Ez a fa olyan egészséges, ami összefügg azzal, hogy ott a legyek, a rovarok nem élnek meg, azok a kártevők nem élnek meg, mert ennek olyan illóanyaga, hatóanyagai vannak, amik átjárják a fát, és amelyek elriasztják az ilyen kártevőket. Valamikor régen a cédrusfából ilyen, hát ládikákat, ékszertartó ládikákat készítettek, amiben soha nem ment a moly, és ami örökké olyan fa volt, ha megfelelően készítették, munkálták meg. Nem, és hát ezt a fát ugye, ha átöleljük, hát nem tudjuk átölelni, mert 6-8 ember kell hozzá, hogy körbeérjük akkora, és az egésznek a csurgója, amíg a lombkorona ér, hát ott elfér 100 ember, és ott alatt a tartózkodás már az is gyógyítást jelent. Hát ilyenkor mindig egy kicsit potyázunk, átveszük a fa energiáját, mindenibe elmegyünk, föltöltődünk általa, és utána hát hálából visszaadjuk, átöleljük egymást, a karját megfogva körbeveszük a fát, és énekelünk nekik, hogy töltsük föl, hogy egészséges maradjon jövőre is. Évről évre járunk ide, most már 31 néhány éve, és meglátogatva mindig feltöltődünk. Valójában lelkileg segít sokat az embernek, a lelki legmagasabb frekvencia, ami gyógyítja a fizikai problémákat, ezt ugye tanultuk és tudjuk, ez egy jó lehetőség arra, és a cédrusfa egy ilyen kimagaslóan extrém gyógyító jellegű fa, mind ahogy ide tartoznak azért sok-sok más, és ugye fenyőfák, meg hársfák, meg gesztenyefák, cserjefák, nyírfák, nyárfák, stb. Azokról mind-mind beszélni szoktunk, de cédrus csak egy van, ezért ezt megérdemli azt a megbesülést, hogy csak azért, mert a cédrushoz megyünk, nem megyünk máshova, csak oda, hogy minél többet tartózkodhassunk abba a környezetbe, ahol hát, ha mi is kapunk egy energiát, hogy ne legyünk betegek.
1: A libanoni cédrusról csak szeretném megosztani a kedves hallgatóknak, hogy egy ilyen galagonyatúra alkalmával, nyár volt, nagyon meleg volt, és a gyantája az valahol egy másfél méter magasságba kezdődött volna el csöpögni. Én a sétabotommal lepiszkáltam a gyantát, és megnéztem, hogy ez hogy néz ki. Hát, kedves hallgatói, mindenki kapaszkodjon meg, üveget tisztaságú a gyanta. Megkóstoltam, mert nagyon érdekelt az íze, és nagyon-nagyon nehezen tudtam szeretni libanoni cédrus olajat. És akkor ez most igaz dolog, vagy város legenda, hogy ez minden vírus, minden gombát vagy megöl, illetve a homeopátiával a libanoni cédrus az milliószoros hatása van?
0: Ezek az anyagok ott vannak a fákba, főleg, hogy nekik meg kell védeniük magukat. A hegyhelyen rőnek, bármi van, ugye, lerágja egy másik állat kicsi korába, vagy a vihar kidönti, vagy akármi, tehát neki meg kell védenie magát, és a fák érdekes módon képesek kommunikálni is egymással, és ha együtt vannak, akkor még több mindent képesek kibírni, mint egyedül egyszer magába. A cédrus ez egy olyan keményen, hogy mondjam, egészséges fa, aminek a hatóanyagai, fitoncidjai, tehát fitoncidoknak nevezzük azokat az anyagokat, ilyen terpének, meg egyebek tartoznak, meg limonén, meg pinén, meg ilyen vegyületek, amelyek ugye a fenyőfákban is benne vannak, amik megvédik őket a károsítóktól, és ha valaki ezzel kapcsolatba kerül, azt is megvédik, csak akkor meg kell tudni azt, hogy na milyen jó, ugye az a fenyő terpentin, amit nem nagyon ismerünk, az a limonén és egyéb anyag, amelyek ugye a kérgekben, a némelyik fában ott vannak, hát ezeket ismerve, ha én csak átölelöm, megtapogatom kézzel a fát, már a rezgésében ott vagyok, ugye ezek kisugároznak, mint egy aura. Ebben az aurának a légterébe belekeveredve, ott eltöltve egy pár percet, csodálatos érzés az, hogy az ember utána vidámabban jön haza, amíg el is fáradt a lábam, mégis úgy érzem, hogy megért elmenni. Elmondom, ezt úgy szoktam mindig megfogalmazni, hogy olyan érzés ilyenkor, mint az ember gyerekkorában, amikor elment a templomba. Ott nem lehetett káromkodni, csendben voltunk, és hazamentünk a mise végén, és föltöltöttünk valahogy, elfelejtettük bunkat, bánatunkat, meggyógyultunk lelkileg. Hát ugyanezt teszik ezek a fák is velünk. Tehát az erdő az a természet temploma. Így is mondhatom, nem kell vallásosnak lenni, csak hinni a természet erejébe, és azokba a törvényszerűségekbe, amelyek összefüggnek azokkal a hatóanyagokkal, amelyeknek egyébként a kivonata is gyógyítók, de nem olyan értékben, mint ott a bioérték birtokában, a természetben együtt kapcsolatban más hatóanyagokkal, és a kollektív energiát hát ugye belélegezve együtt vagyunk mi is, együtt több fa, több növény, képesek vagyunk igen gyorsan föltöltődni, és egy hétig vagy egy hónapig elbírjuk esetleg ezt, és utána megint elmegyünk a következő hónap galagonya túrájára. Hát ezért én szívesen járok ide, mert én is feltöltődöm, és látom azt, hogy hát nyáron jó időkben bizony olyan sokan vagyunk, hogy nem is férünk föl egy buszra, hanem 2-3 busz jön ki a terepre, a Jánoshegyre vagy akármerre, és akkor egymást bevárjuk szépen, és akkor folytatjuk tovább az ismereteket.
1: Egy olyan kérdésem lenne tanár úr felé, hogy említett volt, hogy 30 éve galagonya túra. Van-e olyan élménye, amit szívesen megosztan a rádió hallgatóknak és hallgatókkal, és nagyon szívesen visszaemlékszik rá? A 30 év azért ez már nagykorú. Tehát...
0: hát igen, 34 éve most már lassan, ugye, hogy galagonya túra volt, de nagyon meg tudnám számolni egy kezemen, hogy hányszor maradt el azért, mert olyan volt az időjárás. Kisebb csepörgés nem zavart bennünket, mert esernyő volt, vagy nagyok fa, erdőbe fa alatt voltunk, és a kisebb zápor nem is ért el bennünket, mert a palombok fölfogták mindezt, még akkor is, ha nem volt semmiféle tető, ami alá állhattunk volna. Ez is nagyon jó volt, és örültünk neki, hogy láttuk, hogy hát hiába sár van, akármi van, de mi a falevelekre léptünk, nem lettünk sárosak, mert ott az avar az olyan volt, mint egy szőnyeg. Ez mind nagyon jó volt. Persze volt olyan is azért, elárulom, hogy közbe-közbe jött a vihar, és azért nem adtuk föl, hanem eljöttünk egy darabig, ugye visszatérve bementünk az én kis bemutcai lakásomba, voltunk vagy 20-30-an, és hát mindenkinek átvázott a februári latyaktól a cipője lába, ugye, ilyen is volt, és akkor előzettem a lavorokat, mindenkinek lábvizet adtam, és forró teát főzve folytattuk az ismereteket, hogy mit láttunk volna még a szabadban, ha nem megyünk el. Tehát volt egy ilyen pótlás is, emlékszem rá, de mindig elmentünk, amikor az eső miatt csak hárman voltunk, akkor is elmentünk a túrára, és akkor is, amikor voltunk 90-en, egyformán mindig. Tehát ezek, hogy mondjam, olyan különleges kirívó más, az volt csak, hogy az időjárással kellett dacolni, hogy vajon merjük, mi lesz, és észrevettük azt, hogy az utóbbi években, utóbbi 10-15 évben, most már egyre többször kisütött a nap. Reggel még esett az eső, de 9 órakor már elállt az eső, és egész jött a szép idő, mintha mi vittük volna a napsütést a természetben ki, és jó idő lett utána, és aztán mondtam, hogy menjünk el, ha nagyon akarunk valamit változtatni, tudunk még a környezetünkön is ilyen szempontból.
1: Igen. Az előbb említett a tanár úr egy nagyon érdekes kérdés, hogy a növények közötti kommunikáció, illetve a fák, hogyha egymást közelébe vannak, akkor ez értelmezhető úgy, hogy vannak olyan cédrus-citrusféle jellegű fák, akik külön kommunikálnak, tartják egymással a kapcsolatot, illetve vannak olyan tölgy és gyümölcsfák, amik szintén külön kapcsolatot tartanak, vagy ez az egy-egy csoport?
0: Hát általában a fa fölismeri a saját társát, a saját fajtáját, mert csak egy példát hadd mondjak el, hogy ez igaz történet volt, hogy a tölgyfa ugye a makját lepotyogtatja, szél kicsit elviszi, de valamelyik oda potyog le a mellé egy 20 méterre, 10 méterre a fa alá, és kihajt tavasszal, a mag kicsirázik, és egy kis tölgy lesz belőle. És a kis tölgy fel is nőtt olyan másfél méterre, és egy őzike lerágta, derékba rágta a szegény fát, és a kis csemet hát akkor ugye lombja levesett, nem volt levél, nem volt, ami a nedvességet szívja, ugye a gyökéren keresztül a földből kifele, és hát úgy volt, hogy elpusztul. És ennek a megfigyelése során ugye az a végső eset állt elő, hogy a növény egyszer csak kezdett hajtani a semmiből, pedig nem volt levele, egy sem le volt rágva, az alvó rügyek kihajtottak, a gyökérzete úgy nézett ki, hogy helyrehozta az egészet. Tehát mi történt ilyenkor? Tulajdonképpen semmi más. Az anyanövény, aminek a gyökerei sokkal messzebb elmennek, mint mi látnánk, ugye, mikor kiásunk a fát, észrevette, én megérezte, hogy a kis csemetét fél lerágták, hogyan mentse meg? A gyökerével rákapaszkodott a kis csemete gyökerére, és a saját energiájából, amit hatalmas gyökérzetével szívott föl nedvességet, tápanyagot, talajból, átadott a kis növénykének, a kis csemetének. Az a kis energia fölszivárgott, fölnyomódott a edény alábokon át, a rügyek kifakadtak, és azóta szép nagy fává is nőtt. Igen, tehát igazolásul, hogy a mama szeretete a gyermekére ott van, mert a más magvakisodásnak, de azt nem támogatja, a sajátját támogatja, elősegíti, ha ott van a gyökér zóna közelébe, akkor kezelésbe veszi, és segíti fölnevenni, nyomja neki a tápanyagot, hogy nőj föl, amíg engem látsz, kisfiam, ne félj, nem hagylak cserbe, és megnőtt. Tehát van egy érzelmi életük a növényeknek, tudatuk nincsen, sokszor azt mondjuk, hogy másodrendű lények.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés volt, hogy a idősebb a fa tölgy hogyan vigyáz a gyerekeire és a tölgy óvodára, és gyakorlatilag a tölgyfa erdőnek a reprodukciója hogyan történik, hogy milyen erősítést kapnak. Tud még ezt mondani valamint, tanár úr, kérem?
0: Hát csak annyit, hogy a természetet tanulni kell, nem kihasználni, lerombolni, hanem amíg a természet él, amíg a fák megvannak, addig mi is élünk. Ha eltűnnek, akkor mi se leszünk már. Akkor tényleg megszűnik a világ, a létezés, az oxigéntermelés, meg a többi, tehát ugye a zöld övezet oxigénét a fák biztosítják, ugye egyszer ez biztos, ez nagyon jó, tudja mindenki. Aztán hát meg a különböző kipárolgások, ugye itt nyilván most az örökzöldekre gondolunk, amikor azt említettem már korábban, hogy a fenyőerdőknek a kipsugárzása, a fenyő illóolaja az annyi korokozót elpusztít, hogy ott a levegőbe káros patogén, baktérium, spóra nem él meg. Tehát az a környezet fertőtlenítve van. Ha én a lakókörzetemet olyan helyen hozom létre, vagy én ültetök a lakókörzetem a kertembe fenyőt, kamecipáriszt, tujaféléket, tiszafát, akkor én a levegőt tudom fertőtleníteni, nagyon hatékonyan, hogy az a bizonyos tujon hatóanyag, amitől félünk, ugye, ami az örökzöldekben ott van, ugye, mind kellemetlen, káros, rákkeltő egyéb anyag, amitől óckodunk, hát kérem szépen, hadd mondjam meg, annak is a gyógyhatása. A tujonféléknek a gyógyhatása pedig abban áll, ezt még a nagyanyámtól tanultam, mert ő népgyógyász volt, tehát gyógyhövekkel gyógyító bábasszony volt, és igen nagy tekintélye volt ugye a komlói, akkori falusi település lakossága között. Őtől tanultam, hogy daganat, csomó, csontkinövés és ilyesmire, hát, hogy mondjam, gyógyító hatással van, azóta megtudtam, hogy ugye a bizonyos hát tumorsejteknek a szaporodását gátolja. Tehát ugye a csontkinövésnél is az oszteó hát blasztsejteket gátolja, amelyek ugye a kóros kinövést okozzák, és a cipő föltörte a lábat, vagy valami bütyök volt, akkor a növény, az örökzöld növénynek a tüleveléből masszírozott, passzírozott ki mozsárba, rézmozsárba olyan kis nedv anyagot, amit felszivatott egy kis vattával, és rátette arra a sérült részre, és bizony ilyeneket tanított nekünk. Hát ugye azóta változott ez, annyi, hogy nagyon mérgező ez, véletlenül ne kerüljön ételre, kézre, szájba, mert ez egy keményen rákeltő anyag. Ugyanakkor pedig gátolja a tujon az ilyen csontkinövéseket is. Tehát amikor valaki nem tud cipőt húzni, mert bütyke lett nagy, és akkor faragták műtét, vagy sikerült, vagy nem, a tujonnal tudta visszafogni. Hát ez a taxus vaccata és egyéb hasonló növényeknek a hatóanyag, amit Amerikában föl is használtak kísérletképpen, sőt gyógyászati eszközök, gyógyászati termékek sorában is megtalálható, az a vegyület, az a kémiai szer, amit ők gyógyászati célra használnak, de csak külsőleg.
1: Itt a csontkinövésről beszéltél, tanár úr, akkor ez a bütyökre is jó?
0: Hát, ha az rossz indulatú patogén elváltozás, akkor nyilván oda is jó, de hát ugye ennek a kivizsgálása már nem az én feladatom, csak mondom, gyerekkoromban is hallottam, hogy ezt erre használták a népgyógyászok. De csak aki egy kicsit...
1: Hogy hát akkor ez a patogén, egyértelműen a patogén...
0: Igen, a rossz indulatoknál. Amerikaiak végeztek kísérletet, később olvastam róla, hogy ezt a káros, a rákos betegségeknél is föl lehet használni. Igen, csak annyira mérgező, hogy mi nem tudjuk ezt így kivonni és használni. Viszont az, hogy az ne nőjön tovább, oda tesszük, borogatjuk, ezt még el tudom képzelni, mert egy ilyen esetől tudok én is, amit még gyerekkoromban, ifjabb koromban tapasztaltam, hogy egy illetőnek nem tudta a cipőjét fölhúzni, és ment, templomba ment, és akkor az egyik cipő, lábán cipő volt, a másikon meg egy nagy papucs bevásolva a lába, mert hát fájt neki, és kinőtt az, és próbálta kenegetni mindennel, és elmullott neki ez, és mikor egy-két hónap múlva később találkoztam vele, mondom, és a cipőt föl tudod venni, igen, eltűnt a csomó, hát ugye azt mondtuk, ez a jóisten csodája, vallásos család volt, ugye, az illető tartott, és annak a jóisten segítette meg, hanem ugye az a tujon is, ami segítette. Tehát van, ugye mondjuk, hogy minden gyógyszer méreg, de sokszor a mérgekben van olyan is, ami nekünk segít, csak másként kell használni.
1: Tehát ez... Térjünk vissza a galagonyatúrára.
0: Igen, a galagonyatúrán is találunk.
1: Milyen olyan csoda van itt Budapest környékén, mint például ez a libanoni cédrus. Szeretném megjegyezni, hogy nagyon nehezen, de én nekem sikerült szereznem libanoni cédrus olajat. és egészen fantasztikus gyógyhatása van, de ez majd egy másik műsor keretében beszélgetünk erről. Tehát Budapest környéki csoda, amiket a Galagonya túra megmutatta
0: Igen, hát azért vannak csodák, de vannak azért olyan félelmetes hát, jelenségek is, mint amikor egy tiszafát találtunk, tele érett sárga, narancsszínű kis bogyókkal. És hát ugye szó volt róla, hogy ehető vagy nem ehető. Aztán ugye az egyik ember a szájába vette, és utána rögtön rázolta a többi, meg ne edd, mert ez halálos méreg, tiszafa. Ugye hát szintén ide tartozik, és ha lenyeli, akkor meghal. És akkor én mondtam neki, hogy hát ha meg tudod úgy enni, hogy csak a külső burkát eszed meg, az finom édes, akkor nincs baj, de ha lenyelőd a magját, akkor mindjárt a koporsódat is megrendelheted, mert azt a mérget nem éled túl.
1: Hát egy biztos. Agatha Christie. Mondom,
0: ilyen is van, amire oda kell figyelni, azóta ahányszor arra megyünk, mindig, ugye tanár úr, ugye ez az a fa, amit nem szabad a termését megenni, csak az, aki megszámolja, hogy hányat vesz a szájába, hány bogyót, és annyi magot is köpjön ki, mert ha nem, akkor rögtön gyomormosás, hánytatás is minden, mert baj lehet belőle.
1: Ugye az a egyik, tiszafával Agatha Christie foglalkozik egy regényében, hogy milyen borzalmas dolgok vannak.
0: Igen.
1: Mi az, amit még tudsz?
0: A lepényfa. A Krisztus tövis. A Gléditsch.
1: Igen?
0: Gléditsch. A Gléditsch, a Triakantosz, ugye? A neve Gléditschnek is mondják, latin nevéből, de ugye ez a lepényfa. Hosszú, akáchoz hasonló fa egyébként, és hosszú 30-40 cm-es hosszú hüvelyterméssel van. Kicsit csavarodott ilyen lilás hüvelyek, ami gyerekkorunkban is emlékszem rá, hogy nagyon szeretettel fogyasztottuk. Apám mondta, hogy ez erősíti a fogint, a szájsebeket, stb. És olyan kellemes, édes nyálka volt a hüvelyekben belőle, az már megszáradva, ugye lehullik a fáról, ott a földön összeszedtük és rágcsáltuk, és igen kemény kis magvak, mint a lencse. Még annál kicsit nagyobb magvakkal volt tele szépen.
1: Szent János kenyér?
0: Azt népiesen azt mondják, ez magyar Szent János kenyér, mert ahhoz hasonlított, de semmi köze a Szent János kenyérhez. Viszont az, hogy a tápértéke igen magas, annak a magnak, azt a magot 20-30 percig főzöd, akkor olyan főzeléket kapsz, mint egy jó lencse főzelék, csak meg kell fokhagymázni, fűszerezni a maga módján, és nagyon finom. És a hüvelynek a belsejében lévő kis nyálkanyagokat, a szélén, ahol összeérnek ugye a bőrfelületek, mint egy borsó, ugye össze van zárva, kifejtőd benne a magokat, csak ugye ez sokkal hosszabb, ez 30 centi hosszú, és hát van benne egy 10-15 mag.
1: Tárat állapotban lehet felhasználni?
0: Lehet, most is lehet, ha megtaláljuk, ugye ilyenkor már lehullik a földre, és ha nem rohadt el, nem romlott meg, ugye, mert hát elég ellenáll minden gombának, akkor hát ezt érdemes összegyűjteni, gyógyszerként is fogyasztani, mert hát a szálsebeket összehúzva, édesítő volt, gyerekkorunkban nagyon drága volt a cukor, meg minden. Én emlékszem rá, a meccsekben több helyen találtunk, apánk is megtanította, hogy ezt rágcsáljuk, mert édességet kívántunk, akkor fogtuk és elkezdtük rágni, nagyon édes volt, nagyon kellemes volt. Egyébként a jövő növénye lehetne, mert igénytelen és táplálék hatása szempontjából, ugye, telepítve egy holdni területről ennyi tápanyagot lehozni nem lehet buzából, meg semmiből, mint ebből, ami ennek a lisztjét, meg a magtermését jelenti. És ezt nem kell minden nap öntözni, nem kell minden nap kapálni, meg ültetni, meg mit tudom én, ugye ápolni, hogy legyen bele valami, millió betegsége, ennek nincs is betegsége. Azért mondom, hogy az a lepényfa, lepényfa.
1: Tehát hát évekkel ezelőtt egy Galagonya túrán tudtam meg ezt a tudást, hogy akkor nézzük meg, hogy a Szent János kenyér fának a gyümölcsét,
0: igen,
1: miről ami híres még a gyümölcse, ezt személyesen kutattam meg, az egy uncia. Az egy uncia arany, vagy az egy uncia ezüst, hogy mint súlymérték, hogyan kerül bele a köztudatba. Hát ennek a Szent János kenyérnek a magja, de csak a középső három mag, mert a szélén lévőket, hogyha levesszük, akkor azok már más méretűek és más súlyúak. Senki nem tudja, hogy miért, de teljesen mindegy, hogy hol szedjük be, vagy gyűjtjük be a Szent János kenyér magat a világ melyik részébe, a súlya az ugyanannyi. És ezt nevezték el egy unciának. Tehát a
0: Igen.
1: Görögök, a rómaiak, a középkori arany és gyémánt kereskedők, mindegyiknek a kis tarsójába volt kis bőrzacskó, ebbe tartott magukat, és innen tudták meg azt, hogy akkor van aranyad eladó, igen, van, mennyi, 3 uncia, és akkor már vagy akárhány uncia, és akkor ez alapján méricskélték. Tehát a Szent János kenyérnek van egy ilyen történelmi hatása is. Mi az, amiről még tudunk beszélgetni? Talán, ez a témakör könyvtárnyi anyag van ebben, te veszed-e?
0: Igen, talán még annyit, hogy ugye mostanában divatos az erdőben, mivel tisztelnünk kell a természetet, mert tanulnunk kell tőle, mert túlélést tanuljunk, mert ha valami katasztrófa van, háború vagy bármi, kik az első túlélők? Mindenki elpusztul, leég az erdő, akármi, a növényzet. Először a növényvilág fog kialakulni, és utána jönnek az állatvilág, aztán a végén az ember is betelepszik újra, mert a növény túlélő. Hát ugye ez azt jelenti, hogy a növénytől meg kell tanulni azt, hogy hogyan képes ő túlélni mindent, azért, hogy olyan alkalmazkodó képessége van, ami összefügg az intelligencia képességével. Ugye azt mondják, intelligens az, aki a problémát meg tudja oldani. Most egy növény, ami egy helyen van, nem tud arrébb szaladni, mint egy kutya, vagy egy őzike, vagy akárki, vagy egy kisegér, nem tud elbújni. Neki ott kell maradni, meg kell oldani, hogy megmaradjon. Hát mi mindent tesz egy növény azért? Milyen feromonokat, miket termel, illatanyagokat, milyen ultrahang, vagy elébb, egyéb lehetősége van, hogy kommunikáljon, hogy riasszon a többiek, hogy kapcsolódik a rovarvilághoz, hogy működik együtt. Az egész biocenózis nem egyedül van kollektívában, és ezért túlélő. Az ember meg széthúz, ha van 3 ember van, akkor már az egyik az frakciót képez, az biztos, mert nem értenek egyet, ugye nem. Ezért az ember kapaszkodik, és a túlélésbe szaporodik, de hogy túlul lesz, sajnos a civilizált világ nem úgy néz ki, hogy a túlélés felé halad, hanem az, hogy még a természet is belepusztul ebbe a nagy széthúzásba. Tanulni kéne a természettől valamit, a túlélők akarunk lenni. Úgyhogy nagyon sok mindenre megtanít bennünket a kirándulás, és nagyon sok ember van, ez a baja, az a baja, nem ismeri a gyógyhüveket, akkor csak megmondom, hogy mi a baj, hát most van olyan önbizalom hiányom van, akkor itt van ez a vadcserösznyefa, ölelje át egy 10 percig. Mondj el a baját a fának. A fa lélektan ilyen van, de ugye már elme, meg tudatosság az a fánál nincsen. Ott van egy fizikai, meg egy lelki rezgés kapcsolat közvetlenül. Bárcsak az embernél is volna, nálunk nincs, mert közben van a tudatunk. Na most, ha megöleljük a fát, kikapcsoljuk a tudatot, csak annyit, hogy energiát szeretnék venni tőled, de vissza is adom, mert vigyázok rád, vagy leszedöm róla ezt a szemetet, és ápolom a környékedet, hogy maradj meg nekem továbbra is, akkor már kapcsolatban vagyok vele. Vagy pedig van pánikbetegség, manapság, ugye pánikban van valaki, akkor azt mondom neki, hogy ölelje át a nyírfát, ha találunk nyírfát, akinek ugye pánik problémája van, szorongásba éli az életét, ölelje át, segít rajta. Vagy például nincs energia, elfáradtunk, végkimerült, akkor a bükkfa a legjobb. Vagy ha valakiben, hát ugye nincsen, csak csupa rossz tulajdonság, az a tölgyfát ölelje, erősíti a jó tulajdonságait. De sok ilyen van, vagy pedig az érzelmi élet csalódott valakibe akkorát, hogy nem tudom, ajánlja valamit, hogy gyógyuljak meg, semmi különös nincsen, öleld át a hársfát. Ugye fitoterápiában tanítjuk mi, hogy a hársfa virágteja az énekesek tejája, jobban énekelünk, ki énekel? Az mire hat a lelki világunkra, igaz? Fölvidulunk az élet. Hát a magyar ember a sírba akkor is énekel, ugye a bánatába is énekel, de nem hagyja el magát. A vidám ember meg abban nyilvántja meg, hogy táncol, énekel, tehát az énekesek tejája. Ez azt jelenti, hogy a hársfa teját, ha én nem eszem meg, mert most épp nincs termés, de ha ott van, akkor átölelem. ugyanezt a hatást érvényezem. A lelki világomon keresztül, az ő lelke kirezgése, az ő aurája, ha én belemegyek, már megkapom. Ha én megölelem a gyerekemet, az aurámba benne van, átadom neki. De nem a negatív gondolatokkal, hanem a pozitívval. És közvetítom a természet erejét rajtam keresztül a családom felé. Ha vannak ugye a kertjében ültet ilyen fákat, de hát a legegyszerűbb dolog, mert egyszer ez a bajunk, egyszer az a bajunk, megkeressük azt a fát, aminek a rezgése már magába gyógyít, hogyha nem kell más csinálni, csak ki kell kirándulnom menni, és oda kell alá ülnem, ott kell piknikeznem, vagy át kell ölelnem, és élveznem a fának azt a rezgését, amit tudatosan nem is tudom, hogy mit. Csak az, hogy hazamentem, jobban vagyok, ki elmúlott ez a bajom, az a bajom, néha tudattalan is, de ezt tudatosan is lehet csinálni, tehát az, hogy én oda megyek, megkeresem azt a fát, ami nekem szent, régen is voltak ilyenek, amik gyógyítólag hatottak a környezetre. Régi népgyógyászok tudták is, hogy a szírfa, égerfa, ilyen fa, olyan fa a környéken, hogy oda kiártak az emberek, oda alatta piknikeztek, majális csináltak. Miért? Mert annak a fának olyan volt az aura rezgése, hogy ott, aki onnan ott leült egy darabig, utána hazament, az olyan volt, mint egy stupába meditált volna Indiába valahol, ugye? Fölüdülve, fölfrissülve. Hát az egész természetről szól. Fölüdítse, megelőzzük a betegségeket, segítsük a gyógyulást, és maradjunk együtt, kapcsolódjunk össze, ne eltávolodjunk, ne faragjon bele a nevemet, a vésem, a bicskámmal a fa törzsébe. Ne, azok egy buta dolog az, mint amikor az ember teletetováltatja magát, és az, hogy attól erősebb lesz. Nem, pontosan gyengítjük magunkat, a fát se gyengítsük el, maradjon az erős jövőre is, az utókornak is. Na, ezért.
1: Műsoridőnk lassan lejár, de azért van még egy kérdés, amit szeretnénk, hogy átbeszélnénk, itt a növényeknek a túlélési képességéről volt szó. Hát minden ösvényen, hogyha végigmegyünk egy erdei vagy egy mezei ösvényen, akkor szélén ott van két nagyon érdekes növény, a keskeny levelűti fű, illetve a széles levelűti fű. Hát ez volt a vizsga kérdésem. És az erdőnek a szélén pedig van egy lapulevél, vagy egy lapulevél, nagyon sokkal találkozunk, és van egy olyan közmondás, hogy úti laput kötöttek a lábára. Erről a három növényről, hogyha tanár úr beszélne a kedves hallgatóknak.
0: Igen, hát az úti lapunak a története az onnan ered, hogy valójában az egy gyógyító levél, amit hát, hogyha felhasználok, mondjuk fájó duzzanatra bekötöm, mint ahogy a káposztalevelet is szoktuk a fájó térdüzzelet rátenni, egy lapulevelet is rátehetünk. De van ennek egy érdekesebb történet. Az első világháborúban, amikor még orvosok kevesen voltak, felcserek voltak a hadseregbe, ugye sérüléseket el kellett látni, és hát egy felcser már tudta, hogy kell megelőzni a nagyobb bajt. És mit tettek? Ugye akkor még nem gépesített gyalogezred vitte a katonákat, hanem gyalogoltak kincstári bakancsba, és föltörte a lábat, mert az nem mindig lábra szabott volt, jó nagy volt, hogy belefért a kapszarony, és bizony akár ugye támadtak, vagy visszavonultak a sereg, gyalogosan közlekedtek a katonák, és bizony néha úgy föltörte a lábát a bakancs, a sok gyaloglástól a szegény kis katonának, hogy a végén a puska túlsa támaszkodott, és úgy bicegett, hogy valahol majd pihenünk és megállunk. És a felcserek ki voltak oktatva, hogy patakpartján, vízpartján pihenjetek meg valahol, árnyékos helyen, hogy megpihenve a lábatokat betegyétek a vízbe, mert a bakancs szorított a láb, fölvidul, hogyha egy kis hideg vízbe megáztatom. Ugye, ezt tudjuk mi is, mind is csináljuk, egy jó áztatás. És hát aztán megdörzsölgeted, megmasszírozgatod, és hát a föltört lábat utána nem teszed vissza abba a bakancsba így, hanem először egy lapulevelet majd a felcser levágottan leszed oda, az odaadja, kiosztja azoknak a beteg lábú katonáknak, akiknek nagyon nehéz járás, mert ugyan a társzekereken ugye vitték a sebesülteket, de volt, aki már föl se fért. Akkor hova menjön? Bicegött és jajgatott, hogy csak odaérjek, mert nem bírok már menni. Bekötötte vele a lábát, és így a kapcarongyot rátéve begyömöszölte szépen a bakancsba, egy kicsit megnyugodva, és úgy ment tovább, és mire estére beértek a körletbe, ahol már letáboroztak éjszakára, addigra soknak, meg is gyógyult félig a lába. Miért? mert dörzsölte a bakancson, ugye a lábát dörzsölve, a növény nedvét kidörzsölte. És a lapulevél nedvében olyan gyógyító anyagok vannak, amik segítenek. Hát ez még vonatkozik nem csak a nagy útilapúra, mert az útilapú ez a nagy bojtorján növény, ugye ennek az első éves levelére gondolunk, ilyen hatalmas nagyra megnő. Második évben már nincs ez, mert akkor már magszárodhoz. A útifüvek között meg a széles, nagy tenyérnyi, széles leveli útifű, ami szintén jó, nagyon jó sebgyógyító. De ennek a útifűnek még más gyógyhatása is volt, mert ugye ahol sok volt a szúnyog. És hát ugye valaki olyan helyen ért, de a népgyógyászok ugye elmondták, hogy kérem szépen alkoholba áztassák fel az összeapított útifűlevelet, itt a keskeny levelű útifű is, ettől széles is, és az elriasztja azzal a tinktúrával, kennik be a bőrüket, ahol a ruha nem fedi, a szúnyog oda nem jött, mert ezt utálta, elrepült onnan. Vagy pedig hát a keskeny levelű útifű, hát tudjuk, hogy a kőg és csillapító szirup a gyerekeknek, az a köptető szirup a patikában, az a keskeny levelű útifűből készül, csak cukorszirupban van megfőzve, szépen leszűrve, és a kisgyerek torka helyre jön, a kőg és csillapul, és meggyógyul. Ugye mi felnőttek is elfogyasztatjuk, de nekünk ott az erősebb a kakukkfű, ugye mi azt isszuk meg erre, de látjuk, hogy ezek a lapufélék már rég és régóta a történelem ősi korszakában is nagyon értékesek voltak, és tényleg a katonáknál is, ugye, ahol nagyon fontos volt, hogy ez a katona futni, szaladni tudjon, mert ha nem, akkor utoléri az ellenség, vagy pedig ő nem éri utol az ellenségöt, azt már lemarad. És bizony az nagyon fontos volt, hogy a láb az jó helyen legyen, és egészséges legyen. Külön specializálták a felcsereket, akik így próbáltak segíteni. No.
1: És akkor a kérdésem, hogy a széles levelű útifű, ha jók az emléképeim, akkor ennek a levélnek körülbelül akkora tud lenni, mint a tenyerem kifejlett állapotban, és 4-6 fő ér van a növényen, és ha rajta lépkednek emberek, elszakadnak ezek a fő érhálózat a levélben lévő, és másnapra meggyógyul, honnan van a tudása.
0: Na, az a helyzet, hogy ettől a növénytől tanulni lehet valamit, tehát azt jelenti, hogy a sérüléseknél, sebeknél első rangú gyógynövény az útifű. Már az óvodába tanítani kellene, én annak idején sokat kirándultam kis első osztályos kisgyerekekkel, első-második osztályosokkal, a nejem szerveztem, ő volt az osztályfőnök, én pedig hát mentem a gyerekekkel hétvégén kirándulni, és bizony előfordult, hogy hát valami kis baj volt, kicsit megsérült, akkor megtanítottam, hogy leveszed a kis útifűvet, kicsit megharapodálod, megrágod, és bedörzsölöd, vagy ráteszed arra a kis sérülésre, ahol fáj neked. Egy celluxszal leragasztottuk, egy kis ragasztószalaggal, és mire beértünk már, igen gyorsan meg is gyógyult a seb. Na most a másik, ami nagyon érdekes még itt, az, hogy például az emberek ugye félnek a csípéstől. Most, hogyha egy méhecske véletlenül rálépek, vagy megszúr valahol az arcomon bárhol, ugye a méhecske, azt tudjuk, hogy kellemetlen, pláne a gyerekeknél, ugye, ahol szaladálnak be a virágok közé, minden is, de jó szaga van, jaj, és egyszer éppen egy méhecske megszírja az órahegyét, júj, most mi lesz, ugye, és az megdagad, és fáj nagyon. Hát az útifű, egy keskeny levelű útifű, az, meg a széles levelű sű egyébként mindenütt az évjek útifűnek, mert úton útféle mindenütt megtalálható. Ebből ennek a nedve, hogyan jön ki annak a kis levélnek a nedve? Ha megharapdálom a fogammal egy párszor, és utána azt a sérült észre, hogy megharaptam, oda teszem, ahol a méhecske megcsípte, beledörzsölöm, vagy ráragasztom, ráteszem, rögzítem valahogyan, zsebkendővel, ragasztószalag, akármivel, és igen gyorsan érzem, hogy már nem is szúr, nem is fáj, csillapítja a fájdalmat is, a benne lévő aukovin glikozida pedig igen mély hatású sebgyógyító, patikaszer, helyet használom, és igen gyorsan meggyógyulnak a sebek. Úgyhogy a napközben előforduló horzsolások, meg egyéb gyerekek játékával ugye létrejött ezzel kapcsolatos kisebb sérülések, meggyógyíthatók, ha a gyermek ezt tudja. És ezt tanítottuk a gyereknek kiránduláskor, hogy ezt az egyet tanuljátok, a többi növény nem ismeritek, nem érdekes, de leesett a bicikli lánca, megsérült a lába neki, és vérzett, és mi van, mit tett oda, hova menjön, se anyuka, se apuka, senki nincsen, csak a barátom, akkor csak fog meg szépen, ugye letörőtem, vagy lenyálasztam, lemostam. Oda tettünk rá egy útifűlevelet, a másik ráragasztott, rákötött a zsebkendőt, vagy akármit, jó megszorította, ezt mentek tovább. Elállt a vérzés, estére meggyógyult.
1: És ugyanez alkalmazható darás csípész esetén?
0: Hát igen, csak akkor nem az útifűvet használjuk, mert a mézcsípés az nagyon erősen, hát, savas. Mind a sav úgy mar, ugye, hogyha valahol érzékenyen meg, de a sav úgy marja a bőrünket. A luggal tudjuk közömbösíteni, az útifű meg lugos. Nagyon erősen lugos, és az útifű azért a legjobb. Hát a hagymafélék is jók, hogyha itt nem hagyma van, ott a vadhagyma vagy valami, és annak a levele is jó, mert lugos itt. A darázs meg éppen ellenkezőleg, a darázs csípés meg lugos. Arra az útifűvet hiába teszem rá, attól még fáj. Arra savasat kell tenni. Mi a savas? Hát egy sóska levél. Ugye? Sóskát minden gyerek ismeri, savanykás, ugye? Sóska levél, vagy egy éretlen gyümölcs. Egy megyfa mellett megyek el, és megszúrt a darázs, akkor leveszük egy megyet, ami félig erőt jó savanyú, rádörzsölöm a szúrás helyére. Ugye, még a méhecskénél beszakad a fullánk, azt illik úgy kiszedni körömmel, könnyű kiszedni. A darázsnak nincsen beszakadt fullánk, jám. Mert annak olyan fullánk, hogy vissza tudja húzni, nem szakad bele. Ottan viszont jobban is fáj, mert az a csontig belenyomja, erősebb, nagyobb állat is, ugye, nagyobb, mint a méhecske, akkor mind a méhecske. Akkor ott viszont a savas borogatást teszünk, vagy egy citrom van nálunk, akkor azt nyomjuk neki, vagy valami is ecetes ruhát, vagy ami savanyút. És akkor az pillanatok alatt, tehát aki a szabadba él, az vigyön magával mindig egy kis ecetes üveget, meg hát útifővet azt tegyen a zsebébe, vagy hát bárhol találhat. Ezek érdekesség a gyógynövények világában, de nagyon sok bosszúságtól megszabadít bennünket. Én, ha valaki nagyon érdeklődik, annak azt ajánlom, hogy jöjjön el a Galagonya túrára mindezeket, és ez sok apró kis népgyógyászati fogásokat ott megtanítunk neki, és kevesebbet mérgelődik.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy műsoridőnk lassan lejár, és tanár úr kérem, hogy három mondatban, hogyha elmondaná a hallgatóknak, hogy hol lehet megtalálni a Galagonya túrát, milyen weboldalon?
0: A Magyar Természetgyógyászok Egyesülete, hát oldalán, ott állítólag rajta van, megvan.
1: Rajta de, van, én láttam.
0: Igen, igen, de tanfolyamokon is mindenütt szervel mindez, és a tanjegyzetekben is benne van, és minden Galagonya túrán elmondjuk a kérdésekre ugye a választ, és elmondjuk, hogy milyen növény, mire jó, hogyan használja, mi a mellékhatása, mi a kritériuma, hogy használható. És hát ugye megpróbáljuk megmagyarázni azt is, hogy hogy kapcsolódik el az egészségvédelemhez, a gyógyszerekhez, mert nem lehet mindent összekeverni, természetes anyagot szintetikus gyógyszerrel. Ezt is elmondjuk, hogy mikor lehet probléma, hogy mire vigyázom. Mert van, aki jó hiszeműen összekeveri, mert az orvos fölírta a gyógyszert neki, ugyanakkor a természetgyógyász elmondta a gyógynövényt, a kettő együtt megöli, kioltja egymást, vagy baj, nagyobb bajt csinál. Ezt is elmondjuk természetesen, mert mindig van köztünk olyan, aki orvos, természetgyógyász. Ilyen is van. Most már nem egy ügy az országban, ezek pedig a nyerők, mert ezek akkor tudják azt az összefüggést, a káros kapcsolatokat ki tudják küszöbölni. No,
1: ennyi. Nagyon jó. Tanár úr, még odaadom a mikrofont egy pár másodperc, hogy búcsúzkodjon el a hallgatóktól.
0: Igen, hát én úgy búcsúzom el, hogy az egészség a legfontosabb kincsünk, viszont hogy képesek legyünk megőrizni, nem a patikába kell elkölteni a pénzünket, nem fölösleges gyógyszerekre, hanem először a saját öngyógyító erőnkre hagyatkozunk, az pedig az immunrendszerünkben ott van, és hogy az immunrendszert hogyan tudjuk befolyásolni, hogyan tudjuk erősíteni, az a Galagonya túrában benne van. Ott mindarról szó van, ami ezzel kapcsolatos. A fitoterápia az kiterjedt szinte mindenre, a gombákra, és a mozgásra, és a levegőre, és ha nem is értünk semmihez, csak kim vagyunk a légtérbe, és a negatív iónok, amelyek tudjuk, hogy üdítenek bennünket, belélegezzük ezeket, és a tiszta erdei levegővel, aromájával együtt érünk haza, már az otthon levők is látják, hogy változtunk pozitív értelembe, és talán ez a példa a legjobb, és a következő hónapban ők is eljönnek. Szeretettel várom őket a túrákon. Március 3. vasárnapján.
1: Köszönjük szépen, tanár úr! Műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, kedves hallgatóim, vigyázzanak magukra, és jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áitat címe Hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja, szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-éig lehetett. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Folytatódik a vasárnapi orgonisták sorozata. A vasárnapi orgonisták a Nagy Templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyet Dunkel Norbert orgona művész szólaltatta meg a Nagy Templom orgonáján. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős, napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Fiatalokkal beszélgetve gyakran hallom, hogy manapság nem is olyan egyszerű megtalálni azt a társat, akivel életre szóló szövetségre léphetnének. Akivel egy életen át jóban, rosszban szeretni fogják majd egymást. Hűségben, békességben, egymást boldogítva, és egymás terheit türelemmel hordozva fognak élni. Ha te már megtaláltad ezt a társat, hálás lehetsz érte. Ez a nap egy jó lehetőség arra, hogy tudatosítsd, miszerint nem magától értetődő, hogy ő ott van minden nap melletted. A házastársad Isten különleges ajándéka számodra. Elsősorban azért bízott benneteket egymás gondjaira a Teremtő, hogy egyengessétek a társatok mennyország fele vezető útját. Hogy szolgáljátok egymás üdvösségét. Mennyire sikerül ezt szem előtt tartani a hétköznapok rohanásában? Mit teszel ennek érdekében?

Ma mondj köszönetet Istennek a társadért. Adj neki hálát az együtt töltött évekért. Majd a házastársadnak is fejezd ki háládat mindazért, amit eddigi közös utatok során tőle kaptál. Biztosítsd őt arról, hogy még mindig szereted, hogy még mindig ő a legfontosabb személy az életedben. Hogyan tudnád ma őt megerősíteni ebben? Egy szerelmes SMS, egy csokorvirág, a kedvenc ételének vagy süteményének az elkészítése, egy szívből jövő dicséret, egy ölelés, valamilyen közös program, csupán néhány ötlet annak kapcsán, hogy miként mutathatod ki a társad iránti megkülönböztetett szeretetedet.

Megleltem, akit szeret a lelkem. Megragadtam, el nem engedem. Ez legyen a mai hitvallásod. E szerint élj. Ez segítsen neked elkötelezett szeretettel ragaszkodni Istenhez és a házastársadhoz.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 9-e. János evangéliuma, 4. fejezet, 31-től 38. versig. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték. Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Vannak tevékenységek, amelyekbe őszintén bele lehet feledkezni. Amikor ebben van benne valaki, akkor mintha megszűnne körülötte minden, mintha eltűnnének a fizikai határok és szükségletek. Gyerekek tudnak így belemerülni a játékba, ugyanakkor felnőtteknél is előfordul ez, ha valami olyat tesznek, ami számukra igazán kedves, vagy amit mindennél előbbre valónak tartanak. Jézus teljesen hozzánk hasonlóvá lett, jól ismerte az emberi lét minden fizikai szükségletét. Volt éhes, fáradt, ahogyan nem maradt ismeretlen számára a fájdalom és a szenvedés sem. Az emberré lett Isten fiának igazán fontos az volt, hogy betöltse azt, amiért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács evangélium a 19. fejezet 10. verse. Amikor a samáriai kútnál az asszonnyal találkozott és beszélgetett, mintha nem is lett volna megtett út fáradtsága, a test éjsége. A te életedben mi az, amibe úgy bele tudsz feledkezni, hogy valósággal elfeledkezel a fizikai szükségleteidről? Ott van-e a listádon az Istenért végzett szolgálatod? Mennyire fontos számodra, hogy az Istentől kapott elhívásodat betöltsd? A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Priscilla Clements írta Floridából, az Egyesült Államokból. Bízni Istenben. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Alkoholista apa és mentális betegségben szenvedő anya mellett nőttem fel. Az egyetlen családtag, akire támaszkodhattam, a nővérem Linda volt. Felnőtt koromban is felnéztem rá. Linda mellrák diagnózisa után minden nap imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg. Amikor azonban a rák 40 éves korában elvette az életét, nagyon megharagudtam Istenre. Az elkövetkező 12 évet apám nyomdokaiba lépve töltöttem, ivással enyhítve a Linda elvesztése miatt érzett fájdalmamat. Csak akkor jöttem rá, hogy valamit változtatnom kell, amikor majdnem vádat emeltek ellenem ittas vezetésért. Elmentem át egy 12 lépcsőből álló elvonókúrára, és bár nem volt könnyű, leszoktam, és az elmúlt 15 évben józan maradtam. A Biblia tanulmányozása és sok prédikáció hallgatása során rájöttem, hogy nem Isten vette el tőlem a nővéremet, hanem a rákbetegség. Ma az életem sokkal jobb alkohol nélkül, és Isten anyagi stabilitással és egészséges életmóddal áldott meg. Mi nem tudjuk az összes választ kérdéseinkre, de Isten tudja. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt szeretnénk. Isten valóban a barátunk, és soha nem az ellenségünk, még a legmélyebb gyász idején sem. Atyánk, segíts, hogy mindig bízunk benned. Amen. Napi gondolat. Isten nem akarja, hogy haragra vesztegessem el az életemet. Imádkozzunk az alkohol rabságából szabadultakért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Pócsi Gusztáv. Új nyelveken szólok. Semmi sem új a nap alatt. Így mondja az írás. Nem emberi bölcsesség ez, mennyei tanítás. Beszélhetsz te bármi nyelven, az mégis a régi. Nem a hang új lejtésében igazol az égi. Hirdes hazád nyelvén égi üdvösséget. Kiálts tisztán és hangosan, és senki sem ért meg. Miért van az, ha a nyelved megváltást hirdeti, aki hallja, vállát vonja, idegen az neki. Megtérés, kegyelem, üdvösség, bűnbánat, érthetetlen szavak ennek a világnak. Úgy kezdődött, hogy Istentől új teremtés lettem. Az életem lett új benne, nem pedig a nyelvem. És az új élettel új nevet is kaptam, mert a régit, az óembert a keresztre adtam. Az új nevem Isten fia, dicsőséges kezdet. Sosem adott angyaloknak ilyen csodás nevet. Új fül, új szem, új szív, megújult értelem. Most az új nyelv, a mennyei, érthető lett nekem. Régi szavakat használok, de új, ahogy mondom. Isten imádat, dicséret, ez a legfőbb gondom. Ó, ne lelkes érzelmekre épüljön hát hited. Izgatott kiáltozással bukásod készíted. Ha nem térsz eszedre, elveszted kenyered. Az igében csak az izgalmat keresed. Ige bizonysága már nem elég neked. Érthetetlen zavart beszéd. Ez lesz a te jeled. Álomlátás, jelenések, visz érzelem hátán. Elveszítve szilárd alapod, jól becsap a sátán. Ha te új teremtés lettél, akkor minden nemzet megérti az új nyelvedet, mert az a szeretet.

0: A vendég szeretet.
1: Találkozások. A vendég szeretetet gyakoroljátok egymás iránt, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal, mint Isten kegyelmi ajándékainak jó sáfárai. Péter első levele 4:9-10. Gondolatok az ígéről. Ha a vendég szeretet lelkülete kihal, akkor szívünket megbénítja az önzés. A vendég szeretet a Szentlélek által felsorolt tulajdonságok közül az egyik ismertető jele azoknak, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben. Az egész gyülekezetnek szól a biztatás, a vendég szeretetet gyakoroljátok, zúgolódás nélkül. Péter első levele 4:9. Krisztus számon tart minden összeget, amit arra adtak ki, hogy ő érte megvendégeljenek valakit. Azoknak a nevét, akik Krisztusért megvendégelik testvéreiket, és megteszik a tőlük telhető legjobbat, hogy a látogatást áldássá tegyék vendégeik és családtagjaik számára, följegyzik a mennyben, mint olyan emberekét, akik különös áldásra érdemesek. Amikor megnyitod ajtódat Krisztus szegényei és szenvedői előtt, láthatatlan angyalokat fogadsz be. Mennyei küldötteket hívsz meg, akik az öröm és béke szent légkörét hozzák otthonodba. Dicséretet mondva jönnek be hozzád, s ennek visszhangja a mennyben is felcsendül, és felhangzik a mennyben a dicsérő ének.

0: Mi köze az imának a gyógyuláshoz?
1: Amikor segítségül hív, válaszolok neki. Beleleszek a bajban, megszabadítom és dicsőítem őt. 21. Zsoltár, 15. vers. Az emberek a legjobb orvosi ellátást kapják, amit pénzért meg lehet venni. Ez jó, mert nagyon betegek. Régebben hittek az imában, mielőtt megbetegedtek. De most mi köze az imának a helyreállított egészség lehetőségéhez? Sokan úgy gondolják, hogy az orvosi technológia és az orvosi ellátás fejlett vonalainak fényében már nem kell imádkozni. Az emberek imához és gyógyuláshoz való hozzáállását legalább 4 nagy kategóriába sorolhatjuk. Először is vannak azok, akik ellenállnak az imádságnak. Ez a csoport elutasítja az ima és általában a spiritualitás gondolatát. Lehet, hogy nem tagadják Isten létezését, de nem látnak kapcsolatot a spiritualitás és a világi dolgok között. Számukra az ima kellemes hatású, spirituális narkotikum, de kevés értéket képvisel. A második kategóriába azok tartoznak, akik az imádságban lelkesednek. Az ő hozzáállásuk a következő. Ha az imának van hatása, vagy lehet hatása, akkor használni kell, az én helyzetemben bármit kipróbálnék. Az ebbe a kategóriába tartozók nem feltétlenül hisznek az ima erejében, de minden lehetőséget kihasználnak a gyógyulás elérésére. A harmadik csoport az imához ragaszkodók. Nekik imádkozniuk kell, mert nincs más út. Az ilyen hozzáállású emberek elutasítanak minden kezelést vagy orvosi tanácsot. Úgy vélik, hogy az ima helyett mást tenni a hit hiányáról tanúskodik.

0: Az ima nem mankó, nem gyors megoldás, nem csodaszer. Hiszik, hogy Isten képes, akarja, és megbízhatóan gyógyulást hoz, és az imára úgy tekintenek, mint olyan eszközre, amellyel Isten megállhat, meggyógyíthat és beteljesítheti szuverén akaratát. Az imával és a gyógyulással kapcsolatos meggyőződésed megváltoztathatja az egész élethez és halálhoz való hozzáállásodat. Amiben hiszel, az hatással lesz arra, amit teszel és gondolsz. Milyen kategóriába tartozol? Az imának ellenálló, az imára beiratkozó, az imához ragaszkodó, vagy az imára kitartó? Köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imámat. Mint a démonizált fiú apja, az én imám a gyógyulásért így szól, hiszek, Uram, segítsd meg hitetlenségemet. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Július 9-én csütörtökön. Következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Dániel könyvének második fejezetében a 28. versben találjuk. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. A nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetében a 27. versként olvassuk. Szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag-e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. A játék lényege az volt, hogy pusztán szavakkal rá kellett venni a szemben állót, hogy lépjen át a kettőnk közti vonalon. Megpróbáltuk rábeszélni egymást, de senki sem mozdult. Aztán elkezdett mesélni egy történetet. Egy idő után megkérdezte, mondjak egy titkot? Közelebb léptem, vesztettem. Azt hiszem, ilyen gyorsan, ilyen simán soha nem vesztettem. A titokra koncentráltam. A történet végső csavarja érdekelt, és elfeledkeztem a játék lényegéről. Ennyire érdekesek a hiányzó információk, a kirakós, ismeretlen darabjai. Mindkét mai igénk arról szól, hogy a titok magyarázata, megfejtése elérhető. Vonz-e a megfejtés? Érdekel-e a titok? Ha a természetes játszó énünkre hallgatunk, persze. Ha a szkeptikus, mindenben csalódott, mindig okosabb felnőtt énünkre, akkor nem. Az egész életünk legnagyobb titka a túloldal. Számíthatunk-e valakire? És számít-e valaki ránk? Van-e végső értelme a létünknek, vagy saját magunk vagyunk, a saját végzetünk? Akinél találkozik Isten titkot megsejtő szándéka, s hajlandó a titokban bízni, annak van Krisztusa, reménye. Átlépheti az élet látható és láthatatlan választóvonalait. Veszíthet, s közben nyer. A nap imádsága: Urunk, adj ma is egy sejtést, egy fuvallatot titkod mélyéből, hogy felfrissüljön hitünk, tisztuljon szívünk, erősödjön reménységünk. Ámen. Szabó B. András áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, és a nap újszövetségi igéje: Szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag-e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek.

Helen Keller szívós élettörténete sokak számára ismert. Egy betegség következtében 19 hónapos korában teljesen megsüketült és megvakult. A fogyatékosságok ellenére írásai és a vak, siket, nagyot halló és néma emberek érdekében végzett munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert. Kevésbé ismert a tanára Ann Sullivan szerepének története. Ő türelemmel és elszántsággal megtanította Helent beszélni, írni és a kezével hallgatni. Ez azért volt lehetséges, mert Ann maga is súlyosan látássérült volt, és teljesen megértette Helen korlátait és frusztrációit.

amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, érzékenyebbek vagyunk, és képessé válunk segíteni másoknak, akik szintén ugyanebben a helyzetben vannak. Ez a folyamat akkor válik tökéletessé, ha magától Istentől kaptunk segítséget és vígasztalást, és így képesek vagyunk másokat is vígasztalni, ahogyan Isten vígasztal minket. A klinikai pszichológia felismeri, hogy az a terapeuta, aki ugyanazokon a fájdalmas helyzeteken ment keresztül, mint a páciense, sokkal jobban képes együtt érezni a beteggel. Például a depresszió tüneteivel küzdő személy kezeléséhez egy olyan tanácsadó, aki maga is szenvedett ebben a betegségben, vagy egy olyan, aki küzdött már függőséggel, nagyon hasznos az ebben szenvedő páciens kezelésében.

senki sem szeret szenvedni. De legalább felismerhetjük a próbálkozás hasznosságát, hiszen így segíthetünk másokon. És nem ez az egyetlen ok, amiért a szenvedés hasznos lehet. Segít bennünket abban, hogy növekedjünk. Pál apostol a rómaiaknak írva azt mondta, hogy a megpróbáltatás türelmet, sikert és reményt szül. Izsaiás próféta szenvedés általi megtisztulásról így beszél a 48. fejezetében. Ímé kemencébe tettelek, de nem találtam benned ezüstöt. A csapások kemencéjében tisztítottalak meg. A megpróbáltatás másik tanulsága, hogy lehetővé teszi számunkra meglátni a rossz következményeit. Így lehetőségünk nyílik elkerülni azt, ahogy a 107. Zsoltárban is olvassuk. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Ha nehézségek elé nézel az életben, gondolj ezekre a szövegekre, és csatlakozz ahhoz a gondolathoz, amit rómabeliekhez írt levelében ír Pál apostol. Sem nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver nem tud elválasztani Isten szeretetétől.

A szenvedés nem hiába való vagy értelmetlen Isten népének életében. Az Úr megengedi a szenvedést, hogy az emberek jelleme megtisztuljon, és hogy közelebb kerüljenek hozzá. A nehézségek által tanulunk türelmet, alázatot és hitet. A szenvedés segít levetkőzni az önzést és a világ szeretetét. Alázatra tanít, közelebb visz Krisztushoz. Azok, akik maguk is keresztül mentek próbákon, képesek mélyebb együttérzéssel segíteni másokat. A saját fájdalmaink megtapasztalása nem csak alázatra tanít, hanem felkészít arra is, hogy hasonló helyzetben lévő embereket megértsünk és bátorítsunk. A keresztények próbákon kell, hogy keresztül menjenek, mert ezáltal lesznek képesek együtt érezni másokkal és hatékonyan szolgálni feléjük.

megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, negyedik vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. Arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt a spanyolországi apostoli útja során a pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi, megismételhetetlen értékét. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak római katolikus református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyáitoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. János evangéliuma 8. fejezet 31-től 47-ig.

0: Felszabadító igazság.
1: Az igazság szabaddá tesz. Ennek ellenére néha nagyon elkeserítő, ha megtudjuk az igazságot. Ugyanakkor hihetetlenül felszabadító is. Hiszen, ha megtudom az igazságot, akkor már nem a hazugságnak hiszek, és nem tudnak megtéveszteni. Jézus az igazat mondja hallgatóinak. Ők erre nagyon emberi módon reagálnak, nem hisznek neki, és nem viselik el a szavait. Hogyan reagálok, ha valaki megmondja nekem az igazságot? El tudom fogadni, akarom egyáltalán hallani? Vannak olyan helyzetek, amikor inkább nem szeretném tudni az igazságot. De ha van bátorságom szembenézni vele, észreveszem, hogy az igazság valóban felszabadít. Ezt ígéri Jézus is a tanítványainak. És az igazság megszabadít titeket. Nem követhetjük Jézust addig, amíg világosságának tükrébe nem állunk. Az ő igéje igazság. Jézus azt szeretné, ha megszabadulnánk a bűn rabságától. Ha Jézus az igazságot mondja nekünk, azt ő mindig szeretetből teszi. Ő a legjobbat akarja mindannyiunknak, ezért szembesít bennünket az igazsággal, és mindazt, ami még sötétségben van az életünkben, a világosságra hozza. Ez gyakran fájdalmas, de egyben gyógyító is. Jézus nem csalóka árnyjátékot űz velünk, hanem az igazi világosságra vezet el bennünket.

Csak az látja igazán önmagát, aki Istenben van elrejtve. Csak aki igazán látja önmagát, az képes változtatni.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Írgalmas atyám, hozzád emelem föl e reggeli órában szívemet. Sok jót tettél velem egész életem folyamán, és az elmúlt éjjel is. Nem vagyok méltó mind erre a jó téteményedre, de nálad van a bocsánat. Mennyire hálásnak kell tehát lennem, hogy minden nap újra elfogadsz. Már e nap kezdetén is megadott nekem a bűnbocsánatot, hogy régi vétkeimtől mentesen kezdhessem el napi munkámat, és tisztelettel szolgáljak neked. Fordítsd magadhoz szívemet, hogy törvényed útján járjon. Kérlek, fogadd el hálámat. Hálát adok, hogy itt a reggel. Hálát adok, hogy fény ragyog. Hálát adok az új napért. Hálát adok, hogy adsz elém cél, és kezed vezet. Hálát adok, hogy munkát küldesz. Hálát adok, hogy minden sértést megbocsájthatok. Hálát adok, hogy lelkem fényes, és boldog vagyok. Hálát adok a vidám percekért, hálát akkor is, ha szomorú leszek. Hálát adok, hogy minden percen te néked szánhatunk.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 9-e.
2: Jan van Eyck flamand festő élete 1441-ben ért véget. Ő volt a flamand tájfestészet előfutára, és testvérével Hubert van Eyckkal a németalföldi reneszánsz táblafestészet megteremtője. Hiteles, amit kereteire, táblaképeire jegyzett, az ich kann, azaz legjobb tudásom szerint. Emlékezetes művei többek között a különleges poliptichon, a ma is eredeti helyén álló genti oltárkép, a megkapó kettős portré, a belső fényű Arnolfini házaspár, a találó arcmások, a férfi vörös turbánban, a Margaret van Eyck, valamint az áhítatos Madonna a templomban, angyali üdvözlet és a Madonna a szökőkútnál.
1: 1590 és 1636 között telt Prágai András, református lelkész, író élete. Iskoláit Sátoraljaújhelyen, majd a Heidelbergi Egyetemen végezte. Hazajövetele után Sátoraljaújhelyen másodpap. Innét került Szerencsre lelkésznek. Első Rákóczi György megbízására írta könyveit. A késői reneszánsz szellemében alkotott, legismertebb műve a fejedelmek serkentő órája, Antonio de Guevara királytükrének teljes fordítása. 1631-ben készítette el a Sebes agynak késő sisak című, közel 40 versből álló, már barokkizáló versciklusát az elmúlt 30 éves háború hadvezéreiről. Az eszményi vezér Bethlen Gábor, akit az akkori fejedelemnek is példaként állított.
2: Ács Mihály, evangélikus lelkész, esperes, 1631-ben látta meg a napvilágot. Tanulmányait német egyetemeken, Wittenbergben és Tübingenben folytatta. Hazatérte után 1669-től Győrött volt tanító, de 1671-ben az ellenreformáció miatt el kellett hagynia a várost. 1673-tól a farádi, kőszegi, devecseri, majd a nemescsói gyülekezetek lelkésze volt. A protestáns üldözések idején bujdosni kényszerült. 1683-ban Tököli Imre seregében tábori lelkészként szolgált. 1706-tól haláláig a Kemenes-alji evangélikus gyülekezeteket vezette esperesként. Munkái Fontes Calvinizmi, Boldog halál szekere, melyet az üdvösséges halált kívánó emberek kedvéért maga az Úr Jézus elkészített. Zengedező mennyei kar, azaz németből magyarra fordított szép isteni dicséreteket és hálaadó énekeket más magyarul szereztetett kegyes énekekkel együtt magába foglaló könyvecske. Aranylánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövidalázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit ő felségét magához kapcsolhatja.
1: 1723-ban született Makó Pál matematika és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója. Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. A maga korában nagyhatású fizikai tárgyú munkája a Dissertatio Physica de Natura et Remediis Fulminum. A légköri elektromossággal és villámvédelemmel foglalkozik, és Révai Miklós fordításában magyarul is megjelent a mennykőnek mi voltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés címen.
2: Bálint György, író, műfordító, publicista, kritikus, rövid élete 1906-tól 1943-ig az utolsó munkaszolgálatos behívásáig tartott. Eltűnt, koppan a hír, és dobban, dermed a szív bent, búcsúztatta Radnóti Miklós. Bálint György újságírói pályáját az Estlapoknál kezdte 1926-ban. 1929-től 1939-ig elsősorban a Pesti Napló munkatársa, kiemelkedőek tárcái, szatírikus cikkei és egyes prózai műfordításai. A humanizmus volt az életeszménye. A Toronyőr visszapillant, cikkek, tanulmányok, kritikák, első-második címmel hozzáférhető a bővített válogatás munkáiból. Egy nemes gondolata, az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Példabeszédek könyve 11. fejezet, első vers.

Szoktál piacra járni? Akkor tudod, hogy a kiválasztott zöldséget, gyümölcsöt, húsfélét a kofa felrakja a mérleg egyik serpenyőjére, a másik felére a súlyokat, és ha a mérleg egyensúlyba kerül, akkor a kimért mennyiség alapján határozza meg, mennyit kell fizetni az áruért. Csak hogy időnként előfordul, hogy hamisítják a mérleget, vagy nem pontosan állítják be a mérősúlyokat, amivel becsapják a vevőt. A vásárló meg elhiszi, amit lát, ám ha hazamegy, a saját mérlege már kevesebbet mutat, mint amennyiért ő fizetett.

0: Izrael életében is történt hasonló eset. Ámós próféta le is jegyezte. Mert így beszéltek, mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva. Ha így járnál, biztosan jogosan háborodnál fel. Mi a helyzet veled? Amikor azt mondod, hogy 9-re otthon leszel, viszont már indulás előtt tudod, hogy csak 10 után fogsz hazaérni. A dolgozatnál puskázol, mert nem tanultál rendesen. Üzletelsz az osztálytársaiddal, olcsón megveszel a netről egy okos órát, és jóval drágábban eladod. A régi mobilodat rásózod egy barátodra. De ne feledd, hogy minden ilyesmi utálatos Isten szemében.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten jelenléte előzi a félelmet.
1: A mai ige Józsué könyve első fejezet 9. verse. Hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Gondolatok az ígéről. Csak Isten jelenléte űzheti el a félelmet, ami teherré teszi az életet a félénk gyermek számára. Tanítsuk meg neki kívülről ezt az ígéretet. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. 34. Zsoltár 8. verse. Olvassuk el vele együtt Elizeus és a hegyi város történetét, hogy lássa maga előtt a próféta és a felfegyverzett csapatok között álló mennyei angyalok fényes körét. Olvass el azt is, hogy a halálra ítélt Péternek miként jelent meg Isten angyala, és hogyan vezette őt ki biztonságban a fegyveres őrök mellett, a masszív ajtókon és a reteszekkel bezárt hatalmas vaskapun át. Olvassuk el a tengeri jelenetet is, amikor a viharban a hosszú küszködéstől és éhezéstől kimerült katonáknak és tengerészeknek Pál a kihallgatása és kivégzése felé tartó rab a következő bátorító és reménykeltő szavakat mondta. Jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándéka adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. Pál hitt ebben az ígéretben, és így biztosította társait, közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Így is lett, mivel azon a hajón volt egy ember, akin keresztül az Úr tudott munkálkodni, egy egész hajónyi pogány katona és tengerész megmenekült. Mindazok, akik önbizalom hiánnyal küszködnek, és emiatt irtóznak a feladatoktól és kötelességektől, tanuljanak meg Istenre hagyatkozni. Így sokan közülük, akik egyébként haszontalanul élnének a világban, talán mások terhére is Pál apostollal együtt majd elmondhatják, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hagyd abba az aggódást kellően hosszan ahhoz, hogy meghallhassd a hangomat. Lágyan szólok hozzád, lényed mélyén. Az elméd ide-oda, előre-hátra ingázik, és szövi a szorongó zűrzavar hálóit. Ahogy gondolataim felélednek benned, belegabajodnak az aggódás ragadós hálóiba. Ez elfojtja a hangomat, és te csak fehér zajt hallasz. Kérd lelkemet, hogy csitítsa el az elmédet, hogy így az én gondolataimat tud gondolni. Ez a képesség egy óriási hozama annak, hogy az én gyermekem vagy, akit saját képmásomra mintáztam. Ne hagyd, hogy megsüketítsen a világ, vagy saját gondolkodásod zaja. Inkább formálódj át elméd megújítása által. Ülj csendben jelenlétemben, és hagyd, hogy gondolataim átprogramozzák a te gondolkodásodat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 20. vers. Mózes 1. könyve, 1. fejezet, 27. vers. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 31. rész. Jövendőlés a hazatérésről. Abban az időben, így szól az Úr, Izrael minden nemzetségének istene leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezt mondja az Úr. Kegyelmet kapott a pusztában a fegyvertől megmenekült nép, a nyugalma felé tartó Izrael. A messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Fölépítelek még téged, és fölépülsz Izrael szüze. Fölékesíted még magad, és kézidobokkal lejtesz majd táncot a vigadozók között. Ültesz te még szőlőt Samária hegyein, és akik elültetik, azok fogják szüretelni is. Mert eljön az a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein. Jöjjetek, menjünk a Sionra, Istenünkhöz, az Úrhoz. A hazatérés. Ezt mondja az Úr, újjongjatok, örüljetek Jákob sorsán, vigadozzatok a népek élén. Hirdessétek és mondjatok dicséretet, az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát. Visszahozom őket északföldjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt. Nagy gyülekezetként térnek ide vissza. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyó vizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek, Efraim az első szülöttem. Halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor anyáját. Mert megváltotta az Úr Jákobot, kiszabadította az erősebb kezéből. Megjönnek majd, és újonganak Sion magaslatán, élvezik az Úrtól kapott javakat. A gabonát, a mustot és az olajat, a juhokat és a marhákat. Olyan lesz a lelkük, mint az öntözött kert, és nem hervadoznak többé. Akkor örömtáncot jár a szűz, örülnek az ifjak a vénekkel együtt. Gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom őket. Örömet szerzek nekik a kiállott szenvedés után. A papokat bőséggel árasztom el, népen pedig jól lakik javaimmal. Így szól az Úr. Ezt mondja az Úr. Hangos jajgatás hallatszik Rámában, és keserves sírás. Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, mert nincsenek többé fiai. Ezt mondja az Úr. Hagyd abba a hangos sírást, ne könnyezzenek szemeid, mert meg lesz szenvedésed jutalma, így szól az Úr. Visszatérnek fiaid az ellenség földjéről. Reménykedhetsz a jövőben, így szól az Úr, mert visszatérnek hazájukba fiaid. Efraim bűnbánata, Isten irgalmassága. Jól hallom Efraim kesergését, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, Uram, az én Istenem. Elfordultam tőled, de aztán megbántam, belátva bűnömet, a mellemet vertem. Szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem az én drága fiam Efraim, hát nem az én kedves gyermekem. Valahányszor megfenyegetem, végül mégis elfog a szánalom iránta. Megremeg érte a bensőm, irgalmaznom kell neki. Így szól az Úr. Állíts magadnak jelzőoszlopokat, rak le útjelzőket, figyeld az országutat, az utat, amelyen elmentél. Térj vissza, Izrael szűze, térj vissza városaidba. Meddig tétovázol még, te szófogadatlan leány? Mert valami újat teremt az Úr a földön, a nő fog járni a férfi után. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Fogják még ezt mondani Júda országában és városaiban, ha majd jóra fordítom sorsukat. Áldjon meg téged az Úr, igazsághajlék a szent hegy. Ott laknak majd Júdában, és összes városában együtt a földművesek és a pásztorkodók. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. Akkor mondják majd, fölébredtem, és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Eljön még az az idő, így szól az Úr, amikor bevetem Izrael házát és Júda házát embermaggal és állatmaggal. És ahogy gondom volt arra, hogy kigyom

Lájam és leromboljam, ledöntsem és elpusztítsam őket, és veszedelmet hozzak rájuk, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elplántáljam őket. Így szól az Úr. Abban az időben nem mondják többé, hogy az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle, hanem mindenki a maga bűnéért hal meg. Minden embernek a saját foga vásik el, ha egrest teszik. Isten új szövetséget köt népével. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről, mert ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezt mondja az Úr, aki adta a napot, hogy nappal világítson, és megszabta a hold meg a csillagok rendjét, hogy éjjel világítsanak, aki mozgásban tartja a tengert, hogy zúgjanak hullámai, akinek seregek ura a neve. Ha majd eltűnik ez a rend színem elől, így szól az Úr, akkor szakad magva Izraelnek is, és soha többé nem lesz az én népem. Ezt mondja az Úr, ha majd meg lehet mérni az eget odafent, és ki lehet kutatni idelent a föld alapjait, akkor vetem el Izrael utódait mindazért, amit elkövettek. Így szól az Úr. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor fölépül az úrvárosa a Hananél toronytól a szeglet kapuig. Azután tovább megy a mérőzsinór, egyenesen a Gárép halomig, majd elfordul Góá felé. Az egész hullavölgy és hamuvölgy, a Kidrón patakig valamennyi mező, a lókapu szegletéig kelet felé az Úr szent helye lesz. Nem dúlják föl, és nem rombolják le, soha többé.

0: Mai szakasz, Jeremiás 31. rész. Ez a fejezet ugyanarra a témára épül, amiről az előző részben is olvashattunk. Ez a gondolatkör a háború sújtotta és a megszálló nemzetek által kifosztott föld helyreállítása, a 4., 11. és a 18. versben. Ismét találkozunk a szövetség témakörével is. Szemléletes képet találunk itt a babiloni fogságba vezető hosszú és fáradtságos gyalogútról, amelyen a fiatalok és a többi fogoly elhaladt. De a reménység üzenete is megjelenik, amely a jövőbeni jólétre utal, teljes bizonyossággal, hiszen az Úr ezt mondja, kiszabadítom őket a fogságból, a 23. versben. A helyreállítás tehát nem csupán egy esély, hanem bizonyosság. Ilyenek az Úr tervei. Amikor Jézus a Máté 24-ben eljövetelének jeleiről beszél, a közelgő nyár hasonlatát használja. Krisztus eljövetele olyan biztos, mint ahogy az évszakok váltják egymást a maguk idejében. Akiket Isten ebben a fejezetben megszólít, komoly válsághelyzetben vannak. Megtörték a szövetség feltételeit, amelyeket Isten szabott meg, így hát az Úr megengedte a babiloniaknak, hogy megszállják Izrael földjét. Most pedig meg akarja gyógyítani őket és hazahozni a népet. Ugyanakkor meg akarja újítani a szövetséget is. Az egész Ószövetségben először olvashatjuk itt Isten egyszerű és egyértelmű ígéretét. Nézzétek, eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda népével, én az Úr mondom ezt. Őseikkel is szövetséget kötöttem régen, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről, de ők azt a régi szövetséget megtörték. Bár én hűséges maradtam népemhez, mint férje feleségéhez. Az új nem olyan lesz, mint a régi. Én az Úr mondom ezt. Abban az időben ilyen szövetséget kötök Izrael egész népével, törvényemet a belsejükbe helyezem, a szívükbe írom be. Akkor Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Isten ígéretet tett, hogy segít Izraelnek, hogy teljes egészében magáévá tegye a törvényt, hogy életük minden egyes területének részévé válhasson. Isten megígérte, megbocsátom vétkeiket, és bűneikről többé meg nem emlékezem. Szól a 34. vers. A föld helyreállítása, az ellenség megbüntetése, a nép hazahozatala mind értelmetlen önmagában, a szövetség megújítása nélkül. A külső reformáció önmagában értelmetlen, ha az nem az Istennel való kapcsolat helyreállításával és a jellem átalakulásával párosul.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Máté evangéliuma 11. fejezet 29-től a 30. versig. Tanuljátok meg tőlem, mondja Jézus, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Ez az üzenet Krisztus ismeretét közli velünk. Szabadulást jelent a sötétség fejedelmének iskolájában tanult eszméktől, szokásoktól és gyakorlattól. Krisztus szívében, minthogy teljes összhangban volt Istennel, tökéletes békesség uralkodott. A tetszés nyilvánítás nem tette büszkévé, a bírálat vagy csalódás nem csüggesztette el. A legnagyobb ellenállás és a kegyetlen bánásmód ellenére is bátran haladt előre a maga útján. Sokan azok közül, akik az ő követőinek vallják magukat, mégis aggódnak, gyötrődnek, mert félnek attól, hogy teljesen Istenre bízzák magukat. Nem adják át magukat teljesen, mert félnek az átadásban rejlő következményektől, pedig csak is akkor kaphatnak teljes békességet. Az ökröket azért fogják járomba, hogy segítsen, könnyítse a terhet. Ez Krisztus igájáról is igaz. Ha akaratunk beleolvad Isten akaratába, ha adományait a fele barátaink javára használjuk fel, akkor könnyűnek találjuk majd az élet terheit. Aki Isten parancsolatainak útján halad, az Krisztus társaságában jár, és nyugalmat ad szívének az ő szeretet.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Késő bánat. Amíg mélyen benne vagy valamiben, sosem mondod ki, sosem teszed meg, amit kellene. Mindig csak utóbb, amikor már túl késő, akkor jössz rá, hogy mit kellett volna mondanod, vagy tenned. Jennifer Ermentrout.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne takargass tovább semmit. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Lehet, hogy ezért nem vagy sikeres. A folyton mardosó bűntudat az önbizalmadat is megtépázhatja, de van rá megoldás. Aki megvallja és elhagyja a bűneit, az irgalmat nyer. Valld meg Istennek! Ő pontosan tudja, mit tettél, mégis arra vár, hogy megbocsáthasson neked, és újra megállhasson. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. János első levele, első fejezet, 5. vers. Isten világossága felfedi mindazt, ami rejtve van. Amikor egy sötét szobában felkapcsolják a lámpát, hirtelen látni, ahogy száll a por, és szerte futnak a bogarak. Ugyanígy történik, amikor Isten fénye bevilágítja az életünket. Olyan dolgokat mutat meg, amelyeket talán nem akarunk látni, és amelyeket még önmagunk elől is elrejtettünk. Gyakran élünk tagadásban, különösen önmagunkat illetően. Nem akarunk foglalkozni a hibáinkkal, és nem szeretnénk, ha azok napvilágra kerülnének. Magunkban szégyenkezünk miattuk, de megnyugtató a tudat, hogy legalább rejtve vannak. Csak hogy a titkok a markukban tarthatnak bennünket, mivel egyre csak attól rettegünk, hogy kitudódnak. Ne akarj így élni. Nincs is annál jobb és felszabadítóbb, mint amikor a félelmeiden felül emelkedve szembenézel azzal, amit Isten meg akar mutatni neked. Ezért mondhatta Dávid is a következőket. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Isten megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 5. vers.

0: Kedves hallgatóink, jó arra gondolnunk. Visszaemlékezhetünk a Jézus Krisztusban velünk köttetett szövetségre, és ennek fényében hihetjük. Atyánknak gondja van a mi megtartatásunkra, üdvösségünkre. Áldjuk Urunkat, hiszen ő az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezért létezésünk nem céltalan, sorsunk nem véletlenszerű. Az ő tudta nélkül velünk semmi nem történhet. Örvendjünk, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján közös a felelősség imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 történelme továbbra is reményre és az egységre ösztönzi Amerikát, és felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez közös felelősségre és bátorságra van szükség. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat alapításának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történelmének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely nap kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméjének. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talján Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a református.udvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templom udvar, a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. 15 éves a Hajdúböszörményi Szociális Intézmény. A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 2011. július 8-án kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő rászoruló lakosait támogassa. 2026. június 6-án hálaadó istentiszteleten tekintett vissza a gyülekezet az elmúlt másfél évtizedre. A központ 5 területen nyújt segítséget. A bentlakásban 20 idősről és 12 fogyatékkal élő szeméről gondoskodnak, emellett az idősek, valamint a fogyatékkal élők számára igény szerint nappali ellátást is biztosítanak, és a házi segítségnyújtás is igénybe vehető. Az idén 15 éves intézményt a Kálvin téri református egyházközség tartja fenn. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Ragaszkodj a házastársadhoz.

Fiatalokkal beszélgetve gyakran hallom, hogy manapság nem is olyan egyszerű megtalálni azt a társat, akivel életre szóló szövetségre léphetnének. Akivel egy életen át jóban, rosszban szeretni fogják majd egymást. Hűségben, békességben, egymást boldogítva, és egymás terheit türelemmel hordozva fognak élni. Ha te már megtaláltad ezt a társat, hálás lehetsz érte. Ez a nap egy jó lehetőség arra, hogy tudatosítsd, miszerint nem magától értetődő, hogy ő ott van minden nap melletted. A házastársad Isten különleges ajándéka számodra. Elsősorban azért bízott benneteket egymás gondjaira a Teremtő, hogy egyengessétek a társatok mennyország fele vezető útját. Hogy szolgáljátok egymás üdvösségét. Mennyire sikerül ez szem előtt tartani a hétköznapok rohanásában? Mit teszel ennek érdekében?

Ma mondj köszönetet Istennek a társadért. Adj neki hálát az együtt töltött évekért. Majd a házastársadnak is fejezd ki háládat mindazért, amit eddigi közös utatok során tőle kaptál. Biztosítsd őt arról, hogy még mindig szereted, hogy még mindig ő a legfontosabb személy az életedben. Hogyan tudnád ma őt megerősíteni ebben? Egy szerelmes SMS, egy csokorvirág, a kedvenc ételének vagy süteményének az elkészítése, egy szívből jövő dicséret, egy ölelés, valamilyen közös program, csupán néhány ötlet annak kapcsán, hogy miként mutathatod ki a társad iránti megkülönböztetett szeretetedet.

Megleltem, akit szeret a lelkem. Megragadtam, el nem engedem. Ez legyen a mai hitvallásod. E szerint élj. Ez segítsen neked elkötelezett szeretettel ragaszkodni Istenhez és a házastársadhoz.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 9-e, János evangéliuma, 4. fejezet, 31-től 38. versig. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, Nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, Valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap is jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte. Ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Vannak tevékenységek, amelyekbe őszintén bele lehet feledkezni. Amikor ebben van benne valaki, akkor mintha megszűnne körülötte minden, mintha eltűnnének a fizikai határok és szükségletek. Gyerekek tudnak így belemerülni a játékba, ugyanakkor felnőtteknél is előfordul ez, ha valami olyat tesznek, ami számukra igazán kedves, vagy amit mindennél előbbre valónak tartanak. Jézus teljesen hozzánk hasonlóvá lett, jól ismerte az emberi lét minden fizikai szükségletét. Volt éhes, fáradt, ahogyan nem maradt ismeretlen számára a fájdalom és a szenvedés sem. Az emberré lett Isten fiának igazán fontos az volt, hogy betöltse azt, amiért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács evangélium a 19. fejezet 10. verse. Amikor a samáriai kútnál az asszonnyal találkozott és beszélgetett, mintha nem is lett volna megtett út fáradtsága, a test éhsége. A te életedben mi az, amibe úgy bele tudsz feledkezni, hogy valósággal elfeledkezel a fizikai szükségleteidről? Ott van-e a listádon az Istenért végzett szolgálatod? Mennyire fontos számodra, hogy az Istentől kapott elhívásodat betöltsd. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Priscilla Clements írta Floridából, az Egyesült Államokból. Bízni Istenben. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Alkoholista apa és mentális betegségben szenvedő anya mellett nőttem fel. Az egyetlen családtag, akire támaszkodhattam, a nővérem Linda volt. Felnőtt koromban is felnéztem rá. Linda mellrák diagnózisa után minden nap imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg. Amikor azonban a rák 40 éves korában elvette az életét, nagyon megharagudtam Istenre. Az elkövetkező 12 évet apám nyomdokaiba lépve töltöttem, ivással enyhítve, a Linda elvesztése miatt érzett fájdalmamat. Csak akkor jöttem rá, hogy valamit változtatnom kell, amikor majdnem vádat emeltek ellenem ittas vezetésért. Elmentem át egy 12 lépcsőből álló elvonókúrára, és bár nem volt könnyű, leszoktam, és az elmúlt 15 évben józan maradtam. A Biblia tanulmányozása és sok prédikáció hallgatása során rájöttem, hogy nem Isten vette el tőlem a nővéremet, hanem a rákbetegség. Ma az életem sokkal jobb alkohol nélkül, és Isten anyagi stabilitással és egészséges életmóddal áldott meg. Mi nem tudjuk az összes választ kérdéseinkre, de Isten tudja. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt szeretnénk. Isten valóban a barátunk, és soha nem az ellenségünk, még a legmélyebb gyász idején sem. Atyánk, segíts, hogy mindig bízunk benned. Amen. Napi gondolat. Isten nem akarja, hogy haragra vesztegessem el az életemet. Imádkozzunk az alkohol rabságából szabadultakért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Kócsi Gusztáv. Új nyelveken szólok. Semmi sem új a nap alatt. Így mondja az írás. Nem emberi bölcsesség ez, mennyei tanítás. Beszélhetsz te bármi nyelven, az mégis a régi. Nem a hang új lejtésében igazol az égi. Hirdes hazád nyelvén égi üdvösséget. Kiálts tisztán és hangosan, és senki sem ért meg. Miért van az, ha a nyelved megváltást hirdeti, aki hallja, vállát vonja, idegen az neki. Megtérés, kegyelem, üdvösség, bűnbánat, érthetetlen szavak ennek a világnak. Úgy kezdődött, hogy Istentől új teremtés lettem. Az életem lett új benne, nem pedig a nyelvem. És az új élettel új nevet is kaptam, mert a régit, az óembert a keresztre adtam. Az új nevem Isten fia, dicsőséges kezdet. Sosem adott angyaloknak ilyen csodás nevet. Új fül, új szem, új szív, megújult értelem. Most az új nyelv, a mennyei, érthető lett nekem. Régi szavakat használok, de új, ahogy mondom. Isten imádat, dicséret, ez a legfőbb gondom. Ó, ne lelkes érzelmekre épüljön hát hited, izgatott kiáltozással bukásod készíted. Ha nem térsz eszedre, elveszted kenyered, az igében csak az izgalmat keresed. Ige bizonysága már nem elég neked, érthetetlen zavart beszéd, ez lesz a te jeled. Álomlátás, jelenések, visz érzelem hátán, elveszítve szilárd alapod, jól becsap a sátán. Ha te új teremtés lettél, akkor minden nemzet megérti az új nyelvedet, mert az a szeretet.

0: a vendégszeretet.
1: Találkozások. A vendégszeretetet gyakoroljátok egymás iránt, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal, mint Isten kegyelmi ajándékainak jó sáfárai. Péter első levele 4:9-10. Gondolatok az ígéről. Ha a vendégszeretet lelkülete kihal, akkor szívünket megbénítja az önzés. A vendégszeretet a Szentlélek által felsorolt tulajdonságok közül az egyik ismertető jele azoknak, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben. Az egész gyülekezetnek szól a biztatás, a vendégszeretetet gyakoroljátok, zúgolódás nélkül. Péter első levele 4:9. Krisztus számon tart minden összeget, amit arra adtak ki, hogy ő érte megvendégeljenek valakit. Azoknak a nevét, akik Krisztusért megvendégelik testvéreiket, és megteszik a tőlük telhető legjobbat, hogy a látogatást áldássá tegyék vendégeik és családtagjaik számára, följegyzik a mennyben, mint olyan emberekét, akik különös áldásra érdemesek. Amikor megnyitod ajtódat Krisztus szegényei és szenvedői előtt, láthatatlan angyalokat fogadsz be. Mennyei küldötteket hívsz meg, akik az öröm és béke szent légkörét hozzák otthonodba. Dicséretet mondva jönnek be hozzád, s ennek visszhangja a mennyben is felcsendül, és felhangzik a mennyben a dicsérő ének.

0: Mi köze az imának a gyógyuláshoz?
1: Amikor segítségül hív, válaszolok neki. Beleleszek a bajban, megszabadítom és dicsőítem őt. 21. Zsoltár, 15. vers. Az emberek a legjobb orvosi ellátást kapják, amit pénzért meg lehet venni. Ez jó, mert nagyon betegek. Régebben hittek az imában, mielőtt megbetegedtek. De most mi köze az imának a helyreállított egészség lehetőségéhez? Sokan úgy gondolják, hogy az orvosi technológia és az orvosi ellátás fejlett vonalainak fényében már nem kell imádkozni. Az emberek imához és gyógyuláshoz való hozzáállását legalább 4 nagy kategóriába sorolhatjuk. Először is vannak azok, akik ellenállnak az imádságnak. Ez a csoport elutasítja az ima és általában a spiritualitás gondolatát. Lehet, hogy nem tagadják Isten létezését, de nem látnak kapcsolatot a spiritualitás és a világi dolgok között. Számukra az ima kellemes hatású, spirituális narkotikum, de kevés értéket képvisel. A második kategóriába azok tartoznak, akik az imádságban lelkesednek. Az ő hozzáállásuk a következő. Ha az imának van hatása, vagy lehet hatása, akkor használni kell, az én helyzetemben bármit kipróbálnék. Az ebbe a kategóriába tartozók nem feltétlenül hisznek az ima erejében, de minden lehetőséget kihasználnak a gyógyulás elérésére. A harmadik csoport az imához ragaszkodók. Nekik imádkozniuk kell, mert nincs más út. Az ilyen hozzáállású emberek elutasítanak minden kezelést vagy orvosi tanácsot. Úgy vélik, hogy az ima helyett mást tenni a hit hiányáról tanúskodik. A negyedik csoportot az imádságban kitartónak nevezhetjük. Ők kitartanak az imádságban, de nem öncélúan, hanem úgy, mint egy eszköz,

0: amellyel Isten megállhat, meggyógyíthat és beteljesítheti szuverén akaratát. Az imával és a gyógyulással kapcsolatos meggyőződésed megváltoztathatja az egész élethez és halálhoz való hozzáállásodat. Amiben hiszel, az hatással lesz arra, amit teszel és gondolsz. Milyen kategóriába tartozol? Az imának ellenálló, az imára beiratkozó, az imához ragaszkodó, vagy az imára kitartó? Köszönöm, Uram, hogy meghallgattad az imámat. Mint a démonizált fiú apja, az én imám a gyógyulásért így szól: hiszek, Uram, segítsd meg hitetlenségemet. Amen.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 9-én csütörtökön. Következő képpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Dániel könyvének második fejezetében a 28. versben találjuk. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. A nap ószövetségi igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetében a 27. versként olvassuk. Szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag a titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. A játék lényege az volt, hogy pusztán szavakkal rá kellett venni a szemben állót, hogy lépjen át a kettőnk közti vonalon. Megpróbáltuk rábeszélni egymást, de senki sem mozdult. Aztán elkezdett mesélni egy történetet. Egy idő után megkérdezte, mondjak egy titkot? Közelebb léptem, vesztettem. Azt hiszem, ilyen gyorsan, ilyen simán soha nem vesztettem. A titokra koncentráltam. A történet végső csavarja érdekelt, és elfeledkeztem a játék lényegéről. Ennyire érdekesek a hiányzó információk, a kirakós ismeretlen darabjai. Mindkét mai igénk arról szól, hogy a titok magyarázata, megfejtése elérhető. Vonz-e a megfejtés? Érdekel-e a titok? Ha a természetes játszó énünkre hallgatunk, persze. Ha a szkeptikus, mindenben csalódott, mindig okosabb felnőtt énünkre, akkor nem. Az egész életünk legnagyobb titka a túloldal. Számíthatunk-e valakire? És számít-e valaki ránk? Van-e végső értelme a létünknek, vagy saját magunk vagyunk, a saját végzetünk? Akinél találkozik Isten titkot megsejtő szándéka, s hajlandó a titokban bízni, annak van Krisztusa, reménye. Átlépheti az élet látható és láthatatlan választó vonalait. Veszíthet, s közben nyer. A nap imádsága, Urunk, adj ma is egy sejtést, egy fuvallatot titkod mélyéből, hogy felfrissüljön hitünk, tisztuljon szívünk, erősödjön reménységünk. Ámen. Szabó B. András áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. És a nap újszövetségi igéje szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag a titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek.

Helen Keller szívós élettörténete sokak számára ismert. Egy betegség következtében 19 hónapos korában teljesen megsüketült és megvakult. A fogyatékosságok ellenére írásai és a vak, siket, nagyot halló és néma emberek érdekében végzett munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert. Kevésbé ismert a tanára Ann Sullivan szerepének története. Ő türelemmel és elszántsággal megtanította Helent beszélni, írni és a kezével hallgatni. Ez azért volt lehetséges, mert Ann maga is súlyosan látássérült volt, és teljesen megértette Helen korlátait és frusztrációit.

amikor megpróbáltatásokon megyünk keresztül, érzékenyebbek vagyunk, és képessé válunk segíteni másoknak, akik szintén ugyanebben a helyzetben vannak. Ez a folyamat akkor válik tökéletessé, ha magától Istentől kaptunk segítséget és vígasztalást, és így képesek vagyunk másokat is vígasztalni, ahogyan Isten vígasztal minket. A klinikai pszichológia felismeri, hogy az a terapeuta, aki ugyanazokon a fájdalmas helyzeteken ment keresztül, mint a páciense, sokkal jobban képes együtt érezni a beteggel. Például a depresszió tüneteivel küzdő személy kezeléséhez egy olyan tanácsadó, aki maga is szenvedett ebben a betegségben, vagy egy olyan, aki küzdött már függőséggel, nagyon hasznos az ebben szenvedő páciens kezelésében.

senki sem szeret szenvedni. De legalább felismerhetjük a próbálkozás hasznosságát, hiszen így segíthetünk másokon. És nem ez az egyetlen ok, amiért a szenvedés hasznos lehet. Segít bennünket abban, hogy növekedjünk. Pál apostol a rómaiaknak írva azt mondta, hogy a megpróbáltatás türelmet, sikert és reményt szül. Izsaiás próféta szenvedés általi megtisztulásról így beszél a 48. fejezetében. Ímé kemencébe tettelek, de nem találtam benned ezüstöt. A csapások kemencéjében tisztítottalak meg. A megpróbáltatás másik tanulsága, hogy lehetővé teszi számunkra meglátni a rossz következményeit. Így lehetőségünk nyílik elkerülni azt, ahogy a 107. Zsoltárban is olvassuk. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Ha nehézségek elé nézel az életben, gondolj ezekre a szövegekre, és csatlakozz ahhoz a gondolathoz, amit rómabeliekhez írt levelében ír Pál apostol. Sem nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver nem tud elválasztani Isten szeretetétől.

A szenvedés nem hiába való vagy értelmetlen Isten népének életében. Az Úr megengedi a szenvedést, hogy az emberek jelleme megtisztuljon, és hogy közelebb kerüljenek hozzá. A nehézségek által tanulunk türelmet, alázatot és hitet. A szenvedés segít levetkőzni az önzést és a világ szeretetét. Alázatra tanít, közelebb visz Krisztushoz. Azok, akik maguk is keresztül mentek próbákon, képesek mélyebb együttérzéssel segíteni másokat. A saját fájdalmaink megtapasztalása nem csak alázatra tanít, hanem felkészít arra is, hogy hasonló helyzetben lévő embereket megértsünk és bátorítsunk. A keresztények próbákon kell, hogy keresztül menjenek, mert ezáltal lesznek képesek együtt érezni másokkal, és hatékonyan szolgálni feléjük.

megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Korintusbeliekhez írott második levél, első fejezet, negyedik vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Megtartották Budapesten az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a fasori evangélikus templomban a zenei szolgálatot a fasori gimnázium pedagógusai adták. A nyitóáhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpát-aljai gyerek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát, új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, haragjukat. Az volt a célunk, hogy a gyerekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta Dizséri Ágnes, a Református Egyház Bárka osztálya határon túli programjának felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek fel miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban, külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborba is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor visszatekintünk az elmúlt alkalomra, talán mindenki emlékszik rá, hogy haladtunk együtt Pállal, aki hajóra száll, megérkezik először Tíruszba, aztán megérkezik Cézáreába, aztán megy tovább, és halad folyamatosan, és közben imádkoznak vele a testvérek, próbálják visszatartani az úttól, újra és újra jönnek a kijelentések, hogy Pál apostolra fogság és nyomorúság vár, jön egy Agabosz nevű proféta is, Pál megáll ebben a különös hitpróbában, hogy nem fordul vissza az útról, azt mondja, hogy ne keserítsék a szívét, ő nem gondol azzal, ami vár rá, ő az életét is kész odaadni az Úrért, de ettől még el kell menni Jeruzsálembe. És ott fejeztük be, hogy fölment Jeruzsálembe, és ott vendégségbe került egy olyan emberhez, aki messziről származik, de szeretettel látja. Na de ez mind csak az előkészítés. Tetszenek tudni, olyan ez, mint amikor egy operát valaki meghallgat, és a nyitány. Abban mindenféle témák fölcsendülnek, ami majd az operában itt-ott-ott előkerül, de hát egyszer csak meg kell hallgatni a művet is. Na hát Pál apostolnak ez egy ilyen külön előkészítése volt, sok mindent megtudunk, de egyszer csak föl kell menni Jeruzsálembe. Azt olvassuk a 15. verstől a 21. fejezetben, az apostolok cselekedeteiben. E napok után felkészültünk és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a ciprusi Mnázónhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Ugye az előbb azt mondtam, hogy nyitány. Egy nagyon drámai műnek se az elején szokott a tragédia kibontakozni. Örömmel fogadják a testvérek Pált. Mit is jelent ez? Először is már nem először látják. Voltak már nagy viták, voltak már nagy döntések, amik Pál jelenlétében születtek, sokszor éppen Pál körül csaptak föl a viták, de a testvérek tudják, hogy ez a Tarsuszi, bár egyszer üldözte, vagy egykor, inkább így kell mondani, üldözte az Isten egyházát, de az elmúlt évtizedekben, és hogy repül az idő, már évtizedekről kell beszélni, az elmúlt évtizedekben hűséges és kitartó szolgája lett az Úrnak. És mi következik ebből? Hát az, hogy ez a Tarsuszi, ez a gyülekezet számára kedves valakivé nőtte ki magát. Fogadják a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá, ezt az így szóltak hozzát majd mindjárt szóba hozzuk, de mit is tesz Pál, amit mindig szokott? Egy különös szolgálati jelentést. Beszámol a testvéreknek. Egyébként nagyon rendes dolog, és nagyon normális dolog, hogyha valaki beszámol azoknak, akik imádkoznak érte, meg hát ha tetszenek emlékezni, már a második misszióútra is úgy indult Pál, hogy előtte Jeruzsálemben kapott egy levelet, akkor még Barnabással együtt, aztán a második misszióútra már ugye Silással indult tovább Antiochiából, amiben azt rögzítette a jeruzsálemi gyülekezet a tanítványi közösségnek a vezetősége, de hát igazából az apostoli testület, hogy mit kell a pogány keresztényeknek megtartani, és mit nem, akkor szabadították föl a pogány testvéreket az alól, hogy nem kell Mózes törvényét minden pontjában megtartani, pláne nem a talmudista magyarázatokkal egybekötve, mint ami akkor az egész világon jellemző volt a rabbinikus közösségekre, és itt most Pál elmondja, hogy mi az eredmény. És ez az eredmény, ez jó. Hiszen amikor elindult a szolgálatra, akkor a gyülekezetek elkezdtek létrejönni. Most a gyülekezetek élnek. növekednek, fejlődnek. Már pogány gyülekezetekből zendül ki az Isten evangéliuma más területekre. Ez óriási előrelépés, óriási ajándék, nagy kiváltság. Igen, ám, de egy dolog, amit Páltól hallanak most a testvérek, és a másik dolog, amit mástól. Mert tetszenek tudni, mi hívő különös nép vagyunk, szívesen elmondjuk az ima témáinkat. Világésre szeretném a pletykálást szóba hozni, de egészen biztos, hogy a Jeruzsálembe érkező, egyébként zsidó hitről keresztényé vált testvérek is hozták a híreket, és én nem gondolok negatív dolgokra feltétlenül, csak azt mondták el, hogy hát a tarzuszi Pál körül mindig zajlik az élet, hogy nagyon-nagyon sok zsinagógában igazából nem kívánatos személy, és lehet, hogy sorolták egymás után, hogy hány helyről hallják azt, hogy szembefordultak vele, hogy üldözést támadt miatta, hogy kikezdték, hogy kiközösítették, hogy megtámadták, hogy szervezkedtek ellene, és ez eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe. És most tessék megnézni, hogy hogy reagálnak. Amikor ezt hallották, dicsőítették Istent, aztán így szóltak hozzá. Látott testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényét. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy nem etéljék körül fiaikat, és hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket, és így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Nem tudom, hogy észreveszük ezt a speciális gondolkozást. Először is ez a mi a helyzet kérdés, ez egy nagyon fontos kérdés. Mert hogy mi sokszor vetünk föl úgy kérdést, hogy egyébként nem biztos, hogy akarjuk is rá hallani a választ. Úgy tűnik, mintha várták volna sokan már, hogy jöjjön ez a Pál, beszédünk van vele, és van egy pletyka, sehol semmiféle bizonyíték arra nincsen, hogy a tarzuszi Pál a zsidó közösségbe született és megtért embereket arra akarta volna ösztökélni, hogy az ő gyermekeiket nem etéljék körül. Már csak azért is, mert ez a nemzeti identitásuk része. Sőt, hát tessenek csak arra gondolni, hogy azt mondja Pál, körülmetélten hívattál el. Ne akard eltüntetni. Akkor ez mit is jelent? Hogy Pál pontosan azt akarta, hogy azok a testvérek értsék meg, hogy bár volt egy nemzeti hovatartozásuk, és volt egy nemzeti származásuk, de egyébként Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem görög, sem héber, sem szolga, sem szabad, hogy itt valami egészen új minőség van. De a testvérek azt mondják neki, hogy ezt gyorsan el lehet intézni, megvannak a mi jó szokásaink, itt van négy férfi, fogadalmat tettek, fizest ki a tisztulási szertartásuknak a költségét a templomnak, és innen mindenki fogja tudni, hogy szó sincs arról, hogy te Mózes törvénye ellen mennél. De akkor álljunk meg egy pillanatra. Korábban előfordult, ugye, Pál apostollal, hogy egy utazása során Kenkreában megnyíratja a felét, amikor Korintusból távozik, ugye a második misszióút végén. Miért is? Mert hogy fogadalma volt. Ez a négy férfi ugyanazon az úton járt, amit egyébként Pál apostol is ismert. Egészen biztosan Pál apostolban semmiféle ellenállást ez nem váltott ki. És hogyha valaki megütközik azon, hogy a tarzuszi Pál egy ószövetségi szertartást beépít a hitébe, tessék csak arra gondolni, hogy miért lenne ez a számára probléma. Ő úgy érezte, hogy egy bizonyos helyzetben el kell köteleződnie még inkább az élő Isten felé, és erre az eredeti tanult gyakorlatból átvesz valamit. Milyen sokszor nem gondolkozunk azon például, hogy a böjt ószövetségi vagy újszövetségi dolog. Mert hogy egyébként a gyökerei az Ószövetségben nyúlnak. De nem gondoljuk azt, hogy ha valaki a testvéreink közül azt mondja, hogy neki most egy olyan időszaka van, amikor bőjtnek az ideje is van, hogy elment a kereszténységtől, és visszakanyarodott az Ószövetséghez. Úgyhogy szeretném, hogyha így látnánk ezt a problémát, bár én azt gondolom, hogy akik ezt akkor fölvetették, nem is tudták elképzelni, hogy milyen útra indítják ezzel a Tarsuszi Pált. Mindenképpen híre megy, hogy ide jöttél. Húzzuk ki a méregfogát a dolgoknak. Szeretném egyébként mindenkinek mondani, hogy azért a mai gyülekezeti gyakorlatban is nagyon sokszor nekünk vannak kész válaszaink. Nem tudom azt mondani, hogy ez a gyülekezet vezetőségétől jött tanács, a presbiterektől jött tanács egészen biztosan Istentől volt. De azt se tudom mondani, hogy egészen biztosan nem. Hiszen ez lesz az, ami majd eldördíti a startpisztolyt, amitől elindul az a folyamat, amiről végig kijelentette a Szentlélek, hogy egyébként majd végig fog menni. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon, elvégezve velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba, és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, addig pedig mindegyikükért bemutatják az áldozatot. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megragadták, és így kiáltoztak: izraelita férfiak, segítsetek! Ez az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt még a görögöket is behozta a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimuszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult át az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Hát ez egy csokoló helyzet. Először is a gyülekezet által, bocsánat, ez egy nagyon általánosító kifejezés volt. Szóval a presbiterek által megálmodott kimenekedési útvonalról kiderül, hogy gyakorlatilag nem létezik. Hiszen még csak mód sincs arra, hogy az Ázsiából megérkezett zsidóknak bárki elmondhassa, hogy egyébként nem úgy van, ez az ember most fizette ki 4 ember helyett is az áldozati ajándékot, és ezt mi nem nagyon tudjuk megérteni, de abban az időben ezeknek jelentősége volt, hogy valaki átvállalta másnak a tisztulási szertartási költségeit, magára vállalta. Ezek komoly összegbe kerültek egyébként abban az időben. De hát itt eltűnik. Itt semmivé foszlik ez a kimenekítési terv. És itt most szembesülni kell mindenkinek egy ténnyel. Az Ázsiából származó zsidók végül is tetten érik Pált. És mi ez a tett? Itt van a templomban. Aztán jön gyorsan a hozzáfűzés. Biztos ő volt az, aki bevitte Trofimuszt. Hát lehet, hogy egyébként a városban vele volt a templomban, még az is lehet egyébként, hogy a Salamon tornácáig el is kísérte. Szabad bejárása volt egyébként a Salamon tornácába bárkinek, hiszen az volt ugye a pogányok udvara, ez volt a másik neve, de ettől még hirtelen fölbújdul mindenki. És most tessék várni egy picit, mert muszáj mondanom egy megjegyzést, és most ugyanabba a helyzetbe kerül a Tarsuszi Pál, mint 20 évvel korábban, egy István nevű ember, akit elkapnak, akit meg akarnak lincselni, őt a nagy tanács elé viszik, a Tarsuszi Pálnak még ez se adatik, meg úgy tűnik, hogy a nagy tanács elé kerüljön, mert itt gyakorlatilag azonnali lincs hangulat alakul ki, ráadásul a templomajtókat bezárják. Miért zárják be? Azért, mert a megszentségtelenítés az azt jelentette, hogy innentől kezdve itt Isten tisztelet nem történhet addig, amíg a templomot újra nem szentelik. Belépett egy pogány a szentély környékére, hiszen áldozatot mutatnak be ott. Szó se lehet Isten tisztelet folytatásról. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez vallási őrület. Persze. Csak tetszik tudni, a vallási őrület, vagy elvakultság, vagy demagógia az olyan dolog, ami amióta az ember itt él a Földön, még valahogy nem sikerült, hogy kipusztuljon soha. És nem az igazság a kérdés, hanem amit az emberek gondolnak igazságnak. És ez nagyon fájdalmas dolog, hogy nem az igazság a kérdés, hanem amit az emberek gondolnak igazságnak. Senkinek nem jutott eszébe megkérdezni a papok közül, vagy a léviták közül, hiszen nyilván a léviták zárták a kapukat, hogy most akkor ez valóban megtörtént-e. Már a gyanúja elég volt ahhoz, hogy szent fölháborodással hirtelen mindent végigvigyenek. Amikor pedig meg akarták ölni, folytatja Lukács a beszámolót, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Itt szeretném mondani, ezt a jelentés érkezettet véletlenül se próbálja senki úgy elképzelni, hogy a főtiszt úr ül valami csendes irodában, titkárnéni a külső szobában, és egyszer csak papíron jön valami jelentés. Ez sokkal inkább úgy nézett ki, hogy mivel az Antónia erődből be lehetett látni a templomnak a terébe, ez borzasztóan felháborította a zsidókat, és mindig óriási feszültséget okozott, hogy fölé magasodott a templom épületének, és látták, hogy mi zajlik a templomban. A főtisztnek már úgy érkezik a jelentés, hogy azonnal be kell avatkozni, az egész Jeruzsálem lázong. Mit láttak? Valószínűleg, hogy éppen már a Salamon tornáca környékén egy csomó embert, aki ütlegel valakit, meg egyre többen jönnek ott össze, valami óriási nagy kavarodás van, az Úr Jézus idejében is volt ilyen, ott egy félreértésből adódóan, Pilátus a galileaiakat a templom térben ölette meg, azért, mert azt hitte, hogy lázadást készítenek elő. Ugye emlékszünk a siloámi torony leomlásánál, az Úr Jézus hozza ezt szóba, hogy csak nem gondoljátok, hogy akiknek a vérét Pilátus az áldozatokkal elegyítette, azok gonoszabbak voltak, vagy bűnösebbek bármelyik más embernél. Tehát ez többször előforduló félreértés. A rómaiak egyébként nem mentek a szomszédba egy kis Pax Romana gyakorlásért. Ugye a Róma békéje az azt jelentette, hogy a kard mindent eldönt. És amíg az van, amit ők diktálnak, addig minden rendben van, és abban a másodpercben, hogy a legkisebb gyanúja fölmerül annak, hogy itt bármiféle lázadozásról szó lehet, abban a pillanatban fegyveresen beavatkoznak. Itt erre jött az értesítés, és az ezredes azonnal rohant. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Itt csak zárójelben megjegyzem, hogy nem arról szólt a dolog, hogy akkor a katonák és századosok közül, akit éppen meglátott, arra kért, hogy gyertek már velem, fiúk, csinálni kell valamit. Ez azt jelenti, hogy több század vonult le egyszerre. Ez önmagában egy nagyon súlyos katonai mozzanat, tehát az egész Jeruzsálem lázong jelentéshez kell mérni azt, hogy óriási katonai erő indul meg. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, ami azt jelenti, hogy kezét és lábát is bilincsbe kell verni. Majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt ki amaszt kiáltozta, mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott: végeztest ki! Végeztest ki! Kénytelen vagyok újra emlékeztetni mindenkit. Jó pár évvel korábban egy ugyanilyen tömeg Istvánt hurcolja kifelé Jeruzsálemből. Annak a tömegnek részese a tarsusi Pál. Ő maga írja, hogy egyetértett az István ellen gyakorolt szörnyűséggel. Később ő őrzi a ruháit azoknak, akik megkövezik Istvánt, és most belülről látja ezt az egész folyamatot. Természetesen nem tudom elmondani, hogy mi zajlott a tarsusi Pál fejében. De azt sok ilyen helyzetet átélt ember leírásából vagy elmondásából tudom, hogy ilyenkor egy nagyon furcsa dolog történik a legtöbb emberrel. Hirtelen egy picit kívülállóként látja önmagát, amolyan lassított felvételen látja ezt az egészet, átéli, tapasztalja, mégis egy picit, minthogyha külső szemlélője is lenne ennek az egésznek. Én nem tudom, hogy eszébe jutott neki, hogy mit is mondott a Szentlélek róla, amikor elhívta szolgálatba. Választott edényem ő, hogy a nevemet a királyok, helytartók, főpapok elé vigye, és én meg fogom mutatni neki, hogy mennyit kell majd szenvednie az én nevemért. Egészen biztos, hogy az is eszébe jutott, hogy csak egy héttel korábban is megpróbálták lebeszélni erről az útról. És ő akkor azt mondta, hogy ne szomorítsátok a szívemet. Én Jeruzsálemben nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok az én uramért. Miért hozom ezt szóba? Mert ilyet mondani nem olyan bonyolult ám, mint átélni. Hány feljegyzés őrzi a nagy hősi szövegeket elmondóknak a valóságos gyakorlatát. A múltkor kezembe került egy könyv, és az egyik szereplő hatalmas hangon elmagyarázza, hogy milyen hősiesen kell küzdeni a hazáért, és amikor az első lövések eldördülnek, akkor küld egy jelentést, hogy ő az utolsó erejéig kitartott, de az ellent nem tudta legyőzni, és a katonáit otthagyva lelép. És ez nem valami légből kapott történet. Az emberről a bátorsága, meg az elkötelezettsége egy adott helyzetben derül ki. A szájhősök nem szoktak győzelmet aratni Isten országába se. Nem a szószékről szoktuk megvívni a lelki csatákat. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy az felesleges. De ha valaki összetéveszti sportolóként az edzést az éles versenyhelyzettel, ott valami tudati probléma van. Emlékszem még, amikor kézilabdázni kezdtem, akkor az első edzések után megállapítottuk, hogy megy ez. És volt egy edzőmérkőzésünk, ahol nálunk 3 évvel fiatalabbakkal engedtek bennünket össze, akkor én még diák voltam, és amikor megláttuk a 3 évvel fiatalabb gyerekeket, akik általában fél fejjel, egy fejjel alacsonyabbak is voltak, megállapítottuk, hogy ez nem volt jó ötlet az edzőnk részéről. Később kiderült, hogy de. Mert azt a csapatot is ő edzette, csak azok már sokkal korábban kezdték, és azok egy neves sportegyesületnek a igazolt játékosai voltak. Hát mit ne mondjak, 16-17 évesek voltunk, ők meg 13-14. Úgy megvertek bennünket 10-valahány góllal, hogy alig tudtunk lejönni a pályáról. Az edző csak annyit mondott, hogy akartam, hogy lássátok, hogy kézilabdázni mit jelent. Rettenetesen rossz érzés volt. De tetszik tudni, lelki életben is így van ám ez. Nem a szájhősök szoktak győzelmet aratni. És most a tarzuszi Pál ott megy, és ki fog derülni, hogy kész vagyok-e a Krisztusról vallást tenni. Kész vagyok-e arra, amit mondtam. Amikor már éppen be akarták vinni Pált a bárba, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Azt megkérdezte. Hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellászította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Erre Pál így felelt, én Tarzuszból való vagyok, zsidó, Cilícia eme nevezetes városának a polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. És az ezredes megállott a lépcsőn, megállítatja a katonáit, és Pál beszélni kezdett. Vallást tehet Krisztusról. Ugye megértik, hogy ezt viszont már nem kezdjük el a mai alkalommal, de a jövő alkalommal, ha az Úr akarja és élünk, innen fogjuk folytatni. Viszonthallásra!
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Dzsida Jenő. Egyszerű vers. Ha innen elmehetnék a zúgó élet piszkos zsivajából, és nem lennék itt csak visszajáró emlék, amelyen mindig sűrűbb lesz a fátyol, ha innen elmehetnék, magas hegycsúcsra törnék egyedül, hova eddig csak gondolatban másztam, s egy fenyőerdő gyantaszagú széllén laknék, szegény kis deszkaházban. Jó testvéreim lennének a fák, a gyalulatlan deszkabútorok, és beszélgetnék minden alkonyatkor, hogy messze-messze milyen a világ. Estére imádkoznám, nagy fenyves dombon térden állva szépen, fáradt fejemet csonkatőzsre hajtva, a fák figyelnék áhítattal, csodálkoznának rajta, és így múlna el lassan évre év. S egy alkonyatkor te is ide jönnél. Szép fehér arcod még sápadtabb lenne, bomlott hajadat cibálná a szél, és újongva néznék a szemedbe. Mi nálunk szép, ez itt az erdő, mindig vártalak. Áldotta ki eljő, jól tetted testvérem, hogy eljöttél hozzám, és attól kezdve ketten imádkoznám.

0: Egészségpercek.
1: A szteroid szó hallatán manapság a gyógyszerek, doppingszerek és a testépítők jutnak eszünkbe, valamint az a sok mellékhatás, amelyet ezek az anyagok okozni képesek. Ugyanakkor keveset beszélünk arról, hogy természetes úton a növények is előállítanak szteroidszerű anyagokat, amelyeket a növényi étrenddel nap mint nap elfogyasztunk. A növényi szteroidok gyógyhatásait nem olyan régóta kutatják, de a tudomány mellett az egyszerű megfigyelések is azt mutatták, hogy vannak ilyen növényi hatóanyagok. Például a spenótnak régóta tulajdonítják azt, hogy erősebb lesz tőle az ember. Ezért is eszik a rajzfilmbeli Popeye mindig spenótot, amikor erejére szüksége lenne. Egy most befejezett vizsgálatban azt kutatták, hogy a narancsléhez hozzáadott növényi szteroidok milyen hatással vannak a szervezetre. Kimutatták, hogy jelentősen csökkentik a vér rossz koleszterin szintjét, valamint az úgynevezett C-kreatív fehérjének a mennyiségét, amely a gyulladásos folyamatok egyik jelzőfehérjéje a vérben. Ugyanakkor ezek az anyagok nem változtatták meg a vércukorszintet, a máj működést és egyéb élettani folyamatokat, amelyek egyébként a szteroid hormonok gyakori mellékhatásokat.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 128. rész. Az istenfélők házán áldás van. Zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termőszőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben!

0: Mai szakasz 128. Zsoltár. Bizonyára mindnyájan ismerünk legalább egy családot, amelynek látszólag mindene megvan. A mindenen nem az anyagiakat értem. A család, amelyikre gondolok, nem anyagi téren bővelkedik, hanem lelkileg. Krisztusban teljes. Tagjai békességben élnek. Örömtől ragyognak, megelégedettek. Ők azok, akik arra termettek, hogy sok gyermekük legyen, mert az édesanya és az édesapa láthatóan különös isteni bölcsességgel bír a szülői feladatok ellátásához. Ez a zsoltár a család ünneplése. Létezhet valójában olyan család, amelyet az előbb bemutattunk? Igen, de ez a család mindenképpen az Isten fölhatalmazása szerint jár lelki vezetője segítségével. A jólét célkitűzéseivel átitatott kultúra világában, ahol tévesen az anyagi gyarapodást tartjuk az isteni áldás mércéjének, felüdítő és lelkesítő, ahogyan a zsoltár író emlékezteti a családokat az áldás és a jólét valódi jelenlétére és valódi jelentésére. Egy család, ahol az Urat tisztelik és az ő útján járnak, egy család, amely egységben összeforva éli meg a Krisztustól kapott küldetését. Ennek tagjai valóban áldottak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindenestől megmutattam nektek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni. Apostolok cselekedete 20. fejezet 35. vers. Az az Úr kívánsága, hogy követői körültekintően bánjanak egymással. Emeljék fel, állítsák talpra és gyógyítsák egymást. Gyakran találkoztok majd lelkekkel, akik kísértés nyomása alatt állnak. Nem tudhatjátok, milyen vadul küzd ellenük Sátán. Vigyázzatok, nehogy elcsüggesszétek őket, mert ez csak a kísértőt segíti. Mindig megalázó, ha valaki rámutat a hibáinkra. Ne tedd ezt még keserűbbé, felesleges, elítélő bírálattal. A rideg kritika elcsüggeszt, sötétté és boldogtalanná teszi az életet. Testvéreim, jobb, ha szeretettel, mint szigorúsággal próbáltok meggyőzni valakit. Amikor a tévelygő rádöbben hibájára, vigyázz, el ne pusztítsd az önbecsülését. Ne sérteni,

sebezni igyekez, hanem bekötözni és gyógyítani. Senkinek sem annyira érzékeny, kifinomult a természete, mint az üdvözítőjé. És milyen türelmet nyilvánít irántunk. Hordoz minket gyengeségeinkkel, tudatlanságunkkal, hálátlanságunkkal és csökönyösségünkkel együtt. Minden tévelgésünk, kemény szívűségünk ellenére is még mindig felénk nyújtja kezét. Hozzánk intézett felhívása így hangzik. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. János evangélium a 13. fejezet, 34. vers. A lobbanékony természetet és az akaratosságot könnyebben megszelídíti a szeretet és a bátorítás szava, mint a hibakeresés és kárhoztató bírálat, amit a tévelygő fejére olvastok. A mester üzenetét a mester lelkületével kell átadnunk.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Példabeszédek könyve 11. fejezet, 1. vers.

Szoktál piacra járni? Akkor tudod, hogy a kiválasztott zöldséget, gyümölcsöt, húsfélét a kofa felrakja a mérleg egyik serpenyőjére, a másik felére a súlyokat, és ha a mérleg egyensúlyba kerül, akkor a kimért mennyiség alapján határozza meg, mennyit kell fizetni az áruért. Csak hogy időnként előfordul, hogy hamisítják a mérleget, vagy nem pontosan állítják be a mérősúlyokat, amivel becsapják a vevőt. A vásárló meg elhiszi, amit lát, ám ha hazamegy, a saját mérlege már kevesebbet mutat, mint amennyiért ő fizetett.

0: Izrael életében is történt hasonló eset. Ámós próféta le is jegyezte. Mert így beszéltek, mikor múlik el az új hold, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb vékával, nagyobb súlyokkal és hamis mérleggel csalva. Ha így járnál, biztosan jogosan háborodnál fel. Mi a helyzet veled? Amikor azt mondod, hogy 9-re otthon leszel, viszont már indulás előtt tudod, hogy csak 10 után fogsz hazaérni. A dolgozatnál puskázol, mert nem tanultál rendesen. Üzletelsz az osztálytársaiddal, olcsón megveszel a netről egy okos órát, és jóval drágábban eladod. A régi mobilodat rásózod egy barátodra. De ne feledd, hogy minden ilyesmi utálatos Isten szemében.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Sík Sándor, felhőség dicsérete, részlet. Sejtő lelkem ma téged ünnepel, esős hajnal áttetsző köde, melynek palástja égen földön elleng. Még nem világos és már nem sötét, nem füst a földön, az égen se felleg, csak imbolyog és kúszik szerte szét, elfogja szíved és megtölti melled. Sírni nem enged, kacagni se tűr, melenget mégis észrevétlenül. Ó, szürke szépség, meleg, szomorú, nehéz vidámság, enyém vagy egészen. Te szentséges, tartalmas, szép ború, mely egy sóhajra már esőzni készen, de éjszakról, ha friss szellőcske fú, mosolya villan sok furácska résen. Fehér nincs rajta, nincs fekete foltja, de a szivárványt szíve alatt hordja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Ne takargass tovább semmit. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Lehet, hogy ezért nem vagy sikeres. A folyton mardosó bűntudat az önbizalmadat is megtépázhatja, de van rá megoldás. Aki megvallja és elhagyja a bűneit, az irgalmat nyer. Valld meg Istennek! Ő pontosan tudja, mit tettél, mégis arra vár, hogy megbocsáthasson neked, és újra megállthasson. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. János első levele, első fejezet, 5. vers. Isten világossága felfedi mindazt, ami rejtve van. Amikor egy sötét szobában felkapcsolják a lámpát, hirtelen látni, ahogy száll a por, és szerte futnak a bogarak. Ugyanígy történik, amikor Isten fénye bevilágítja az életünket. Olyan dolgokat mutat meg, amelyeket talán nem akarunk látni, és amelyeket még önmagunk elől is elrejtettünk. Gyakran élünk tagadásban, különösen önmagunkat illetően. Nem akarunk foglalkozni a hibáinkkal, és nem szeretnénk, ha azok napvilágra kerülnének. Magunkban szégyenkezünk miattuk, de megnyugtató a tudat, hogy legalább rejtve vannak. Csak hogy a titkok a markukban tarthatnak bennünket, mivel egyre csak attól rettegünk, hogy kitudódnak. Ne akarj így élni. Nincs is annál jobb és felszabadítóbb, mint amikor a félelmeiden felülemelkedve szembenézel azzal, amit Isten meg akar mutatni neked. Ezért mondhatta Dávid is a következőket. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. Isten megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 5. vers.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Márton életrajzának negyedik szakasza. Amikor Luther még a pápai egyház hűfia volt, és nem is gondolt arra, hogy ez valaha másként lesz, a gondviselés utat készített neki egy római látogatásra. Gyalog ment, és útközben kolostorokban szállt meg. Az egyik olaszországi kolostor gazdaságán, pompáján és fényűzésén mélyen elcsodálkozott. A fejedelmi jövedelmet élvező szerzetesek pompás lakosztályokban laktak, a legdíszesebb és legdrágább ruhákba öltözködtek, roskadozó asztalokról lakomáztak. Luther fájó kétségek között állította szembe e képpel saját önmegtagadását és viszontagságait, és elbizonytalanodott. A távolban végre megpillantotta a hét halmon épült várost. Mélyen megindulva borult a földre, és így kiáltott: Szent Róma, köszöntelek! És belépett a városba. Meglátogatta a templomokat, hallgatta a papok és szerzetesek csodálatos elbeszéléseit, és elvégzett minden megkövetelt szertartást. Mindenütt olyan látvány tárult elé, ami csodálkozással és iszonyattal töltötte el. A papság minden osztályában romlottságot látott. Főpapok ajkáról illetlen vicceket hallott, és elborzadt rettenetes szentségtörésükön, ami még a mise alkalmával sem maradt el. A szerzetesek és a polgárok közé vegyülve tékozlással és kicsapongással találkozott. Senki el sem képzelheti, írta, micsoda bűnöket és becstelen cselekedeteket követnek el Rómában. Látni és hallani kell, hogy elhiggye az ember. A pápa egyik újabb rendelete bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik térdelve megvásszák Pilátus lépcsőjét, amelyen a legenda szerint megváltónk leereszkedett, miután távozott a rómaiak tárgyaló terméből, és csodaképpen Jeruzsálemből Rómába került. Luther egy napon áhítatosan kapaszkodott fel ezen a lépcsőn, amikor hirtelen mennydörgésszerű hangon ezt hallotta: Az igaz ember hitből él. Róma 1.17. Luther talpra ugrott, és szégyenkezéssel, vegyes rémülettel sietett el onnan. Ez az ige soha nem csökkenő súllyal élt ezután lelkében. Ettől kezdve tisztábban látta, milyen nagy tévedés az emberi cselekedetek üdvözítő erejében bízni, és milyen nagy szükség van a Krisztus érdemeibe vetett álhatatos hitre. Szeme kinyílt, és soha többé nem volt vak a pápa megtévesztéseivel szemben. Amikor Rómából visszatért, a Wittenbergi Egyetemen megkapta a hittudományok doktora címet. Most szabadabban szentelhette magát a szentírás kutatásának, mint bármikor azelőtt. Ünnepélyesen megfogadta, hogy egész életében Isten igéjét fogja figyelmesen tanulmányozni és becsületesen prédikálni, nem pedig a pápák mondásait és tanait. Isten elhívta, hogy pásztorolja nyáját, amely éhezett és szomjazott az igazságra. Luther határozottan kimondta, hogy a keresztényeknek csak a Szentírás tekintélyével alátámasztott tanítást szabad elfogadniuk. Ezek a szavak a pápai fennhatóság alapját ingatták meg, és a reformáció létfontosságú elvét hangsúlyozták.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áitat címe: hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja: szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-ig lehetett. A helyszín: Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Folytatódik a vasárnapi orgonisták sorozata. A vasárnapi orgonisták a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyet Dunkel Norbert orgona művész szólaltatta meg a nagy templom orgonáján. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős, napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 12. rész.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Én a jelenések könyvével olyan szinten szoktam foglalkozni, inkább így mondom, hogy próbáltam abból a szempontból ennek a könyvnek a lényegét megragadni, hogyha az első olvasók vagy hallgatók helyébe lettem volna, akkor nekem ebből a könyvből milyen üzenet van, milyen üzenet szól, milyen üzenet ragadható meg. Ugye a könyv az nem egy ilyen virtuális valóságot épít fel, hanem húsvér embereknek valódi problémák, valódi kihívások, valódi mindennapi gondokkal küzdő, hívő embereknek adott ez Jézus Krisztustól olyan kinyilatkoztatást, olyan kijelentést, ami a mindennapi hitéletüket segítette. De mi lehetett ez? Nyilván most itt csak egy könyv, vagy egy fejezetre fogunk szorítkozni a könyvből, de én ennek a hátterén szeretnék néhány információt adni. Az egyik az, hogy azok a hallgatók, olvasók, akik ezt először hallották, ők a Szentírásnak valószínűleg jó ismerői voltak, de a Szentírás az ő korukban az volt, amit mi Ószövetségként ismerünk. Tehát alapvetően, ha használtak is ilyen iratokat, mert a rendelkezésükre állt, ez is kérdés egyébként, hogy egyáltalán a rendelkezésükre állt-e, mert azért abban a korban ez nem volt általánosan hozzáférhető. Viszont a gyülekezetek nagy részének rendelkezésére álltak azok az apostoli levelek, amiket kaptak akár Páltól, akár Pétertől, és így tovább. Ezeket inkább szóban terjesztették, ami írva volt, az gyanús volt ebben az időben. Nagyon sok hamisítvány volt, ami miatt, és miután az emberek többsége írni, olvasni nem tudott, inkább a memóriájára hagyatkozott. Természetesen az evangélium is egy fontos, mint hitvallási irat, Jézus életéről, Jézus tanításairól, nagy valószínűséggel, ha nem is írásban, de szóban szintén hozzáférhető volt a számukra, és vegyük figyelembe azt, hogy ebben a korban is rendkívül sokszínű kulturális háttérről érkeztek azok a hívő emberek, akiknek először ez a könyv szólt, Kis-Ázsia nyugati partvidékén, már erről korábban volt szó, hogy melyik az a 7 település, ahol a címzettek éltek, de ezeket azért felolvasták máshol is. Ma csak ez lesz a mi feladatunk, a 11. fejezet 19. verse. A mi feladatunk az, hogy ennek a látomásnak a bevezető részével, első felével kell nekünk foglalkozni, és nézzük ennek a lényegét. Hogy amit mondtam, ez valószínűleg a legutóbb már szó volt erről a versről, de ez nem oda tartozott, hanem ez a mi látomásunkhoz tartozik, ezt majd meg fogjuk részletesen nézni, hogy ebben mi van. Ezeknek a bevezető látomásoknak az a feladata, ebben fölvázolásra kerül az egész látomásnak a fő mondani valója, becsomagolva, mint egy kis kapszula. Nem lehet megérteni magát az adott utána következő látomást ezen bevezető nélkül, ezért erre mindig fokozottan kell figyelnünk. A látomás a mi esetünkben, és most nagyjából összefoglalva, arról szól, hogy az isteni szent háromsággal szemben létrejön egy ilyen szentségtelen vagy anti-hármasság, magyarul az istenségnek egy hamisítványa. Ebben a látomás, ugye volt szó pecsétekről, pecsétek felbontásáról, ilyen-olyan eseményekről, trombitáltak angyalok, megint ilyen-olyan rettenetes események. Ez nem tűnik annyira rettenetesnek, de mégis valójában ennek a teljes összefüggését látva elég megrázó egyébként, hogy az istenséget egy hatalom hamisítani akarja az emberek megtévesztése céljából. Ez ennek a látomásnak a célja, hogy ezt leleplezze, bemutassa, világossá tegye, és az összefüggéseket, a háttérinformációkat nekünk föltárja.

A hármasság úgy áll föl, hogy a 12. fejezet, amiről ma lesz szó, az egy sárkányról szól, az a Atyaistennek a hamisítványa. A második, az a 13. fejezet első fele lesz, abban a fiúisten hamisítványa jelenik meg, ez egy vízből fejlő vadállat fogja ezt jelképezni. A Szentlélek hamisítványa pedig egy földből feljövő vadállat, amelyik a 13. fejezet második felében található. Itt megáll a látomás, ugye nagyon érdekes egyébként, úgy néz ki, hogy ez a földből feljövő vadállat, ez nagyon különös dolgokat csinál, és amikor már úgy tűnik, hogy az egész föld követi ezt a szentségtelen hármasságot, mindenki vagy egyetértve ezen hármasság szándékaival, vagy megtévesztettségből, de csodálatosan követik őket. Akik pedig hűségesek akarnak maradni az Istenhez, azokra halálos ítéletet mondanak ki, akkor megszakad a látomás. Tehát tényleg úgy tűnik, mintha most minden elveszett volna. Itt megszakad a látomás, és ekkor közjáték. Ez két részből áll, ezt nem mondtam az előbb, de a közjátékok egy olyan érdekes, itt is meg lehet ezt figyelni, hogy az előzőekben, a korábbi látomásokban ezek a közjátékok szintén két részből állnak, mind a 7. fejezet, mind a 10-11. fejezet, és itt is. Az egyik részében, ugye ez azért érdekes, mert miközben tényleg úgy tűnik, hogy a gonoszság elárasztotta a földet, hogy már minden oda van, megszakad a kép, és utána hirtelen látja az olvasó, vagy hallja, hogy az üdvözültek ott vannak a báránnyal a Sion hegyén, magyarul üdvözültek. Tehát mikor úgy tűnik, hogy a legsötétebb a helyzet, és minden elveszett, akkor azt a vigasztaló képet látja a szerző János, az apostol, hogy hát nem, az Isten meg tudta őrizni őket, és nem, bár nagyon reménytelennek tűnt, de az Isten hatalma nagyobb volt, mint ennek a szentségtelen hármasságnak a hatalma. Utána három angyal üzenete van, egy kicsit úgy tudnám ezt jellemezni, hogy örül a szerző, hogy jaj, de jó, mert üdvözülni fognak emberek, akár mekkora a hamisítás, a csalás, a hazugság, mégis megállnak az Isten kegyelméből. Na, de dolgunk van. Dolga van a hívő embernek. Milyen dolga van a hívő embernek? Ez egy nagyon, erről lehet, hogy már 10.-11. fejezetben tetszettek beszélni. Lényegében ahhoz küldetnek a hívő emberek, akik őrájuk itt éppen ebben a szakaszban halálos ítéletet mondtak ki. Ez egy elég, hogy mondjam, nehezen kezelhető. Tehát magyarul az egyháznak a feladata azokhoz menni, akik el akarják az egyházat pusztítani. Méghozzá az evangélium üzenetével. És akkor ugye a befejezés, az pedig Jézusnak a visszatérése. Már nem mint gyermek jön erre a földre el újszülöttként, hanem királyok királya és uraknak uraként tér vissza a hatalommal, dicsőségbe, stb. Tehát ez ennek a látomásnak a teljes vázlata. Ezt azért tartottam fontosnak így általánosságban bemutatni, mert most én ennek egy részét elmondom, de mit kezdjünk vele? Ugye itt mondtam, hogy a 11. fejezet 19. verse ennek a bevezetője. Nézzük meg, hogy akkor ez miről szól. És akkor próbáljuk kideríteni, hogy mi lehet ennek az egész látomásnak a bevezetőjében elrejtett fő mondani való. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttatik az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, földindulás, nagy jégeső. Azt mondja János, hogy amit látotta, és akkor hol látta? Ugye egy mennyei jelenet, templomi jelenet, de mit lát? Látja az ő szövetségének ládáját. Kezdjük azt, hogy mi az, hogy ő? Ki az az ő? Istenről van szó. És mi az a szövetség láda? Amikor a zsidók megszabadultak az egyiptomi fogságból, és a Sinai hegynél találkoztak Istennel, és Isten felajánlotta nekik a szövetséget, és ők azt elfogadták, hogy az ő népe lesznek, és szövetségesként képviselik őt itt a földön. Akkor ennek a szövetségnek volt a többek között az egyik ilyen eszköze, jele, ez a láda. Többféle jelentése volt ennek, maga szentély is, de a szentély, amiben Isten imádata folyt, nem benne, hanem az izraeli szentély az úgy nézett ki, mind a sátor, mind később az épület. Két részből állt, az első helységben az a jól ismert zsidó jelkép, a hétágú arany gyertyatartó, egy füstölőoltár, meg egy szent kenyerek
tárolására használatos kis asztalka állt, a belső helységben pedig ez a láda. Az ószövetségi zsidó szentélynek az az érdekessége, hogy azt az emberek, átlag emberek nem használták, oda csak papok mehettek be, ráadásul a belső helységben, ahol ez a láda állt, oda nem is lehetett csak egy évben egyszer, és az Isten tisztelet az igazán az udvaron, az épület előtt zajlott, többnyire áldozatok bemutatásával, és emellett a nép tanításával. Mi az, amit a láda maga jelentett? Jelentette az Isten uralmát, jelentette az Úr és a népek közötti szövetséget, jelentette, jelképezte, hogy az, hogy az Úr innen szólal meg, tehát ő kész kinyilatkoztatni a népének, beszélni velük, közölni velük az akaratát, és végül ez egyfajta erkölcsi kategória is volt, mert ebben a ládában őrizték azt a két kőtáblát, amire a 10 parancsolat felírásra került, az pedig egyfajta a szövetségnek a könyveként gondoltak, vagy tekintettek erre a zsidók, és az egész Tóra lényegében annak a, úgy lehetne mondani, a 10 parancsolat végrehajtási utasítása. Nem vagyok jogász, de nagyjából így lehetne az egész Tórát jellemezni, vagy értékelni. A lényeg az, hogy, és az én szempontom, hogy az, hogy vagy az én megközelítésemben, hogy ezt így nevezi a szöveg, hogy a szövetség ládája, akkor mi lehet igazán a hangsúly? De mi lehet akkor itt, ami ebben az egész látomásban lényeges? Milyen dolgokra kerülhet a hangsúly? Az a bevezető egyfajta előzetes az egész látomásból. Mindenképpen szó lesz Isten hatalmáról, de ugye ez az előbbi összegzésben talán nem annyira meglepő, mert ha az isteni hármasságot az hamisításra kerül, akkor nyilván az Isten uralma, vagy annak a megkérdőjelezése az egyik eleme ennek a dolognak. Aztán biztos, hogy az Isten és a népe közötti szövetség kérdésé válik. Úgy is lehet ezt fogalmazni, hogy kikit imád, kikinek elkötelezettje, kikinek hódol, vagy kikinek engedelmeskedik. Ez is, így is fel lehet tenni ezt a kérdést. És aztán természetesen azt az erkölcsi kategóriát se hanyagoljuk el. Ha a szövetség ládája a 10 parancsolatot tartalmaz, akkor elképzelhető az is, hogy a látomás a 10 parancsolattal is valamilyen módon kapcsolatban fog állni, mert a láda, ha itt megjelenik a látomás elején, akkor ezekre mind oda kell majd figyelni.

A teljes képről beszéltünk, és még itt, ha maradunk a magánál, ennél most már csak a 12. fejezet, miről szól. Ebben a fejezetben egy küzdelem képe rajzolódik ki. Mihály és a sárkány harcát, és gyakorlatilag ennek a küzdelemnek a képe az, ami kirajzolódik ebben a fejezetben. Lényegében az Atyaisten hamisítványa, a sárkány az, aki megjelenik ebben a fejezetben, illetve az ő sorsáról, vagy az egész isteni háromság meghamisítása mögött álló tevékenységről fogunk olvasni. Szó lesz arról, hogy Mihály hogyan győzi le a sárkányt, a sárkány hogyan keres magának szövetségeseket, és hogyan és milyen módon, milyen erőket, hatalmakat mozgat meg az egyház ellen. Ez lesz az, ami ebben a fejezetben szerepel. Nézzük tovább, és a fejezet egyébként három részre osztható. Előbb az első 6 verset fogom olvasni, tessenek figyelni. És láttaték nagy jel az égben, egy asszony, aki napba volt öltözve, lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akarván szülni, kiállt vala, és kínlódik vala szülésben. Láttaték más jel is az égben, és imé volt egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És farka után vonszolta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veti azokat, és áll a sárkány a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szül fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Hogy kezdődik a látomás? Mi az, amit János lát? Különben a Jenések könyvében segít az, hogyha megpróbáljuk a saját szavainkkal visszaismételni, amit olvasunk, akkor egyrészt könnyebben átmegy az agyunkon, másrészt meg a részletekre is fel tudunk figyelni. Tehát mi az, amit János hol látja és mit? Ugye az égen látja a jelenetet, tehát nem földi jelenet, az égen látja, és mit lát? Lát egy szép hölgyet, aki egész érdekes, ilyen mitológikus kinézetű, mert ugye miket láttunk? Napba volt öltözve, tehát magyarul valami ragyogó, ez a napba öltözés az azt jelenti, hogy ragyogó fény, ilyen, mint a fényruhája lett volna, a lábai alatt volt a hold, fejében egy 12 csillagból a korona, várandós és készül szülni. Ugye ez egy normális jelenet, egy hölgy várandós és szül. Öröm látni, olyan szépek a várandós nők, ez örömteli, mikor az ember tudja, hogy van egy emberi közösségnek. Ha van sok várandós nő, akkor van jövő. Ha nincs, akkor nincs. Mi történik a szülése közben? Előkerül egy sárkány. Kicsit, amit a mesét olvasnánk, nem? És a sárkány mit akar? Mindig mit akar a sárkány? Meg akarja enni a gyermeket. Hát ugye talán az óvodás korunkban, amikor visszaemlékszünk és hallottuk az ilyen-olyan meséket, ilyen-olyan hétfejű sárkányokról, stb., akkor hát nem is tudtuk, hogy ennek van egyébként valamiféle bibliai alapja is. De maga a kép az egy egészen sokkoló és felkavaró kép. Már eleve az, ami az addig teljesen rendben van, hogy egy gyönyörű nő, pláne ha valaki mondjuk a saját feleségéről szeretne egy ilyen jellemzést adni, az nekem teljesen tetszik, én is mikor a feleségemet láttam kétszer is várandósan, hasonló fantasztikus képeket tudtam volna róla mondani, bár nem vagyok ilyen költői alkat. De az mindenképpen egy szörnyű, amikor viszont a megszülető gyermeket el akarják pusztítani. Márpedig ebből a képből, vagy ebből a jelenetből ez az, ami látszik. Na nézzük egy kicsit részletesebben. Fontos, hogy azt mondja János a látomásban, hogy jelet látott az égen. Tehát ez az egész nem azt jelenti, hogy ő konkrétan látott egy ilyen eseményt, hanem ez egy a látomásnak egy eleme, valami jelképet lát, tehát jelet, jelképet lát. Ezért fölhatalmaz bennünket arra, hogy ezeket a jelképeket nyugodtan értelmezzük. Ugye ennek, ha szerkezetileg nézzük a Jelenések könyvét, akkor ugye ennek van egy későbbi párja ennek a leírásnak, ugye itt egy várandós asszony, ott pedig egy milyen nő jelenik majd meg, ki emlékszik rá? Egy parázna asszony. Most ez nagyon fontos, mert különböző magyarázatok léteznek azzal kapcsolatban, hogy ez a nő kicsoda, vagy micsoda.
A többnyire a katolikus magyarázatok Szűz Máriával azonosítják be, ami egyébként teljesen kézenfekvő lenne, hiszen ő is fiút szült, és azt is, őt is el akarták pusztítani, és a fiú a mennybe ragadtatott, és ezek is stimmelnének. Nagyjából igaz is a kép, de hogy itt nem teljesen erről van szó, az azt jelzi, hogy ennek az asszonynak van egy párja, egy parázna asszony. Szűz Máriának meg nincs ilyen párja, sem az egyházi hagyományban, sem pedig a történelmi összefüggésben. Ezért okunk van feltételezni, ezért meg egyébként a szövegen belüli más további összefüggések miatt, hogy itt nem Máriára kell gondolni, hanem egy kicsit más, mert ez egy jelkép nem konkrétan egy szeméről, hanem egy jelképpel állunk szembe. Kit jelképezhet ez a várandós asszony, fején a 12 korona, napba öltözött, stb. Már a 12 csillagból álló korona sugal valamit, mert általában a 12-es szám az vagy Izrael törzseit jelenti, vagy pedig az apostolokat jelenti. Ebben az esetben az utóbbi az annyira nem itt állja meg a helyét, pláne, hogy egyébként a megszülető fiú az a beazonosítás szempontjából nyilván a megváltó, de majd mindjárt kitérek, hanem inkább az Ószövetségi Egyházra kell gondolni, tehát Izraelre. Miért? Az Ószövetségben is, meg az Újszövetségben is egy általánosságban elterjedt és használt jelkép az, hogy Isten úgy beszél Izraelről, majd aztán az Újszövetségi Egyházról, tehát mondjuk így, hogy úgy általában az egyházról, mint az saját feleségéről vagy mennyasszonyáról. Jézus is átveszi ezt a jelkép használatot, és a saját, mondjam így, a magától alapított egyházról is, ami egyébként a Ószövetségi Egyház szoros folytatása, tehát nem új ebből a szempontból, inkább tovább viszi, de ő is, mint mennyasszonyról beszél, a mennyasszonyáról beszél az egyházról. Tehát ebben az esetben inkább azt kell látni, és én azzal a fajta magyarázattal inkább egyetértenék, hogy itt a Izrael által megszült megváltóról van szó, ami elsőre egy képzavarnak tűnik, de mégiscsak ők azok, akik, ha szabad így fogalmazni, akkor a szabadítót, a mesiást várták, őrizték ennek a hitét, őrizték ennek a reménységét, és ő közöttük, ő közülük egy zsidó fiatalemberként született meg a mesiás, és tényleg az elpusztítására törekedett az akkori hatalom, ami mögött egyébként itt kiderül ebből a látomásból, hogy nem is egyszerűen emberi irítség állt, hanem ennél sokkal több.

kiderül, hogy mi volt a háttérben. Egy mitológikus képet látunk, a sárkány, aztán itt később, mindjárt olvasni fogom, beazonosításra kerül az ördög. A megszülető messiás elpusztítását az nem Nagy Heródesnek volt elsősorban az érdeke, hanem valójában annak a démoni lénynek, akit sátánként vagy ördögként ismerünk, ő készült ennek a testet öltött a földön megszületett messiásnak az elpusztítására. Itt azért az egyház rögtön egy nagyon fontos információt kap. Ha most elképzeljük, az elején mondtam önöknek, elképzeljük, hogy a század végén vagyunk, első század végén. Nem tudunk semmit arról, hogy még 2000 év múlva is minden ugyanúgy van a világban, és Jézus nem tér vissza, hanem abban a reménységben élünk, hogy heteken belül visszajön, ami megváltunk, akkor ebből milyen vigasztalást tudunk leszűrni? Már azt tudjuk, hogy amikor ami megváltó úrunkkal történt, ott is az Isten jelen volt, nem? Mert ő mentette meg, mert ő szabadította meg. És ami hatalmunk, Pál apostol egyszer úgy fogalmaz a egyik levelében, hogy nem test és vér ellen, tehát nem egy másik ember ellen van nekünk a harcunk, hanem levegőbeli hatalmasságok, démoni hatalmak ellen van a keresztény embernek a harca. Azt akarja ezzel kifejezni, hogy senki ne harcoljon a másik ember ellen, és mondjuk az engem gúnyoló, vagy a hitemben megalázó, vagy akár az engem zavaró, a hitéletemben zavaró személyben ne ellenséget lássak, hanem megmenteni, az evangéliummal megközelíteni szánt személyeket, és az egész mögött lássam meg ezt a démoni hatalmat, aki mindezek ellen van.

Magában a jelenet ezen szakaszában, amit megjelenik még a vasveszővel legeltetés, stb. Ez a második Zsoltárt idézi itt ez a szakasz, ami tényleg egyértelműen a Mesiásról szól, tehát amit mondtam az előbb, hogy itt egy kicsit máshogy kell ezeket a képeket látnunk, ez talán így jobban összeáll, vagy érthető. Összegezve tehát, a messiási szabadításra váló ószövetségi egyház jelképét látjuk ebben az asszonyban, akinek a, vagy amelynek a körében a messiás megszületett végül, kis hián nem, de az Isten gondoskodott arról, hogy életben maradjon. Aztán ez a 7 fej meg 10 szarv, ez a Dániel könyvével kapcsolatos, ott látjuk a 7. meg a 8. részben ezt a jelképet. Annyi talán a különbség, hogy ott egy-egy hatalom lett olyan jellemzőkkel megáldva, mint majd itt ez a sárkány, illetve majd a 2 segítői, amelyek a vízből, meg a földből jönnek föl. Itt ezek összegezve minden hatalom, ami ott több részletben, itt egybe jelenik meg, és támad az Isten ellen. Aztán van még itt egy elem, hogy az asszony a pusztába, vagy a sivatagba menekül. Ez egy érdekes dolog, hogy miután a sárkány nem tudja megenni a gyereket, akkor a szülőasszony ellen támad. De az el tud menekülni, és Isten táplálja, és gondoskodik róla a pusztában. Erről milyen ószövetségi elem jut, vagy történet jut eszünkbe? Ugye megint az Izrael hol töltött ideje? A pusztában. Ott is az Isten oda menekítette az ő népét, ott gondoskodott róla, ott táplálta. Gyakorlatilag ugyanez a gondolati egység jelenik meg. Ugye ezért mondtam az elején, hogy az olvasók azok honnan táplálkoztak? Mi volt a szentírásuk? Hát az Ószövetség. Nekik ez a jelenet azonnal ismerős volt. Nekik az, hogy a pusztában az Isten gondoskodik az ő népéről, ez teljesen egyértelmű. Ebben az esetben az egyházat üldöző, zaklató hatalom, akkor rögtön a esetén azt mondja az egyház, a gyülekezet tagsága, hogy nem kell aggódni, nem kell félni, mert ahogyan az Isten gondoskodott annak idején a népéről, rólunk is fog, nem? Ez egy egészen bátorító és fontos üzenete ennek a látomásnak.

0: Nézzük tovább, mert hogy a sárkánynak a harcáról is értesülünk, a 7-től a 12. versig, ez a második egység ebben a részben. Itt ugye váltás van, mert eddig ugye a szülőasszony és a gyermeke, nézzük a váltást. És lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak vala a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott az ő angyalai. De nem vetett diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. Vetteték a nagy sárkányam, a régi kígyó, aki neveztetik ördönnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. És halék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség, az erő, a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonságtételüknek beszédért, és az ő életüket sem kimélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek egek, akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Ez is úgy kezdődik, mint egy ilyen mitikus kép, hogy háború van a mennyben. Ez egy egészen elképesztő dolog, akik korábban születtek, mint én, és talán már fehér a hajuk, azok még emlékeznek gyerekként a háború borzalmaira. Nekem az édesapám is, meg a nagyapám is a Budapest ostromát itt élték meg. Édesapám a 7. kerületben, nagyapám a vár alatt. Mind a ketten dolgozni voltak itt, és a Weiss Manfred üzemben dolgoztak, és bizony az ostrom, mikor már körbe zárták a várost, nem tudtak hazamenni, úgyhogy egész kemény tapasztalatuk volt. A családi legendárium szerint édesapám 4 hónapot töltött a 7. kerület egyik bérházának a légó pincéjében, és nem volt csak répa meg krumpli, és ez alatt a 4 hónap alatt 14 éves volt, akkor nőtt annyit, hogy az a nadrág, ami körülbelül olyan volt, mint most az enyém, az ilyen fél lábszárig ért neki, mert annyit nőtt ez alatt a 4 hónap alatt, úgyhogy mikor hazament, és a nagyanyám csinált sütött friss kenyeret, akkor apám azt a meleg kenyeret együltő helyzetében megette. Ez a saját családi legendáriumunknak a része. De amit el akarok mondani, hogy a háború az egy borzasztó és szörnyű dolog, az csak azt tudja, aki átélte, vagy aki, mint én is első kézből tudok ilyeneket, de őszintén megmondom, nem tudom akkor sem elképzelni, akármennyire első kézből származók ezek a történetek. De azt képzeljük el, hogy a mennyben is háború volt, nyilván nem úgy, ahogyan ezt mi ismerjük lőfegyverekkel és nem tudom, ilyen-olyan bombákkal, stb. De itt talán ez a viaskodás kifejezés az jól mutatja azt a ellentétet vagy küzdelmet, ami zajlott az Isten jelenlétében, és talán nem is gondolnánk, hogy az egész rossz az onnan származik. Nem Isten akarata szerint, nem ő akarta. Itt ugye megtudjuk, hogy ki az, aki ezt ennek a felelőse. Ugye úgy nevez be is azonosítja János, hogy aki neve, ama régi kígyó, mi az a régi kígyó, ama régi kígyó? Ugye az az édenkerti kígyó, akiről lesz szól, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, és még neki angyali segítői vannak, itt ugye egyharmadról beszél, számszerűen nem tudjuk, inkább ennek az lehet a lényege, mert az egyharmad többször megjelenik a Jelenések könyvében, a trombiták látomásban is tetszettek vele találkozni. Én ezt úgy tudnám lefordítani, hogy jelentős szám, de nem a többség. Talán ennyi a lényege, mert nincs értelme, nem tudunk számot, vagy nem tudjuk ezt beazonosítani ennél jobban. Nagy létszám, de nem többség. Szerintem ennyi a lényeg ebben a jelképben.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Az is kiderül, hogy Mihály győzött. És mi lett az ördöggel? Többé nem volt helye az Isten jelenlétében. Vajon mikor lehetett, be lehet-e azonosítani ennek a küzdelemnek ezt az epizódját? A szöveg összefüggésből nézzük, akkor azt lehet gyanítani, hogy a küzdelem, a győzelem maga az a kereszten történt. Ez egy nagyon izgalmas kép, hogy amilyen Jézus mondja azt, inkább ezzel azért egészíteném ki, mert mikor a János evangéliumában olvasunk arról, Jézus azt mondja nem sokkal a halál előtt a tanítványainak, hogy láttam az ördögöt, mint villámlás lehullani az égből. Vagy most vetettik ki a világnak a fejedelme. És amikor én fölemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Akkor ez a fölemeltetés, meg az ördög levettetése az egy időpont, és ez a felemeltetés micsoda? Igen, a kereszt halála. Most ez azért nagyon érdekes, mert nyilván ki az, akinek érdekében állt megölni a mesiást, a szabadítót. Hát ebben a látomásban is azt láttuk, hogy már a születésénél is ott volt a sárkány, csak akkor nagy Heródest használta föl. Itt is ugyanaz a sárkány akarta megölni a mesiást, csak itt ezt meg is tette, mert itt már megtehette, mert ez a isteni terv az ez volt. De ami az egészen döbbenetes az egészben, hogy ugyanaz a gyűlölet mozog benne az elejétől egész idáig, de ami az egészen fölkavaró lehet, tehát nem tudom, mikor értette meg azt, hogy mikor mondjuk nagy örömmel és kéjjel megölte a mesiást, megölte a testélet Isten fiát, és hogy abban a pillanatban lényegében pont azzal, hogy legyőzte, lényegében maga fölött mondott ki ítéletet, és nem Jézus győzte le, hanem magát ítélte el. Magát semmisítette meg az ördög. Ez egy egészen elképesztő kép. Tehát ezt a küzdelmet nem úgy kell elképzelni, hogy az Isten hadakozik, hanem az Isten harca az a szeretetnek a küzdelme. És amikor Jézus életében látjuk ezeket a mozzanatokat az életében, tessenek csak arra gondolni, amikor Jézust megfeszítik, akkor mit csinál? Például imádkozik a megfeszítőiért. Imádkozik azokért, akik őt ott gyalázzák, csúfolják, megvetik, és így tovább. Ez egy egészen felkavaró jelenet. Maga a kivégzés is, maga a módja is, de hogy Jézus erre hogyan reagál. Ráadásul az egésznek a végén egy pogány ember, az a kivégző csapatot felügyelő római katona, a százados, azt bírja mondani Jézus, mikor kileli a lelkét, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Tehát miközben a legmegalázottabb, legmegvertebb, a legtehetetlenebb, a szenvedése a csúcsán van, és nem a fájdalmak miatt, ez a szenvedésnek a legmagasabb foka az Isten számára, amikor tehetetlenné válik a mindenható Isten. Mert egyébként a szenvedésnek nagyjából az a definíció, hogy amikor nem én irányítok. Az Isten is szenved, amikor nem ő irányít. Persze leszállhatna a keresztről, de ő miattunk, a szeretetéből fakadóan nem száll le, és vállalja ezt a tehetetlenséget. És miközben öröm ünnepet ül a sárkány, kiderül, hogy saját magát győzte le.

És nem az Isten győzte le, legyőzte, de nem közvetlenül, hanem a szeretet győzte le a gonoszságot, a gyilkolási szándékot. Ez egy egészen elképesztő, az evangéliumnak egy nagyon fontos üzenete. Ugye ezt az apostolok úgy összegzik, hogy ne a gonoszért gonosszal ne fizessünk, hanem a gonoszt jóval győzzük meg. Ez egy nagyon fontos alapelve a keresztény ember életének. Lényegében Jézus ezt be is mutatja. Meg ez az egész küzdelem így érthető meg, és így látható. Ami érdekes, hogy a Mihály is előkerül a Dániel könyvében, a 12. fejezetből származik ez az elnevezés. Most erre nem akarnék bővebben kitérni, de már a Dániel könyvével ez

a sokadik kapcsolat, meg itt volt egy az előbb, ez az 1260 napos időszak, ez is a Dániel könyvével van kapcsolatban. De amire inkább beszélnék, ugye itt a 11. versben szerepel ez a gondolat, hogy az egyháznak mi a szerepe ebben. Az egyház is győz, azt mondja a szöveg, legyőzték őt a bárány vérével és bizonságtételük igével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Magyarul az egyház hívő rétege, tagjai számára is adott a győzelem, de ez nem a mi győzelmünk, hanem ez kinek a győzelme? Jézusnak a győzelme, a báránynak a győzelme, amit minden hívőnek oda ajándékoz az Isten. Tehát nem nekem kell legyőzni az ördögöt, meg önöknek kell legyőzni, nem kell legyőznünk az ördögöt. Nem kell a démonokkal sem harcolnunk. Ezt azért akartam kiemelni, mert ugye pár perc ezelőtt mondtam, hogy nem emberekkel van harcunk, hanem ilyen lelki hatalmassággal van harcunk, de ez sem közvetlen harc. Mert már őket legyőzte a megváltónk. Jézus már győzött fölöttük, nekünk akkor mivel kell, hogy mi a mi harcunk? Hitharc. Nekünk a hitért kell harcolni, azért a hitért, amivel az Istenbe tudunk kapaszkodni. Amin keresztül rá tudjuk magunkat bízni az Istenre. Hogy ez a győzelem a miénk lehessen, hogy ez az Isten általunk bennünk győzni tudjon szintén ugyanúgy.

Akkor nézzük az utolsó elemét, ami 13. verstől a végéig, a fejezet végéig tart. Mikor azért látta a sárkány, hogy levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiót szülte. Kézenfekvő, nem? Ha már nem tudtam elbánni a megszült fiúval, elüldöztek a mennyből is, akkor kimarad, az egyházat tudom tovább üldözni. De adaték az asszonynak két nagy sasszány, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és időknek feléig. És bocsát a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitja a föld az ő száját. Elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából kibocsátott. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzon egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonság tétele, és állt a tengernek fövenyére vagy homokjára. Az asszony sasszárnyat kap, ugye ez a sasszárnyon gondolat, ez egy tipikus ószövetségi kép, ugye Isten az, akinek ez a védelemnek, a gondviselésnek az egyik jelképe. A puszta megint megjelenik ebben a gondolatértségben is, meg az is, hogy az a puszta, amelyik látszólag gyilkos az ember számára, egy sivatagi környezet, mégis az az, ami megvédi a sárkánynak a gyűlöletétől, vagy pusztító haragjától az asszonyt, illetve hát most már mi beazonosítottuk az egyházat.

Nagyon érdekes, hogy diszkréten átvezeti ezt a gondolatot az ószövetségi képekből újszövetségibe, hogy itt már nem csak Izrael népének a védelméről van szó, hanem a Krisztus követőknek az újszövetségi egyház védelméről is szó van. A szövegben megjelent ez a gondolat, ki figyelt föl rá, hogy ez hol jelent meg? Melyik volt a felolvasottból ez a kis pici megjegyzés? Hogy a vége, amikor azt mondja, hogy a sárkány elment, mert ugye nem tudott az asszonnyal semmit kezdeni, akkor kikkel kezdett el hadakozni? A magvából valóka, ez egy nagyon érdekes kifejezés, mert az asszony magi az kicsoda? Hát ugye, akit szült, nem? Nem azt mondja, hogy magjai, hanem egy magról beszél, ezt Pál egyébként a Galata levélben meg is magyarázza, hogy az egy mag, az kicsoda? A názáreti Jézus, akiről megtudtuk, hogy ő a Krisztus, tehát ő a megváltó, ő a messiás. Ebből a magból, vagy hogy lehet ebből a magból lenni? Hogy lehet a Jézusból lenni? Ha oda van írva. Ide van írva. Az Isten parancsolatának a megőrző, és akinél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tehát magyarul, ugye mi a Jézus Krisztus bizonyságtétele? Hát ugye úgy kezdődik az egész jelenések könyve, hogy a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, vagy ha úgy tetszik, bizonyságtétele. Tehát vegyük figyelembe, hogy itt most 7 kis-ázsiai gyülekezetben olvassák föl az első század végén ezt a levelet, és megtudják, hogy ki az, akire rátámad a sárkány. Ők az asszony magvából valók, ők azok, akik a Krisztusból valók, mert ők náluk van a Krisztus bizonyságtétele. Ha most kapták meg, éppen most olvassák föl nekik. Mert ők is a Krisztusban hisznek, és ők is az Isten parancsolatai szerint élnek. És ha én a mai Krisztus követője vagyok, ebben a kortársi közösségben, akkor rám is ugyanezek a védelmek és áldások és fenyegetések is vonatkoznak természetesen egyaránt. De nem kell a fenyegetésektől megrémülni, mert látjuk a másik oldalt, hogy az Isten hatalma teljes egészében őrzi az egyházat, őrzi a hívő embert. Egyébként meg bizonyosságunk van róla, mert az elmúlt 2000 évben mindig megőrizte az egyházat az Isten, mindig megőrizte az ő népét, úgyhogy mi is biztosak lehetünk abban, hogy bennünket is megőriz.

Van még itt egy kis gondolat arra, hogy emlékszünk az elején a látomás első képe, az mi volt? A bevezetőbe? Mit láttunk? Fridláda. És akkor most, hogy látjuk a fejezet ezen részében, vagy a látomás első részében, hogy jelent meg a Fridláda elemek, miket láttunk eddig? Van szó szövetségről? Hát hogyne? Ki az, aki a szövetséghez végtelen hűséges? Isten maga, nem? Tehát megvédi az ő népét. Hát folyamatosan azt látjuk, hogy megvédi az egyházat az elején, mikor szüli a Mesiást, amikor az ördög elmegy, hogy elpusztítsa meg a magvába. Tehát folyamatosan a szövetséghez való hűségéről tesz bizonságot Isten. A végén megjelenik ez a parancsolatok megőrzése is, ugye? Megint csak emlékszünk, a 10 parancsolatot őrizték a ládában. És az Isten hatalma is megnyilatkozik, mert legyőzte a sárkányt. Tehát amikor azt mondtam, hogy a bevezető látomás alapvető fontosságú, és nagyon hamar átlapozzuk, de nem szabad, mert azok ilyen megoldó kulcsot adnak, a bevezető templomi mennyei jelenetek, az egész látomás megértéséhez, anélkül félre is tudjuk érteni. És akkor ugye itt a végén, ami még nagyon érdekes, és talán ezzel zárnám akkor ezt az elemzést, hogy egy látszólag teljesen jelentéktelen megjegyzést olvasunk a fejezet utolsó versében, hogy a sárkány odaállt a tengerpartra, a homokra. Minek áll a homokra? Hát majd a következő alkalommal tetszenek hallani arról, hogy miért. Mert lesz két segítője. Az egyik a tengerből jön, ott áll a tengerparton, onnan jön ki egy vadállat, ami egyébként megint csak a Dániel könyvében olvasható vadállatokkal lesz párhuzamban, és majd jön egy másik, pontosabban már egy harmadik segítő, amely meg a földből jön föl. Egyébként mielőtt a közjáték jönne, ott van egy ilyen elég talányos jelkép az egész a Szentségtelen Hármasság bemutatásának a végén, ez a 666-os kód. Na ez aztán nagyon sok sületlenséget eredményezett a magyarázók körében. Szerintem semmi másról nem szól, mint erről a Szentségtelen Hármasságról, hogy az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket hamisítja a sárkány, a vízből, meg a földből feljövő vadállatok, és ennek a hármasságnak ez a hatos, három darab hatos. Ugye a hetes az mindig az isteni tökéletesség, ez meg egyel kevesebb, tehát nem az Isten, hanem ez a hamisítvány, és ennek a hármasságát jelenti semmi több. Mert nagyon sok mindenre és mindenkire be lehet ezt a 666-ot azonosítani, szerintem bölcsebbek vagyunk, ha nem tesszük, és csak ezt látjuk belőle.

összefoglásképpen egy kicsit az üzenetről, és akkor ezzel zárnám a mai estét, hogy az első és legfontosabb gondolat, hogy Isten megvédi a népét. Ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Tehát amikor az Isten egyházának az egyházát veszélyeztető jelenetekről olvasunk, akkor ott mindig megtaláljuk azt is, hogy az Isten viszont nem azért hívja fel a figyelmet a veszélyre, hogy szorongjunk, hanem azért, hogy meglássuk, felismerjük, hogy az Isten meg hogy cselekszik ezzel párhuzamosan. És mindig cselekszik. A második az, hogy nem emberek ellen kell harcolnunk, még akkor is, ha az ördög embereket használ. Mindig embereket használ, de nekünk nem szabad ellenük ne fizessünk a gonoszért gonosszal. Hanem éppen az evangéliumot kell azoknak elvinni, akik lehet, hogy éppen gyötörnek. Ez mindig így volt az elmúlt 2000 évben. Ezután, most is úgy van, meg ezután is így lesz. A győzelmet nem mi vívjuk ki, hanem már Krisztus kivívta, amit meg a hívőnek oda ajándékoz. Ez a hitharc. És akkor még ami nagyon fontos, hogy a vezetés, ahogyan a pusztában gondoskodott Isten a népéről és vezette őket, ezt nem emeltem ki, de most azt megteszem, ez a védelem ma is megvan, és a vezetés is megvan, mert a cél az hol van? Mi a cél? Az Isten országa, nem? Az Istennel való együttlét, a mennyek országának az elnyerése. És akkor ugye a győzelem útját is tudjuk, akiknél megvan, vagy megtartják az Isten parancsolatot, és megvan náluk a Jézus bizonyságtétele. Köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk. Talán tudtam egy kicsit reményt adni, erőt adni, hitre buzdítani, mert hogy a szövegeknek mindig ez a célja. Igyekeztem ezt átadni az értelmezéssel párhuzamban. Egy imádságra álljunk fel, és ezzel zárjuk ezt a mai estét. Mennyi atyánk, jó Istenünk, hálásak vagyunk neked ezért a látomásért, amely eljutott hozzánk. Gondoskodtál arról, hogy fennmaradjon az elmúlt évezedekben, és gondoskodtál arról is, hogy olyan emberek, akik szenvedélyesen szerették volna ezt megérteni, azt megtehették, megnyílt előttük ennek a szakasznak az értelme, és hogy ezt ma mi is meg tudtuk ragadni, mi is meg tudtuk érteni, és mi is erőt, bátorítást tudtunk ebből meríteni. Adorunk, hogy mi is átéljük azt, hogy te ott állsz mellettünk, vezeted a mi életünket, és újra meg újra kész vagy nekünk ajándékozni a győzelmet. A győzelmet a saját egónk, a saját énünk felett, győzelmet mindazon kihívások, kísértések felett, amelyek érnek bennünket, és győzelmet afölött, hogy mi is hiteles képviselőid lehessünk ebben a világban, hogy általunk tudják kegyelmet és irgalmat hozni ebbe a világba, a szeretetet, amely éltet, megőriz és felkészít a veled való találkozásra. Urunk, köszönjük, hogy Krisztusban ma is meghallgattad imádságunkat. Amen.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. Arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt a spanyolországi apostoli útja során a pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi, megismételhetetlen értékét. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Késő bánat. Amíg mélyen benne vagy valamiben, sosem mondod ki, sosem teszed meg, amit kellene. Mindig csak utóbb, amikor már túl késő, akkor jössz rá, hogy mit kellett volna mondanod, vagy tenned. Jennifer Ermentrout.

Ne mondd le a dezodorról. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Timóteushoz írt első levél, 4. fejezet, 12. vers.

A nyári szünidő után már türelmetlenül vártad a viszontlátást az osztálytársaiddal. Minél előbb szeretted volna bemutatni a frissen felfedezett önbizalmadat. A társad, akinek az iskolai szekrénye a tied mellett van, hátrahőkölt. Mi történt veled? Kérdezte. Szia! Erre társad még hátrébb lép. Tehát észrevetted te is? Úgy döntöttem, hogy többé egyáltalán nem érdekel mások véleménye. Többé nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólam az emberek. De hát úgy bűz lesz, mint aki most mászott ki a szemetes kukából. Nem zavar, hogy ezt gondolod. Ettől még nem fogok megváltozni. Június óta nem mosakszom. Egyszerűen kidobtam a szappant, a sampont, a dezodort, de még a fogkefét és a fogkrémet is. Most már mások előtt is böfögök. Így önmagam lehetek. Tudtad, hogy egyes kultúrákban egészséges böfögéssel fejezik ki, hogy finom volt az étel?

Van-e pozitív tényező a csoport nyomásában? A csoport nyomásáról beszélnek neked a tanárok, de a szüleid is próbálnak óvni tőle. Vannak reklámok, amelyek elítélik a kábítószerfogyasztást, az erőszakot, a dohányzást és az alkohol fogyasztását. Így próbálnak elrettenteni ezektől. Nem minden nyomás negatív. Nem taszít mindegyik alkohol vagy kábítószer függőségbe, és nem vezet mindegyik pletykálkodáshoz. Van azonban egy jobb csoportnyomás, amely nem csak abban akadályoz meg, hogy mások előtt böfögjél. A legjobb ilyen nyomás a keresztény barátaid részéről érkezik, akik segítenek abban, hogy Istent és az ő útját választ.

0: tulajdonképpen nem kell kényszerítve érezned magad, de te is befolyásolhatsz másokat. Nem kell kábítószer kereskedővé válnod, és nem kell lemondanod a dezodorról sem, egyszerűen csak mutasd be a világnak, hogy milyennek kell lennie egy odaszentelt életű kereszténynek. Tedd ezt a beszédmodorod és a szereteted által, illetve azáltal, hogy megállsz Isten és az ő parancsolatai mellett. Függetlenül az életkorodtól a hited nagyon sok embert befolyásolhat. A világ azt akarja, hogy engedj a csoport nyomásának, de itt az ideje, hogy változtass ezen.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Priscilla Clements írta Floridából, az Egyesült Államokból. Bízni Istenben. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. verse. Alkoholista apa és mentális betegségben szenvedő anya mellett nőttem fel. Az egyetlen családtag, akire támaszkodhattam, a nővérem Linda volt. Felnőtt koromban is felnéztem rá. Linda mellrák diagnózisa után minden nap imádkoztam, hogy Isten gyógyítsa meg. Amikor azonban a rák 40 éves korában elvette az életét, nagyon megharagudtam Istenre. Az elkövetkező 12 évet apám nyomdokaiba lépve töltöttem, ivással enyhítve a Linda elvesztése miatt érzett fájdalmamat. Csak akkor jöttem rá, hogy valamit változtatnom kell, amikor majdnem vádat emeltek ellenem ittas vezetésért. Elmentem át egy 12 lépcsőből álló elvonókúrára, és bár nem volt könnyű, leszoktam, és az elmúlt 15 évben józan maradtam. A Biblia tanulmányozása és sok prédikáció hallgatása során rájöttem, hogy nem Isten vette el tőlem a nővéremet, hanem a rákbetegség. Ma az életem sokkal jobb alkohol nélkül, és Isten anyagi stabilitással és egészséges életmóddal áldott meg. Mi nem tudjuk az összes választ kérdéseinkre, de Isten tudja. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, akkor is, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt szeretnénk. Isten valóban a barátunk, és soha nem az ellenségünk, még a legmélyebb gyász idején sem. Atyánk, segíts, hogy mindig bízunk benned. Amen. Napi gondolat. Isten nem akarja, hogy haragra vesztegessem el az életemet. Imádkozzunk az alkohol rabságából szabadultakért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Isten vezetésének megértése sok hívőnek jelent gondot, ezért folytatjuk Vég Tamás lelkipásztor egy héttel ezelőtt elhangzott ige magyarázatát a 32. Zsoltár 8. verse alapján.
2: Így szól az Úr. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Azért is olyan fontos megismernünk Isten igéjét, és a mi Istenünk gondolkodás módját, mert szeretné, hogy átálljon az agyunk a világ gondolkozásáról, így mondja az igaz szisztéma a görögbe, a világ szisztémájáról az ő szisztémájára, az ő hullámhosszára. Idézem az igét a Római Levél 12. részének elejéről, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Folytassuk témánkat, újabb szempontokat figyeljünk, miközben készültem az ige hirdetése, csak 5 szempontot vettem. Ha keressük Isten akaratát, ebben nagyon fontos szerepe van a közösségnek, a lelki testvérnek, a lelki gondozónak is. Lehetetlen Robinson keresztjénként élni. Azok a testvérek, akik csak vasárnap jönnek a gyülekezetbe, azok ajándékot kapnak, de ha komolyabb lelki életet kívánnak élni, keressenek egy közösséget mindenképpen. Vannak házi köreink, van bibliaóránk a legkülönbözőbb, vannak havi megoldások is, vagy hetente, vagy ahogy, de döntő dolog, hogy az Isten gyermeke ütköztesse a gondolatait, az elképzeléseit, és a nála tapasztaltabbak esetleg mondhatnak olyat, ami megállítja. Amikor menne feljel a falnak, nem rossz szándékkal, nagy hittel, megy. Nekem akkora ajándék volt a teológus éveimben, 4-5-en. Hát úgy együtt voltunk, barátok, imádkoztunk, beszélgettünk, futballoztunk, mindent. Együtt ment az egyik szolgálni, a többi tartsd a frontot. Tudta mindenki, hogy imádkozz értem, mert én most ifi órát tartok, vagy igét hirdetek. A szerelmi kérdéseinkben is, ameddig beavattuk, de be voltak avatva arra, hogy tudjuk őrizni egymást. Nagyon nagy kincs, ha van lelki testvéred, ha van, akivel megbeszélhetsz dolgokat, van, aki tanácsot is adhat, végig gondolja veled, nem helyetted dönt, de együtt gondolkodtok, igen fontos Isten vezetése szempontjából. A harmadik szempont, amikor a hívő ember elbizonytalanodik az útján, vagy békétlen lesz a szíve, talán nem is tudja megmondani, hogy miért, de úgy érzi, hogy mintha nem jó lenne, vagy nem jó lenne az irány. Olvastuk nem régen Pál apostolék életéből, ugye, hogy Ázsiában ők eldöntötték, hogy megyünk északnak, mert ott még Bitíniában üres területek vannak. Nem engedte őket a lélek. Aztán megyünk Efézusba, Ázsia fővárosába lefelé, oda Krisztus lelke nem engedte őket. Nem tudom, hogy érzékelték, de ismerem ezt a helyzetet. Nyugtalanná lettek, vagy hogy adott belső megállás stoppot az Úr, de amikor elbizonytalanodik az út, olyan ködös, vagy olyan, hogy tulajdonképpen jó az irány, akkor jó nekünk kérdezni. Uram, mutasd meg, szeretném érteni, hogy tovább is erre vezet. vagy pedig te valami mást akarsz velem, és akkor hozták át Európába az evangéliumot. Milyen nagy dolog, hogy az Úr hálát is adhatunk. Uram, köszönjük, hogy nyugtalanítottad őket. Befékeztél nekik. Ők ugyan nem így fogták, hanem akadályt láttak, de nekünk milyen nagy ajándék, hogy átjött az evangélium Európába. Akkor is indult arra az útjára, amelyen hozzánk is eljutott. Negyedik pont. Tanultuk azt is már, hogy Isten a kérdéseinkre háromféle feleletet adhat általában. Neki akár ötfélére is joga van, de rendszerint a háromból ad valamit. Az egyik az, hogy igen, ezt szeretjük a legjobban. Kérünk tőle, megvan, igen, megköszönjük jó esetben, 10-ből egyszer, vagy kétszer, de ez a legjobb. Aztán mondhatja, hogy nem, az már nem tetszik nekünk, morgunk is, újra erőködünk, de jó, ha úgy csináljuk, ahogy az a kisfiú, aki az apja nyakában volt, vitte haza az óvodából, és közben az apja beszélgetett valakivel az úton, és a kisfiú időnként súgott valamit az apjának. Az apja rázta a fejét, kisfiú kicsit kivárt, és újra kezdte. És akkor odafordult hozzá az apja, és valamit mondott neki. És azt mondta, akkor jó. És így békességesen a nyakára hajtotta a fejét, és várt. Akkor jó, hogyha ki tudod mondani, ha sorozatban nem. Legalábbis jelenleg ez a helyzet, hogy akkor jó, békesség lesz a szívedben. A harmadik felelet az, hogy várj még. Hát valaminek nincs itt az időszerűsége. Kéred, de Isten látja, hogy még neked is formálódnod kell, meg a körülményeknek, hogy ő megadja. És még nem adja, ő tudja jobban. Tehát így álljunk előtte, hogy nem toporzékoló gyerekként, nem rezignált, belenyugvóként, hanem úgy, mint akik izgalommal várják, hogy Uram, merre vezet az út? Most vajon te erre a dologra igent mondasz, nemet, vagy még talán nem tudom, majd lehet, hogy a végén nem lesz, vagy igen lesz belőle, de most még függőben van a kérdés. És az ötödik, mindegyikünkkel kialakítja a mi Urunk a kommunikációs nyelvet, azaz ahogy beszél velünk. Én ezt figyeltem meg, hogy ahogy mindegyikünket egyenként teremt meg anyánk méhében, és ahogy a személyiségünket mindenki másétól egyedien alakította, nincs még egyikünkből sem, úgy Isten a velünk való beszédét, vagy a velünk való foglalkozását is személyre szabottá teszi. Vannak alapvonalak, nyilván azt nem változtatja, amit a Bibliában megmond, de azért, hogy értjük meg az akaratát. És nekem ez nagyon tetszik, és olvastam annak idején Bárdos György, ugye a fogathajtós, hatos fogat, aranyérmese, többszörös világbajnok mondta el, hogy ő neki a hat lóval mindegyikkel külön van módszere. Hát azt mondja azt a jobb elsőt vagy másodikat. Hát ha csak az ostort, csak a levegőbe pattintom, hát olyan lelkiismeretes az a ló, hogy kiviszi a stadionból a kocsit. A deresit hátul. Hát ezt még a vizes ároktól messze vagyunk, de már el kell kezdenem ütni, vágni, mert olyan lusta, pedig akkora ereje van, hogy az ötnek együtt talán, és így megyünk át a vizes árkon. Értitek? Ha a lovakkal a lovas, hát akkor a mi mennyei atyánk velünk. És amikor már sejted, hogy miről van szó, hogy a gyermeket sejti, hogy jön apa, és látom a szemén, hogy ebből baj lesz. Ugyanúgy megtanulod, ahogy ő egy folyamatot elindít. Lehet, hogy veled másként, lehet, hogy van, akivel nagyon lassan, van, akivel pillanatokon belül, más az alkatunk, mások vagyunk. De milyen jó, ha ilyen szeretett kapcsolatban élünk a mi Urunkkal, hogy Uram, hadd értsem a te akaratodat, és értjük, hogy erről beszél itt, amikor azt mondja, hogy bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj, tanácsot adok neked, rajtad van a szemem. Hát vannak még további szempontok is, de mára hadd legyen ennyi elég. Röviden ismételjük át. Első volt, miközben tudjuk, hogy bizodalmunk legyen az Úrban teljes szívünkből, és a magunk elméjére ne támaszkodjunk, ne ez legyen a végső fórum, de használd az eszedet. A józan eszedet, amit adott az Isten. Második, közösség, lelki gondozás. Harmadik, ha elbizonytalodom, és nincs békességem, kérdezzek, álljak oda az Úr elé. A negyedik, a felelet lehet igen, nem, vagy várj még. És az ötödik, mindegyikünkkel kialakítja a beszélgetős nyelvét az Úr. Ne gondoljunk valami misztikus elragadtatása. Soha nem hallottam valami módon Istennek így a levegőbe elhangzó szavát, csak amikor a szószékről hirdették az igét, vagy úgy beszéltük. Tehát tartózkodjunk attól, hogy valami olyan extrát akarjunk. Egyébként is ide még egy kicsit hadd térjek vissza, amikor használjuk a józan eszünket, ahol kikapcsolják az észt, ahol hanyattesések történnek, olyan rajongó begerjedések, olyan ide-oda sodródások, tehát amit az észkontrollja nélkül kell megtenni, ott azonnal tudhatjuk, hogy nem tisztán az Isten lelke dolgozik. Jézus nem azt mondta, hogy hanyatt váglak, hanem azt mondta, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Életközösségre lépek vele. Józanul, világosan, itt se szoktunk valami extra légkört teremteni, bár nagyon örülünk egy-egy éneknek, zen, egyéb dolgoknak, a színezi gazdagítja az életünket, hozzátartozik, de azt még nem értétek át, testvéreim, hogy itt valami ilyen pszichoakciót csináljunk, aminek a sodrásában próbálunk hatni a lelkekre. Ha csinálnánk, akkor tiltakozzatok ellen. Az Isten igéjét hirdetjük, a legtisztább, világosabb igét, amelyet teremtette a világot, fenntartja a világot, amelyel újjáteremti az életedet és az életemet, és amelyel megtart örökre. És ez hatalmas nagy ajándék. Legyen áldott érte az ő szent neve. Amen.
1: Kedves hallgatóink, fogadjuk meg a tanácsot, s jó diákként, leülve a Bibliával, tanulmányozzuk Isten igéjét, és törekedjünk a lelki testvérekkel való közösségre. Ebben a forrosságban kívánjuk Urunk megtartó, gondoskodó szeretetét, és várjuk Önöket a MERA műsorainak meghallgatására. Szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemesegyi Zoltán, viszonthallásra!

0: Ez olyan megközelítés, ami segíti az embereket világszerte, hogy azt az igei üzenetet, amely egyébként minden mai kultúrától kicsit idegen, azt az igei üzenetet, hogy lehet a mi mai ázsiai, afrikai, európai, bármilyen kultúránkba behozni és ott megszólaltatni. Méghozzá úgy, hogy Isten szóhoz jusson.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Kérdezi Pál apostol a rómabeliekhez írt levelében. Ő jelenti ki itt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Műsorunkban a Biblia értelmezésének és az üzenete hű továbbadásának, tehát az ige hirdetésnek a fontosságát érintjük, amikor a Lengem nevű nemzetközi ige hirdetői mozgalomról beszélgetünk Adámi Mária vezetőségi taggal és Győri Péter Benyámin evangélikus esperessel.

0: Odalmi Máriát hallhatják.
1: Hogyan tudjuk Isten igéjét az igei szöveghez hűségesen, minél érthetőbben és a saját korunk számára relevánsan hirdetni? Sok lelkipásztor kérdése ez, és ezeknek a megválaszolásában szeretne segíteni a Lengen Magyarország igehirdetői közösség. A Lengen Magyarország a Lengen Expository Preaching Ministry-nek a része, a nevét a Lengen Place-ről kapta Londonban, ahol John Stott anglikán lelkipásztor gyülekezetének a temploma és a központja áll. A Lengen Magyarország egy mozgalom. Magyarországon külön szervezete valójában nincs, hanem a Magyar Evangéliumi Allianz ernyője alatt működik. A jelenlegi vezetőségi csapat 2021-22 fordulóján állt fel, 4 tagból áll, egy ember a református, egy a baptista, egy a metodista, és egy az evangélikus egyházat képviseli. Az evangélikus egyház részéről én vagyok a vezetőségi tag. A Lengen Magyarország egyébként adományokból működik, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy például az idei konferencián a református egyház és a baptista egyház is támogatja a lelkészeinek a részvételét. Azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy a Lengen igehirdetői módszer bekerült a Wesleyános Főiskolán és a Károli Egyetemen is a lelkészképzés tananyagába. Maga a Lengen elsősorban mozgalomként szeretne működni, ami azt jelenti, hogy évente szervezünk egy konferenciát, ami egyben képzés is az igehirdetők számára, de maga az érdemi munka a regionális műhelyekben történik. Ezek olyan felekezetközi csoportok, ahol lelkészek különböző egyházakból találkoznak, és együtt készülnek az igehirdetésre, együtt tanulmányozzák az igét, és egymás gondolataiból, tapasztalataiból merítenek.
0: Miért tartjátok fontosnak, hogy együtt készüljenek lelkészek az igehirdetésre? Van-e ennek valami plusz ereje, vagy lehet-e olyan lelkész, aki azt gondolja magáról, hogy ő egyedül tud jobban felkészülni, úgy igazán?
1: Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokszor felteszik a kérdést, hogy ez a Lengen igehirdetési módszer vagy szemlélet igazából tud-e működni azoknak a lelkészeknek a számára, akik perikópák alapján, tehát kijelölt igeszakaszok alapján prédikálnak, és nem folyamatosan egy bibliai könyvet, mint például a kisegyházakban. És azt vettem észre a regionális műhelyben, ahová egyébként én is havonta rendszeresen elmegyek, hogy teljesen mindegy, hogy milyen ige szakasszal foglalkozunk, mindenki hozzá tudja tenni a saját látását, a saját megfigyeléseit az igéhez, és tényleg tudunk egymás gondolataiból, tapasztalataiból meríteni. Ugyanakkor pont ez ennek a szemléletnek a lényege, hogy azokra az alapértékekre fókuszáljunk, hogy a Bibliát valóban szöveghűen hirdessük, minél érthetőbben, és a saját korunknak a kihívásaira, kérdéseire reagálva.
0: Neked mit tett hozzá az igehirdetői gyakorlatodhoz, amikor találkoztál ezzel a módszerrel, vagy lehetőséggel, és ez egyébként hány éve volt?
1: A Lengen képzés 2017-ben indult először Magyarországon, akkor még csak angol nyelven zajlott a konferencia, és én már az első alkalommal bekapcsolódtam. Azt kell, hogy mondjam, hogy megreformálta az igehirdetésre való készüléssel kapcsolatos gondolataimat. Igazából viszonylag hamar el is kezdtem gyakorolni a saját készülésem során, illetve később másokkal, más lelkészekkel együtt, majd bekapcsolódtam a székesfehérvári regionális műhelybe, és azóta havi szinten ott együtt tanulmányozunk ige szakaszokat. Nagyon sokat adott. Egyrészt egyfajta logikusan felépített rendszert, hogy mire figyeljek, amikor egy-egy ige szakasszal foglalkozom. Másrészt pedig az igével kapcsolatos szemléletemet is megújította, és felfedeztem azt, hogy mennyire relevánsak, mennyire aktuálisak tudnak lenni több ezer éves szövegek, hogyha rászánjuk az időt és a munkát, hogy az adott korban író szerző által megfogalmazott üzenetet átfordítsuk a saját életünkre, a saját korunkra.
0: Melyik ige szakasz, amivel te foglalkoztál legutóbb, és mit adott neked, hogy így nyúltál hozzá?
1: A regionális műhelyben legutóbb a kis prófétákkal foglalkoztunk. Idén februárban Jeremiás síralmaiból néztünk meg egy szakaszt. Igazából előtte Jeremiás síralmai nem volt a kedvenc könyvem, nem is nagyon volt a gondolataim között, vagy valahol a számomra fontos ige szakaszok listáján, de most egy új szemmel tudtam ránézni erre a könyvre is.

0: Győri Péter Benyámin szolnoki evangélikus lelkészt, esperest, Győri Gábor Dávid kérdezi a Lengem prédikációs műhelyről.
1: Péter, azt kérném, hogy világítsd meg nekünk néhány mondatot, hogy honnan ered egyáltalán ez az igehirdetői mozgalom, ez az iskola, és hogy érkezett meg ide a mai magyar evangélikus keresztény közegbe?
2: Nos, hát nyilvánvaló, hogy nem a spanyol viasznak a feltalálásáról van szó, hanem arról, hogy az igehirdetés az hogyan lehetne ma egyrészt hűséges az igéhez, másrészt releváns és érthető. Tehát hogyan tud az ige hatni? Ez egy kulcskérdés a kereszténységben, hogy honnan indul a dolog. John Stottnak a nevéhez köthető. Leginkább ő azt ismerte föl, hogy ahhoz, hogy emberek Isten hatása alá kerüljenek, hogy Isten megismerjék, annak a kulcs eszköze Isten igéje. És aztán persze nagy kérdés, hogy hogyan lesz az az ige, amely egyébként több ezer évvel ezelőtt íródott anyagokból áll össze, hogyan lesz Isten élő szava ma. Ugye a mai korban azt vesszük észre, hogy

0: tartalomhoz, tanításhoz, most egy kicsit erősen fogalmazok, csökönyösen ragaszkodni, hűségesek maradni az ige tanításához, csak nagyon könnyen történik az ezzel a hozzáállással, hogy közben elveszítjük azzal a korral való kapcsolatunkat, amelyet meg szeretnénk szólítani Isten igéjével. Ezzel szemben ugye a másik véglet az, amikor az ember vagy az egyház azt mondja, hogy azért veszítjük el az embereknek a figyelmét, mert nem vagyunk elég korszerűek. Tehát megpróbál idomulni a korszellemhez és a közgondolkodáshoz, ekkor viszont az igei evangéliumi tartalmát, az eszenciáját veszíti el, tehát ugye ízetlen sóvá válik, nincs hatása. És John Stottnak volt a fölismerése az, hogy szükség van egy, ő így mondta angol nyelven, double listeningre, tehát kettős figyelemre, listening to the world, tehát figyelni a világra, és listening to the word, word of God, tehát Isten igéjére odafigyelni, a világra és az igére egyszerre odafigyelni. Nyilván az elsődleges dolog, hogy valahogy az Isten igéje legyen az inspirátor, a meghatározó, az információforrás, csak hogy ez nem maradhat meg az ókornak a gondolatrendszerében, át kell hozni a mai korba. Ráadásul azt is észrevette, hogy a világnak sok részén esély sincs arra, hogy keresztény teológiai egyetemek alakuljanak, viszont az megtanulható viszonylag könnyen, hogy hogyan nyúljunk hozzá az igéhez, és abból hogyan értsük meg. Persze egyre szélesedhet a tudásunk, és egyre mélyebbre áshatunk, de hogy maga a mód, ahogyan az Isten igéje számunkra ma élő üzenetté válik, ez megtanulható, ez nem egy ördöngőség. Nyilván mi, amikor a teológiára jártunk, azt el kell, hogy mondjam, hogy azért ezeket az alapelveket tanultuk. Tehát én most nem úgy beszélek, hogy az evangélikus egyház számára valami új dolgot mondok, hanem csak azt mondom, hogy az, amit egyébként is tudunk, hogy mi az igéhez szeretnénk hűségesek lenni, és szeretnénk, tehát minden Isten tiszteletünkön van ige hirdetés, tehát ezt mi komolyan vesszük, de abban egy segítség, hogy ezek az ige hirdetések, ezek ennek a három kritériumnak feleljenek meg, ehhez egy jó módszer, egy jó áttekintés.
1: Tehát a lengem, mégis John Stott-tól ered, ez tulajdonképpen a 20. századnak a második fele, ez a 20. századi nyugat-európai kontextus, de végül is a megközelítésnek a lényege, ha jól értem ezek szerint, egyrészt megtanulni az igére való helyes figyelést, az ige jó boncolgatását, a másik pillér pedig a világ helyes megismerése, és akkor a John Stotti gondolat, ugye ez a hídépítés az ige hirdetésben, tehát hogy a két pillér között hogy lesz meg a híd, és akkor hogy érkezünk meg tulajdonképpen a mindenkori jelenbe.
0: Így van, ráadásul ugye ez nem maradt meg itt a nyugat-európai kontextusban, hanem ez olyan megközelítés, ami egyébként segíti az embereket világszerte, bármilyen más kultúrában is arra, hogy azt az igei üzenetet, amely egyébként minden mai kultúrától úgymond kicsit idegen, vagy legalábbis távol van, azt az igei üzenetet hogy lehet a mi mai ázsiai, afrikai, európai, bármilyen kultúránkba behozni és ott megszólaltatni. Méghozzá úgy, hogy annak hatása legyen, tehát hogy Isten szóhoz jusson. Amikor igét hirdetünk, akkor nem ilyen szabad asszociációink vannak, nem a magunk ötleteit, vagy a magunk lelki örömeit, gondjait, sikereit, vagy kudarcait hirdetjük, hanem Isten üzenetét. Ez a szándék. Na most, hogy ezt hogyan tegyük, egyébként szívesen elmondom, hogy ennek melyek ezek a főbb pillérei. Ugye maga lengem az egy tulajdonképpen egy mozgalom is akar lenni, tehát ez arra is hív, hogy valahogy lelkészek együtt készüljenek az ige hirdetésre, és hogy az ige hirdetéseknek a mélysége, a színvonala, a korszerűsége, igeszerűsége az meg legyen. Egy egyszerű, követhető módon, három kritérium alapján fogalmazza ezt meg a lenkem. Az egyik az, hogy legyünk hűségesek az igének az üzenetéhez. Ne azt mondjuk el, hogy mi nekünk mi jut eszünkbe arról az igéről, hanem azt, hogy az eredeti hallgatóságnak, vagy az eredeti címzetteknek az adott kontextusban eredetileg mit mondott. Persze a múltnak a pillérét elhagyva átjövünk a mai korba, és megnézzük, hogy ez akkor itt ma nekünk mit mond. Ez teszi relevánssá, ez a második szempont, hogy legyen releváns. Nem csak igaznak kell lenni, amit az igehirdetésben elmondunk, hanem úgy kell, hogy érezzük, hogy az a szíven talál bennünket, az életünk közepén talál meg, mond nekünk valamit. Na most a harmadik az, hogy ez érthető is legyen, tehát egy olyan módon fogalmazunk meg az igehirdetést, hogy annak a lépés sora, hogy A-ból B-be eljutunk, az követhető és érthető legyen. Ez ugye pofon egyszerű, ez az egész alapelv, és ez az érthetőség, ez akár az ige üzenetnek a kibontása, akár a bemutatása.

mutatása, tehát az ige hirdetés, az fontos alapelv, hogy az ige hirdetésnek le kell tudni képezni a textusnak a logikáját, a hangsúlyait. Az ige, a textus határozza meg az ige hirdetésnek, mondjuk így, hogy a vázlatát.

0: Lélekhangoló.
1: Tetten érhető az, hogy nem a saját gondolataimhoz keresek, vagy igazságaimhoz igei mankókat, hanem hogy az igében keresem a logikát is, hogy mi mire épül a gondolatokban, meg az érvekben.
2: Így van. Tehát, hogyha jól van fölépítve egy ige hirdetés, mondja ez a lengem gondolat, akkor ha valakinek egy kis biblia ismerete van, és meghallgat egy ige hirdetést anélkül, hogy a textust hallotta volna, akkor meg kell tudni állapítani, hogy mi is lehetett a textus, ami alapján ez az ige hirdetés készült. Szóval ezek a képek John Stott-tól, akár a hűség, érthetőség, relevancia, akár a hídnak a képe, ezek nagyon szemléletesek, és akkor ennek van egy lépéssora, tehát ezt a módszert meg is tanítja, hogy hogyan tudjuk ezt az utat végigjárni az ige hirdetésben. Egyébként az a tapasztalat, hogy azok az ige hirdetők, akik részt vettek ezeken a képzéseken, azt mondták, hogy hűha, hát ez nagyon nagy alaposságot fog igényelni tőlem, és ez így igaz. Ezt egyébként John Stott is hangsúlyozta, de nem csak ő. Mindenki, aki Isten igének az eszközével hatást tudott elérni ebben a világban, azt tudta, hogy ebbe rengeteg munkát kell tenni. És aztán az érthetőséghez az is hozzátartozik, és az utolsó fázis, amikor fel is öltöztetem példákkal, illusztrációkkal. Na most, amikor egy ilyen képzés történik, akkor meg is hallgatunk ige hirdetéseket, és utána elkezdjük ezeket megvizsgálni ezen az alapon, hogy na akkor ez ige hirdetés megfelelte annak a szempontnak, hogy ez hűséges volt az igéhez. De nem elég az, hogy igen vagy nem, hanem mennyiben, vagy hol igen, hol nem. Aztán, hogy releváns volt-e, de nem csak igen vagy nem, hanem hogy mennyiben volt releváns. Mit értettem meg ez alapján, az ige hirdetés alapján, az igéből, amit Isten nekem mondott, stb. Ez a megközelítésmód, ez nem csak az ige hirdetői felkészülés segíti. Arra hív meg, hogy alakuljanak ilyen kis műhelyek. Tehát a Magyarországon is úgy épül föl ez a képzés, hogy vannak ezek a kurzusok, és az a cél, hogy utána azok, akik ezen részt vesznek, azok utána együtt maradjanak, vagy összejárjanak kisebb-nagyobb rendszerességgel. A tapasztalat az, hogy általában ilyen havi, két havi rendszerességgel szoktak összejönni ezek a lengem ige hirdetői műhelyek. Ezeknek is inspirációt ad, hogyha évről évre vannak ezek a kurzusok, és azon részt vehetnek, és egymást lehet segíteni, bátorítani. Sőt, van egyébként ilyen lengemes applikáció is, amelynek segítségével akár az elkészült vázlatainkat is közzé tehetjük, és egymást segíthetjük. De én nekem van egy másik meglátásom, hogy ez nem csak a lelkészeknek szól, sőt, egyébként a tapasztalatom szerint kicsit úgy sértve is érezhetik magukat evangélikus, református lelkészek, hogy ó, hát kérem szépen, ilyeneket tanítanak nekünk, amit amíg is tudunk. Nem árt egyébként ezeket újra fókuszba helyezni, szóval szerintem nem kell ezt rangon alulinak tartani, lelkészként sem. Viszont én azt a lehetőséget is megláttam ebben, hogy nagyon jó lenne, hogyha a gyülekezet vezetőink, tehát a presbitereink, vagy a gyülekezet közösségben szolgálatot vállaló emberek olyanok, akik csoportok vezetésére vannak felkérve, hogy ők ezt a logikát értsék, hogy amikor hozzányúl az igéhez, oda kerül, hogy ő neki valamit vezetőként mondania kell a közösségben, vagy legalábbis értő módon meg kell tudni ítélnie azt, hogy amikor elhangzik valami, akkor az összhangban van-e Istennek az elgondolásaival, hogy erre képes legyen, és erre ez egy rendkívül jó módszer, úgyhogy én például a gyülekezetből erre bíztattam közösségi tagjainkat, hogy vegyenek részt, voltak is, akik ezt megtették, itt Szolnokon az evangélikus gyülekezetből, református gyülekezetből is. Most képzeljük azt el, hogy a lelkész kap maga mellé olyan embereket, akik szakértői, legalábbis bizonyos szinten az ige hirdetésnek. Ugye lelkészként nagyon sokszor találjuk magunkat, főleg ugye gyülekezeti parókus lelkészként, hogy nem nagyon van, aki autentikus visszajelzéseket tudna adni nekünk. Egy fontos része egyébként ennek a lengem módszernek, hogy a végén legyen egy egymondatos tételmondat a híd egyik pillérén is. Pál apostol ebben az igében azt akarta mondani a korintusiaknak, hogy. És akkor Én ma az igehirdetésben, az én gyülekezetemnek ez alapján azt szeretném mondani, hogy, és akkor utána jön azt, hogy ezt hogyan teszem, de hogy legyenek olyan emberek, akik ezt fel tudják mérni, illetve közösségvezetőként másokat tudnak vezetni, sőt, az ifjúsági munkában is használható ez. Ifjúsági képzéseket is szerveznek kifejezetten erre a lengem módszere. Mi itt a gyülekezetben is ezt végig gyűrtük a közösségnek a tanítványozós csoportjával.

0: Egyrészt akkor látjuk azt, hogy nem csak az ige hirdetésnek a mesterségét érdemes jól elsajátítani és tanulni, és megfelelő módon edzésben tartani az ige hirdetőt magát szakmailag, hanem az ige hallgatásnak is van egy ilyen kulcsa, és hogy ezek úgy jó tükrei lehetnek egymásnak. Visszajelzések hiányában az ember elveszti pontosan ezeket a igazodási pontokat, hogy na most átmente az üzenet, vagy releváns volt-e, érthető volt-e, volt-e benne valami tartalom. Tehát, hogy az ige hallgató ebben nagy segítségére lehet a lelkészének akár több évtized ige hirdetői szolgálat után jó mérlegre tenni, hogy mindaz, amit eddig csináltam, nem csak a megszokása, hanem fölfrissítsem. Hogy élted ezt esetleg meg a saját ige hirdetői szolgálatodban, és hogy épült be ez a gyakorlatodba? Tehát mennyire önkéntelen már, vagy beépült, hogy abszolút természetes módon készülsz így az ige hirdetéseiddel?
1: Mindig jó, hogyha van valami olyan impulzus, ami vagy felfrissít, vagy pedig régi dolgokat frissességgel tölt meg. Én egy ilyennek tapasztaltam. Nyilván van egy elfogultság is bennem, szóval eleve vonzódtam az olyan megközelítésekhez, amelyek az ige mai kontextusban való megszólaltatását próbálták bemutatni, és hát John Stottot, illetve ezt az egész gondolatkört, amit ő képviselt, ezt ilyennek találtam. Nagyon örültem, hogy felfedeztem. Én úgy látom, akár lelkészként, akár esperesként én a kollégákat is erre próbálom biztatni, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy a gyülekezet közösségében ezt hirdessék meg, vagy biztassák a tagokat arra, hogy ezt megtegyék. Akár az ő hétköznapi, vagy mindannyiunknak a hétköznapi igeolvasási gyakorlatában ez egy nagyon jól követhető mód, hogy olvasom én naponta az igét, de hogy abból hogyan lesz számomra Istennek az üzenete, illetve a hétköznapi beszélgetéseikben az emberek reménység szerint ige hirdetők lesznek. Tehát a missziónak egy eszköze, alapvető, nélkülözhetetlen, kihagyhatatlan eszköze az ige hirdetés, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát hogy hogyan fogjon ehhez hozzá valaki, akinek módszeresen nem mutatták meg. Lehet, hogy jó ige hirdetéseket hall az Isten tiszteleten. Adja Isten, hogy így legyen minden gyülekezetünkben. De hogy láttam már autót, nem biztos, hogy tudok készíteni egyet. De nekünk a hétköznapi életben meg ige hirdetéseket kell úgymond készíteni és továbbadni. Ez az egyik hozadék, hogy én ezt a közösség egészébe bevittem. A másik hozadék az, hogy nyilván felfrissítette az én lelkesedésemet az Isten igéje iránt, vagy az iránt, hogy én így ilyen küzdéssel fogjak hozzá. Egyébként is tudtam John Stottról, hogy több helyen ír erről, illetve beszélt erről, hallottam is, hogy ugye sok lelkész mondja, rengeteg dolga van, és nem tud elmélyülten teológiával foglalkozni, azt mondja, hogy nem létezik, hogy az ember a heti rendjében 1-2 órát ne tudna elmélyült teológiai munkával foglalkozni, és most ebben nem csak az ige hirdetésre való konkrét készülés tartozik, hanem azon felül mélyebben utána nézni. Szóval ez nem tud ez a módszer túl unalmassá vagy rutinossá válni, mert hogy mindig lehet mélyebbre ásni az igében. Szóval engem is felfrissített ez a dolog. Nem utolsó sorban a visszajelzések is nagyon jók a közösségtől. Ez mondjuk egy harmadik hozadék, hogy elkezdtek olyan emberek megjelenni, vagy szóval egyre többen vannak olyanok, akik mondjuk ilyen értő módon, vagy mélységeiben reflektálnak az igére. Nem mindig a kritika a lényeg ebben, hogy egy lelkész kapjon visszajelzést, hanem az a visszajelzés az még mélyebb, hogy aha, én most konkrétan amiatt, hogy az igében ezt találtam, ebben Isten engem megérintett, megváltoztatott, hozott valami újat az életembe. És a negyedik az pedig az a közösségi dimenziója. Nekem új barátságaim szövődtek ennek kapcsán. Leengem közösségen keresztül, és az egy... Aztán utána összefutunk itt-ott az országban különféle szolgálatokban, tevékenységekben, és akkor ez külön egy nagyszerű élmény, hogy jobban ismerhetjük egymást, és akkor mondjuk így tudhatjuk egymást, hogy körülbelül tisztában vagyunk ugyanezekkel az alapelvekkel, és hogyha bármiben közös munka van, akkor ez a kölcsönös bizalom megvan, ez jó érzés.
0: Tehát az Isten igéje a kulcsa az életünknek, de nagyon nehéz sokszor ezt megérteni, és az a lengem módszer, és az az iskola, ez erre tesz kísérletet, hogy összekösse a régi évezredes igét a mai korral, és ez a híd verés, ez megtörténjen. és arról is hallottunk itt, hogy ez nem csak az ige hirdetők szempontjából létfontosságú, de az ige hallgatók számára is, mint hallgatók számára is, mint akik maguk képviselik majd az igét és a keresztény üzenetet a világban. Lehet, hogy nem szószékről hirdetve az igét, hanem egy-egy baráti beszélgetésben, vagy egy ismerősnek tanácsot adva, hogy mit értettek meg az igéből. Bátran kérdezzük, keressük azokat, akik tagjai ennek a mozgalomnak, és jó eséllyel hasonló lelkesedéssel fognak erről beszámolni és invitálni bennünket, ahogy Péter erről beszámolt. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál, és Isten áldását kívánjuk a szolgálatodra, ige hirdetőként és képzőként is, meg mások vezetőjeként is tanáljon.

minden keresztény testvérünknek, aki megérezte annak a fontosságát, hogy szöveghűen és a mai korban is érthetően, hatékonyan adja tovább a Biblia üzenetét, szeretettel ajánljuk a Lengem igehirdetői mozgalom képzéseit, csoportjait. Műsorunkban Adámi Mária vezetőségi tagot és Győri Péter Benyámin szolnoki evangélikus lelkészt Lesperest hallhatták a mozgalom látásmódjáról, működéséről és abban való személyes érintettségükről. Az elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is a missio.lutheran.hu rádiómenüje alatt, de megosztjuk azt YouTube csatornánkon is és Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastunkon. A műsorral kapcsolatos kérdéseiket, üzeneteiket várjuk az Evangélikus Missziói Központnál az evmis@lutheran.hu címen, illetve SMS-t is küldhetnek nekünk a 0620 620 36 79-es számra. Szerkesztőtársammal, Győri Gábor Dáviddal együtt szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján közös a felelősség imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 történelme továbbra is reményre és az egységre ösztönzi Amerikát, és felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez közös felelősségre és bátorságra van szükség. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat alapításának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történelmének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely nap kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméjének. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templom udvar, a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. 15 éves a Hajdúböszörményi Szociális Intézmény. A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 2011. július 8-án kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő rászoruló lakosait támogassa. 2026. június 6-án hálaadó istentiszteleten tekintett vissza a gyülekezet az elmúlt másfél évtizedre. A központ 5 területen nyújt segítséget. A bentlakásban 20 idősről és 12 fogyatékkal élő szeméről gondoskodnak, emellett az idősek, valamint a fogyatékkal élők számára igény szerint nappali ellátást is biztosítanak, és a házi segítségnyújtás is igénybe vehető. Az idén 15 éves intézményt a Kálvin téri református egyházközség tartja fenn. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki heti adását hallják. Engem Goldmik Györgynek hívnak. Ennek a műsornak én vagyok a rovat vezetője. Műsorunk egyik célja, hogy Budapest és vonzás körzetének a főbb kiránduló helyeit be tudjuk mutatni a kedves hallgatóknak, ami lehet akár egy nagyon jó szabadidős program, unokákkal, családdal, gyalogosan, vagy akár gépjárművel is meg lehet közelíteni ezeket a helyszíneket. Legelső helyszínünk Páty, ez Budapesttől ez a településre 22 kilométerre van. Műsorunk meghívott vendége Centár László úr, Páty kiváló ismerője, és átadnám a mikrofont a Centár úrnak, hogy egy pár mondatban saját magáról mutatkozzon be rádió hallgatóknak.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és önöket is, itt Pátyon a Közösségi Házban. 70 éve születtem a János Kórházban Budapesten. Édesanyám ide hozott vissza Pátyra a községbe, és itt élünk ugyanúgy 70 éve. A szüleim, nagyszüleim mind-mind pátyiak. Azt mondhatnám, hogy törzsgyökeres pátyinak ismernek minket, meg engem is. Nyugdíjasként tevékenykedek a továbbiakban a faluban a Páty Közösségi Alapítvány munkáiban. Ez a helytörténet, a néprajz, népszokások és ezzel kapcsolatos tevékenységek bemutatása. Én valamikor 30 évvel ezelőtt kezdtem ezt a munkát ebben a közösségben. Kutatások, helytörténet és előadások, különböző rendezvények megalkotásával itt a Közösségi Házban, amely az utóbbi időben is nagyon látogatott és színvonalas rendezvényeket tart itt ebben a teremben, ahol most ülünk. Az egyik vármegyei értékünket is láthatjuk, a Csuhéj gyűjteményt. Még további, még három vármegyei értékünk van az értéktárban, de egyébként legalább 60 értéket írtunk össze ebben a faluban, és ezeknek a feldolgozása folyamatosan tart. A másik három nagy értékünk a Csergezán kilátó, amely a túra útvonalak közelébe esik. Aztán a Sasfészektó, ahol ugyancsak egy túra útvonalat tudok megemlíteni, és a Pincehegy és a Pince tulajdonosoknak a tevékenysége, a borospincék, a borászat és nagy vonzás körzete, nagy ilyen vonzás területe a falunak az idegenforgalom szempontjából. Most nagyon röviden, csak három mondatban így. Ebben én is tevékenyen részt veszek, mint közösségépítő egyik tagja ennek az alapítványnak. A helytörténetet kutatom, vagy 30 éve, egyébként a foglalkozásom az egy műszaki végzettséggel kapcsolatos, és azt lehet mondani, 40 éven keresztül ingáztam én Budapestre, de a szabadidőmet, amikor csak tudtam, az mind-mind a lakóhelyem kutatásával, múltjával töltöttem.
0: Az előbb említette, hogy három fő kiránduló hely van a Páty vonzás körzetében. Ezekről valami bővebbet?
1: Igen. Ha Bujatorbágy felől közelítenénk meg a falut, akkor a Bujatorbágy az elérhető vasúton, Kelenföld felől, busszal, személygépkocsival. Bujatorbágy felől talán emlékezetes lehet sok embernek még az a Matuska féle viadukt, amit a 20-as években felrobbantottak, és ha az alatt áthaladnak és északnak fordulnak járművel, akkor az egyes útról lekanyarodva a Sasfészek tóhoz jutnak az emberek. Ez a Sasfészek tó évtizedekkel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt egy nagy kiterjedésű tórendszer volt. A tó és környéke látogatható, nem nagy területről van szó, mert a környéke beépült, különböző üzemek és logisztikai központok létesültek ott a rendszerváltás óta. egy tanösvényt építettek, amely végighaladva jól látható a területnek a múltja, aztán a mostani élővilága, vidrák leskelődnek a bokrok között, hattyúk szállnak le néha, halat nem nagyon tudunk már találni benne, de a gyerekkoromban bizony jártunk oda horgászni. Egy sétaútvonal, egy órás kikapcsolódás, padok, elemmozsiás kosaraknak asztalok vannak elhelyezve, egy szabadidős tevékenységnek kiválóan alkalmas egy délutánra, vagy egy délelőtre.
0: Szalonnasütési lehetőség?
1: Szalonnasütési lehetőség ott nem lehet. Nincs.
0: Nincs. Kemping?
1: Nem. Nincs. Ez egy zárt körbeépített már. Nádas és sűrű bokrokkal övezve, inkább ez csak séta. Ha beérünk a faluba, akkor jobb kéz felé egy út kapcsolódik a Pincehegyhez. A Pincehegy, azt ne egy hatalmas nagy hegynek kellene gondolni, hanem egy lősz domb nagyságnak, amely most legalább olyan 300 pincét rejt magában. A pincék eleje az gyönyörű présházakkal van kirakva, terméskőtől kezdve, amit el lehet itt képzelni. Végig-végig újra reneszánszát éli az a Pincehegy, amelyet ott 150-200 évvel ezelőtt kezdtek fúrni, faragni, építeni az akkori lakosok a szőlészet és a borászattal kapcsolatban. Ez a Pincehegy több olyan pincetulajdonos összefogásával ma újra egy olyan színvonalas rendezvényeket tarthatunk ezen a Pincehegyen, amely az egyik legnagyobb pártjon, ez a Pincenapok, ami legalább 3-4 napon keresztül tartó sokadalom, ahol koncertek, néprajzi illetőségű kirakodóvásár, a gyerekeknek játékok és nívós, kézműves bemutató foglalkozásoktól kezdve, és a pincék nyitva vannak, a pincetulajdonosok invitálják a vendégeket, messze földről jönnek buszokkal, nagyon finom borok találhatók, vagy kaphatók, kóstolhatók itt, és már egy-két ilyen apró vendéglő is nyitott azon a területen, ami akár egy vasárnapi sétára, akár csak egy vasárnap délutáni látogatásra, de a Pincenapok már egy nagy hívű rendezvény nőtte ki magát.
0: A Pincenapra is említette, hogy jó borokat lehet kapni. Hol termelik ezeket a borokat? Még nem láttam szőlészetet ezen a környéken.
1: Igen, a borokat termeltek 100 évvel, 150 évvel ezelőtt a Páty környékén, a budai vörös, az a budai piacokon az ismert bor volt, innen szállították, de hát ugyanúgy, mint a Magyarország jó részén, a 1800-as évek végén a filaxéria kipusztította a szőlőt Pátyon is. A pincék üresen tátongtak, a szőlő megszűnt, beszántották, gyümölcsösök lettek a helyükre. Később aztán mint egy kvázi éléskamráknak szolgáltak azok a pincék a családok számára. Az utóbbi időben, egy olyan rendszerváltás óta, a rendszerváltás előtt is, tehát olyan 40 évvel ezelőtt kezdődött újra ennek a pincéknek a korszaka, amikor újra felújították őket. A borok jelenleg az ország minden részéről származnak. Hát az ország minden tájékáról hordják a különböző szőlőket, és készítik a jobbnál jobb borokat. Borversenyek vannak, próbálunk felkapaszkodni egyek után, vagy egyeki bor kultúrát is meghaladva. A falu közepére érve a főbb épületeket ha a turista itt jár a faluban, amiket esetleg így megemlítenék, amit érdemes megnézni, elsősorban messziről látni a református templom tornyát, amelyet 1823-ban építették, addigra lett készen, 5 éven keresztül építette a gyülekezet, a református gyülekezet. Csak egy pár gondolat elejéig a gyülekezet az 1640-es években már létezik. Pátyon 1640-ben egy Komáromból kapott kehely tartalmazza is ezt dokumentálja, amely egy féltve őrzött kincse a gyülekezetünknek. A későbbiek folyamán templomépítésbe kezdtek, és nagyon nehezen kapott engedélyt az akkori történelmi események és az ellenreformáció kapcsán az udvartól a falu, de végül is kiverekedték maguknak. Szóbeszéd tárgya, hogy egy kalap arannyal mutatták be, hogy a falu összedobta ezt a pénzt, nincsen szükség segítségre, ezt maga föl tudja építeni, és föl is építette. 1783-ban készen volt az épület torony nélkül, és a következő évben már engedély volt toronyépítésre, és azóta áll ez a templom, ez az épület, messziről látni a hatalmas tornyával. Az utóbbi időkben többször felújították, most az elmúlt 10 év alatt különböző pályázatok és segítségek kapcsán gyönyörű a belső tere is, de a külső tere is, érdemes megnézni ezt az épületet. Körülötte ott vannak, amint minden faluban és városban jellemző első világháborús emlékművek, vagy az országzászló, ugye a trianoni országzászló egy emlékműve, és hát tulajdonképpen az a régi falunak a központja, amely a néhány régi épületet látni még a falu központjában, a paraszti épületek, a parasztporták, a szallagparcellákat, itt nagyon jól látni. Egy séta után elérünk a hagyományok házába, nem ide, hanem a hagyományok házába, amely a különböző kultikus ismereteket mutatja be, Márton napi vigadalmak, vagy a magyar hagyományokkal kapcsolatos olyan rendezvények, amelyeket Pátyon is szoktak tartani. A falu további sétája a Hősök tere, illetve ma már a Széchenyi tér felé kanyarodik, a Kincsem közön keresztül és a Széchenyi tér közelében találkozunk egy régi kúriabeli épülettel, ez a közösségi ház, ahol most mi vagyunk. Ez az épület, érdemes mindenképpen ezt megnézni, mert ebben az épületben látható Páty helytörténeti gyűjteménye, a régi viseletek, a Páty történelme, az ásatások, következő termekben, és hónapról hónapra különböző kiállításokat nyitunk a nagy teremben, most egy képzőművészeti kiállítás látható itt, de számos más rendezvények, előadások, hangversenyeket tartunk, mi mind a Pátyfalu Közösség Alapítvány rendezésében, mi egy civil egyesület, vagy egy civil alapítvány vagyunk.
0: Ne vágjunk ennyire elébe a dolgoknak, maradjunk az épületnél, mit lehet tudni erről a kúriáról. Ha jól látom, akkor majdnem egy méteres vastag falai vannak. Hát kinek a tulajdona volt, és hogyan történt, hogy ez helytörténeti múzeummal alakult át?
1: Igen, hát a történelemben hátra kéne menni időben. Tulajdonképpen bécsi skót bencéseket.
0: Tehát a skótok Pátyon, tehát ez, én úgy gondolom, hogy itt valami a szentföldi zarándokoknak lehet valami közük ehhez a kapcsolódáshoz?
1: Igen. A bencések még a középkor idején feladatukká vállalták azt, hogy a szentföldi zarándokokat segítik. Ez Bécsben építettek egy rendházat, és ott megpihenhettek az zarándokok oda-vissza, ez a rendház a török idők után is még működött Bécsben, és a török kiűzése után olyan vagyonra tettek szert, hogy körbenéztek Magyarországon, hogy milyen birtokot tudnának megszerezni, és megszerezték az 1600-as évek végén a budajenei egyházi birtokot. Mert a terület üressé vált, és az egyházi terület volt a budajenei terület, a telki apátsággal együtt. Felfejlesztették ezt a birtokot, és később hozzátartozott ez a birtokhoz, a telki apátsághoz, a páty birtokainak a fele. Ezt 1278-ban a IV. László, a Kun László egy adománylevélben említi is. Itt a történelmi teremben ezt látható. Így kanyarodtunk vissza az egész történethez, hogy miért vagyunk itt, és mi is ez az épület. És onnan Buda Jenőről, illetve Telkiről kezelték itt Pátyon ezt az egyházi birtokot. A páti birtokoknak a fele összes. A másik fele az a világi birtokok, illetve nagyobb jobbágyoknak a birtokai. Lényeg, ami lényeg, hogy nehezen tudták ezt kezelni, ezért úgy döntöttek az 1700-as évek végén, hogy itt egy birtok központot hozzanak létre, 1820-as években fel is építették ezt a provizori lakot, az itteni birtok intézőnek a lakját. Tehát ezt 1820-as években pontosítva, 1823-ban már lakták ezt az épületet. Tehát ha ezt 200 évvel ezelőtt építették, akkor érthető ezek a vastag falak, ezek a nyilászárók. Ma már itt belül a falak nem pontosan úgy néznek ki, mint ahogy annak idején volt, mert ugye nagy termet nyitottunk, meg itt-ott azért modernizáltuk, a fűtésben is például, de végül is mi egy intéző lakban vagyunk, az egyháznak egy intéző lakja.
0: Mondhatnám, hogy Budapest környékén egy gyöngyszemet találnak, hogyha eljönnek ide és megnézik ezt a fantasztikus épületet. Hát a benne lévő kiállítási tárgyakról nem is beszélve, mert hogyha jól látom, akkor itt a hátam mögött egy kukorica csuhéj kiállítás van?
1: Igen, Kolozsvári Antalné Erzsikének az alkotásai. Ő minden évben megörvendeztet minket egy-egy gyönyörű alkotásával. Pár évvel ezelőtt a Vatikánban volt kiállítva a Százjászol kiállításon, nagy díjat is nyert ezzel az egyik alkotásával. Amit itt látunk a vitrinekben, az Erzsikének az alkotásai, ami a vidéki, a régi paraszti életet mutatja be, tavasztól egészen őszig és télen a mesemondással, vagy tavasszal a szántással, vetéssel, az állathajtásokkal, a nagymosással, a tanításokkal, a morzsolással, a nagymama, nagypapa megalkotása az nagyon sok gyerek szájtátva bámulja ezt végig, ugyanis mi ezt, ahogy csak tudjuk, amikor csak tudjuk, lehetőség van rá. Hívjuk a gyerekeket, hívjuk az iskolát, óvodát, de idegenek is jönnek, akik átutazóban vannak faluban, vagy hallottak róla, és mutatjuk ezt a csodát itt. Erzsike pár évvel ezelőtt nekünk adományozta ezt a gyűjteményt, tehát az alapítványunk a helytörténeti gyűjtemény részévé vált, azonnal rögtön a páty értékévé is emeltük, sőt pályáztunk, és a Pest vármegyei értéki rangot is elnyertük ezzel.
0: Egy racionális kérdésem lenne, hogy az a nagymama, aki a kislány unokájának nem barmit szeretne vásárolni, meg legót, hanem csutkababát, akkor jöhet ide magukhoz, vagy hát, a pátyra?
1: Vásárolni mi ezt nem adjuk el, hát ez nekünk egy kiállítási tárgyunk, illetőleg gyűjteményünk része, de hogyha advent környékén látogatnak ide pátyra, akkor itt látják az Erzsike nénit ülni ennél az asztalnál, körbeveszik az emberek, fiatalok, gyerekek, és mutatja, hogy a kukoricacsuhékból hogyan tudnak gyorsan, szépen, ügyesen ilyen bábukat alkotni, és azt a csutkababát haza is viheti.
0: Ezt a nagyszerű programot az interneten utol tudják érni? Tehát
1: igen,
0: meg tudják nézni, hogy mit keresenek
1: ezek, az interneten? Ezek Pátyon, a Páty honlapján szoktuk ezt megjelentetni, a különböző rendezvényeinket, ezt inkább ősz végén, olyan november tájékán már látható a Páty honlapján, közösségi ház adventi rendezvényei, és azok között ezek láthatók. De nem csak ezt látható, a húsvétkor a tojásfestés, és a matricázás, és az irokázás, az szintén ugyanezt, ugyanígy Erzsike néni, és sokan mások is idősek, de beülnek, és...
0: Patkolt tojás?
1: Volt már lehetőség rá, volt már ilyenünk is, de nem jellemző az itt ennyire, mi nem tudjuk, mi csak inkább a tojásfestés és az irokázást tudjuk bemutatni.
0: Most a helytörténeti kiállításnak egy helységében vagyunk, és mit látnak szemeim? Szól a rádió, egy valakos századfordulós rádió van a tölgyfa szekrénynek a tetején. Mi az, amivel itt el tudja kápráztatni a rádió hallgatókat, hogyha ide jön a Szól a rádió kívül?
1: Maga ez a terem, amely, vagy ez a szoba, ami be van így rendezve, ez egy pátyi szoba, az összes berendezési tárgyaival, az öltözetekkel, a viseletekkel, mindenével együtt, és az összes tárgyak, ami eszközök, amik az asztalon és a komódon vannak, ez mind a pátyi helytörténeti gyűjtemény tárgyai. Amiken ilyen címkék lógnak, vagy rá van írva, azok már feldolgozott tételek, azokat már úgy tartjuk nyilván, azok védetté váltak, a többiek várják még a sorukat, vagy nem látni, mert el vannak rejtve. A ágya és alatta ugye látja azt a szerkezetet, például ezt a gyerekek szokták. Nagyon érdekesen ötös kapaz vagy valaki egy forintos csokit, ami már nincs, hogy kitalálja, hogy mi is az ott az ágy alatt. Hát az a csizmahúzó.
0: Azt a tiszta például, szobában nem igen, szokták betenni.
1: Igen.
0: Az akkor?
1: Nem teljesen tiszta szoba, ez nem tiszta szoba, ez a pátyi szoba.
0: Értem.
1: Itt nem igazán volt az, hogy tiszta szoba, meg hátsó szoba, meg itt tulajdonképpen...
0: Jó, megértettem. Tehát igen. Akkor itt a főzés is ment?
1: Itt nem ment a főzés, ez a szoba, ez a pátyi szoba.
0: Világos.
1: A konyha az kijebb volt, az a kis kályha, amit betettünk, az csak jellegzetessége az, hogy a szobában volt egy csikó kályha. A bölcső legalább 100 éves. Nem találtunk még, igen, ezek is mind, amit itt látunk, ezeket tulajdonképpen adományba kapjuk 30 éve, de már vagy 50 éve kezdődött el Pátyon a helytörténeti körnek a megalakítása, akkor ez egy nagy indulása volt az országban, és később lett aztán ez a alapítvány létrehozva, és aztán így váltunk mi a helytörténeti gyűjtemény gazdájává, és folyamatosan aztán jártuk a padlásokat, a fészereket, és gyűjtöttük nem csak itt a bútorokat, kint is vannak már tárgyaink, mezőgazdasági eszközeink, de most már nem is kell járnunk, mert már hozzák, mert ismernek minket, és tudják, hogy ha meghalt már a Pista bácsi, meg az Erzsi néni, vagy tehát kihaltak az emberek, az idősek abból a házból, ki akarják üríteni, el akarják adni, tudják, hogy hová kell jönni a közösségi házba, keresik a Vilma nénit, Szabó Andrásné, egy idős pedagógusunk, aki vezeti ezt az egyesületet, 30 éve, szíve, lelke, ez a gyűjtemény, illetve ez a tevékenység, amit mi itt végzünk. Tehát már nem nagyon mászunk padlásra 70 évesen, de jönnek azért a fiatalok, és hozzák. Találnak régi fotókat, hatalmas dokumentum gyűjteményünk van, és nagyon-nagyon-nagyon hatalmas fotóink.
0: Falon levő képekről?
1: A falon levő
0: tulajdonosairól lehet valami tudni?
1: Pátyiak, ősi pátyiak. Amit a képen látunk egyébként, a Bika családnak a egyik házaspárja, Bika Sámuel talán, nem tudom megmondani a...
0: Nem tudom megmondani a nevüket.
1: A Vilma néni való címűleg tudja.
0: Mehetünk tovább?
1: Mehetünk tovább. Beljebb a kis teremben, itt a Págy falu történelmét látjuk. Ha felkapcsolom a villanyt, egy pillanat, itt tulajdonképpen az ősidőktől vannak a kiállítási tárgyaink a vitrinekben. Ősidők, bronzkor, kelták kora, római kor. Római korban egy nagy település szerkezet létezett a falu mentén, Biatorbágy felől, a Füzes patak mentén. Már-már majdnem, hogy egy városi területű létszámú lakosság élt ott. Tehetősek lehettek, mert az összes cserép és edénymaradványok, azok vörös színű festéke voltak, ez a terra sigillata, ez drága festék volt annak idején, tehát nem mindenki tehette azt meg, hogy ilyen cserépedényekkel rendelkezett. A bronzkorban a Págy alsóhegy és a Kutyahegy mentén egy nagy temetőt tártak fel az utóbbi 40-50 évben, és a mondatot rosszul kezdtem, mert akkor onnan egy bronzkori leleteket találtak és szedtek ki, amiket itt urnasírok vonatkozásában, illetve az urnákat látható ebben a vitrinben. Ennek a feltárásait a régi archív fotókon látni. Ha tovább lépünk...
0: Bocsánatot kérek, egy kérdésem lenne, a mini edényről, ez játékszer?
1: Nem, ez hozzátartozott ott, ahol valószínűleg az urna mellett találhatták. Tehát nem játékszer, ezek mind mellette voltak a sírok mellett. A molkutat, mikor építették, illetőleg azt az egész domb területet, meg az autópályát és a vasút építkezése kapcsán egy hatalmas területen feltárások történtek. Ezek a feltárások kapcsán jöttek elő ezek a maradványok, sírmaradványok, és ezek mutatják, hogy ez egy nagy település szerkezet.
0: Körülbelül hány éves lehet ez a szerencsétlen és fiú vagy lány?
1: 240-es években, időszámításunk utáni 240-ben ő egy hölgy. Egy 240-es erre tagsálták körülbelül. A sírnak a feltárását itt látjuk a fotókon, a fibulát, illetőleg az ékszereket és a használati tárgyakat.
0: De a fibula az tulajdonképpen a köpfejnek az összekötésére alkalmas
1: tűzről
0: beszélünk.
1: Igen, hagymafejes fibula például. Ami a lényeg, ő egy, a több száz közül, mert a többit az mind a Szentendrei Múzeumok igazgatóságára szállították, raktározva vannak, meg nem is tudjuk hol. Tehát a Nemzeti Múzeum az államnak a tulajdona, és mi onnan kaptuk őt vissza, hogy mikor látták nálunk, hogy ilyen bemutató teremmel rendelkezünk, akkor Pátynak legyen itt egy. Ha tovább lépünk, ez egy nagyon érdekes oltárkő. Ennek ez egy másolat, az eredeti ilyen a Magyar Nemzeti Múzeumban van, lent a kőtárban látható, ez a fotó arról tanúskodik. A falu egyik részében, a külterületén van egy gyönyörű sétahely, kiránduló hely, a Fenyves erdő. A Fenyves erdő és a Pátyi forrás, a Főkút forrás. Télen, nyáron az kiválóan alkalmas családoknak, kiránduló hely gyerekekkel, télen szánkozó hely, síelő hely. Annak a völgyében Marcus Valerius Clarusnak, ő egy római kori Aquincumi elöljáró volt, egy birtoka terült el, és ő állította az örök életű vízistenségnek ezt az oltárt. Biztos, hogy itt egy szobor volt az oltárkő tetején. Onnan tudjuk mindezt, hogy ide bele van vésve azok az információk az oltárkőbe. Ma már...
0: Tehát akkor ez az örök életű nimfa oltára?
1: Oltára, igen, oltára.
0: Tehát nem egy áldozati oltárról beszélünk.
1: Nem áldozati oltár, ez egy és ennek az alapját látjuk csak.
0: Okay.
1: Tehát maga a szobor az megsemmisült, illetve hát nem került elő. Ma azon a területen a őszi mészántásokat végeznek, tehát az a hegyalja Dűlőpátyon, egy nagy mezőgazdasági terület. Még néha-néha az eke fordít ki valami jó formájú követ onnan, amit aztán futunk érte és hozzuk ide be. Mindahogy ott látjuk azt a körbe rakott, azaz a kör alakú kő töredékeket, ami azon a területen lett összeszedve, és az jelképez tulajdonképpen egy körtemplomot, egy kerektemplomot. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy olyan, mint őskün. Őskün, ha ismerős az a kerektemplom. Tehát a Pantheonnak a kicsinyített változata. Az Árpád korban a falukba nem igazán mindenhol a négyszögletű építkezés volt a templomokra, amit a Szent István ugye, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, kerektemplom, mert már a honfoglalás előtt is ezek az épületek állhattak itt más szempontokból, más feladatokra. Azok a köveket ugyanaz ezen a területen szedtük össze, nem ilyen kicsi volt ez természetesen, és ami nagyon érdekes, hogy onnan tudtuk, és onnan tudjuk, hogy ott egy körtemplom volt, hogy lakik a faluban egy régész professzor, mondhatom a nevét, mindenképpen mondanom kell, ez a Czajlik Zoltán, ő a légi térképészetnek egy légi archeológia, nem tudom, hogy van pontosan, az egyetemen saját kar szakja van ennek a tudománynak, ami azt jelenti, hogy a levegőből, a repülőről meghatározott időszakban, ha a talajt elváltozásait vizsgálják, fotózzák, nagyítják, akkor az a növényzet kirajzolja a talaj alatta lévő elváltozásait, ha 150, 200 vagy 2000 évvel előtte is már megbolygatták. Tehát ez egy szántás volt, ez egy vetés volt, egy áprilisi felvételt készítette a Czajlik professzor úr annak idején, ez 20 évvel ezelőtt volt, azon a területen, mert egészen más miatt jártak akkor így a faluban, vagy a falu fölött a repülővel, ami a lényeg, hogy egy sarjadó vetés volt, és az kirajzolta ezt a kört. Az kirajzolja, mert maga a sarjadó vetés, mondjuk, hogyha benne maradt, valahol ott egy kőfal volt, akármilyen alakzatú, akkor ott a növény nem olyan magasra nő, mondjuk a kalászok, mint a többi területen, ezért vagy ha mondjuk kiszedték a követ, és benne van a laza föld, akkor sokkal magasabbra nő az a fű, vagy továbbra is, vagy gabona, vagy bármi. Lényeg, hogy elkülönül egymástól, és ha megfelelő magasságból nézzük, akkor bizony kirajzol egy alakot. Ez ma már az archeológiában, a régészetben egy tudomány. Tehetős lehetett már akkor az Árpád korabeli falu ezzel a templommal, mert utoljára cserép teteje volt, cserép fedése volt. Ott vannak azok a cserép darabok, azt onnan szedtük össze. A következő lelet ott hunkori lábastálnak a kődarabjai, de a következők már, amit mellette vannak, az a törökkori pipákat látjuk. Ahogy haladunk, ugye a tárlókban a 16.-17. századi
0: pecsételt írott dokumentációk vannak pecsétviasszal és különböző fortélyokkal lezárt levelek. Amiket
1: ebben a vitrínben látunk, dokumentumok, meg az álló vitrínekben végig, ezek mind eredeti dokumentumok. A legrégebbi eredeti dokumentumunk az 1790-es évekből származik. Hatalmas mennyiségű ilyen írott dokumentumokkal rendelkezünk. Vannak kézzel írottak, vannak már géppel írottak. Van 1802-ből a Ferenc királynak egy dekrétuma, eredeti Ferenc király aláírással. Nem Ferenc József, Ferenc, Ferenc király 1802-ből, ezt, majd ezt később esetleg azt megmutathatom, az elzárt területen van. Amit itt látunk például, 1848-as bélyegzője a falunak, a lenyomata ezen a dokumentumon, vagy haszonbéli szerződések Borbély üzletről és Bikaistálóról, vagy majd a későbbi, a 20-as években

0: meg, mert a jelen hallgatók nagy része nem tudja, hogy mit jelent a dobolás. Ha jók az emléképeim, akkor a bíró meghozta a határozatot, és a kisbíró az dobbal a vállán végigjárta a falut, és valahol megállt, dobolt egyet, és felolvasta.
1: Hogy közhírré tétetik, hogy ma ez és ez a döntés született az elöljáróságnál, ezt az adót így vagy így kell befizetni, és végigment a faluba, több helyen megállt, akkor még hangos beszélők, meg internet nem volt a faluban, ezért az, hogy a lakosság tudomására hozzanak különböző döntéseket, vagy információkat, ez a kisbírónak a kötelessége.
0: Kidobolta.
1: És kidobolta.
0: Ez a kidobolás.
1: Ez a kidobolás, és a kidobolásnak a dobja, azt ott van eredetiben látjuk, és jegyzőkönyvek, hogy miket kellett kidobolnia, és miket kellett felolvasnia, összekötve jó néhány évtizednek abba a dossziéba látjuk.
0: Hát én erről hallottam, a dobos kidobolja, de még dobot nem láttam. Hát tessék, kedves hallgatóink, akit érdekel egy eredeti kisbírói dob, az egy újabb gyöngyszemet talál itt.
1: Igen.
0: Pátyon.
1: Így van, de a többi gyöngyszemek is, amit a vitrénekben látunk, tulajdonképpen dézsmalisták, adósságlisták, a föld bejárásoknak a listái, és ezekből, amelyek mind-mind eredetiek, 100 évesek, 120 éves iratok, ezekből nagyon sok olyan információt nyerünk ma a lakosság számára, aki jön és keresi apját, anyját, dédapját, dédtől, családfa kutatások szempontjából, hisz itt olyan neveket látunk, ami több száz éves családokra visszamenőleg mutatják, hogy mely terület, mely földterület, kié volt, mié volt, jobbágyok, zsellérek népsorát. Ezek mind
0: bocsánatot kérek, itt a felső képsorban, mintha a pecsét viaszt által készített pecsétek lennének.
1: Tehát az 1688-ból van a legelső, ott nem látni még olyan jól, de a kalász tart már a kezében, aztán az 1728-as, a 48-as, amit itt töredezben láttunk, később majd a 1800-as évek végén a 76-os, 1900-as, ugye Pest, Pilis, Solt, Kiskunvár megyében, ugye a Pácsnak a bélyegzője, szintén kalász tart, aztán a 48-as bélyegzők, a Nemzeti Bizottság, majd a Budai Járás, Pács Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1851-ből, aztán az 56-os bélyegző, és az 57-es újra vissza a címereken látni, a Kossuth címert, és újból aztán a Rákosi címen.
0: Pénzkötegek vannak halomban, mondjuk ilyeneim nekem is voltak annak idején, hogy gyerek
1: voltam. Ezek a millpengők, igen.
0: Mit lehet tudni ezekről a pengőkről?
1: Ezeket egy lakos szedte össze, adományt kaptunk ebből a dobozba. Sok-sok millpengő van benne különböző címletekben, ez is mutatja, ezek millpengők, az 50-es, meg 100 pengő, aki van egy kétkoronásunk is, amit az utcán söpörtek aztán.
0: Az utcán söpörtek aztán. Lehet, hogy abban az időben, amikor ezt kibocsájtották, meg lehetett volna belőle venni fél pártyát.
1: Biztosan, igen. Vagy itten egy érdekesség, egy elemi csapás emlékét őrző, egy nagy vihar volt, egy tornádó. 1924-ben Pátyon, és pont 100 éve lesz az idén, júniusban, ennek a tornádónak a pusztításai, a Vihar utca ma is Pátyon megtalálható, annak az emlékét őrzi. De ha megfordulunk, és egy pillanatra még itt áldozunk annyit erre a falon lévő...
0: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy miért kapott ilyen megkülönböztetett helyet a...
1: Igen, tulajdonképpen az első írásos említésünk 1286, Világvasárnap utáni 5. vasárnapon adta ezt ki Kun László, a 4. László, akkori nagy zűrzavaros időkben, amikor a kunokkal kapcsolatban mindenféle ilyen problémák voltak, ő elvette a Csomósnak nevezett Páltól, a Csák nemzetségből, Csákvár gyermek, ez a rész a Csák nemzetséghez tartozott, elvette a

0: és a telki apátságnak adományozta. Itt van említve telki, telki egyház, és innentől kezdve van nálunk az egyházi birtokoknak a jelentősége, majd később ezért jönnek aztán a bécsi skót, bencések, hogy visszaelevenítsék ezt a történetet, és úgy lesz aztán a pátynak egyik fele mindig egyházi birtok, a másik fele világi, és a következő évszázadokban ezek mindig vetélkedtek egymással, pereskedtek, stb. Egyik a másiktól megszerezzen nagyobb részt. De a lényeg, hogy ebben a dokumentumban van először latinul említve a pag. Ugye itt van eredetiben latinban, ez a fotokópia róla, itt pedig ugye lefordítva, az pedig latinul van Páty neve. Tehát Pagnak nevezett faluját.
1: Ez mikor
0: ez 1286-ban.
1: 1286-ban.
0: Ez az első olyan dokumentum, amit megtaláltunk. Lehet, hogy van korábbi, csak azt még nem találták meg. Tehát az első említése a falunak, Pátynak mondják, latinul Pagnak, és 1286-ban.
1: Egészen fantasztikus. A műsoridőnk lassan lejár, de annyi időnk még van, hogy az utolsó vitrint bemutatná a hallgatóknak. Itt újabb gyöngyszemeket látunk.
0: Igen,
1: ez netán egy ágyugolyó?
0: Ez egy ágyugolyó, amit a patakkotrásnál találtunk és szedtük ki. Ezek tulajdonképpen kések, kaparók, leletek a patakkotrásból. Ez a Kossuth-Lajos utca és a Rákóczi út közötti kertek alatti patakból tudtuk kiszedni. Egy építkezés kapcsán jött elő ez a 19. századi gyalogos kisztizabja, de ez a kastélykerítés Lándzsahegy és a két lándzsa, az tulajdonképpen egy egészen más történethez tartozik, Pátynak, a uradalmának a másik fele, a világi birtokos, ez a Splényi Váradi kastély és annak a története, ami egy külön egész estét megtöltött történet, a családok története, az épület története, és innen egy 10 perces sétával, ha itt befejezi az érdeklődő a közösségi házban ezt a tárlat megtekintését, akkor eljuthat ehhez a kastélyhoz, amely kívülről végignézhető, egy jó része rendben van már rakva, látható, fotózható, a kerítéssel pedig érdekesség szempontjából megmaradt az a legenda, hogy a kerítését 1848-as puskacsövekből.
1: Még egy utolsó térkép, ez másolat vagy eredeti?
0: Ez eredeti, 1865-ben készült, az előjárosát készítette, a jól látható rajta az egy utcás falu, akkor még egy fogadó az egyik végében. A tájolása délről északnak van, akkor még ez volt a tájolás. Pujatorvágy ebbe az irányba lenne, onnan jönnének át. A nagy templom már rajta van, hát 1865-ben természetesen a vizek, a patakok, tele vagyunk vele, mi itt vagyunk, az apátságnak a tisztartó házában, ma már ugye a közösségi ház, és itt van ez a kastély, amiről én beszéltem.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus bemutatót, és ha visszasétálunk a sétánknak az elején, ahol a kukorica csuhéj figurák voltak a diorámában, ott van 4 tájjellegű ruha. Mit lehet ezekről tudni, azokról a ruházatokról?
0: Azok Páty eredeti viseleteit mutatják, nem csak a vitrínben, hanem a falakon is azok a nagy képek, illetve a képek azért vannak így kinagyítva, hogy jól láthatók legyenek a viseletek. Nálunk nem volt az a egyedi megkülönböztető viselet, mint Mezőkövesdi, vagy Somogyi népviselet, vagy tehát ami nagyon elkülönített. A város, Buda és Budapest vonzás körzete, tehát olyan közel állt, hogy a polgári világnak a különböző hatásai a viseletben inkább hatottak, és azok a nagyon megkülönböztető népi viseletek nagyon nálunk nem láthatók.
1: Világos és érthető, ennek ellenére gyönyörű leánykaruhák vannak kirakva, ami egészen egyedi, én még ezt a stílussal nem találkoztam. Kedves hallgatóink, műsorunk lejárt, még odaadnám kedves házigazdáknak a mikrofont egy rövid búcsúztatóra. hogy elbúcsúzzon a rádió hallgatóktól.
0: Igen, hát még egyszer köszönöm, hogy benéztek hozzánk, és tisztelettel és nagy szeretettel várunk mindenkit Pátyon, úgy a Pincehegyen, mint a falunak a különböző látványosságai és a közösségi házban a helytörténeti gyűjteményben.

0: Kedves hallgatóim!
1: Utána befejeztük a riportot. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, mert sétálni kell körülbelül 100-150 métert, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince, belátogatok. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
2: Jó napot, tessék, jöjjön!
1: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
2: Üdvözlöm!
1: Bemutatkozna pár mondatban a kedves hallgatóknak?
2: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első, itt a Máltai irányából az első pince.
1: Mi az érdekesség, amit ő tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Nagyon alkalmas ez a pince.
2: Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk ez egy rendezvénypince. Itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
1: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem,
2: meg így
1: a
2: tetejére. Van, nagyon jól mondja.
1: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az Árva családtól, Utifű, Nagybojtorján, Zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pintesoron, a Hangulat pintét, Monostori úrnak a pintéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tud osztani Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pincesorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van magas. A fehér borat pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pincesoráról.
2: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, megállítani sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatban, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
1: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
2: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
1: Kirándulók, akik gyógynövény gyűjtése adják a fejüket szabad idejékbe?
2: Igen, igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is ide ellátogatnak.
1: Tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
2: Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt koldul. Szeretjük nézni itt a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó, jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy 1 kilométeres séta is, még ez az egyik végéről a másikig eljutnak.
1: Odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon, esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
2: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulatpince Páty néven szeretnünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áitat címe Hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja, szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén, ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római, katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a budavári evangélikus egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Megtartották Budapesten az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a fasori evangélikus templomban a zenei szolgálatot a fasori gimnázium pedagógusai adták. A nyitó áhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki.
1: Kulturális programajánló.
2: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-ig lehetett. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Folytatódik a vasárnapi orgonisták sorozata. A vasárnapi orgonisták a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyet Dunkel Norbert orgona művész szólaltatta meg a nagy templom orgonáján. Júliustól novemberig minden hónap első vasárnapján 18 órától orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templomudvar, a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc, és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpát-aljai gyerek szállt fel egy képzeletbeli hajóra, Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát, új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, haragjukat. Az volt a célunk, hogy a gyerekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta Dizséri Ágnes, a Református Egyház Bálka osztálya határon túli programjának felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek fel miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban, külföldön dolgozik, olykor az édesanya is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborba is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Szélsőségektől mentes napos nyári idő. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. A következő napokban egyre inkább egy nyugatról benyúló anticiklon hatás alá kerülünk. Így szárazabbra és mérsékelt szélre fordul időjárásunk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Megtartották Budapesten az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a Fasori Evangélikus Templomban a zenei szolgálatot a Fasori Gimnázium pedagógusai adták. A nyitóáhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpát-aljai gyerek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát, új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, haragjukat. Az volt a célunk, hogy a gyerekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta Dizséri Ágnes, a Református Egyház Bálka osztálya határon túli programjának felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek fel miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban, külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborba is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert mindig öröm az, hogyha Isten igéje köré összegyűlünk és kicseréljük gondolatainkat, mindjárt gazdagodunk vele. Ebben a negyedik évben a sáfárságról beszélünk, és ez a leckénk, amit most át fogunk venni, azt a címet viseli, hogy a sáfár ismertető jegyei. Az ókorban a sáfár az egy nagyon komoly foglalkozás volt. És egy-egy foglalkozásnál is vannak alkalmassági jegyek, hogy ki az, aki alkalmas sáfárnak. Mi is sáfárai vagyunk a Jóistennek, ezt láttuk a korábbi tanulmányunk alapján is. És most azt kell megnézni, hogy ha jó sáfárok akarunk lenni, akkor milyen tulajdonságokat kell kapnunk Istentől, nem nekünk kell vinni, hanem Isten milyen tulajdonságokra akar nevelni bennünket. Mi az, amit el akarunk sajátítani. Ezért a sáfárság ismertető jegyeivel rögtön foglalkozunk, és ezért két igével is kezdjük rögtön. Először Erzsikét kérem, hogy a Korintusi első levél 4. fejezetéből olvasson az első 2 verset, majd utána közvetlenül fogom kérni Jánost, hogy a Római levél 4. fejezet 13. versét olvassa. De először Erzsikét kérem.
1: Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.
0: És most nézzük meg a Római levél 4. fejezet 13. versét. Jánost kérem, hogy olvassa.
2: Mert Ábrahám vagy az utoda nem a törvény, hanem a hitből való igazság alapján részesülnek abban az ígéretben, hogy örökölni fogják a világot.
0: Igen. Ebben a 2 versben egy nagyon érdekes tulajdonság, és nagyon-nagyon időszerű tulajdonságot emel ki Isten igéje. Az egyik az, hogy mindenben hűségesnek bizonyuljon a sáfár, hiszen Krisztus titkainak, Isten titkainak a sáfárai vagyunk. A másikban pedig Ábrahám példája kapcsán említi meg Pál apostol azt, hogy nem a törvény, hanem a hit, ami ugye a Bibliában a hit, az bizalmat jelent. Az a feltétlen bizalom, hogy én bízok az Istenben, ezt tesz engem alkalmassá arra, hogy igazán sáfár legyek. De a ti gondolataitokat várom, nem én akarok prédikálni most erről az ígéről. Tessenek parancsolni, esik először Tibor.
3: Bocsánat, hogy mindjárt elsőnek magamhoz kérem a szót, csak azért gondoltam, mert itt azt hiszem, hogy egy identitás kérdést mindjárt az elején érdemes tisztázni. Tehát az a felszólítás, hogy mindenki úgy nézzen ránk, mint Isten titkainak a sáfáraira, nagyon fontos dolog, de talán onnan kéne kezdeni, hogy mi minek tartjuk magunkat, és azonosulunk-e azzal, aminek tartjuk magunkat. Mert hiába néznek úgy rám, ha én nem vagyok az, és hogyha másnak tartanak engem, de én az vagyok, akkor az önazonosságomat meg tudom élni. Ha nem is könnyen, hogyha mindenki más szembe megy ezzel a dologgal, de nagyon fontos, hogy az legyek, aki vagyok. Bocsánat, ez olyan nagyon elcsépelten hangzik, de mégis. Szóval, hogy az legyek, aki vagyok.
0: Viszont nagyon fontosan hangzik, mert már nagyon sok olyan ember van, aki nem az, aki. Tivadar utána majd Gyula.
4: Az igében azt találjuk, hogy az Isten hűséges. Tehát ő mindenkoron hűséges volt az ő népéhez, az ő gyermekeihez. És tulajdonképpen nem egy olyan valamit vár el a sáfároktól, amit ő nem tenne meg, vagy ő nem tett meg, hanem csak olyat, amit ő is megtett. Tehát mivel ő hűséges, ezért azt várja el a követőitől, illetve azoktól, akiket megbízott bizonyos feladattal, hogy ők is hűségesek legyenek. Nyilvánvaló, hogy a hűségnek az ellentéte a hűtlenség, és a mi ellenségünk Sátán arra próbál rávenni, hogyha egy picit is eltérni attól, ami megkívántatik tőlünk, csak egy pici rés támadjon a kerítésen, már ez neki elég. De Isten hűséges és megerősít bennünket, és ez egy csodálatos ígéret.
0: Köszönöm Gyula, aztán majd Marian, és aztán Laci.
5: Folytatta a Tivadar testvérnek a gondolatait, ahhoz meg a mi helyes döntésünkkel. Hisz a keresztény ember úgy éli meg a hitéletét, hogy döntéskényszerben van nap, mint nap, a nap 24 órájában. Mert a két hatalom és a két erő közt őrlődik a keresztény hívő, és hát döntsünk-e Krisztus mellett. És amit még ki szeretnék emelni, egy pláni közvetlenül Jézus második eljövetele előtt, amikor a világ sovároga várja Isten fiainak megjelenését, ez nagyon, de nagyon fontos.
0: Köszönöm szépen, Marian.
6: A leszke tanulmányozása kapcsán nekem Dániel jutott eszembe, amikor azt olvashatjuk a Szentírásban, hogy az ellenfelek próbáltak rajta fogást találni, de nem találtak. Azt írja a Szentírás, hogy mindenbe hűséges volt az Úrhoz. Az egész háza népét gyakorlatilag rábízta az ő ura, és azt mondja, hogy nem talált, Ellen White úgy mondja, hogy nem talált sem hanyagságot, sem hibát benne senki. Nem lehetett találni, mert annyira jól és tökéletesen végezte a dolgát. És az jutott még eszembe, hogy kibe tudok megbízni, abban, akit én megismertem, akiről tudom feltétlen, hogy bármit mond, az megállja a helyét. Aki nem beszél félre, aki nem csapott még soha be, akinek a szava igenis ámen, és ez egyedül csak Jézus Krisztusra vonatkoztatható. Tehát ő már bizonyított, most rajtam a sor, hogy én hogy fogok hozzáállni. És van egyébként egy nagyon szép ének, ami erről szól, hogy hűséged végtelen Atyám, Nagy Isten, így kezdődik. És úgy folytatja, hogy elhalt a mélybe az egek fölé, irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. És még egy gondolat csak, eszembe jutott Ananiás és Szafira esete, ami viszont arról szól, hogy ők is próbáltak hűségesek lenni az Úrhoz, de én úgy fogalmaztam talán, hogy nem volt osztatlanul meg az a hűségük. Tehát ugye valamilyen szinten az ő hűségük ilyen megosztott volt, hiszen ígértek is valamit, meg nem is. Amit ígértek, azt meg nem tartották úgy be, ahogy megígérték, és azt mondja Ellen White, hogy az Úr nem fogad el megosztott hűséget. Teljes, tökéletes hűséget vár az ő gyermekétől, mert egyébként nem lett az Úrnak, az Úr előtt nem lett kedves valaki.
0: Köszönöm szépen, Lacinak adjátok.
7: Akkor vagyunk hűségesek, ha kitartunk az általunk helyesnek, jónak tartott dolgok mellett. Ezt azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert nagyon sokan a hűséget ostobasságnak tartják, különösen akkor, hogyha az keresztezi az egyén érdekeinknek az érvényesítését. Ugyanakkor hűség nélkül semmilyen kapcsolat nem képzelhető el, sem az emberek közötti kapcsolat, sem az ember és Isten közötti kapcsolat enélkül nem létezhet. Ezért általában, amikor hűségről beszélünk, akkor mindig kétirányú kapcsolatról van szó, oda-vissza kölcsönösségnek kell érvényesülni. És itt van egy nagyon döntő különbség, az emberek közötti hűség és az ember és Isten közötti hűség között. Mert ugye, hogyha én nem tapasztalok hűséget embertársaimtől, akkor hajlamos vagyok arra, hogy kölcsönösségi alapon, hát akkor én is elálljak ettől. Istennél ez nem így van, mert ő akkor is hűséges, hogyha mi hűtlenek vagyunk. A másik nagyon lényeges dolog, hogy a hűség az mindig szolidaritást is létrehoz, és akkor, amikor Isten szemszögéből beszélünk a hűségről, akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért hűséges velünk, mert a szolidaritást velünk nem akarja megszakítani. És erre mindig figyelemmel kell lennünk.
0: Köszönöm szépen. István.
8: Laci gondolatait folytatva, tulajdonképpen a korintusi ige azt mondja számunkra, hogy Isten ránk bízta a titkait. És hát akinek valamit rábíznak, attól elvárják azt, hogy hűséges és megbízható legyen. És ez a hűség fogalma számos olyan elemet tartalmaz, amivel később is foglalkozni fogunk, tehát ezek összefüggő fogalmak. A Laci is emlékezte, hogy az állhatatosságot, a kitartást és a ragaszkodást, legalább ez a három fogalom tartozik a hűség kategóriája, amivel szorosan összefügg, ezeket a következő napokon itt sorba fogjuk tanulmányozni és átvenni. Még egy gondolatot mondanék, hogy ezek azok a dolgok, amiket a döntésünknél figyelembe kéne venni. Mert ugye a döntést azt hamar meg tudjuk hozni, de annak a következménye az hosszú távon megmarad.
0: Szépen Annikónak adjátok. Még teszed egy mondatot, hadd mondjak. Még egyet tehetünk hozzá a hűséghez, a hitet, ugyanaz a kök hasonlítés. És a hit, ha bizalom, akkor az igazi hittel együtt jár a hűség. És ha Isten hű hozzánk, mert ezt elmondtátok, akkor Isten hisz bennünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak én hiszek az Istenben, Isten hisz bennem. És ez óriási erőt ad az embernek. Anikó, parancsolj.
9: Igen, ez lett volna az egyik gondolat, csak én egy egészen picit más szóval fejeztem volna ki a hívő, hogy az is innen származik szerintem a hűségből. Tehát mert régiesen úgy is fejeztük ki, hogy hív. Hív és hívő. Tehát elben mi onnan kaptuk a nevünket, hogy hűek vagyunk Istenhez, és hűek vagyunk ahhoz, amiről meggyőződtünk a Biblia igazságaihoz. Ez lett volna az egyik gondolatom, a másik pedig az, hogy ezekben a napokban ünnepeljük, vagy tartjuk a házasság hete rendezvényeit. És hát a házasság is egy kölcsönös hűségen alapuló szerződés. És hát hány házasság pont ezért megy tönkre, mert az egyik fél hűtlen lesz. És ha a földi viszonylatban ennyire fontos a hűség, és nagyon fontos a hűség, tehát akik házasságban élünk, tudjuk, hogy mennyire fontos az, hogy bízhassak a másikban, hogy tudjam az, hogy ha elmegy, nem azt kell gondolnom, hogy na most mit csinál, hanem tudom, hogy hű hozzám, akkor mennyivel inkább elvárhatja a mindenható Isten, hogy aki mindent megtett értünk, még a fiát is odaáldozta értünk, azért, hogy nekünk életünk lehessen, hát persze, hogy elvárhatja, hogy hülyek legyünk.
0: Köszönöm szépen. Marika?
10: Hát van egy szép mondás, hogy légy hív, mint halálig. A hűségünket Isten iránt nem változtathatjuk meg, pedig van úgy, hogy valahogy azt hisszük, hogy hűségesek vagyunk, és lehet, hogy csak a szavainkkal vagyunk hűségesek, a tetteink meg mást mutatnak, és Isten azt várja, hogy a szavaink meg a tetteink ugyanúgy a felé vetett bizalmat és hűséget jellemezzék. Mert ha csak az egyik igaz, akkor már is a világ felé tettünk egy lépést, és a hűségünket mindvégig meg kell őrizni. Nincs olyan, hogy most félreteszem, és majd amikor telik az idő, meg úgy gondolom, hogy na, most már elég idős vagyok, akkor majd megint hűséges leszek. Mindvégig hűségesekkel, hogy maradjunk.
0: Tibor, és utána megyünk tovább.
11: A házassági hűséget, ha már ez szóba került az előbb, a flört biztos fölörli. A világgal való flörtölés az Isten iránti hűséget biztos, hogy fölörli. Tehát nem kellene.
0: Így van, tanulságos. Most a hűséget körbejártuk, de a sáfárságnak vannak más ismérvei, és a következő, amit körül fogunk járni, az az álhatatosság és kitartás. Itt is két igét olvasunk, az egyiket az Ószövetségből, a másikat az Újból, először az Új Szövetséget olvassuk, Máté 6.24-ből, ez egy beszédből egy nagyon szép ige, és Dénest kérem, hogy olvassa, majd utána pedig Esztert kérem, hogy a Krónikák első könyve 28. fejezetéből olvasson a 9. versből egy igét.
12: Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
0: Most nézzük az Ószövetség ígét, Esztertől kérem.
13: Te pedig, fiam Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg.
0: Igen. Mind a két ige ugye arról beszél, hogy a mi életünkben gyakorlati dolog az álhatatosság, a kitartás, csak akkor hozza meg a gyümölcsét, hogyha e szerint járunk. Ugye senki sem szolgálhat két úrnak, mondta Jézus, hát nem lehet azt csinálni, amit az előbb Tibor mondott, hogy mi flörtölünk a világgal szépen, egy kicsit onnan, egy kicsit innen, stb. Tivadar, tessék.
4: Soha nem felejtem el, amikor 30 évvel ezelőtt katona voltam. Hát ugye akkor még a katonaság elég keménynek tűnt, legalábbis nekem, hívőként végigcsinálni a katonaságot. Minden esetre mindjárt az első estén behívtak a különböző tisztségben lévők, magasrangúak, és odaállítottak egy ilyen bizottság elé, és azt a kérdést tették fel nekem, hogy Kormos Honvéd maga kicsit hívő vagy nagyon hívő. És úgy meglepődtem a kérdésen, és azt mondtam, hogy hát olyan nincs, hogy valaki kicsit hívő vagy nagyon hívő, valaki vagy hívő, vagy nem hívő. Akkor maga hívő? Jelentem, igen. És emlékszem rá, hogy ettől kezdve, amilyen módon csak lehetett, próbáltak engem hát kipróbálni a hitemben, hogy így mondjam. Mert na, majd megnézzük, hogy milyen hívő maga. Ugye ez még a kommunista világban volt. És hát tulajdonképpen onnan jutott eszembe ez a régi kis emlékem, hogy kitartásról beszélünk. Vannak, akik azt mondják, hogy ó, hát ez egy más helyzet, többen üzenték nekem, hogy nem kell annyira komolyan venni azért ezt, ez egy más helyzet, az Isten is másképp tekint rád, amikor katona vagy. Hát mondtam, hogy szerintem az Isten erőt ad, és Isten segít. Minden esetre a kitartása nagyon nagy szükség volt.
0: Köszönöm szépen, Marian.
6: Nagyon fontos megismerni az Istent, és nagyon fontos neki szolgálni, és amit felolvasásra került Krónika első könyvéből az ige, ugye ott meg is határozza, hogy nem akárhogy. Azt mondja, tökéletes szívvel, gyakorlatilag egy teljes őszinte szívvel, teljes szívvel. A másik pedig azt mondja, hogy jó kedvel, tehát hogy ez ne kényszerűség legyen, és ez magadtól, magadból jöjjön. Nyilván ez is az entitek munkája persze az emberbe. De hogy ezek az ismérvek legyenek meg, és az emberbe ezek legyenek jelen, mert egyébként meg nem lesz majd olyan, amilyennek az Úr elvárja. És amit a Tibor mondott, ahhoz csak Ellen White-tal erősítenék meg két mondat erejéig egy gondolatot, mert azt mondja Tibor folytatásaképpen, ugye, amit mondott, hogy nem szabad, hogy leálljunk, és hogy is mondtad? Flörtölni, mert azt mondja Ellen White, hogy a keresztények határolják el és különítsék el magukat a világtól, annak szellemétől és hatásaitól. Tehát nagyon határozottan mondja azt, hogy nem kokettálunk, meg nem flörtölgetünk, ugye, ahogy mondtad. Isten szeretete nem bizonytalan és nem változó. Mérhetetlen gondoskodással őrködik gyermekein, de osztatlan hűséget kíván. És ezt már ugye az imént is mondtam, mert más helyeken is Ellen White-nál ez nagyon-nagyon hangsúlyos, és több ízben kiemeli, hogy osztatlan hűség. Tehát nem ide is egy kicsit kacsingatunk meg oda is. És a Máté 24:13 jutott eszembe még, ami arról szól, ugye a végidőkről szóló proféciából, Jeruzsálem pusztulása és a végidő, hogy ki fog az utolsó időben megmaradni? Azt mondja, aki mindvégig hűséges marad, álhatatos marad, aki mindvégig kitart, mert körülbelül ezt is még jelenti. Tehát az álhatatosság, a kitartás lesz az egyik olyan ismérve, ami jellemző lesz az igazán Krisztus követők számára.
0: Köszönöm. Egy pillanatot, egy gondolatot hadd fűzzek ehhez közvetlenül. Ez pedig az, hogy nekünk hűségesnek Istenhez a világért kell hűségesnek lenni, mert ha megízetlenül só vagyunk, nem tudunk adni a világnak azt, ami a világnak szüksége van, akkor baj van. Gyula, aztán Tibor, azután majd István.
5: Én a krónikákhoz szeretnék hozzászólni, Dávidnak a tanácsához, és nagyon kristálytisztán elmondja a fiának, hogy Isten a szívek és a vesék és az indulatok és az indítékok vizsgálója. Tehát nem olyan Istenünk van, akit félre lehetne vezetni, elnézést kérek. Ő mindent tud, mindent lát, és készséges is, hogy megbocsásson, de ehhez az őszintesség és a hűség ez nagyon-nagyon fontos.
0: Tibor, parancsolj.
11: Tivadarnak a szavai nagyon bennem ragadtak, és nem bírom ki, hogy ne szóljak hozzá. Ugyanis amikor valaki testvérként azt mondja, hogy Isten is tudja a körülményeidet, és nem is várja tőled, hogy ebben a körülményben hívőként viselkedj, ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk egymásnak,
3: hogy nyugodtan szálljunk hajóra, de ezt beláthatjuk, hogyha ennyien beszállunk a hajóba, akkor be fogja engedni a vizet. De hát ez nem probléma, ugye, mert hát belátóak leszünk és úszunk, vagy megfulladunk, de hát nem várhatjuk egy hajótól, hogy úszon, amikor ilyen sokan vagyunk rajta. Na most ez képtelenség. A kereszténységben nekünk iszonytató felelősségünk van, hogy egymásban a hűséget generáljuk és erősítjük, afelé bátorítjuk, vagy beálltunk kollégának az ördögnek. Hát az ördög is azt fogja mindig mondani, hogy úgyse várja ezt tőled Isten. De mondhatom magyarul is, ez tisztán aljasság, ha a testvéremet meggyengítem a kitartásában és hitében. Tehát muszáj arra törekednem, hogy a környezetemben élők ilyen értelemben is áldást nyerjenek, hogy erőforrások legyünk egymás számára.
0: Isten.
8: Ezt a gondolat folytatva, nagyon fontos az, hogy a valódi hűség mindig önként és szabad akaratból van. Ugye van itt ez a kényszerítésnek a problémája, mert gyakran kényszerítésre lehet valaki hűs, úgynevezett hűséges, ugye, de ez tulajdonképpen nem az a hűség, amit Isten elvár tőlünk, és van itt egy jó példa, ez a Jobbnak a példája, aki aztán tényleg elmondhatjuk, hogy a valódi állhatatossága volt a hűsége.
0: Igen, Marian akar még egy mondatot mondani.
6: A tivadar története kapcsán nekem is eszembe jutott valami, egy prédikátorunktól, egy adventista prédikátorunktól hallottam, szintén katonaság címszólat, hogy volt ő, meg volt a körletben egy másik keresztény, ő nem adventista volt, és azt mondta, hogy addig, amíg ugye lehet válogatni az ételek között például, hogy tiszta és tisztátalan, és addig, amíg ugye van lehetőség arra, hogy ő tiszta ételeket vegyen magához, hát akkor természetesen azt fogja kérni. Ellenben, hogyha már nem lesz választás, hát akkor ugye valamit muszáj enni, hát akkor meg fogja enni a úgymond a tisztátalant is. Ez csak az jutott eszembe hirtelen ennek kapcsán, hogy valóban osztatlan hűség nincs, és amit a Tibor mondott, csak azt erősítem én is meg, hogy nem lehet úgy az Úrnak szolgálni. Tehát vagy hűséges vagyok, és kitartok az én olyan értelembe vett elképzelésem, amiről én meg vagyok győződve, és amit a Szentírás mond, az igen és ámen mindig az Úr szava. Tehát vagy kitartok mellett, és akkor az Isten meg tud engem áldani, vagy nem, és akkor problémák lesznek belőle.
0: Látom még most Anikó, aztán Marika is, megyünk tovább.
9: Én egyetlen fél mondatot szeretnék mondani. Kitartani mindig a jó mellett kell, mármint amit Isten igéjéből megtudtunk. Mert nagyon sokan kitartóak. Sajnos nagyon kitartóak, és azért mondom, hogy sajnos, mert a rosszban is lehet kitartónak lenni, a rossz cselekvésben is, de nekünk nem ehhez kell kitartónak lennünk, hanem Istenhez.
0: Marika.
10: És csak egy mondat, hogy az Úrnál nincs semlegesség. Tehát vagy igen, vagy nem. Nincs olyan, hogy talán, vagy innen is, onnan is. Tehát vagy. Olyan nincs, hogy tartózkodom.
0: Hogy lehet ezt megtenni? Most így megyünk tovább. Van egy lelki szervünk, ami nem az Isten hangja, hanem ez egy lelki szerv. Lehet tévejgő, lehet rossz, de lehet jó is, és ez a lelkiismeret. A lelkiismereten keresztül Isten tud kommunikálni velünk. Nem a lelkiismeretünk kommunikál velünk, hanem ez a szerv az, amin keresztül Isten kommunikál, de ezen a lelkiismereten keresztül a sátán is tud kommunikálni. Gondoljuk el mondjuk a vérbosszút. Lelkiismereti kérdést csinál, hogy megfojtja a másikat. Ezért most meg kell nézni a jó lelkiismeretet, ebből fogunk a keddi leckével foglalkozni, hogy milyen ez a tiszta lelkiismeret, és Magdikát kérem, hogy olvassa a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből a 19-től 22. versig terjedő szakaszt.
14: Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől.
0: Igen. Jézusra utal, akinek a jelenlétét az én életemben a Szentlélek munkája. Egy hasonlattal, az Ószövetségi templom hasonlatával, Szent Sátor hasonlatával, ahova nem behetett be mindenki. De amikor én elkövettem egy bűnt, és a pap közben járt értem, és a bárány vére megtisztított engem, ez a kép van mert Jézus Krisztus vére éppen így tisztít bennünket, megtisztít minden bűntől, de ez nem azt jelenti, hogy a büntetést elengedi, ennél sokkal többet jelent. Ami lelkiismeretünket tisztítja meg, mert azt mondja, akinek a szíve megtisztul a gonosz lelkiismerettől. Tehát a kereszténység nem kényszerzubbony, amit felveszünk, hogy jaj, megölnélek egy fél kanál vízbe, de sajnos nem tette, mert keresztény vagyok, akkor nem tisztultam meg. Belülről tisztít meg bennünket az Isten. Többen jelentkeztek, először Tibor, Tivadar, Gyula, stb.
3: Ez a gonosz vagy holt lelki ismeretről jutott eszembe egy ember, akivel 10 évvel ezelőtt találkoztunk egy evangelizáció után, kijött, hogy imádkozzunk együtt. És mint kiderült, ő nagyon-nagyon komoly dolgokba keveredett bele, köztörvényes dolgokba keveredett bele, és amikor arról kezdtünk el beszélni, hogy akkor nyilván itt a megáll. És most ennek van egy elrendezési pontja, rendezni kell Istennel, de aztán rendezni kell emberekkel. Akkor a lelkiismeretén keresztül jött az ördög, és azt mondta, hogy de nem tehetem, mert én megígértem, és hát tulajdonképpen a bűntársainak. És mit fognak azok szólni, hogy most becsapom őket? És igazából csapdába került a saját lelkiismeretén keresztül. Hála Istennek én úgy emlékszem, hogy utána, egy idő után föloldotta benne Isten a lélek által, de valóban nagyon keményen tud működni ez a holt, ez a gonosz lelkiismeret, hanem Isten által megmosott és megszentelt.
0: Tivadar?
4: Igen, nekem is ezzel kapcsolatban van megjegyzésem. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem nincs lelkiismeret furdalásom. Vagy vannak emberek, akik azt mondják, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem ezzel kapcsolatban. És közben te tudod azt, hogy hát bizony ez elég súlyos dolog, amit elkövetett. Éppen valamikor láttam egy ilyen riportot, egy gyilkossal készült egy ilyen interjú, és megkérdezte a riportet tőle, hogy bánja-e, amit megtett. És azt mondja, megérdemelte az a piszok, és így mondta, nekem tiszta a lelkiismeretem, én elrendeztem, amit kellett. És akkor ugye elgondolkoztam, hogy most itt a tanulmány is azt mondja, hogy tiszta a lelkiismeret. Azt mondja, hogy tiszta a lelkiismerete, akkor el kell hinni neki, nem? Persze ez nem így van. Mert hogy a lelkiismeretet az olyan, mint egy patikai mérleg, az be kell állítani a mércéhez. Tehát, hogyha nincs beállítva a lelkiismeret az Isten igéjéhez, akkor bizony óriási nagy kilengések vannak, és tévedés van, és az ördög elhiteti az emberrel, hogy ó, hát nem baj, hogy megtetted, lehet attól még tiszta a lelkiismeretet. Tehát állítsuk be a patikai mérleget, ami lelkiismeretünket Isten igényéhez.
0: Marian, aztán majd Gyula.
6: Én a tiszta lelkiismeret mellé húztam egy egyenlőségért, és azért, hogy becsületesség. Tehát nekem a kettő ez így nagyon így konveniál. És azt mondja Ellen White, hogy boldog az az ember, aki hiteles és őszinte Isten előtt, és a Timóteuszhoz írt levél második rész 15. versében azt olvashatjuk, hogy igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj. Tehát az ige is arra hívja fel a figyelmünket, hogy ez nekünk kötelességünk. És azt mondja Ellen White, hogy az Isten arra szólít fel bennünket, hogy nagyszerű és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk, emelkedjünk fel abban a magasságba, amiben az Isten szent lelke bennünket fölvihet, mert azt mondja, amiről gondolkodunk, azzal fogunk formálódni és válni. És azt mondja, hogy a Példabeszédek könyvében is, hogy amiről gondolkodik az ember az ő szívében, olyan ő. Tehát gyakorlatilag ez determinálja azt, hogy az ember amiről gondolkodik, az gyakorlatilag az egész jellem fejlődésében utat fog mutatni, és úgy fog alakulni.
0: Gyula, majd aztán Lacinak adját.
5: Én a Páli ígére gondoltam, hogyan lehet beállítani a patika mérlegét, ahogy Tivadar testvér mondta. Hát a zsidókhoz itt levérni úgy van megírva, a járuljatok bizodalomra a kegyelem királyi székéhez alkalmas időben való segítségért. Tehát ez az egyetlen egy út van, hogy azt a bizonyos patika mérleget, azt a bizonyos lelkiismeretet az Isten segítségével helyre tudjuk állítani. Csak ez az egy út létezik, nincs más.
0: Igen, úgy látszik, van béna lelkiismeret is. Tessék, parancsolj!
7: Én is a Tivadarhoz szeretnék kapcsolódni, mert nagyon tetszett ez a patika mérleg. Ugye a lelkiismeret az végül is megítéli a saját tetteinket, gondolatainkat, gyakorlatilag az erkölcsi mi voltunknak az ítélő bírája. Tapasztalatból tudhatja mindenki, hogy ha helyesnek ítéli a tetteit vagy a gondolatait, akkor a lelkiismeret mindig hallgat. És ugye ez általában egy jó közérzetet teremt. Ha tehát el akarnánk kérni, hogy mindig jó közérzetünk legyen, akkor gyakorlatilag pontosan kell tudnunk azt, hogy mi a helyes és mi a jó. Mert ugye, ha helyesnek tartunk valamit, akkor a lelkiismeretünk nem fog megszólalni, tehát nem mindegy, hogy mit tartunk jónak. Az én véleményem szerint ebben egyetlen útmutató lehet, ez pedig a Szentírás.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
9: Én nagyon szeretem a gyerekeket, és szeretek is velük foglalkozni. Szerintem nagyon sokszor nagyon jó tükröt tartanak nekünk. Pár héttel ezelőtt történt gyerek alkalmon, hogy azt az igeverset próbáltuk a gyerekeknek tanítani, hogy minden bűn, ami tiszta szívünkön, foltot hagy. És ezt úgy szemléltette az alkalmat tartó kis pedagógus, hogy minden gyermek kapott egy fehér kartonszívet, és aztán hát beszélgetés közben különböző bűnök jöttek föl, és aki úgy érezte, hogy érintett a dologban, mindenkinél volt egy fekete zsírkréta, akkor kellett egy foltot rakni rá. És hát jöttek elő dolgok, lopás, ők is mondtak hazugság, gyilkosság, tehát ilyen nagyobb dolgokat. Nagyon satírozták a fekete zsírkrétával a szívet, és akkor a háttérben ott volt egy olyan 4 éves kisfiú, 4 év körüli kisfiú édesanyukája a sarokban, és úgy némán súgta a tanítónak, hogy hiszti, hogy ez is kerüljön szóba, mert hát, hogy a kisfiú eléggé érintett ebben a kérdésben. És hát szóba jött a hiszti is. És megállt, fölnézett, ő nem tudta, hogy az édesanyja segítsége is ott van, fölnézett, ránézett a tanítónénire, hogy én csak egész kicsit rakok, mert nem mindig hisztizek azért. Tehát tudta, hogy érintett, de azért nem akarta. Tehát a lelkiismerete mentette volna magát, hogy nem mindig hisztizek azért.
0: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán menjünk tovább, mert 2 kérdésünk van.
11: Én csak annyit szeretnék a szívetekre tenni. Normális esetben minden Isten tisztelet kalibrálná a lelkiismeretünket az Istentől adott megfelelő pontra. Én katonaságnál rádiótávirász voltam, és egyszer semmiféle vételt nem lehetett produkálni. És oda jött valaki, és azt mondta, hogy ja, hát össze-vissza el van állítva. És akkor tanított meg kalibrálni, hogy megtaláljam a megfelelő beállításokat, és kiderült, hogy mégis van vétel, kristálytiszta vétel van, csak be kell állítani.
0: Hogy ez a kristálytiszta vétel legyen, ezért beszélünk az engedelmességről, ami nem azt jelenti, hogy nem csinálok valamit, hanem azt jelenti, hogy Gyöngyike olvassa az engedelmességről János 1. levele 5. fejezet 2., 3. versében.
15: Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.
0: Van egy unokám, aki mondtam, hogy jó legyél, és úgy válaszolta, de papa, az olyan nehéz. A természetes ember így gondolkodik, Isten parancsolatai nehezek. De hogyha ott a szeretet a szívünkbe, akkor ez a szeretet könnyűvé tesz minden. No, akkor Tivadar, röviden kérek mindenki.
4: Hát igen, néha az engedelmesség nehéznek tűnik. Itt a tanulmányunk Kain és Ábel esetét hozza, és én annyiszor elgondolkoztam már ezen a történeten, és próbálnám úgy egy kicsit védelmembe venni Kain, persze csak úgy játszásiból, hogy tulajdonképpen mit is tett Kain? Ő a lelkiismerete szerint, hogy így fogalmazzam, a lehető legjobb, legszebb, legtökéletesebb gyümölcsöt hozta, biztos, hogy nagyon szép volt az oltár, biztos, hogy mindent gondosan elrendezett. Nem is itt volt a probléma, hanem igazán abban volt a probléma, hogy nem az Isten szerint való utat követte. Ábel viszont az Isten szerint való utat követte, ő nem gondolkodott azon, az Isten ezt mondta, hogy így tett, és ezért így tett. Ő ugye állatot áldozott. És úgy elgondolkodom azon, hogy ma is mennyi keresztény van, aki azt kell mondani, hogy jámbor hívő ember, ott van a templomban, a gyülekezetben, mégis azt mondja egy helyen Jézus Krisztus, mondjuk ezt a korabeli farizeusokra mondta, de akár lehetne ránk is értelmezni keresztényekre, hogy hiába tisztelnek engem, hogyha olyan parancsolatokat követnek, amelyek emberek parancsolatai és végzései. Tehát nem mindegy az, hogy kinek engedelmeskedek. A saját elképzeléseimnek be lehet annak is engedelmeskedni, vagy pedig az Isten útjának.
0: Marian, aztán Gyula.
6: Az engedelmesség révén kettő gondolat jutott eszembe, mind a kettő.

0: állni. A másik gondolat pedig az, hogy ugye vannak különböző ilyen kikényszerített engedelmességek is. Nyilván mondjuk egy túsz, meg egy fogvatartó nyilván nem nagyon válogathat a dolgokba. Ott ugye kikényszerített engedelmességről van szó, mert mondjuk az életéről van szó, hogyha nem engedelmeskedik. Nyilván a Jóisten nem ilyen engedelmességet vár el tőlünk, hanem önként vígan is dalol, vagy ezt szoktuk volt mondani. Tehát azt, ami szívből fakadó, mert csak azt fogadja el.
1: Köszönöm, Gyula.
2: Tehát, ha igazi engedelmességet megpróbálom értelmezni, akkor Jézus erről példát mutatott. És az a szoros kapcsolat, ahogy ő az atyával közösen a megváltási tervet véghez viszik, és mindig az atyára hivatkozik, tehát ez az igazi példa. És nincs más út, nekünk keresztényeknek sem, nincs más választásunk. Tudunk-e úgy engedelmeskedni, és ráhagyatkozni, és bizakodni benne mindenben?
1: Köszönöm. Tibor, és aztán megyünk tovább.
3: Én attól tartok, hogy az engedelmességet, a szívből való engedelmességet nagyon sokan összekeverjük azzal, hogy mindent megértettünk, és ezért engedelmeskedünk. Pedig Istennek úgy hangzik a törvénye, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, milyen szuper, ha ez így lehet, és ha nem megy, akkor marad a minden erődből, de még mindig. Következik az, hogy akkor minden erődből.
1: Elfogyott az időnk, és ezért a csütörtökből a megbízhatóság gondolatából olvassuk az igét, Lukács evangélium a 16. fejezetéből, a 10., 11., 12. verset, Csepet Szerzsikét kérem.
4: Aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek?
1: Köszönöm szépen. Ehhez röviden lehet szólni. Tessék, parancsoljatok. Van még pár percünk. Anikó, parancsolj.
5: Szerintem ennek több dolog az összetevője. Az, hogy képes vagyok rá, hogy készséges vagyok rá, és meg is tudom jó szinten csinálni. Mert ha ez a három együtt van, akkor mondhatom azt, hogy én megbízható vagyok. Mert azt az embert nem lehet megbízni, aki nem képes rá arra, hogy valamit elvégezzen.
1: Gyula, parancsa, és aztán az összefoglaló, mert letelt az...
2: Dániel jutott eszembe. De ahhoz, hogy Anikóhoz csatlakozzak, hogy képes legyek rá, tehát Isten képessé tesz, ha Isten, megint az Isten iránti hűségem az a kapcsolat, hogy képes lehetek és képes vagyok rá. Isten tette képessé Dániát, Isten tette képessé Józsefet Egyiptomba, és ő képessé tehet bennünket is, és alkalmassá erre.
1: Köszönöm, adjátok Rózsikának, hogy olvassa az összefoglalót.
6: A Jósáfár másik ismertető jegye a személyes elszámoltathatóság. Sátánnak mindig az volt a terve, hogy az emberek tekintetét elfordítsa Jézusról, és önmagukra vagy másokra irányítsa, valamint lerombolja a személyes számadási kötelezettségét. Sátán terve azonban meghiúsult, amikor megkísértette Isten fiát, de annál nagyobb sikert ért el, amikor a bűnbe esett emberrel próbálkozott. A személyes felelősség legnagyobb ellenfele az, hogy hajlamosak vagyunk másra hárítani a felelősséget. Ne feledjük, hogy amit Isten ránk bízott, az nem a mi tulajdonunk. Ha az volna, önkényes hatalmat követelhetnénk magunknak, vagy átruházhatnánk a felelősséget, a sáfárságunkat másokra. Ez azonban nem lehetséges, mert az Úr egyénileg bízott meg bennünket, hogy sáfárai legyünk.
1: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezt a felelősséget mindnyájunknak érezni kell. Ma nem nagyon illik azt mondani, hogy én felelős vagyok, mindig a másik a felelős. De hogyha felelősnek érzem magam, akkor vagyok csak hűséges sáfára az Istennek. Mert akkor vagyok engedelmes, akkor vagyok béketűrő, akkor vagyok álhatatos, akkor vannak azok a tulajdonságaim, amik ahhoz szükségesek, hogy ember legyek úgy nagybetűvel írva. Nektek is ezt kívánom, hogy ebben erősödjünk. Isten kegyelméből. Amen.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt, és vesd el magadtól. Máté evangéliuma 5. fejezet 29.-30. vers. Az emberek még a jobb kezüket is levágatnák, ha ezzel megakadályozhatnák, hogy valamilyen halálos betegség az egész testükben elterjedjen. Mennyivel inkább hajlandónak kellene lenni a lemondásra, amiatt, ami lelki életünket veszélyezteti. Sátán rabságába süllyedt lelkek csak az evangélium útján menekülhetnek meg, és lehetnek Isten gyermekei, a mennyei szabadság részesei. Isten nem csupán a bűn elmaradhatatlan következményeitől, a szenvedésektől akarja gyermekeit megóvni, hanem magától a bűntől is. A romlott és a bűntől eltorzult léleknek meg kell tisztulnia, át kell alakulnia, hogy magára ölthesse Isten dicsőségét és fiának hasonlatosságát. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. 1 Korintus 2.9. Csak az örökké valóság lesz képes feltárni előttünk azt a nagyszerű életet, amelyet az Istenhez hasonló ember elérhet. E nagyszerű ideál elérése érdekében mindent, ami lelki életünket akadályozza, fel kell áldoznunk. Nagyrészt rajtunk múlik, hogy a bűn uralkodik-e felettünk. Akaratunk odaadását, szemünk kiválásához, vagy kezünk levágásához hasonlítja az írás. Sokszor úgy véljük, Isten akaratának követése annyit jelent, hogy megcsonkítva és megnyomorítva haladunk végig az életen. Azonban Krisztus azt mondta, hogy még mindig jobb, ha megcsonkítjuk, megnyomorítjuk és megsebezzük saját önző énünket, ha ezáltal örök életet nyerünk. Amit gyakran nagy szerencsétlenségnek tartunk, legfőbb boldogságunk forrása lehet. Az élet forrása Isten, s ezért csak úgy nyerhetünk életet, ha vele összekapcsolódunk. A bujálkodó pedig élvén megholt. 1 Timóteus 5.6. Istentől csak akkor nyerhetünk életet, ha akaratunkat teljesen alárendeljük neki. Ha odaadó szívvel teljesítjük akaratát, minden titkos bűn felett győzedelmeskedhetünk. A szív mélyén, az emberek szeme elől mélyen elrejthetjük a gonosz indulatokat, de vajon hogyan állunk meg Isten előtt? Ha az ember saját elgondolásához ragaszkodik, és vonakodik akaratát Istennek alárendelni, a halált választja. Mert a bűnnel és bűnössel szemben Isten megemésztő tűz. Ha valaki a bűnt választja, és attól nem akar elszakadni, Isten jelenléte, amely emésztő tűz a bűn számára, elhamvasztja a bűnöst is. Az Istennek odaszentelt élet áldozatos élet. Fel kell áldozni az alacsonyabb rendűt a magasabb rendűért, a földit a lelkiért, a mulandót az örökkévalóért. Isten nem kívánja akaratunkat megsemmisíteni, mivel éppen ezt felhasználva teljesíthetjük az ő akaratát. Adjuk át neki akaratunkat, hogy megtisztítva nemesebben adhassa vissza nekünk. Így jutunk összhangba a mennyel, s általunk szeretetének és hatalmának gazdagságát áraszthatja szét az emberiségre. Ha az önfejűnek és a kemény nyakúnak annyira fájdalmas is ez az átadás, az ige szerint mégis jobb tenéked. Jákob sem tapasztalhatta mindaddig a győzelmes hit diadalát, amíg tehetetlenül bénán nem borult a szövetség angyalának keblére. Csak ekkor lett Isten fejedelme. Ézsau fegyveres csapata tisztelettel megállt Jákob előtt, amikor az sántított csípőjén. 1 Mózes 32-31. A királyok büszke leszármazottja, a fáraó meghajolt előtte, és áldását kérte. Hasonlóképpen üdvösségünk fejedelmét is a szenvedések tették tökéletessé. Zsidók 2:10. A hitnek fiai felerősödtek a betegségből, és megszalasztották az idegenek táborát. Zsidók 11:34. Akkor a sánták is zsákmányt vetnek, a gyengék olyanok lesznek, mint Dávid, és Dávid háza, mint az Úrnak angyala. Ézsaiás 33:23, Zakariás 12:8.

0: Ellen Goldwhite Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Jelenések könyve első fejezet, 3. verse. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságukból, és az ő cselekedeteik követik őket. Jelenések könyve 14. fejezet 13. verse. És mondanékem, írd meg! Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Jelenések könyve 19. fejezet 9. verse. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv prófétálásának beszédeit. Jelenések könyve 22. fejezet, 7. verse. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jelenések könyve 22. fejezet, 14. verse.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áitat címe: hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja: szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-ig lehetett. A helyszín: Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Folytatódik a vasárnapi orgonisták sorozata. A vasárnapi orgonisták a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyet Dunkel Norbert orgona művész szólaltatta meg a nagy templom orgonáján. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgona művészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős, napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem Somogyi Péter úr, a Fasori Református Gyülekezet lelkésze, szolgálati iroda vezetője. Talán kezdésnek hallhatnánk-e arról valamit, hogy hogy találtál saját hitére, ez családi predesztináció volt, vagy világéletében a saját útját járta ilyen szempontból?
3: Köszönöm a kérdést, és én is üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Nagy ajándék számomra, hogy ha ezt a szót használtuk, hogy predesztináció, ez nagyon tartalmas, nagyon mély üzenet, nem is ennek a kifejtésébe fognék, de azt mindenképpen mondom ennek a szónak a mentén, hogy olyan családba születhettem, érkezhettem harmadik gyermekként, ahol szüleim, édesapám és édesanyám is gyakorló keresztény hívemberek voltak, és tulajdonképpen az, hogy egyfelől mi megadottunk számukra ajándéképpen, már ez is egy érdekes ajándék volt, mert az ő akkori korban még nem kezelhető RH összeférhetetlenségük miatt tulajdonképpen különös csoda, hogy megszületett három gyermekük, miközben sajnos mások nem születtek meg, tehát voltak előttünk, akik elvetéltek, illetve én utánam is volt olyan gyermek, aki sajnos megszültként is nagyon kicsi korában néhány órát élve elhunyt. Tehát maga ez, hogy mi megérkezhettünk egyáltalán a családba, megérkezhettünk egy ilyen családba, ezt én, ha visszatekintek, akkor mindenképpen ajándéknak találom, és Istentől való különös szeretetnek.
2: És ez az, hogy ilyen furcsa körülmények között érkeztek mind a hárman, tehát előtte is és utána is problémák voltak, ez rátette valamennyire a gyerekkorára a súlyt, vagy illetve pozitív értelemben? Lehet ezt érezni?
3: Hát tulajdonképpen az előttem lévő problémákkal én nyilván nem találkoztam kicsi gyermekkoromban. Az én utánam született testvérem, kishúgom esetében nagyon pici voltam még, tehát az ő esetére sem emlékszem egészen kristálytisztán. Arra az a nyom bennem van, hogy akkor édesanyám elment a kórházba, és hát vártuk, hogyha visszajön, akkor valami más lesz, és az volt az érdekes élmény nekem, a legkisebb fiúnak is, hogy hát nem történt annyiban más, hogy nem tudtam, hogy miért is kellett neki elmenni a kórházba akkor, és hogy visszaérkezett. Nyilván erről aztán később beszéltek a szüleim velem, tehát ilyen értemben nem hagyott nyomot, azt éltem meg, azt láttam, hogy minden történést az életükben másként dolgoztak fel a szüleim, mert volt egy olyan alap hit a szívükben, az életükben, ami meghatározta az életünket, úgyhogy nagyon, így mondhatom, nagyon áldott és örömteli gyerekkorom volt, amire visszaemlékszem.
2: Tudom, hogy fura és profán kérdés feltenni ilyet egy lelkésznek, de fontos, hogy az emberek életében legyen egy ilyen fajta, talán még nem is vallás, de egy jóféle pozitív hit az élethez.
3: Igen, hát szokták mondani ezt a mondatot, hogy hit nélkül nem igazán lehet élni. Én is azt gondolom, hogy ez így van. Tehát azok az emberek, akik hisznek, akiknek meggyőződésük van, és afelé tulajdonképpen irányul az életük, azt gondolom, hogy mindenképpen tartalmasabb életet élnek, mint akik úgy látszat szerint nem foglalkoznak hit kérdéseivel, és ez nem önmagában természetesen egyfajta hitet jelent. De mégis azt kell mondanom, hogy úgy az általános hit kérdésében, amit jelent az is, hogy fölültem a trolibuszra, és ott álltam a vezető mellett, és elhittem, hogy ő el fog hozni idáig, hogy leszállják a troliról. Ez a hit azért nem egy tudatosult hit, nem egy bizonyos értelemben, abban az értelemben tudatosított hit, hogy az ember ezt végig gondolná, hogy minden nap tulajdonképpen egyfajta bizalomból telő élet menet, hiszen sok lépésben, amit lépünk, bizalom kell benne legyen, hit kell benne legyen, hogy elérünk A-ból a B-be, hogy azt, ami elénk kerül, meg tudjuk valósítani, azt, hogy amiben járunk, annak célja, értelme van, ebben mindenképpen van valami fajta hit, de hát ez egészen különböző tud lenni azért ember és ember között.
2: Később hogyan döntött a lelkészi hivatás mellett?
3: Hosszú útja, története van azért ennek. Egy dolgot nagyon világosan érzékeltem, amit már gyermekkoromban felismertem, hogy abban a hitben élni, amiben a szüleim élnek, abban élni nagyon jó. Tehát számomra az, ahogy ők megélték a hitüket, az vonzó volt. sőt így is mondom, hogy természetes volt. Egy olyan életközeg volt, amiből nem kívánkoztam volna én tulajdonképpen el semmilyen értelemben. Ezzel együtt természetesen az én magam gyermekkori, fiúkori útját meg kellett járnom, amiben már az nagy ajándék, hogy gyerekkoromban egy nagyon komoly felismerésre jutottam. Azt nem csak úgy értettem és láttam meg, hogy a szüleim hite élő valóság, hanem azt is, hogy ez az én számomra is segítséget jelent, és én Jézus Krisztus személyével már tényleg kicsi gyermekkoromban, 8 éves koromban egy olyan héten, ahol együtt voltunk gyerekek, olyan módon találkoztam, ami nagyon megragadta a szívemet. És hát ez mindenképpen befolyásolta aztán a későbbieket, és azt komolyan megértettem a szüleim életén keresztül, édesapám hivatás gyakorlásán keresztül is, akit Isten egyébként egy különös úton hívott el arra, hogy ő is református lelkipásztorként éljen, édesanyám gyógyszerészként élt, egészen más irányba indult volna, a műszaki érdeklődése szerint mondhatom, akár egy ilyen stúdióba szívesen élt és működött volna, életén keresztül végig vonultak ezek a technikai dolgok is ezzel együtt, mégis Isten őt elhívta arra, hogy lelkipásztor legyen, és ennek elmondta a történetét. Tehát, hogy milyen volt az az út, amit ő maga előtt látott, amit úgy járt volna, amiben egyébként beleütközött bizonyos akadályokba, ugye 50-es évek világáról is beszélünk ebben, és ott lezárultak utak, amiket ő szívesen választott volna. Emberileg nem értve, hogy miért, de aztán voltak nyilván ennek magyarázatai sok tekintetben, ő már akkor is hitben élt, de aztán Isten, ahogy oda terelte őt, ez nagyon beszédes jel volt számára, tehát ebből azt akarom csak, nyilván hosszabban fejtettem ezt most kimondani, hogy az benne volt az én szívemben is, hogy szeretném megérteni, hogy Istennek, aki szeret engem, mi a gondolata, mi a terve azzal, amit én csináljak. És ennek az útján jutottam el, mint 17 éves koromban odáig, hogy őszinte szívvel, imádsággal, Isten előtt ezért imádkoztam, hogy mutasson utat nekem ebben. Ekkor kaptam meg ennek a világos egyértelmű felletét válaszát, hogy engem elhív erre a szolgálatra.
2: Picit eltérek a témától abból a szempontból, amit az előbb mondott, hogy ezek szerint a hithez kell egy bizonyos fajta utoljárás, az kell egy bizonyos fajta hallás, hogy meghallja az ember, ami nem csak benne van, hanem esetleg ami felülről adatik?
3: Igen, hát azt gondolom, hogy feltétlenül szükség van egy kommunikációs csatornára, amiben hát az a különös, hogy ezt nem mi alakítjuk ki magunkban. Tehát nem úgy történik azért ez, hogy egyszer csak úgy gondolom, hogy most már így kellene gondolkodni, hanem az a csoda éri el az életünket, hogy valahol felülről, valahonnan kívülről egy hang egyszer csak hallhatóvá válik. Egyszer csak valami olyan módon ér el hozzánk, ami olyan távlatokat nyit ki előttünk, olyan világot tár fel előttünk, amit addig nem ismertünk, nem láttunk. És ennek a tulajdonképpeni kinyitásnak, megnyílásnak egy következménye az, hogy onnantól kezdve már abból az irányból nem szeretném tisztázva jól mondani, nem önmagában álmok vagy bizonyos hangok hallatán, hanem ezt vallom hitvalló lelkipásztorként, hogy Istennek azon a szaván keresztül, amit már ő közvetített, tehát az igén keresztül, a bibliai kijelentésen keresztül megszólít, megszólal Isten számomra aktuálisan, személyesen, üzenetként. Tehát ez egy folyamat, amíg eljut idáig. Azt mondja a Szentírás, és ezt átélve vallom magam is, nem csak mint megértett, hanem mint megismert valóságot, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát ez egy különös folyamat. Isten megszólít, megszólal embereken keresztül, a Biblián keresztül, egy könyvön keresztül, és ez a szó egyszer csak nyitottá tesz engem, illetve engem kinyit Isten arra, hogy ezt meghalljam. Ez egy különös történés, ez egy különös folyamat, és ugye, mint lelkipásztor, én annak a szolgálatában állok, arra hivattam el, hogy közvetítsem azt az isteni igét, amit Isten mondott emberek számára, és átélem a csodát, hogy emberi szívek nyílnak meg. Átélem a csodát, hogy magam is megtapasztaltam, hogy meghallom egyszer csak a szót.
2: És nem pont ezekről a dolgokról akartam beszélni, de ez felvet még egy kérdést, és így most egy kicsit kórház, hogy vajon az embereknek egyáltalán manapság önmagukhoz van hallásuk? Hallják, és itt most nem isteni hitvallásról vagy inspirációról beszélek, hanem az, hogy ismerik-e önmagukat, hallják, hogy ők tulajdonképpen mit akarnak, meg egy sokkal alacsonyabb szintű dologról beszélek, bár ezt sem akarom lebecsülni.
3: Ez egy nagyon komoly kérdés, talán így lehetne ezt megközelíteni, hogy van-e az embernek helyes önismerete? Tehát megismerheti-e magát? Tudhatja-e, hogy kicsoda ő valójában? Hallhatja-e magát, ha most ezt a képet az előbb használta? És hát azt gondolom, hogy ez amióta az ember él, gondolkodik, amióta szembenéz ezzel, tulajdonképpen erre keresi a választ. Keresi azt, hogy kicsoda ő valójában, személyesen, nem pusztán általánosságban az ember, hanem én ki vagyok, mire vagyok kész, mire vagyok alkalmas, mi az, amiben nekem tulajdonképpen lehetőségem, feladatom van. Hogy helyes-e ez az önismeret? Ez egy nagyon komoly kérdés, és azért nagyon komoly kérdés, mert tulajdonképpen az önmagunk megismerése, azért azt gondolom, ezt az emberek nagy része talán együtt velem így látja, önmagunk megismerése az igazán azokban a történésekben és azokon a kapcsolatokon keresztül válik nyilvánvalóvá, amiben belehelyeztetünk, amiben vagyunk. Tehát ha valakit önmagában elhelyezünk valahova teljesen csak magában, nagyon nehezen tudja megismerni igazán, hogy kicsoda ő, hiszen megismerni magamat, azt egy kapcsolatban ismerem meg. Ugye, ha van egy fiatal, aki szeretne kapcsolatot találni, ez egy teljesen természetes dolog, nyilvánvalóan szeretetből fakadó kapcsolatot, ott is egy úton kezd el járni. Valaki szimpatikussá válik számára, valakivel elkezd kapcsolatot létesíteni, és ebben a kapcsolatban tulajdonképpen kommunikálva egymással, ahogy megismerem a másikat, úgy ismerem meg egy kicsit jobban magamat. Nagyon érdekes, József Attilának van egy verse, azt mondja, hogy nagyon szeretlek, mert nagyon megtudtam magamat szeretni veled. Ez egy nagyon érdekes gondolata József Attilának, ahogy ezt ő kimondja, hogy tulajdonképpen a másikon át ismerte meg magát, vagy még, és ez is egy érdekes persze, hogy hova visz, ez is egy izgalmas kérdéskör, tudta magát is megszeretni inkább, mert hogy egy másik ember szeretetéből tapasztalt meg valamit, ami által önmagát is jobban el tudta fogadni. Mert egy másik ember, ahogy elfogadta őt, így formálódott maga felé is tulajdonképpen az elfogadása. Nagyon sok ember küzd ezzel, hogy saját magát nem tudja elfogadni. Nem is ismeri igazán, vagy ha amit megismert belőle, attól megretten. Ezért azt gondolom, hogy a kapcsolatokon keresztül, a környezeten keresztül is van egyfajta önismeretre hangolódás. Tehát önmagában az ember magában milyen hangokat hall, vagy mit ismer föl, ez kérdés számomra, mert
2: én nyilvánvalóan nem. A hétköznapi életben hallottam előtt, hogy valaki nagyon rossz véleménye volt magáról, vagy nem ismerte eléggé magát, és viszont megkérdeztem a környezetét, és sokkal, de sokkal jobb véleménye volt róla, mint azt ő gondolta volna. Tehát ez is szerintem egy eklatáns példa. De egy kicsit térjünk vissza az önpályafutására. Milyen helyeken fordult meg a Fasori Református Gyülekezet mellett? Ha jól tudom, vidéken is végzett szolgálatot.
3: Hát annyiban igazán a szolgálatnak a legeleje az annyit jelentett vidéken, hogy amikor középiskolás éveim utolsó évéhez értem, akkor, amikor elért hozzám ez a hívás, ez a küldő szó, akkor ott abban a kis városi járási székhely, vagy megyeszékhelyi kis helységben, Monoron jártam egyébként gimnáziumban. Ott a gimnázium keretén túl, mert ott nem lehetett ezt gyakorolni, nyilván 1983-ról beszélek, bekéreckedtünk néhány osztálytársammal, évfolyamtársammal a lelkész hivatalba, a református lelkész hivatalba, és ott egy olyan biblia tanulmányozó kört kezdtünk el, amit már az addigi barátainkkal, iskolatársainkkal elkezdtünk, csak nem volt ennek helye, nem volt ennek, nyilván a gimnázium keretén belül nem is volt ennek módja. Tehát ott összejöttünk egy 10-15 fiatal, és akkor ott elkezdtünk egy ilyen szolgálatot. Tulajdonképpen akkor kezdtem el szolgálni abban az értelemben, hogy konkrétan ennek a hivatásnak egyfajta előszobájaként, ha lehet ezt így mondani, továbbadtam azt, amit én kaptam. Tehát amit megértettem Isten igéből, abból már ott továbbadtam egy ilyen kereten keresztül. Ez történt 83-84 fordulóján. 84-ben érettségiztem, akkor felvételiztem ide a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, és az elhívást követően Isten megerősítette azzal elpecsételt, hogy fölvettek a teológiára, majd engem elvittek katonának, több teológus társammal együtt, másfél évet töltöttem Marcaliban katonaként, és amikor leszereltem 1986 februárjában, akkor egy fél év szünet után elkezdtem 86 őszén a teológiát, és 91-ig végeztem ott a teológián. Ez idő alatt pedig Budapesten kezdtem szolgálni egy Újpest belsővárosi református gyülekezetbe ifjúsági csoport vezetésével, akkor már mennyasszonyommal, aki még akkor ugye nem volt mennyasszonyom, de akit Isten mellém rendelt ott a teológián, ővel együtt kezdtük el ezt a szolgálatot. Ezt végeztük Újpest belsővárosban 4 éven át, majd Dunai városban az ő egyébként szülő városában kezdtünk el egy új ifjúsági csoportot, és ez a kettő volt, ami megelőzte a konkrét lelkészi szolgálatunkat, majd 91-től Kecskemétre kerültünk segédlelkészi szolgálatra, és ott meghívott a gyülekezet bennünket, engem ifjúsági lelkészének, a feleségemet pedig a katertikai hitanoktatói munkára hívták el annak a szervezésére, és ott töltöttünk így összegészében 5 esztendőt. Majd kerültünk ide Budapestre, és itt a gyülekezet egyik parókus lelkészeként 8 éven át szolgáltam, majd visszahívott a kecskeméti gyülekezet, és akkor visszamentünk feleségemmel együtt, ott töltöttünk 5 esztendőt a gyülekezet vezetésében, speciálisan az ottani intézményrendszer szolgálatában, és visszahívott a gyüleket ide 2009-ben, hogy azóta vagyunk itt most együtt szolgálva.
2: Ezek szerint Kecskemét egy nagyon fontos állomása volt az életének. Mit jelentett ez?
3: Hát az egy nagyon izgalmas korszak is volt, 91, ha belegondolunk ebbe, hogy akkor indultak el többek között például a hitanoktatásnak azok az életterei, amit addig nem lehetett ilyen széles körben gyakorolni. 91-ben mi abban a gyülekezetben egy speciális munkába is beleállhattunk, belefoghattunk. Középiskolákban biblia köröket szerveztünk, főiskolákon, a kecskeméti iskola hálózaton belül. Ez volt egyfajta kifelé való szolgálat. Ott pedig elindult a kecskeméti kollégiumnak az élete, amelyik azóta kiterebélyesedett is. Ilyen
2: kinőtte módon magát.
3: Kinőtte magát, úgyhogy az ott már egy óriási feladatot jelentő lehetőség. Már óvodától, általános iskolától érettségit adó középiskoláig, sőt, hát ott van a Karl Egyetemnek egy egyetemi fakultás része is, tehát gyakorlatilag óvodától egyetemi Kecskemét iskola rendszere, református iskola rendszere átfogja ezt. Rengeteg családot, rengeteg fiatalt lehetett ezzel elérni, megszólítani, és hát ezzel együtt ott tényleg abban az ébredő, így mondom, tulajdonképpen rendszerváltoztató időben nagyon-nagyon sokféle lehetőség adódott, nagyon sok embert megszólíthattunk, nagyon sok fiatallal foglalkozhattunk, és volt egyfajta olyan növekedés ott akkor, ami hát nagy örömöt jelentett, és ebben benne lenni pedig egy nagy kihívás. Sok-sok lelkésszel együtt, mert akkor 11-en voltunk lelkészek abban a gyülekedben, tehát nem mi voltunk pusztán a lelkipásztorok, hanem ugye 2 gyüleket vezető lelkipásztor mentén különböző speciális területeken szolgálhattunk.
2: Javaslom, hogy még a szünet előtt hallhatnánk-e valamit a mostani templom körzetének múltjáról és kialakulásáról, hogyha tud erről nekünk valamit mondani.
3: Igen, hát az a gyüleket, ahol mi most élünk, ez tulajdonképpen 1908 óta létezik, mint önálló parokiális kör, Terézvárosi, Erzsébetvárosi parokiális kör. Ez azt is jelzi, hogy pont a városligeti fasor ugyan Erzsébetvárosi oldalán van a templom, mert a telket itt kapták meg a fővárostól, de a másik oldal már a Terézváros része. E 2 területnek tulajdonképpen a nyugati pályadvartól a keleti pályadvarig területe az, amelyik a gyülekezet parokiális köre területe. Ebben működött és szolgált a gyülekezet 908 óta, tulajdonképpen már hivatalosan, 901-től már elindult itt a szervező munka, miközben azt megelőzően is volt már itt egyébként istentiszteleti alkalom, de 901-től kezdődött el konkrétan a szervezés, 908-ra megalakították ezt a kört, és 13-ra épülhetett meg a temploma, ami egy hatalmas ajándék, mert a 903-ban kibocsátott gyűjtői évek után egy hatalmas, mondhatjuk így, hogy ajándék és egy nagy mecénási támogatás adta azt a lehetőséget, hogy egy ilyen mívű, ilyen volumenű templom építésbe belefoghassanak. 300 000 aranykoronát Laki Adolf adományozott ötös művészként erre a keretre, ami azért óriási, mert addig az összegyűlt összeg hát töredékét nem érte el ennek aranykoronában. Ez viszont lehetővé tette, hogy egy gyönyörű szép szecessziós templom megépüljön, amire hát azt mondják külső elfogulatlanabban értékelők is, velem együtt, aki elfogultan értékelem, hogy a világ 10 ekkor épült templomok közül az egyik, tehát gyönyörű épület maga. érdemes erről is sokat tudni, és mindenkit szívesen hívok.
2: Szerintem erre azért még térjünk vissza, talán még ebbe az interjúba sikerül, de nem, akkor még találunk lehetőleg rá más időpontot. Viszont én javaslom, hogy aki elmegy egyébként az Árvaslegető Fasoron, annak akkor is, hogyha nem tudja, hogy mi a szemébe ötlik a templom épületünk, mert annyira impozáns már kívülről is. Javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után visszatérünk.

0: Most a szünet után, akkor menjünk vissza egy kicsit újra a templomba végzett munkájára, de most már nem annyira az épületről, hanem a mai jelenről, hogy milyen hitélet jellemző és az önök templom körzetében, illetőleg ezzel kapcsolatban milyen fajta képzések vannak, mert ahogy olvastam a honlapjukat, csomó képzés van szinte minden életszakasznak és minden emberi megnyilvánulásnak, így a házassághete képzés, női csendes klub, férfi a Biblióra, hitmélyítő hét. Hallhatnánk ezekről valamit, melyiket emelnék ki elsődlegesen ezek közül?
1: Hát azt gondolom, hogy kiemelni talán nem is elsőlegesként
0: Lehet, hogy
1: mondanám.
0: rossz volt a kérdés, de...
1: Nem, de köszönöm a felvezetést. Tulajdonképpen az, ami történhet, az egyfelől egy nagy lehetőségből és szükségből fakad. Azokat, akiket Isten szeretetével megragadott, és ennek egy csodát éljük meg az elmúlt 18 évben, amikor is tulajdonképpen egy bizonyos értelemben új korszaka kezdődhetett a gyülekezet életnek. A legkülönbözőbb rétegek mozdultak meg, és annak a nyomán, amiről legelején beszéltem, hogy Isten igéjét hirdetjük örömmel és hiszük reménységgel a szívünkben, hogy ennek a magvetésnek megvan a gyümölcsözése, tapasztaljuk Isten szent lelkének a munkáját, egyre több és több embert von be. Elkezdődött azzal, hogy édesanyákat, fiatal édesanyákat, akik keresztelésre hozták oda például a gyermekeiket, megszólítottuk, hogy létrehoznánk egy olyan mamakört, amiben anyakört, amiben az ő speciális élethelyzetüket, pici gyermekük nevelésének a kérdéseit előtérbe helyezzük. Elindult egy ilyen, aztán elindult velük párhuzamosan egy apakör az édesapák számára. Aztán természetesen, hogy a házasságnak a kérdésköre, nem csak a gyermeknevelés kérdésköre előkerült, elindult egy pároskör, amelyben olyan párokat vittünk el először egy hétvégére, aztán már egy hétre, amelyeken azokkal a kérdésekkel kezdtünk foglalkozni, ami őket ilyen módon érinti. Tehát keresztelések kapcsán, temetések kapcsán, az élet különböző élethelyzetei kapcsán, mint ahogyan a házasságkötések száma is azért a mi templomunkban, a szépsége miatt is egyfajta vonzás alapján aránylag szép számú, ezért az odaérkező fiatal párokkal is mindig előkészülettel foglalkozunk, és ezek közül is nagyon sokat megragadott Isten szeretete. Ők csatlakoztak, maradtak, aztán majd a gyermekei keresztelésekor újra egy ünnepi alkalommal jelen voltak. Tehát szélesedett ez a kör, arról nem szól, hogy egy iskola is van mellettünk, amelyik ugye nagyon sok családot érint, és a családok közül is, a gyermekeken keresztül is nagyon sokan jöttek tulajdonképpen az alkalmakra, és ez egyre szélesedett. Elkezdtünk olyan programokat, amelyekben rétegeket is megcéloztunk. A fiatalokat, a gyermekeket, a gyermekek számára úgy, hogy a szülők el tudjanak jönni a gyermekekkel, kialakítottunk egy gyermek megőrző helységet egész pici babák számára, foglalkoztunk az óvodáskorú gyerekekkel, alsós, felsőskorú gyerekekkel, és az élettereinket ott a templom térben igyekeztünk kialakítani úgy, hogy mindenki egyszerre ott lehessen. Tehát el tudjon úgy jönni a család, hogy nem úgy van, hogy eljönnek a felnőttek, és a gyerekekről valakinek otthon gondoskodni kell, hanem együtt jöjjenek, hiszen a család együtt állhat Isten elé. És hát ennek, hál' Istennek, tényleg egy olyan élet, hogy mondjam, köretere alakult ki, amiben aztán az egyik hozta a másikat, hogy milyen speciális programok legyenek, milyen bennüket érintő, szólító alkalmakat szervezünk. És nagy ajándék lett az, hogy nem csak a vasárnapi, nem csak a hétközi, hanem például a nyarakban is olyan időket tudtunk együtt tölteni, ami azt jelentette, hogy most egyet mondok a legutóbbiak közül, ez minden évben egyébként 6-8 ilyen hetet jelent, de volt egy olyan hetünk is már 2010-ben, amit régóta terveztünk, hogy együtt elmenjünk, 420 körüli emberrel mentünk el egyszerre. Ez azt jelenti, hogy volt benne csecsemő, és volt benne 90 éves testvérünk is, és közte teljes széles réteg, amiben egy ilyen tulajdonképpen nagy gyülekezeti táborban együtt lehettünk, és örömmel jöttek el az emberek, örömmel töltik el együtt az időt, akár a szabadságukat is ebben töltve, mert megtapasztalták azt, hogy milyen ereje van annak, amikor Isten igéje világosságában épülhet az életük, erősödhet az életük. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy hát hogy lehet rávenni embereket arra, hogy egy ilyenre, ahol ráadásul nyilván ennek ára van, természetesen ezért valamilyen értelemben a részvételi díjat meg kell fizetni, hiszen valamit kibérelünk ilyenkor, amikor elmegyünk. Honnan van az emberekben erre vágy? Nyilvánvalóan azt látjuk, hogy ez nem azért van, mert mi rábeszéltük őket, hanem azért, mert valódi értékkel találkoznak. És ez egy széles kör, amiben így...
0: Ahogy látom, nagyon komoly közösségi funkció is van a körzetüknek, de ahogy böngésztem tovább a templomok működését, vagy közösségek működését, arra lettem figyelmes, hogy a hit és közösségi életmenet nagyon komoly kulturális funkciót is ellát a templom körzetük. Itt látom, hogy vannak fasori zenészesték, kulturális örökségnapja, és illetve fasori zenés áhítat. Hallhatnánk arról, hogy hogy jött az az igény, vagy ez teljesen természetes volt, hogy a kultúra, illetve a kulturális igény kialakításában is részt fognak venni.
1: Azt gondolom, hogy maga az a millió, és ezért most nyilván rádión keresztül ezt nem tudjuk átadni a hallgatóknak, ezt szemmel kell látni természetesen, az a millió, az a légkör, amit maga a templom tér is jelent, maga arra is indít, maga arra is késztet bennünket, hogy azt a fajta kulturális kincset is, örökséget is, amit kaptunk, alapvetően a lelki kincs mentén, és ennek a meghatározottságában ezt ápoljuk. Tehát eleve már ez egy motiváció az életünkben. És a másik egy konkrét kérdés az, hogy a templomépülettel együtt megépült egy orgona, ami nyilván egy zenei funkciót folyamatosan betölt az istentiszteleti élettérben, de ez az orgona felújításra szorult. És 10 évvel ezelőtt egy döntés született, hogy ennek az orgonának nem a rekonstrukcióját, egy pneumatikus vezérlésű orgona, Angster orgona ez, hanem egy új koncepciót álmodunk meg. Ennek a hátterében az van, hogy Pál Ül János orgona művész, a Zeneakadémia orgona tanszak tanára, aki a mi orgonistánk, hitvalló hívő emberként, és az ő szívében megfogant ez az állam, hogy a templom térhez méltó orgona épüljön. Hát ennek most tartunk ott 10 év után a lehetőségénél, hogyha Isten segít, nagyon nagy segítségek mentén eljuthatunk odáig, hogy ez majd kibővülve működni fog. És ennek nyomán, hogy ez az orgona megépülhessen, egy orgona alapítvány is életre hivatott, illetve ezek a zenés estek szolgálták annak a lehetőségét, hogy megismertessék a zenei életet a fasorban a körülöttünk lévőkkel. Ez egy 10 éve folyó program. Nagyszerű zenészekkel, komoly zenészekkel fémjelezve, és azt gondolom, hogy sokkal több ez, mint sajnos amennyire erre ráláttak, vagy amennyire ezzel találkozhattak a két keletben lévők. A Zeneakadémia közelsége egyébként adja maga azt, hogy nagyon sok fiatal zenész hozzánk jár gyülekezetbe istentiszteleti alkalmakra, nagyon sokan maradtak itt, és egy nagy kincs a gyülekezetnek, hogy professzionális, végzett zenészek, tehát gyakorlatilag ebben a hivatásban élő zenészek járnak közénk, tehát van egy nagyon komoly zenei háttere magának a gyülekezet életnek, és ez is felerősíti ezt, hogy ünnepi zenés istentiszteletünk is van, vagy komponálnak az ünnepeink számára zeneszerzők, illetve zenészek, és ez a sorozat is halad, ami nagyon sok oldalúan mutatja be a komoly zenének egy olyan világát, amiben azt gondolom, hogy méltóbb lenne többeknek találkozni, hiszen ezek nem belépőjegyes hangversenyek, alkalmak, hanem van egy hangversenyi sorozatunk, és van egy zenés áhítat sorozatunk, aminek mindegyikében egyébként Isten igé és megszólal.
0: Muszáj vagyok egy kérdést feltenni, tehát hogyha én teszem azt, nem, vagy nem református vagyok, nem, vagy ilyen szempontból nem hívő, de nagyon érdekel az a kulturális program, amit önök csinálnak, tehát ezeket a fasori zenészesték, és olyan kulturális kincseket fedezek fel benne, akkor én oda mehetek és meghallgathatom?
1: Ó, hát természetesen, ezek teljesen nyitottak, és hát ebben szeretnénk is egy kicsit, és ha ez a műsor egy picit ebben segít, akkor ezt is nagy hálával vesszük, mert nyitott a szívünk, nyitott a templomunk mindenki számára. Ennek semmiféle ilyen felekezeti elkötelező jellege nincsen. Aki szíve szerint szívesen hallgat nagyon színvonalas, komoly zenei programot, az jöjjön, tártkarokkal várjuk. A templomunk bőven a teret mindenkinek papíron leírva 1000 főt befogad, ez azt jelenti, hogy akkor pótszékekkel együtt valóban ennyien is le tudunk ülni, hogy el tudunk helyezkedni. Tehát nagyon-nagyon szép az akusztikája, ezt valaki meghallgatja, egy nagyon jól, hogy mondjam, élhető, kulturális közeg is tud lenni. Egy nagyszerű zongora adatot, amivel élhetünk, ami gyakorlatilag ott van a templom térben, ott van az orgonánk, ami lassan, ha Isten segít, 2015-re elkészül egész valójában, rendkívül lehetőségekre fog ez lehetőséget adni, úgyhogy szeretettel ajánljuk.
0: Még azt szerettem volna kérdezni, hogy templomokban csak a zenének áldoznak, vagy másfajta kulturális ág is megtalálható?
1: Hát konkrétan a templom térben egyszer-egyszer volt, amikor mondjuk egy-egy szav alatt elhangzott, de ez azért nem jellemző nyilvánvalóan a templom terére, de a templom környezetében lévő világunkban, tehát magában a parókián, illetve a
0: ez még én a templom élethez gondolom.
1: Oda tartozik, hogy... így van, ott mindenképpen többféle dolog is megjelent. Kézműves szakorunk van gyerekek számára, ami kimondottan olyan dolgokat tanít, meg korongozást, olyan kézműves programokat ad, amin keresztül a gyerekek művészi készsége, képessége azt gondolom, hogy fejleszthető. Bizonyos kiállítási lehetőségek is megnyílnak. Nyilvánvalóan nem olyan jellegű nagy művészi kiállítások ezek, de a gyerekeket ebbe az irányba terelők. Tehát mindenképpen van egy ilyen oldala, de azért annak a hangsúlyát mondanám, hogy nem önmagában kulturális tényező kíván lenni nyilván ez az élettér, hanem a kultúra is, mint eszköz segít ahhoz, hogy emberek azon túl, ami egyébként a művészetnek és a kultúrának talán egyik döntő hivatása is lehet, túlmutasson önmagán, túlmutasson valakire, akin keresztül az ember megajándékoztatott és talentumokat kapott, amivel jól sáfárkodik. Tehát ez a célunk vele, minden ilyen programmal az a cél, hogy többet lássunk, többet halljunk annál, mint ami önmagában a szemünk előtt van. Miután mi egy hitvalló közösség vagyunk.
0: Szerintem ez nem is kérdés ebben az esetben, hogy mi a cél és mi a okozat és az ok, de akkor se elhanyagolható ez a dolog. Akkor muszáj vagyok arra is rákérdezni, az ön életében mit jelent a kulturázat, hogyha hazamegy, akkor mondjuk zenét hallgat, elmegy színházba, vagy elmegy operába.
1: Igen, hát ezek, amiket felsorolt, ezek bizonyos értelemben természetes jó igények és jól megélt vagy megélhető ajándékok az életemben. Azzal együtt, hogy az a feladat, az a hivatás, amiben járok,

0: tulajdonképpen gyermekkoromtól kezdve, tehát kimondottan közel áll hozzám ez a művészeti terület, amihez valamifajta, én zongoráztam, tehát billentyűs hangszeren játszom. Ez ma is gyakorolt, részben gyakorolt az én hivatásomban, az én szolgálatom területén, tehát mindenképpen van egy ilyen kötődésem, és hát azt gondolom, hogy ez vele jár az emberi élettel, hogyha az ember nyitott szívvel és örömmel fedezi fel azt a világot, amit Isten megalkotott, annak sokféle szépségét és valóságát.
1: Kicsit térünk vissza még azokra az emberekre, mert már érintett, hogy mindenféle típusú és életszakaszban lévő embernek, illetve nemi arányokra és kifejezetten programok vannak lebontva, hogy milyen összetételű református közösségről beszélhetünk az önök templomának esetében?
0: Azt tudom mondani, hogy nagy hála van a szívünkben minden olyan idős testvérért, akit Isten szeretete megtartott közöttünk, sőt, odahozott közénk. Vannak, akiknek tényleg ez olyan lelki családjává, otthonává lett, hogy lelki nagymamákká váltak, lelki szülőké közülük, meg nagypapák. Ez nagyon nagy örömünk, és hát próbálunk feléjük mindenféle értelemben szolgálni. De ezzel együtt nagy ajándék, hogy a rétegek valóban nem abba az irányba tendálnak, hogy elidősödne ez a közösség, hanem inkább azt látjuk, azt érzékeljük nagy örömmel, hogy fiatalodik. Tehát a rétegetek, a korfát tekintve nagyon komoly réteg, akik idős emberként, elkötelezettként, hosszú évtizedek óta, vagy éppen az elmúlt időben csatlakozva jelen vannak, de nagyon sokan ott vannak a tulajdonképpen élet közepén járók közül, akik most vannak a munkájuk dandárjában, vagy az életüknek egy bizonyos értelemben a feladatainak a csúcsán. Nagyon sokan vannak így ilyen korúak, és hál' Istennek a fiatalok közül is, tehát a 10 éves, 20 éves, 30 éves korosztályból is jelen vannak. Tehát egyfajta eleven és inkább az élet erejét vagy jeleit felmutató közösségként élünk, mint sem inkább az elfogyó erővel vagy az elfogyatkozással küzdő közösség. Ezért különösen hálás az életünk, vagy a szívünk, nem az a jellemző ebben, hogy ezt mi magunk tudnánk tenni, hanem átéljük ennek az örömét, hogy egymást is hozzák. Fiatalok jelennek meg, egészen fiatalok korosztályokban, fiatal házasok, kisgyermekes családok, nagyon sok kisgyermekes család van, illetve több gyermekes család, ezt is tudom mondani, hogy egyre többen vannak olyanok, akik az itt létük alatt hitből fogadtak ajándékba még gyermekeket, tehát hogy több gyermek születhetett az életükben, mert hitből elvállalták, elfogadták ezeket Isten kezéből, tehát sokan vannak sok gyermekes családok is.
1: Ez még egy speciális kérdés vett fel, és kifejezetten az ön helyzetével kapcsolatban, hogy ön ugye egy egész közösséggel foglalkozik, de így jut arra is ideje, hogy egyénekkel is foglalkozzon, tehát mit tudom, hogy tudja, hogy ez a család ezt és ezt csinálja, személyes kapcsolatával már, vagy egész egyszerűen ezt nem engedheti meg magának?
0: Hát tulajdonképpen a feladatom lényege akkor is, hogyha ennek a korlátai között kell nekem ezt megélnem, ez. Tehát én elsősorban lelki pásztor szeretnék lenni, ami azt jelenti, hogy a pásztor dolga, hogy foglalkozzon a nyájnak a tagjaival. Kétségtelenül igaz, hogy a feladatok összetettsége, sokrétűsége miatt bizonyos értelemben behatárolt ez az idő, amit ezzel tudok tölteni, de egyértelmű és képviselt és megélt valóság az életemben, hogy személyesen szeretnék és személyesen foglalkozom az emberekkel. Az nagy ajándék, hogy nem egyedül tehetem. Tehát nem én vagyok egyetlen lelki pásztor ennek a gyülekezetnek, nem én vagyok az egyetlen, aki ebben benne tud lenni, hiszen ez akkor csak a mulasztások terhét jelenteni számomra. Sokan vagyunk, ilyen értem, vagy többen lehetünk, de személyes, egyértelmű személyes szolgálatom, programom ez, hogy foglalkozom az emberekkel, családokkal, személyekkel, fiatalokkal, idősebbekkel, éppen az adott szükség mentén, ahogyan ez adódik.
1: Az is kérdés tulajdonképpen, oda akartam kiukadni, hogy ez nem egy dilemma az életében, hogy most az egész közösséget szolgálja, vagy egy-egy ember mellett meg kell állni és beszélgetni kell vele. Tehát, hogy ilyen típusú probléma nincsen néha.
0: Hát, ha ezt ugye mondtam az előbb, hogy én azt vallom, hogy nekem elsősorban tényleg személyes kapcsolatokban kell

0: az élet hivatásomat és küldetésemet gyakorolom, akkor nyilvánvalóan abból fakadhat és fakad nehézség, amikor egy nagyobb közösség vagy tágabb feladatkör mentén több időm megy el arra, hogy ezzel a nagyobb közösséggel úgy globálisan foglalkozom, és ennek mentén kevesebb időm jut arra, hogy egy személyes látogatás, egy személyes beszélgetés kialakuljon. Tehát ennek megvan egyfajta bizonyos értelemben harca az életemben, de konfliktus abban az értelemben nem okoz, hogy arra törekszem, hogy ez megmaradjon. Ez az egyszerű magyar képlettel, hogy szeretném a fát látni az erdőben, és szeretném az erdőt is látni, nem csak a fát. Ugye ezek el szoktak így egyik irányból a másik irányba hatni, hogy csak az erdőt látom, és nem látom benne az egyetlen fát, vagy csak a fát látom, mert arra koncentrálok, és nem látom az erdőt. Egy gyülekezetet ilyen értelemben koordináló vezetőnek nyilvánvalóan együtt kell látni az erdőt, és kell látni a fát. És ebben a lüktetésben vagyunk egyébként, a közösségi alkalmainkat is így adja Isten elénk, és ebben is én szeretnék előjárni, hogy ebbe segítsek vezetni, hogy van a közös nagy alkalmunk, és vannak a kisebb réteg alkalmak, mert ennek a lüktetése meg kell, hogy legyen, hogy együtt a nagy közösség, aztán egy kisebb közösség, amely meghittebb, amelyik nyilván közelebb kerül egymáshoz, tehát ezt így együtt gyakoroljuk, mert azt gondolom, ez így egészséges.
1: Végezetül pedig azt a kérdést szeretném feltenni, akár az ön életével kapcsolatban, akár a közösségeivel kapcsolatban, hogy milyen hosszabb távú tervei vannak. Hát akár mint egyén, mint lelkész, mint családapa, mint kultúrember, és illetőleg hogyan látja a templom körzetének és közösségének a jövőjét, milyen távlati terveik vannak.
0: Amit hordozunk a szívünkben, alapvetően az, hogy hiszük, hogy nem önmagában a növekedés a program, hogy valami tágabb ölelésű legyen, bár nagyon fontos feladatunk az is, hogy minél több emberhez elvigyük azt az örömhírt, amit Isten ránk bízott. Ez egy nagy kincs, amit kaptunk. Ebből a kincsből szeretnénk minél több embernek adni. Ez egyik programunk, hogy minél több emberhez eljusson az örömhír, az evangélium, Jézus Krisztusról szóló örömhír. Ez hatja át tulajdonképpen minden működésünket, tehát minden, amit teszünk, az ebbe az irányba is mutat. Miközben ezt is mondom, hogy azért nem önmagában a növekedés, hanem az, hogy maga a közösség is erre alkalmasabbá váljon, ebben az a távlati és folyamatos látásunk és tervünk is van, hogy akik jelen vannak, felvértezettebben, tisztábban, világosabban élhessék meg, éljék át, mit jelent keresztény emberként élni ebben a világban, és hogy lehet betölteni ezt a küldetést. Tehát az is egy nagyon fontos feladatunk, hogy érettebben, bölcsebben, tisztábban, világosabban hordozzuk azt a küldetést, amit nekünk Isten adott. Tehát nyilvánvaló az, amikor valaki elindul egy új életszakaszban, mint ahogyan egy gyermek életében is van, a Biblia ezt nagyon szépen mondja ki, hogy az újjászületés, az a valódi felülről, lélektől való újjászületés, az egyfajta gyermekkorral kezdődik, ahogyan az ember egyébként való születése is. Nyilván egy gyermekkor azért van, hogy abból felnőjön az ember. És egy gyülekezeti életben is van egy-egy ilyen, és egy-egy ember életében is, hogy van egy korszaka, aminek megvannak a maga jellemvonásai, ennek megvannak az értékei, az örömei, de tovább kell ebben vezetni. És azt gondolom, hogy ez egy folyamatos feladat, és az én küldetésem is az, hogy segítsek mindenkit abban, ahol tart, mindig egy-egy lépéssel előbbre lépni, érettebbé válni, tisztábbá lenni abban az értelemben, hogy mit jelent az ő küldetése. Személyesen az én terveim ilyen értelemben alá vannak ennek mindenestől rendelve, nincsenek személyes elképzeléseim arról, hogy én önmagában magam mit szeretnék, szeretnék engedelmes eszköz lenni Isten kezében, szeretnék én magam is érettebbé válni ehhez a feladathoz, és ha lehet, akkor ebben nyilván ott állni, ahova Isten engem helyezett, és addig ott állni, amíg Isten engem ott tart. Az életemet rábíztam, az életem az ő kezében van, a legjobb kezekben, és abban hiszek, hogy ameddig ő feladatot ad, ameddig ő erre engem késztet, addig megadja hozzá rávalót, és az nagy öröm nekem, hogy ebben járok.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Somogyi Péternek, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak közéleti magazin műsorát hallották.
0: Köszönöm én is.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletéért. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. Arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt a spanyolországi apostoli útja során a pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi, megismételhetetlen értékét. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak római katolikus református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
1: Lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A műsor szerkesztője Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Bánki Horváth György az Orosházi Evangélikus Gyülekezet presbitere, felügyelője, Jézus követésének megrendítő, lelkesítő, döntéseinket formáló megélését hozza közel hallgatóinkhoz a vele hallható beszélgetésben. Krédó nevű zenekarukat hallhatják szolgálatuk helyszíni felvételéről, illetve vendégünk saját énekei szólalnak meg műsorunk során. Tartsanak ma is velünk!

0: Vendégünk a Lélekhangolóban Bánki Horváth György informatikus. Orosházán élsz, mi kött téged oda evangélikusként, és mégis hogyan volt jelen a gyermekkorodban egy katolikus felekezeti szál is?
1: Egészen az 1700-as évek közepéig kell visszamennünk, ugyanis a Bánki Horváth család egy tőzsgyökeres orosházi evangélikus család. A ők szüleim voltak azok, akik másokkal együtt orosházára jöttek a hitüldözése miatt. Zombáról érkeztek az első telepesek, akik 1744-ben újra alapították orosházát, és már ott látunk bánki horvátokat. Édesapám még családja kevésbé tartotta a hitét. Ekkor jött a képbe édesanyám, aki hithű katolikus. És akkoriban az volt a szokás, hogy egy katolikus evangélikus házasságra csak akkor kaptak áldást, úgymond a katolikus templomban, hogyha a gyerekeket megígérték, hogy katolikusnak fogják keresztelni és nevelni. És ez így is történt, úgyhogy nővéremet, bátyámat is, engem is katolikusnak kereszteltek. Voltam első áldozó, ott bérmálkoztam, és hát a nagy rendező úgy adta, hogy megismerkedtem egy evangélikus lányjal, a jelenlegi feleségemmel, és ott ismerkedtünk meg már a gyülekezetben, és azóta hát egy kicsit átpátoltam az evangélikussághoz. Ott találtuk meg mind a ketten a közösségünket.
0: Úgy hallottam, hogy az egy ökumenikus énekcsapat vagy ilyesmi volt, ahol találkoztatok a feleségeddel, az a New Life nevet viselte. Mennyiben volt ökumenikus ez, és mit segített neked a hited útján?
1: Abban az időben Orosházán szolgált Győri Gábor, evangélikus lelkész. Ő hozta létre tulajdonképpen a Parakletos nevű csapatot. Az evangélikus gyülekezetben alkotta meg ezt a közösséget. Ezzel párhuzamosan mi találkoztunk a katolikus testvérekkel a katolikus gyülekezeti házban. Kialakult egy olyan közösség, hogy péntek esténként a katolikusoknál gyűlt össze mindenki. Szombaton az evangélikus ifi volt. Ebből alakult ki egy olyan csapat, akik hát az Isten munkájának köszönhetően úgy döntöttünk, azt hiszem 1991-ben volt, amikor húsvétre megtanultuk a Siély Jenőnek az Értem is meghalt a kereszten című passióját. Ez volt az a kezdet, ami egy teltház, szülők, ismerősök ott voltak a templomban. A csapat megmaradt, és hát kb. 15 évig biztosan minden nyáron jártuk az országot. Mentünk turnézni, hálózsákban aludtunk, különféle templomban szolgáltunk, tehát már a csapat összetétele is ökumenikus volt, katolikusok, evangélikusok, baptisták is voltak benne, és ez volt az a közeg, amiből az én hitem is kifejlődött.
0: Mi hiányzott neked mégis ebben a nyüzsgő, ifi közegben, ahol énekeltetek, amit szerettél, zenéltetek, szolgáltatok? Mi az, ami többet szerettél volna esetleg ennél?
1: Hát megmondom őszintén, abban az időszakban semmi nem hiányzott. Tehát ez volt szinte maga a beteljesülés, amikor én 14 éves koromtól kezdve elkezdtem itt játszani, és konkrétan doboltam. Mondták, hogy hát Gyurika, nem jössz dobolni? Hát nincs dobom, nem baj, majd szerzünk. Ilyen saját készítésű dobfelszerelésen, ilyen konzervdobozokból tanultam meg dobolni, de ez ugyanaz volt, mint hogyha odaülnék egy nagy szerkóhoz, és szereztek dobszerkót. Tulajdonképpen ez volt az én szerepem. Én ott nem éreztem, hogy nekem erre többre lenne szükségem. Valahogy az a személyes találkozásra való igény az jóval később, inkább felnőtt korban alakult ki. Ez inkább megalapozta ezt a későbbi fordulatot.
0: Neked nem volt közben egy ilyen kamaszkori ellenállás vagy elfordulás Isten dolgaitól meg a közösségtől?
1: Ez inkább később, egyetemista koromban volt. Akkor volt egy ilyen, hogy itt aztán mindent bele. Itt azért jöttünk, hogy bulizzunk, focizzunk, nem baj, ha rosszak a jegyek, lényeg, hogy kettes meglegyen. Hát valahogy ezzel az attitűddel vágtam neki az egyetemi éveknek. Rögtön a legelső vizsgám elbocsátottak, hogy talán ezt kicsit még jobban meg kellene tanulni. Ez volt az kísérleti mechanika vizsga fizika szakon. És két évig biztos tartott ez a kicsapongó időszak, ami inkább arról szólt, hogy minél távolabb Istentől. Nem tagadtam meg, de jó volt úgy távol lenni egy kicsit tőle, hogy most eleget voltam, rendes kisfiú, most én egy másfajta életet szeretnék élni. Hozzá kell tenni, hogy ekkor még feleségemmel nem jártunk együtt. Mi egymást gyakorlatilag általános iskola óta ismerjük, nem volt messze az osztálytermük. Egymás mellett voltunk, egyre közelebbi baráti közösségekbe, de az említett egyetemi évek alatt még nem voltunk egy pár.
0: Az Istenhez közeledésed és a feleségedhez való közeledésed valahogy össze is kötődött aztán?
1: Ezt lehet mondani. Nem tudom, melyik volt előbb, ezt a nagy rendezőtől majd megkérdezem, mikor szemtől szembe fogunk állni. Az biztos, hogy bennem 1997 környékén fordult meg a dolog. amikor egy szilveszteri alkalmon együtt voltunk, és egyébként a feleségem már akkor ott volt ugyanabban a közösségben, és ott pont hárman adtunk elő egy vicces kis performance-ot. Ez az evangélikus gyülekezet által szervezett szilveszteri alkalom volt, ahol nyilván lett volna lehetőségem máshová menni, és egy kicsit így rosszul is éreztem magam, hogy mit keresek én itt, mindenki bulizik, még ilyet, hogy én egy gyülekezetbe szilveszterezzek, hát ez milyen bénaság. Ott történt ez az előadás, az már alapból vicces volt, tök jó beszélgetések voltak, és utána történt, hogy átmentünk a templomba, és ott volt egy olyan elcsendesedés, amelyben akkor éreztem először, hogy szólt hozzám az Úr. Addigra már egészen meggyökereződött bennem ez a léha, lázadó magatartás, és ott a templom csendjében volt egy olyan élményem, hogy mintha egy erdő közepén lennék, egy nagyon sűrű erdőnek a kellős közepén, és azt mondta nekem az Úr, hogy fordulj meg, erre ne menj tovább. Biztos vagyok benne, hogy ez Jézus hangja volt, emlékszem rá évtizedek távlatából, és ott valahogy megfordult bennem minden. Azt nem mondom, hogy azonnal elkezdtem rohanni ki az erdőből, de az irány megváltozott. És úgy szépen lassan elkezdtek rendbe jönni a dolgok. Elkezdtem jobban tanulni, még hónapokkal később kezembe került egy biblia, abba belenézegettem, és meglepően érdekes dolgokat találtam. Pedig Károli biblia volt, de olyan módon szólt hozzám, mintha teljesen mai lenne a nyelvezete, legalábbis a tartalma. Ezután történt, ahogy kezdtek kisimulni a dolgok, hogy Adriennel is közelebb kerültünk. Úgy éreztük, hogy egymásnak vagyunk teremtve, egyből tudtunk együtt imádkozni, tehát megvolt eleve a közös alap. Úgyhogy jól mondod, valahogy ez a kettő együtt alakult ki.

0: könyvek.
1: A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szól, benne Bánki Horváth György, informatikust, az Orosházi Evangélikus Gyülekezet felügyelőjét kérdezem.
2: Úgy érzed, hogy máig is formálódik a hited? Ez valóban az életünk végéig tart, vagy vannak azért egészen eseménytelen, de meghitt, békés időszakok is szerinted? Hogy tekintesz vissza erre a már több évtizedre, mióta Jézusban hívőnek vallhatod magad?
3: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én megtérésem lépcsőzetes volt. Tehát volt ez az erdős élményem. Utána olyan óriási Isten élményem nem volt, inkább úgy táplálkoztam ebből az élményből, és próbáltam összerakni a dolgokat. Amikor Istennel újra találkoztam, az sokkal később volt, már amikor az első gyermekünk megszületett. Németországban voltunk, ott, ahogy tologattam az egyik parkból a másikba, és amikor elaludt, akkor már voltak olyan okostelefonok, amivel lehetett igehirdetéseket hallgatni. Letöltöttem a híres református prédikátor Zimányi Józsi bácsinak a több száz igehirdetését. Ezeket hallgattam napról napra, hétről hétre, és ott volt az élményem, amikor hallgattam az egyik igemagyarázatát, és elhangzott az a mondat, hogy csak nézz fel a keresztre. Ha bármi csüggedés ér, vagy szomorú lennél, vagy nyomasztanak a bűneid, akkor csak nézz fel a keresztre. És ott én úgy éreztem, hogy fel tudtam nézni erre a keresztre, és ott újra megérintett Jézus közelsége. Ezek azok az élmények, amiket nem lehet kitörölni. És a kettő között is voltak azért olyan hullámok, amik mindig előrébb visznek, mindig van egy új élethelyzet. Megszületik a gyermeked, akkor az megint egy más helyzet. Folyamatosan más emberré leszel. És ezekben mindig beleszól Isten. Mindig újra kell tanulni szinte az életet. És akkor eljön egy olyan pont, hogy valamit nagyon nem értek. Ez régen működött, most miért nem működik? Akkor lehet lázadni, de lehet elcsendesedni, és azt mondani, hogy Uram, ezt már most már tényleg nem értem. Valamit szóljál már. És akkor úgy az ember mélyen magába száll, akkor valahol egész mélyen, ott talán az erdőben, ott van egy hang, amit meg kell hallani. És ez a hang néha nagyon egyszerű dolgokat mond, csak lehet, hogy nem akartam meghallani. Akkor új utakra indít. Ugyanazokat a dolgokat esetleg más színben tünteti fel. Egészen más, hogy tudok látni dolgokat. Nagyon sokszor ilyen parkos, erdőben is sétálós élmények során találkozok olyan igékkel, amik esetleg zenehallgatás során jönnek elő. Megszólít egy ige, amit már ezerszer olvastam, de ilyen színben még soha nem láttam.
2: Van ilyen igéd, ami most eszedbe jut?
3: Egy egész közeli élményem, ahol most is vagyok, ez a dolgozó szobám, és itt van zongora, gitár, egy elég nagy szoba, ahol tartottunk már közös dicsőítéseket is. Itt van egy fekvenyomópad, lehet edzeni, és van ebben a kis szobában a sarokban egy oltár. A Békés Csabai oltárkép van egyébként kirakva, hogy Jézus függ a kereszten. És ez alatt az oltár alatt van egy ige, egy kép, amire az van írva, hogy erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. És ez is ott van már hónapok óta, és valahogy most tavasszal volt egy olyan élményem, hogy nagyon el voltam gyengülve, testileg is, lelkileg is. Teljesen össze voltam törve, hogy jó, napról napra vonszolja magát az ember előre, de meddig tart ez? És akkor egy este egy ilyen gyertyát gyújtottam az oltáron, megláttam ezt a szöveget, és egy hang lett belőle, ami azelőtt csak egy felirat volt, de valahogy egy hang lett belőle, és azt mondta, hogy ne félj, hát erőt adok, annál jobban nem foglak megpróbálni, mintha nem bírnád, hogy erőt ad a megfáradtnak. Ebben van az, hogy az Isten igéje az élő és ható. Hogy nem csak egy szöveg vagy közhely, hanem egyszer csak meg tud szólalni, leírva, hangozva, akármilyen módon. Erre készen kell állni, és ha jön, akkor el kell fogadni.
2: Dicsőítést említettél, és hogy énekelsz és zenélsz. Számodra hogyan szólal meg Isten üzenete egy-egy énekben? Mitől több és mit ad a keresztény zene?
3: A keresztény zene az a hullámhoz, ahol érzelmileg is meg lehet élni az Istennel való találkozást. Van néhány olyan zene, például a Jesus Culture-től, amit kifejezetten ritkán hallgatok. Azért, mert tudom, hogy ha meghallgatom, akkor könnyes lesz tőle a szemem. Tudom, hogy rajta keresztül annyira közel lehet kerülni az Úrhoz. Ezt nem szabad a hétköznapokban elcsépelni, ez az egyik oldala a dolognak. Másrészt vannak olyan dicsőítő zenék, amik bármikor jöhetnek, és át lehet tőlük úgy szellemülni, hogy akár egy ige hirdetés előtt megnyitja az utat az igének. Egy olyan csatorna, amit nem lehet mással pótolni. Tehát tényleg annyira kreatív volt a mi Istenünk, amikor kitalálta ezt az egészet, a harmóniákat, a hangközöket, hogy még erre is volt ideje, türelme. Én sokszor rácsodálkozom, hogy ez olyan, mint az ízek, meg a szagok, meg a színek, hogy simán lehetne az ember is olyan, mint egy autó, hogy van dízel, meg benzin, kétféle táplálék, és megy veled. Ő kitalálta, hogy lesz több ezerféle íz és különféle ételek. Az illatok ugyanez, és a zene is ez, hogy biológiailag lehetne élni zene nélkül, de a léleknek egyszerűen szüksége van erre a fajta kapcsolódásra. A 2010-es években volt, hogy én magam is írtam dalokat. Van egy egész nagy csokor befejezésre váró dalokból, de van egy három olyan dal, amit meg is lehet hallgatni. És volt, amit abban már énekeltünk dicsőítő alkalmon. És a mai napig is ugye a Krédóval zenélünk, istentiszteleti alkalmakon, meghívásokon. És ez az a csapat egyébként, ami az egykori New Life-ból még megmaradt Orosházán, kiegészülve azóta már néhány új emberrel. Ennek remélem soha nem lesz vége.

0: Mit jelent számodra a szolgálat Orosházán, a gyülekezetedben és a környezetetekben? Hogyan tudtok szolgálni akár családdal?
1: A feleségemmel együtt igyekszünk minél több szolgálatban részt venni. Hadd kezdjem akkor ő vele. Ő 10 éve, azt hiszem kb. 2008 óta megalkotta Orosházán a Tipegő Isten tisztelet nevű alkalmat, amit egyébként Németországból hoztunk. Ez a 0-tól 5 éves korosztály, tehát nem a kisiskolások, nem a családi, hanem a még fiatalabbak, egészen pici kis tipegő, totyogó kisbabák és szüleik. És ő alkotott meg hozzá egy liturgiát, összehozta a csapatot, azóta is csinálják, művelik. Van egy nagyon szép kis tábla, azt például én csináltam. Mai napigban, hogy én is tartok alkalmakat a piciknek, hogyha be kell ugrani. Ez már az a terület, amit már eleve ketten kezdtünk el. Presbiterek vagyunk mind a ketten, sok éve említettük az előbb a zenét. Ugye, szeretem nagyon azt a képet, hogy ugye a táplálkozás, légzés, testmozgás kell a biológiai embernek. Az Isten igéje a táplálkozás, a légzés az imádság, és a testmozgás a léleknek pedig a szolgálat. Ha csupán ájtatos kapcsolatban vagyunk Istennel, és meg imádkozunk is, valahogyan öncélú az egész. És a szolgálat az, ami ezt kifelé is megvalósítja. És 2024 a legutóbbi tisztújító választás óta én kaptam bizalmat az egyházközségi felügyelői címre, és hát ebben is igyekszem nem csupán az adminisztratív részre koncentrálni a tevékenységemet, hanem ahol lehet megmozgatni folyamatokat, akár a lelkészeket egy kicsit mobilizálni. Még bírjuk, de már van egy kis tapasztalat, talán egy kis rutin, úgyhogy ebben az időben nem lehet hátadőlni, meg azt mondani, hogy pihenünk. És hát örömet okoz, mert ki másokat felügyít, maga is felüdül.
0: Gyerekeitekre hogy hatott ez, hogy ti gyülekezetben vittétek őket? Mi az, ami átadható a gyerekeinknek a hitünkből?
1: Van két nagyobb fiunk, ők már 18 és 20 évesek, illetve van egy kislányunk, ő 11 éves múlt. Amikor a fiúk kicsik voltak, akkor még minden nap mindannyian dicsőítéssel zártuk az estét. Énekeltünk, imádkoztunk, istentiszteletre elvittük őket, a mai napig jönnek velünk istentiszteletre, ebben nincs változás, viszont azt már nem mondhatom el, hogy a mai napig minden nap mind az öten leülünk imádkozni. Szeretném, ha így lenne, de talán megvan annak a helye, hogy ők saját maguk találjanak erre rá, ezt nem lehet kényszeríteni. De nemrég megtudtuk, hogy ők maguk is imádkoznak esténként, és jó visszahallani néha másoktól olyan visszajelzést, hogy érdemes volt azért a példát mutatni, érdemes volt a hitet megalapozni. Ugye a lányunk, ő most 11 éves, ővel a mai napig azért leülünk, de már ott is látható, hogy ő is már próbálja ezt a lázadó attitűdöt felvenni. Viszont ami mindig működik és mindig hat, az a példamutatás. Sokszor csak odaéljük azt az életet, hogy mindent Istenből indítunk. Ha egy nagyobb útra megyünk, mindig imádkozunk. Bármi esemény történik, amin esetleg meglepődünk, akkor egyből mondjuk, hogy az Úr a kezében tartja. Nem kell aggódni. És ezek olyan természetes módon ott vannak a hétköznapjainkban, vagy azok a zenék, amiket hallgatunk, ezek valahogy úgy átitatják a hétköznapokat, mint egy itatós papírt, a víz. Ebben nagyon is egyet is értünk a feleségemmel, hogy nem szabad azt mondani, hogy most hagyjuk őket, és majd felnőttként eldöntik. Mert ha nem élték meg kiskorukban, mit jelent Jézussal járni, akkor felnőttként nem valószínű, hogy maguktól egyik napról a másikra elkezdenek Jézusban hinni, ha csak Jézus meg nem szólítja őket. Nyilván mindenféle extrém megtérésre léteznek példák, de azért nagyon nem mindegy, hogy kitesszük-e a gyereket az Istentől távoli életnek, és imádkozunk, hogy jaj, majd csak esetleg megszólítja az Isten, vagy pedig már gyerekként is a szépre, a jóra, az Istennel való járásra tanítjuk, és csupán idézőjelben azért imádkozunk, hogy még szorosabbra fonja a kapcsolatát Istennel.
0: Visszautalnék a tipegőknek szóló istentiszteletre. Ajánlott tehát az egészen piciknek is, hogy ilyen közegbe jöjjenek, tehát a templomba, bevigyük őket, és ott kelljen nekik valamire figyelni, ami azt mondanák sokan, hogy nem nekik való.
1: Pont erről beszélgettünk a feleségemmel néhány héttel ezelőtt, hogy kinek is szól ez a tipegő. A kicsiknek vagy a szüleiknek? És arra jutottunk, hogy mindkettőnek, de talán egy fokkal jobban a szülőknek. A kicsiknek szól azért, mert átélik a közösségi élményt. De egyébként ez nem a templomban, hanem a gyülekezeti házban, ott legalább jó meleg is van, van egy nagyon szép szőnyeg, ami le van terítve, és nagyon szeretik, mert eleve úgy hirdetjük meg, hogy itt mindent lehet, nyilván bizonyos keretek között. Nem baj, ha valaki belesikongat a téma felvezetésbe. De ez is belefér. A kicsik átélik eleve azt, hogy a templomba vagy a templom mellé jönnek. Átélik azt, hogy vasárnap megyünk valahová, és azért azt értik, hogy Istenről szól a történet. Nagyon sokan, akik jönnek, már eleve az evangélikus óvodába járnak. De vannak teljesen külsősök is, akiknek elvileg semmi intézményi kapcsolata nincs az evangélikus egyházzal. Talán ismerik Adrient a másik foglalkozáson, amit ő keddenként tart a művelődési házban, és igyekszünk úgy elmondani a témafelvezetést mindig, hogy a szóljon gyereknek és szülőnek egyaránt. És nagyon meglepő, sokszor a szülők még nagyobb csillogó szemmel hallgatják, hogy soha nem hallottak erről, hogy például, ahogy húsvétkor nagyon sokan előkerül az a történet, hogy a királynak a fia ellopja az aranykelyhet, és hogy kihirdeti a király azt a szabályt, hogy akinél ellopott aranykehely lesz, de ugye még nem tudja, hogy a fia, csak hogy ellopták az aranykelyhet, és akinél megtalálják, azt nyilvánosan megkorbácsolják a főtéren. És hetekkel később kiderül, hogy a fia lopta el. Kihirdetik a korbácsolást, ott van az egész nép, és felvezetik a fiát, és készen áll mindenki, hogy megkezdődjön a büntetés, és az utolsó pillanatban a király leveszi a köpenyét, és ráhajol a fiának a testére, és jelt ad, hogy kezdődhet a korbácsolás. Ő veszi át, és hogy ezt, ahogy így elmondjuk, és azt mondjuk, hogy ugyanezt tette Jézus értünk. A bűnnek a büntetés a következménye, de az Isten saját maga vállalta át. És ahogy ezt a gyerekek megértik, sokszor lehet látni a csillogó szemeket, hogy ezt nem is gondolták, hogy az Isten halálosan tud szeretni. Hogy nem csak ott a templomban van, a hideg templomban, különféle freskókon, és különféle törvényeket, meg szabályokat szab. Ő pont, hogy egy szerető Isten, aki így szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta. És ezek mind olyan dolgok, amiket kicsi és nagy egyaránt megért. Nem beszélve a dalokról, a végén, amikor áldást kapunk, és ezeket nagyon-nagyon szeretik mindannyian.

0: Mondtad, hogy szólt hozzád az üzenet, hogy nézz fel a keresztre. Mit jelent neked ennek a történetnek is a fényében Jézus keresztje, és mitől több ez, mint a többi Jézussal kapcsolatos élmény, megtapasztalás?
1: Hogy miért kell felnézni a keresztre? Ez mindig azt hozza elém, hogy olyan szinten bűnre hajlamos az ember, amit nem is gondol néha magáról. Hajlamos az ember úgy tekinteni magára, mint aki mentes a bűncselekményektől. Mert legtöbbünk azért valójában őszintén nem büszkélkedhet idézőjelben áruházi lopásokkal, talán nem vagyunk gyilkosok, de Jézus pont azért jött, hogy megismertesse velünk, hogy nem kell ahhoz bűncselekményeket végezni, hogy bűnösnek érezzük magunkat. Hogy észrevegyük, hogy mennyire bűnre hajlik a mi természetünk. Vagy sokszor még, amikor a szép és a jó van előttünk, akkor is lehet, hogy a gondolataink teljesen máshol járnak. És ez volt az, amit Jézus elmondott a hegyi beszédben is, hogy vedd észre, hogy ha már egy asszonyra bűnös kívánsággal tekintesz, akkor már egy kicsit félreléptél, akkor már egy kicsit rossz vágányon vagy. A szívedben már tulajdonképpen megtörtént. És hogy nem a bűncselekmények azok, amik ezt okozzák, hanem a szívünknek a bűnre való hajlama. És amikor az ember felnéz a keresztre, és azt látja, hogy az Isten ezt megtette érte, hogy a bűneimet, az én bűnre halló természetemet magára vette, és nem bánta, hogy leköpik, hogy megkorbácsolják, és felszögezik egy keresztet, tulajdonképpen kidobják a szemétdombra. És hogy ezt mind megtette értünk, az olyan hatalmas szeretet, amit emberi észre nem is lehet nagyon felfogni. Ez csak a szívünkkel tudjuk felfogni, vagy különféle hasonlatokkal, mint mondjuk az előbb említett király példája, hogy annyira szeret minket, hogy egyszerűen nem törődik bele, hogy elveszünk. Hát a bűn következménye a halál, és anélkül elvesznénk, ha valaki nem nyúlna hozzánk a magasból. És ami még csodálatos és gyönyörű Jézussal kapcsolatban, hogy nem kell nyújtózkodnunk az ég felé. Szinte minden ember vágyik valami szépre, jóra, vágyik az Istennel való közösségre. Ezt sokan különféle technikákkal próbálják megoldani, de ő lejött a földre. És ha itt lenne a földön, akkor tényleg lehet, hogy elbiciklizne mellettünk a főutcán, vagy lehet, hogy ott állna mögöttünk a sorban a húspultnál, vagy teljesen hétköznapi dolgok lennének, és ott mosolyogna, és nem kívánná magának a királyi dicsőséget itt a földön. És csak úgy szó nélkül a végén azt mondja, hogy gyerekek, az összes bűnötöket pedig most elviszem. Elviszem a balhét helyettetek. És ezt ott a Golgotán megtenni, az ember csak ámul és bámul. Számomra ezt jelenti Jézus közelsége.
0: A Biblia milyen részei tanítanak téged legjobban, vagy mi az, ami most a szívedhez különösen valami miatt közel áll?
1: Nagyon szeretem a leveleket az Új Szövetségből, különösen Pál apostolnak a leveleit. Például a Kolossi levélben a 3. fejezetben van, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. Olyan direkt és közvetlen, hogy megmondja, hogy mit kell tenni. Én gyakorlatilag ember vagyok, nevén van nevezve a gyerek, hogy a paráznosságot, a tisztátalanságot, az önzést, a kapzsiságot, ezek azok, amik elválasztanak Istentől. Hogy lehet elkenni az egészet, hogy én ilyen típusú ember, meg amolyan típusú ember, de végülsősorban ott van a végén az a néhány emberi tulajdonság, a gőgösség, a kapzsiság, ami Istentől elválaszt. És ezzel szemben állnak például a léleknek a gyümölcsei, az öröm, a tisztesség, szeretet, jóság, mértékletesség, és ezeket, ha az ember igazán akarja, akkor tudja is magában azonosítani. Ezekben lehet fejlődni. Egy projektmenedzser is megtalálja azokat a területeket, ahol konkrétan fejlődni kell. Nem általában kell a projektről jókat vagy rosszat mondani, hanem megvannak azok a területek, ahol fejlődni kell. Ezeket a területeket át tudom adni Istennek. És azt mondom, hogy Uram, én szeretnék fejlődni. Szeretném, hogyha benned lenne az örömöm, és nem feltétlenül hétköznapi, vagy akár ilyen földi dolgokban. Vagy szeretném, hogyha a jóság erősödne bennem, a tisztesség. Szeretném, hogyha a békességben fejlődnék. Akkor az Isten ezeket a területeket meg fogja áldani. És így fogunk hozzá egyre közelebb kerülni, és az örök életben pedig áldani, hogy jól döntöttünk, és hogy ő lehajolt hozzánk leginkább, és hogy ott fogjuk őt látni színről színre.
0: Műsorunk első részében vendégünk Bánki Horváth György, orosházi evangélikus presbiter és felügyelő volt. A folytatásban egy kedves idős testvérünket, Engi Sándornét, Zsíros András kérdezi majd.
2: Ez itt a Lélekhangoló.
3: Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
4: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus.
5: Önök továbbra is a Lélekhangoló
4: evangélikus műsort hallják.
5: Lélekhangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.

0: A Lélekhangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békéscsabai Kékkeresztkörnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkeresztkör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
1: Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, erre megtért, végig sírta az éjszakát, és ez elhozta a változást. Igen, ha tudunk sírni a bűneink felett, akkor minden másképp lesz, jobb lesz. Én már akkor Istenhez fordult ember voltam, és hittem benne, de tudtam, hogy őt is meg fogja szabadítani. Ettől a borzalmas dologtól együtt sírtunk, ő azért, hogy megszabadulhasson, én azért, hogy Isten elvégzi azt a csodálatos munkát, amit bárkiben el tud végezni.
0: Mire ide eljutottak, hány év házasságuk volt már addigra?
1: 1971-ben kötöttünk házasságot Kárpátalján. Férjem odavalósi ott született, én is onnan származok. Akkor még egyetemista volt a férjem. 75-ben megszerezte a diplomát, azután települt át. A debreceni konzervgyárban kaptunk végzettségének megfelelő állást, és Istennek hála, hogy én is a konzervgyárban bérszámfejtőként dolgoztam. Ott kezdődött az életünk, albérletbe költöztünk, de mondták, hogy csak akkor mehetünk, ha nem lesz gyermek. Hát ez a gyermek rögtön megfogant, de nem küldtek el az albérletből. Később kihelyezték férjemet egy alma előfeldolgozó telepre. Én is oda költöztem mindnyájan. Nem mondtam fel a munkát, de Isten megajándékozott bennünket egy második gyermekkel is. Még a gyermeket szoptattam, a hurok feltevése után is terhes lettem. Az orvosok azt mondták, hogy ezt elveszik, mert ez az ő hibájuk. Én nem engedtem. Azt mondtam, ha Isten megadta, szó se lehet róla. Mivel az első gyermeket is úgy hordtam ki, hogy feküdtem, férjem szolgált ki, és itt is azt mondták, hogy megtarthatom, de a 24 órából 23-at kell feküdnöm. Ez elképzelhetetlen volt. Egy éves se volt pár hónapos gyerek mellett. Bejártam a konzervgyárba, Debrecenbe, és csak rácsodálkozni tudok most is, hogy a második emeletre úgy mentem fel, hogy egyik karomon a gyermek, meg a szatyor, amiben az iratok voltak, és a másik kezembe pedig az összecsukott babakocsi.
0: Azért ez nem kis teherbírás lehet.
1: Nem, de akkor is azt mondtam, ha Isten akarja, akkor biztos, hogy életképes lesz. Szülés előtt egy hónappal oda költöztünk vissza édesanyámhoz, a nagyobb gyermekkel, mert férjem nem tudott. Másnap jelentkeztem, hogy szülésére vegyenek. Másnap reggel, 7:30-kor megindult a szülés. Egyedül voltam otthon, de tudtam mentőt hívni, és előkészíteni se tudtak a szülésre. A nővédelmi gondozóból hívtak egy orvost, és ő vezette le a szülést. 3850 grammal született. Már ez is csoda volt, és folyamatosan mindenre rá tudunk csodálkozni, hogy Isten megtartó kegyelme és szeretete hogyan vezetett bennünket első pillanattól.
0: De gondolom akkor voltak nehézségek is, nem csupán ilyen örömteli pillanatok.
1: Nagyon sok nehézség volt, igen. Debrecenbe 5 év múlva kaptunk volna lakást, de megpályázott a férjem, Gyoma Endrődön épülő halfeldolgozó üzem, üzemvezetői állását, és 3 hónapos volt a kicsi gyermek, amikor oda költöztünk, és nem csak állást kapott a férjem, hanem a újonnan épült lakótelep utolsó lakása is fent volt nekünk tartva.
0: Kész ajándék akkor.
1: Még akkor nem tudtuk, hogy Isten a rendező, de most már tudjuk, hogy mindent ő rendezel.

0: Mi volt az a pillanat, amikor elkezdtek más szemmel nézni a saját életükre?
1: Igazán, amikor jöttek a problémák, először is szerették volna őt olyan helyzetbe belevinni, amit a férjem nem vállalt el. Ezért megszüntették a munkahelyét, Békés Csabán lett új állása, ott üzemvezető volt, 3 műszakban járt a 2 kicsi gyerek mellett. Én már akkor kerestem Istent, de nem is én kerestem, hanem ő keresett engem. Ezt biztosan tudom.
0: Ugye a problémák elkezdtek jelentkezni az életükben, ez vezetett ahhoz, hogy Isten segítségét kereste? Az alkohol problémák már ekkor kezdtek jelentkezni?
1: Az alkohol problémák akkor kezdtek jelentkezni, amikor 92-ben munkanélküli lett, és ő ezt nem tudta feldolgozni, hogy egyetemi végzettséggel, 3 gyermekkel az utcára kerül. És én dolgoztam, gyerekek ugye óvodába voltak, iskolába, és unalmas volt otthon, és keresett valami értelmesebb helyet, és sajnos betévedt a kocsmába. Az alkohol probléma már gyomán is kezdődött nála olyan formában, hogy hát akkor még nagyon reprezentáció. A főnökökkel együtt ment, és már akkor belecsúszott ebbe.
0: Velük indik kellett akkor, gondolom. Nyilván ez egyfajta lejtő, amin az ember elindul, és egyre rosszabb és rosszabb.
1: Igen, az alkoholbetegnek az a legnehezebb probléma, amikor ő nem ismeri el, hogy ő alkoholista. Mert senki nem tud rajta segíteni, addig még ő be nem látja. Mi kerestük a megoldást, 5-ször volt pszichiátrián, mindig visszaesett. Én, mikor mentem látogatni, mindig azt kérdezte, hogy mennyi pénzt hagyok ott, apró pénzt, mert ott a közelben volt egy borozó. Amikor a legutolsó alkalommal mentem, azt kérdezte, hogy itt van a Bibliám. Én akkor tudtam, hogy minden megváltozik.
0: És akkor az ige ereje ekkora változást idézett elő, hogy megfordította a férjének az életét, meg rajta keresztül akkor az önét is?
1: Hát nehéz volt felkerülni 2004. május 10-én Dömösre, a PASZ intézménybe, ahol az ige szól, és azzal gyógyítanak. Ő is tudta, hogy valami mumus az a Biblia, mert amikor én 5 órakor felkeltem, és be kellett húzódnom a spájzba, hogy olvassak, de amikor felkelt, azt mondta, hogy a tűzbe dobja. Én akkor már tudtam, hogy itt valami más lesz, nem az, hogy a tűzbe kerül.
0: És akkor, amikor a férje is a kezébe vette a Bibliát, tudja

0: De emellett Szarvason volt egy mentőmisszió szintén. Első alkalommal, mikor oda elmentünk, ugyanezt az igét kapta. Nem véletlen, de első alkalommal ott meg akart szökni. Úgy kellett utána menni a buszmegállóba. De a Sárkányangyalka néni, a misszió vezető azt mondta evangélikus szolgáló lelkésznek, Selmeci Lajos, Lajoskám, ne menj utána, majd vissza fog jönni. És így is volt, utána oda is jártunk, és Tömösre is jártunk. Ki volt kövezve az utunk.
1: És akkor innentől kezdve tényleg problémamentesen elindult a visszaváltozás, vagy azért itt voltak továbbra is próbatételek?
0: Volt komoly visszaesése, de amikor már teljesen abstinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk.
1: Megható pillanat lehetett.
0: Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: Lélekhangoló.
1: Most, amikor beszélgetünk, 2026 nyara van, és a férje tavaly decemberben hunyt el. Hogy emlékszik vissza arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor el kellett búcsúzni a férjétől?
2: Súlyos beteg volt az utóbbi hónapokban. Én mellette voltam. Egy nagyon nehéz szakasza is volt életünknek, amikor én lettem beteg. Születésnapom előtt egy nappal olyan súlyos beteg lettem, hogy 240 volt a vérnyomásom és 120 pulzus. Bekerültem a kórházba. Végül is Szegeden volt egy doktornő, aki elvállalt és kezelt. Ott kaptam vérplazmát. 3 hétig semmit nem tudtam magamról. A férjem majdnem minden nap jött. Hol Gyula, hol Csaba, hol Szeged. És a kezében a Szentírás, és mindig megkérdezte, hogy olvassak. Volt, mikor csak bólogattam, vagy ráztam a fejemet, hogy nem. De annyira hűségesen járt. Ez az a felebaráti szeretet, amikor eljutunk Isten vezetése által ide, akkor semmi nem fontosabb. Soha nem gondolt arra, hogy én nem épülök fel. Míg a kórházban megtanultam inni, enni, ülni, de már ő tanított megjárni, nem akartam enni se, de az ige biztatott. Azt mondta az ige, kelj fel, egyél, mert erőn felüli út áll előtted. És ez így igaz. Most is azt mondom, hogy a tőle kapott erő, ami tovább visz bennünket ezen a Jézusi úton, mert emberileg lehetetlen idáig eljutni, mert szintén az ige azt mondja, hogy mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, én is így járok. Hetekig, hónapokig teljesen mozdulatlanul voltam, mert ez a betegség, ez súlyos izomgyengeség. És utána egy gerinc probléma jött, ami nagyon-nagyon nagy fájdalommal járt. Ott is láttam Isten gyógyító segítségét, nem tudtam elképzelni, egyáltalán fogok járni, és most járok.
1: Ez olyan, mint amikor Jézus mondja, hogy nézzétek meg a körülöttetek levő csodákat, hogy bénák járnak.
2: Így van, igen, ezt ő, Istennél minden lehetséges.
1: És gondolom az Isten segítségét legfőbb támaszként a férjének a segítésén keresztül értem.
2: Igen, én mellette voltam az alkoholizmusban, és ő pedig teljesen, önzetlenül mindent azért tett, mert ismerte Istent. Megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hiszen ez Dömösön megtörtént. Amikor Dömösön beléptünk, az ajtó fölött a ige az, hogy ha tehát a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. És amikor jöttünk ki,

0: Megfordították a táblát, és az volt, ha meggyógyultál, többé ne vétkezz. Ezt komolyan kell venni, mert már akkor nem úgy éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Mi csak teremtmények vagyunk. Isten tudja, hogy nekünk mi a legjobb.
1: Nem csak a saját életüknek a megjobbításán kellett innentől kezdve dolgozni, hanem segíteni másoknak is. Erről szólnak most a Kék Kereszten keresztül.
0: Igen, igen.
1: Mindennapok.
0: Én is beléptem, férjem is belépett. Számomra fontos volt az, hogy láttam, hogy a férjemnél sikeres volt a gyógyítás, amit az ige által történt, és láttam, hogy mennyire sokan vannak ebben a nehéz helyzetben, és akkor döntöttem úgy, hogy én is meg kell, hogy tegyem azt, amin átvezetett Isten bennünket. Amikor befejeződött a gyógyító, a 2 hetes gyógyító alkalom pénteken, következő szombaton már a Békés Csabai csoportba mentünk, azután folyamatosan jártunk 2 hetente, mert tudtuk, hogy nekünk ott a helyünk. És amikor a Békés Csabai csoport vezetője a mennyei hazába költözött, akkor választottak meg engem 2012-ben a csoportvezetőjének. Azóta is nagy lelkesedéssel teszem, mert látom, hogy nem csak a családot bízta rám Isten, hanem egy olyan feladatot, amit még ő ebben a korban rám tud bízni, és ezért lehetünk hálásak, ha még ebben a korban van terve velünk.

0: Engi Sándornét Zsíros András lelkész kérdezi műsorunkban.
1: Embereknek a derékba tört életét visszavezetni a helyes útra, és olyan változást előidézni, ami az Isten erejével lehetséges csak, és abban az ember pusztán egy gyenge eszköz lehet, azért ez sokszor lehet nehéz küzdelem. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Lát-e sokszor leküzdhetetlennek tűnő akadályokat, ami aztán végül mégiscsak sikerül?
2: Voltak nehéz helyzetek, ott volt a férjem öccse, aki szintén alkoholista volt. Ő is Dömösön szabadult, 10 évig volt mentes az alkoholtól, de már anyósom betegsége alatt visszaesett. És mikor anyuka 2014-ben elköltözött a földről, nagyon nehéz helyzetbe került, és itt szintén a férjem, ő járt ki hozzá, mindent rendbe tett, és mikor jött vissza, megígérte, hogy nem fog inni. Még haza se ért, már az unoka húgom telefonált, hogy megint ott ül a sarkon. Rengeteg adósságot csinált. Mondtam a férjemnek, hogy az Úr Jézus érte is meghalt, és hazahoztuk. Velünk élt 2018-tól, őt hamarabb hazahívta a Teremtő. Nagyon komoly feladat volt ebben is a férjemnek. Elviselni megint egy olyan alkoholistát, és látni annak, aki ő kijött, de a másikkal nem tudok mit kezdeni, ha ő nem hozza meg a döntést, hogy akar változást. És amikor egyszer olvastam arról, hogy ne Jézusról beszélj neki, hanem Jézusnak beszélj róla. És akkor jött el a változás.
1: Milyen érdekes.
2: Érdekes helyzet az, hogy 5-ször nősült, 4-ször vált el. Nem a Jézusi utat választotta, hanem csak azt, ami neki jó. És mikor megsimogattam a betegsége alatt a kis fejét, azt mondta, hogy ne simogass, nem vagyok én kutya, és megrázta magát. Az utolsó 2 hét volt nála nagyon-nagyon küzdelmes, erőtlen volt, és 2 hétig volt a kórházban. A halála előtt már közel kellett hajolni, ő se nagyon beszélt, én meg halkan mondtam neki, és mikor eljöttem az ágyától, megpuszíltam a kopasz fejét, megsimogattam, és akkor kinyújtotta a kezét, és azt is megsimogattam. Itt fordult meg bennem az, hogy biztos, hogy a Teremtőhöz tért vissza. Elfogadta azt, amit eddig nem kellett neki.
1: Akkor ezek szerint a kitartó szeretet meghozza a maga gyümölcsét.
2: Igen, igen.
1: De ez borzasztó nehéz lehet azért, akár éveken keresztül kitartóan megmaradni a szeretetben.
2: Hát Istennél is lehetetlen. Emberileg lehetetlen egy alkoholista mellett megmaradni, csak ha a család és partner ebben. Én annak örülök, hogy együtt mentem fel a férjemmel Dömösre. Már akkor én Istent ismertem, de mégis őnek is kellett az, hogy együtt halljuk az igét, és utána a mi életünk zsinórmértéke a Szentírás lett. Ő is teljes békességre jutott halála előtt.
1: Mesélne ezekről az utolsó napokról, hogyan élték meg?
2: Nagyon szoros kapcsolat volt, ahogy bocsánatot kért a gyerekektől. Már teljesen abstinens volt. A fiam utána Ausztriában dolgozott, és amikor beszélt vele, úgy köszönt el minden alkalommal, hogy szeretlek, fiam. A mostani elmenetele is, én nem voltam ott a betegágynál, mikor hazaköltözött, de a fiam hívta Németországból, mert ők ott élnek. A fiam azt mondja, mindent elmondott, ne sírjatok a temetésen, és az utolsó szava az volt, szeretlek, fiam. Hát ez az a szeretet, amit senki el nem vesz tőlünk. Ehhez kell az az Isten, aki megtisztítja a mi szívünket, hogy beépüljön az ige által, hogy meglegyen a vetés és az aratás, és legyen gyümölcstermés.
1: nem ért véget a küldetés azáltal, hogy a férje hazaköltözött. Vannak még feladatai, mekkora út áll ön előtt?
2: Azt én nem tudom, azt csak a Jóisten tudja. De ha vele tervezek, akkor biztos, hogy minden sikerül. 3 gyermekem van, ahogy mondtam, és 5 unokám. Sokat tevékenykedtem náluk, különösen a középső gyermekem Zita lányomnál, mert iker unokák születtek ott, és koraszülöttek voltak, 880 és 900 grammal születtek. De Isten hatalma az, hogy egészségesek, elevenek, most már 10 évesek múltak. Mindenben Isten jóságát és szeretetét látjuk az életünkben.
1: És a Kék Kereszt körben ott is várnak még feladatok önre?
2: Nagyon sok testvérrel beszéltem, kékkeresztes keresztény testvérrel, aki azt mondta, hogy ő már 70-en felül ezt nem tudja bevállalni. Istennek hála, én bárhová elmegyek még, Pilis Csabára is elmentem, Szeverényi János alkalmára, Németországba kimentem, mert ez az életem. Van még feladatom a csoportban, hiszen én most úgy láttam, hogy előregedett a csoportok, előregedtek, sokan betegek, és mi hálát adunk Istennek, mert 2 fiatal is jött a csoportba. Egy 40 éves mentős, és egy fiatal asszony. Ő erről is gondoskodik, az utánpótlásról. Nem tudom, meddig ad Isten ehhez feladatot, de szeretettel teszem, hiszen tanítványokként a szabadító szeretetet vinni kell, mert erre éhes a világ. Hiszük azt, hogy eljön az az idő, hogy ráébrednek arra, mint ahogy a Szentírásból is, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami a világot legyőzte, a mi hitünk.
1: Hát nagyon sok olyan tapasztalatot kívánok még, ahol ezt az ismeretet, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyságot át tudja adni másoknak is, és láthatja a saját szemével is, hogyan visz véghez az Úristen mások életében is hasonlóan pozitív változásokat. Sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a további szolgálathoz is.
2: Hálásan köszönöm, úgy legyen. Amen.
0: Végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorunkban Engi Sándorné, Erika néni, a férje alkoholizmusból való szabadulásáról és az ezután szolgálatban hitben eltöltött közös életük áldásairól tett tanúságot Zsíros András evangélikus lelkész mikrofonja előtt. Kedves hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján közös a felelősség imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 történelme továbbra is reményre és az egységre ösztönzi Amerikát, és felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez közös felelősségre és bátorságra van szükség. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat alapításának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történelmének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely nap kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméjének. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talján Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templom udvar a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. 15 éves a Hajdúböszörményi Szociális Intézmény. A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 2011. július 8-án kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő rászoruló lakosait támogassa. 2026. június 6-án hálaadó istentiszteleten tekintett vissza a gyülekezet az elmúlt másfél évtizedre. A központ 5 területen nyújt segítséget. A bentlakásban 20 idősről és 12 fogyatékkal élő szeméről gondoskodnak, emellett az idősek, valamint a fogyatékkal élők számára igény szerint nappali ellátást is biztosítanak, és a házi segítségnyújtás is igénybe vehető. Az idén 15 éves intézményt a Kálvin téri református egyházközség tartja fenn. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat! Ma csütörtökön felhős, napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél, és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Thank you.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Szeretettel köszönök mindenkit a Merkava soron közül adásában. Fineri Gábor vagyok. A Merkava a nem csak égi szekér, de több mint tank motójú műsorban, ahol a zsidó kultúra 3800 évének mindenfajta aspektusát vizsgáljuk. Mai vendégem, jó barátom, kollégám Radvánszky Péter, a Páva utcai zsinagóga rabbia. Péter, a Páva utcai zsinagógának van egyéb neve is, vagy csak Páva utcai zsinagóga? Vagy ti már adhatatok neki korábban egy másik nevet?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek veled, és beszélgethetünk minden féléről. A Páva utcai zsinagógának ugye több neve van. Ugye az egyik a Vét Iliáhu, az Iliáhu Dománnak ról lett elnevezve, de nem, az igazság, hogy nem használjuk ezt a nevet annyira, úgyhogy a Páva, mint ragadva, még a névjegykártyámon is egy páva van egyébként, egy menórába átformálódó páva egyébként, nagyon érdekes. Új Zsuzsának a munkája.
3: A faroktolaiból?
4: Igen. És úgyhogy hogy ez maradt meg, hogy nincs több neve, gyakorlatilag ugye, ami a Holokausz Dokumentációs Központ, Emlékközpontnak vagyunk a gyakorlatilag a társbérlői, ugye egy közösen használjuk ezt a terepet, főleg a nagy zsinagógát.
3: Igen.
4: Aztán ugye megvannak a múzeumnak a saját terei, irodái, meg megvan a saját imaházunk is.
3: A tanulmányodat ugye külföldön végeztet, Londonban voltál rabbi hallgató. Mesélj nekünk a londoni évekről, hogy mik voltak azok az ilyen gyakorlati aspektusai a kinti rabbi képzésnek, lelkész képzésnek, ami eltér esetleg a itthonitól, vagy amit te külön hasznosnak találtál. Londoni terep, ugye nagy zsidóság, Angliának ugye 350 ezer zsidója van, abból a nagy többség Manchesterben és főleg Londonban él, hogy így meséltél nekem annak idején hospice-ről, börtönről, mindenfajta gyakorlati képzésről. Hogy nézett ki az, hány szemesztert foglalt le?
4: Ugye 5 évet jártam rabbi képzőbe, ebből az első év a Jeruzsálemben volt, egy modern ortodox jesivában, utána 3 év a Leo Beckben. Itt ilyen gyakorlati órák is voltak, tehát amiket említettél, ezek ilyen külön érdekességek, hogy mondjuk szédert mentünk tartani női börtönben egyébként, ami nagyon érdekes, hogy börtönben egy széder, mondjuk a szabadulásról, és oda...
3: Hány rab volt, aki részt vett ezen? Csak úgy tényleg Londonban?
4: Hát ilyen, nem tudom, ilyen 5-6 rab volt, de sajnos ott se túl jó a szociális ellátás, és igazából inkább ilyen pszichiátriai kezelésre szoruló hölgyek voltak, akik ott voltak, vagy esetleg egyébként egy nagyon aktuális téma, olyanok, akik a férjük, vagy őket bántalmazókat ölték meg, szerintem. Uh-huh. És nem voltak tehát ilyen nagyon bűnöző jellegük a jelenlévőknek, és gyakorlatilag egy társaság leült a börtönkápolnában egy széderasztal köré, és a börtönőrök együtt voltak, ők egyébként az őrök csinálták a kávét meg a raboknak is, és egyébként nagyon érdekes volt pont emiatt, hogy nem volt egy ilyen túlságosan ilyen feszült érzete az embernek, és hát végigcsináltuk a szédernek a fontosabb momentumait egy ilyen tanszéder jelleggel.
3: A börtönkápolna az egy ilyen több funkciós inter-religious, ilyen vallásközi tér volt, ahol mindig másra használták, vagy inkább keresztény jellege volt ennek, vagy ezt akár néha mecsetnek is használták?
4: Ahol voltunk, az pont egy keresztény kápolna volt, inkább keresztény felekezetek használták, de egyébként van olyan helyisége annak a börtönnek, ahol minden Angliában bevett egyház, még a Vika is, tehát ez a neopogány. Igen, felekezetnek is a különböző tárgyai, meg könyvei megtalálhatók, tehát ez ott, azok is hívhatnak ilyen lelkészt, akik ebben hisznek. Még magyar bibliát is találtam egyébként, ez egy kicsit gyanús lehet, egy kicsit sok a magyar bibliait, vagy nem tudom. De alapvetően ugye nekem úgy tűnt, hogy ezt a spirituális igényét a raboknak nagyon
3: komolyan veszik. Leo Beckben téged 12-ben avattak, ugye? Azt mondta, 12-ben, hogy jól megszám, avattak, és utána volt egy gyakorlatom Franciaországban, Svájcban, és úgy jöttél utána végül haza Magyarországra. Most ugye már egy jó pár év volt vagy a Pávó utca zsinagógában, és idén, vagyis igen, a Héber naptár szerint idén PhD-sztál is ugye megszerezted a doktori fokozatodat. Beszélgessünk a szakdolgozódról egy kicsikét, hiszen a témája az kétszeresen érdekes, mert nem csak, hogy a énekénekéről szól, de annak a rabbinikus, méghozzá a középkori kommentárok királyával, Rásival történő kommentárjával foglalkoztál kimagaslóan, hogy hogyan lehetne jellemezni mondjuk egy olyan embernek, egy mai 21. századi embernek a énekek énekét, hogy aznak mi volt a létjogosultsága a rabbik szerint, hogy bekerültett a kánonba?
4: Egy nagyon ilyen... jó kérdés, és köszönöm, hogy beszélünk erről, mert szerintem nagyon nagy jelentősége van ennek a könyvnek ma is. Azt gondolom, hogy az énekek énekenek a rabbinikus értelmezése, és amit a Rás is reprezentál, az a mának szól, tehát hogy alapvetően arról szól, hogy hogyan éljünk zsidóként, vagy mi a zsidóságnak a célja, vagy egy olyan megfogalmazása a zsidó közösségi céloknak, ami nagyon magával ragadó. Ehhez kapcsolódan, amit kérdezel, hogy került be a kánonba. Hát így, tehát hogy azért, mert meglátták a rabbik, és ugye itt rabbi Akiva különösen fontos ebben a kánonba, bekerülés, vagy aki azt mondja, hogy a kikerülés megakadályozása, szóval, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez mi történt, hogyan. A rabbi Akiva mondta azt, hogy az énekek éneke a szentek szentje. És minden irat szent, de az énekek éneke a szentek szentje, tehát egy ilyen minőségről beszélt. És mi ez a minőség? Más, hogyan ezt úgy fogalmazza meg, hogyha a Tórát nem adták volna oda a Szinai hegyén a népnek, akkor az énekek éneke önmagában elvezetné a világot. Uh-huh. Hogy maga az énekek éneke a mindenről szól, az életet átölelő energiáról, ami vezeti a világot, és ami az énekek éneke által megérthető. Ugye ezt nyilván freudi értelemben is lehetne ezt így elemezni, mint életenergia, ugye ezt tudjuk, hogy ez egy szerelmes költemény, hogyha a psátját, vagy az egyszerű olvasatát nézzük, de egy nagyon különleges, nagyon furcsa kifejezéseket használó, nagyon organikusan felépített, nem lineáris költemény. Tehát ez tényleg egy fantasztikus dolog. És Rabbi Akiva megvédte az énekek énekét, és bekerült a kánonba, vagy megmaradt benne a kánonban, és így védte meg. Tehát a fontosságát, minőségét hangsúlyozta ki.
3: Ezek voltak, ugye Rabbi Akiva első században született, másik században meghalt rabbi, ugye mártír halált hal valamikor időszámítunk szerint 135-6 körül. Ő megvédi, akkor bekerül a rabbinikus Héber Bibliába, a zsidó kánonba. De Rashi, akinek a szemüvegét vizsgáltad, és akinek a szemüvegén keresztül vizsgáltad a énekénekét, ő egy jó 1000 évvel később él. Akkor, amikor megszűnt a babiloni központ, a zsidóság szétszorodik a mediterráneumban, végülis átesik egy rehebralizáción, hiszen addig 1000 évig arámi volt a zsidóságnak a nyelve, vagy majd 1000 évig, aztán hirtelen minden kommentár héberül kezd el írni. És Rashi ennek a korszaknak egy áskenázi nagy rabbia valahol Franciaországban, Bordeaux környékén, vagy
4: Champagne
3: környékén. Borosgazda is Yeshivát is működtet. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzchaki, a keresztes háborúk alatt, vagy pont a kezdete előtt, de már a forrósodó viszonyok közepette, a egyre eldurvuló, vagy hangosabbá váló vallási disputák idején írja ezt a kommentár áradatát, ami ugye mindent kommentál, a Talmudot is, az egész Bibliát is, talán is hozzáfogható Biblia kommentátor. Ő nálam mivel tudna jellemezni az ő megközelítését, vagy az ő látásmódját, ő hova próbálja meg a második századi rabbikhoz képest, hogyan kezeli ezt a szöveget, ami ugye egy kicsit kilóg a Bibliából?
4: Több fajta megközelítés és több dolgot mondtál, ami egyébként nagyon pontosan, tehát ötösre vizsgáztál ilyen szempontból. Az egyik dolog, amit mondtál, hogy itt ugye a Rási életében van egy vallási fellendülés, ami elvezet a keresztes hadjáratokig, tehát egy gyakorlatilag egy ilyen hevültség. Tehát mondjuk az, hogy egyházszakadás van, kanossza járás, tehát ezek a nagy ilyen ugye szerzetes rendek ugye alakulnak.
3: Új koldus rendek, a domokosok, a ferencesek,
4: igen, minden igen, tehát van egy ilyen, a pápasság megerősödik a királyok a szemben, van egy ilyen vallási hév, láz, így lázban ég Európa, főleg Franciaország, és azt kell látni, hogy ez valószínű, hogy hatott ugye a zsidókra is, és hatott arra, hogy hogyan gondolkodnak, hatott Rásira, tehát én úgy érzem, hogy itt és ezt bemutattam a dolgozatomban, hogy ez így hogyan érezhető. Látszik, hogy és ez egy vitatárgya máig, én úgy mondom, hogy látszik, hogy én úgy látom, hogy Rási nem csak a hagyományt közvetítette. Rási nem csak arról beszélt, hogy a midrások vagy a Talmud hogyan értelmezi az énekek énekét, hanem van néhány saját gondolata is. És onnantól kezdve, hogy ezt a 20. század elején megjelölik, hogy ez nagyon érdekes, hogy vannak olyan Rási kommentárok, amiknek nincsenek forrásai, akkor mert úgy általában tudjuk, hogy Rási honnan merít, amikor ír valami, de van néhány dolog, és akkor miért pont ezt írja, amikor saját hangját használja. És ezek a tudósok arról beszélnek, hogy valószínű, hogy ebben célja volt, retorikai célja ezekkel a saját hangjával, a saját véleményével, és ez a retorikai cél, ez az én véleményem szerint, ez a disszertáció ugye erről szól, hogy edukatív, nevelő célzatú, és arról beszél, hogy hogyan legyen valaki jó zsidó, hogyan viszonyuljon a Tórához.
3: Péter, ez edukatív, vagy inkább már apologetikus?
4: Nagyon jó. Mi a különbség? Ugye ez a kérdés, mert ugye valami apologetikus, az már a nevelő célzatú is. Tehát, hogy igazából tehát én itt ketté osztom gyakorlatilag edukatív és apologetikus. Az edukatív az, hogy inkább befele szól, és az, hogy érezzék, hogy az emberek, a zsidók, a közösségek érezzék, hogy mondjuk azt, hogy a Shehina ott van velük a zsinagógákban, nem hagyta el Isten a zsidóságot, hiába érződik, hogy valami készülődik, valami az elnyomást éreztővé válik. Ez a Rási kihangsúlyozza azt, hogy az örökkévaló nem hagyta el Izraelt. Ehhez egyébként ugye a házasság metaforát használja, ami meg viszont ugye harmadik századtól már jelen van, mint az énekek énekének az értelmezésében, hogy ez az örökkévaló és Izrael népének a házasságáról szól. És akkor Rási kihangsúlyozza, hogy ez ez egy házasság még. Még most is egy házasság, egy nem túl jó házasság a Gálútban, a Góleszban, de eltávolodtak a felek egymástól, és egyfajta águnába került a zsidóság, vagy elzártságba.
3: Egy lehorgonyzott feleség az águnná, ugye, aki a férje a távol jár, de ő nem lehet másé.
4: Igen. De a saját bűnei miatt van így, tehát, hogyha megbánja a bűneit, akkor visszatér hozzá az örökké való. Ezt, és az az érdekes, hogy ez edukatív, de ha azt gondoljuk, hogy ez lehet apologetikus is, mert amikor az hallatszik a környezetükben, az a fajta antijudaista retorika, hogy a zsidókat elhagyta Isten, hogy már ők már csak tanúk, ugye az ágostani tanúság.
3: Igen. Szent Ágostonnak tantételes zsidósággal kapcsolatosan, de ugye ekkor jelennek meg újonnan ekkor épülő gotikus templomokban, akár a bejáratnál, akár az oltárnál a szinagóga eklézsia párosítások, ahol igen. A szinagóga mindig ugye bekötött szemű, törött zászlajú női alak, míg a eklézsia fölött ragyog a nap, és stb. Igen. Szóval, hogy ez a triumfáló egyház ellen is beszélhet ez a fajta rasi kommentátor.
4: De ilyen szempontból ez apologetikus is, mert valamilyen szinten megválaszol egy antijudaista doktrinát, és segít mondjuk egy ilyen, akkoriban nem voltak még ugye a nagy hitviták még, amikor kiállítottak egy zsidót, meg egy keresztényt, de úgy tűnik, hogy voltak nem nyilvános hitviták privát értelemben, igen. És ez más források is vannak erre. És akkor lehet, hogy ez egy felkészítő dokumentumként is használhatták, vagy azt, amit a Rási ír, ez mindenképpen használható volt ilyen vitákban, hogy azt mondják, hogy titeket már elhagyott Isten, és akkor nem, mert ez az énekek-éneke vers szól erről, ez rólunk szól. Persze a mai szemmel, amikor azt mondjuk, hogy ugye mindenkinek lehet igaz a vallási kérdésekben, egymás mellett élő igazságokról beszélhetünk, mert persze kicsit meg is mosolyoghatjuk, hogy ez miért probléma, mert hogy ő abban hisz, én meg ebben hiszek, és mind a kettő igaz lehet, de akkoriban kizáró jelleggel gondolkoztak az emberek nyilván a szövegekről, és az, hogy egy mondjuk egy énekekének miről szól.
3: Fülembe cseng, most így Rásiról beszélünk, és az értelmezéséről, fülembe cseng a Mózes első könyvének, a Bereshit könyvének a kezdő szavai, ugye, és utána Rásinál van az magyarázatban lent, hogy ugye azért kezdi a világ teremtésével a Tóra, és nem a második könyvnek a kivonulás előtti első micvájával, a hónapok fejével, vagyis a Nisszán hónap és a naptár kezdetével a Tóra a micváit és a történetét elmesélni, hogy elmondja, hogy a világ az Istenné, és annak adja azon belül a földeket, akinek akarja. Szóval újra eljön, ha azt vesszük, ez is egy apologetikus megközelítés, itt vannak a keresztes hadjáratok csatái, mindenki verekszik a Szentföldrél, de a Szentföld az Izraelé. Szóval igen. Akár az is, ott ezt is visszaköszön.
4: Igen, ez pontosan, amit mondasz, ez egy létező ilyen tudományos ilyen magyarázat a Rási, hogy miért kezd így, hogy ez egyfajta egy polémia, ez már polémia gyakorlatilag, hogy ki a Szentföld, hát nyilván nem a keresztesek, fegyverrel nem lehet elhódítani, mert ez már el van döntve valahol. De máshol, csak így említem, hogy Rási nem izgatja annyira a Szentföld, mondjuk a szentföldi micvák, vagy a Szentföld határai, meg egyáltalán az a fajta kvázi, ilyen most egy kicsit így anakronisztikus, vagy egy kvázi cionizmus, ami több mondjuk Yehuda Halevi, vagy több ilyen...
3: Rambannal is, igen. Nagyon
4: igen, jelentő. Nagyon jellemző. Rásira egyáltalán nem, tehát hogy nagyon érdekes, hogy őt tényleg a Gálút érdekli, hogy a Gálút zsidósága éljen jól, minőségi, közösségi életet éljen. És ez az énekek-énekek kommentárában nagyon érdekesen és szépen tálalva van.
3: Hol jön elő ez a minőségi élet? Vagy ez melyik passzust esetleg tudod ezt így felidézni a fejedbe, hogy még az a passzus, ahol erről a minőségi közösség életről beszél? Hogy ez melyik, hol jön ez meg?
4: Hát több passzusban nyilvánvalóan, tehát hogy nem, ez áthatja gyakorlatilag az egész kommentárt. Tehát egy része, ugye a több, és nem egy ilyen egy tömbben vannak ezek, hanem mondjuk...
3: Vissza-visszatérő
4: elem, hogy mondjuk a... Mondjuk egy motivumot, egy kertet a Rási a zsinagógáknak értelmez, és arról beszél, hogy de nyilván ez viszont már ugye Midrás meg Talmud, csak ő összegyűjtés, ez egy feltűnő retorikát kap azáltal, hogy egymás mellé rak különböző helyekről, és egy üzenetté válik ezáltal, hogy most röviden összefoglal a parafrázissal mondva gyakorlatilag, ha lejársz zsinagógába, ha ott vagy, akkor a sehiná is ott van. 6 órát tanulsz a zsinagógában, akkor kvázi megnyílnak a titkok előtted. Uh-huh. Ha a nép imádkozik a zsinagógákban, akkor az égi kórus is imádkozik, de csak akkor kezdi el énekelni az égi dalt, amikor már a lenti, tehát a zsinagógai ének is elkezdődött. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon emberi része, az, hogy a Tóra tudósok sokat szerepelnek, mint példák, mint az, hogy akik megoldják a problémákat, mint akik mindig új és új értelmezéseket találnak, és egyfajta ilyen faként, ilyen virágzó faként jelennek meg.
3: Szóval a hely és idő nem is annyira számít, hanem az aktivitás, az emberi aktivitás, a beletett input, az beletett erő és erőfeszítés az, ami igazán számít.
4: Igen,
3: Lássuk
4: igen.
3: Felfogásában, aha. Szóval itt is a most, és az lehet hétköznap is, és lehet egy zsinagóga, és nem kell hozzá egy szent történelmi legendás tér, vagy
4: abszolút, tehát hogy kvázi, ez nagyon jó, amit mondasz, a jelenben, tehát hogy jelenben, gyakorlatilag a jelenben értelmezi, tehát egyébként felsorolja a történelmi állomásait, mert, és ez a Targumra jellemző, amit a énekekének a Targumjára, ami sokkal korábbi, mint Rási, hogy egy történelmi folyamatot lát az énekek énekében, hogy minden egy korszak, stb. És ez szerepel Rásiban, de én úgy látom, hogy ami igazán szól hozzánk, az a rész, ami gyakorlatilag, és szerintem most ebben kb. Egyetértünk, hogy ma beszélgettünk erről, hogy ugye azokhoz is szól, akik nem micva tartók, tehát olyan zsidókhoz, akik nem vallásosak, és nem feltétlenül, mert nem beszél nagyon a micvákról, mint összetartó erőről, hanem arról beszél a zsinagógákról és a talán...
3: Együtt lenni, az együttlétről.
4: Az együttlétről beszél.
3: És az egész énekekről szól, az együttlétről.
4: Igen, igen. Tehát, hogy kvázi az én álmomról szól olyan szempontból, hogy még akkor is járjunk zsinagógába, ha nem tartunk ezt, meg azt, meg a masszal, és sabát, vagy kóserság nem a elvárt szintnek megfelelő, mert a közösség a legfontosabb, az, hogy együtt legyünk, együtt énekeljünk, együtt beszélgessünk a napi dolgokról.
3: Értem, akkor innen folytatjuk az énekeinek a boncolgatását, méghozzá Rási szemüvegen keresztül.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Merkava műsorának, heti adásának második szegmensében. Beszélgető partnerem, barátom, kollégám Radvánszky Péter rabbi, a Páva utcai zsinagóga rabbia, és ugye az előző részben ott hagytuk abba a beszélgetést zene előtt, hogy a doktori disszertációjának fő csapás iránya, ugye a Rashi Rabbi Shlomo Yitzhaki nevű középkori rabbinak a kommentárja, amit ugye énekekhez írt, mikre tér ki, és hogyan látja ő kicsit esetleg másképp, kicsit esetleg eredetiben ezt a nagyon érdekes bibliai művet. Beszéltünk arról, hogy egy korszakváltás határán élt, egy felfokozott vallási tombolás közepette, ahol edukálni és apologetikálni is akart, esetleg a kommentárjával, és a Péter ezt bizonyította, próbálta bizonyítani a doktoriában, viszont az Énekek éneke nem csak a különleges erotikus nyelvezetéről híres, hanem arról, hogy a 20. század, vagy a 19. század nagy zsidó vallási mozgalma, a cionizmus, ennek a könyvnek három passzusán ütközött össze, hiszen a vallásos világ, a hagyománytisztelő világ a cionizmust a talmudi értelmezések alapján, ami ebből a könyvből származó három idézethez kapcsolódik, az úgynevezett három eskühöz elutasította, hiszen azt mondta, hogy amíg nem érkezik el a messiás, addig ezek a eskük élnek. Ez a három rész nagyjából arról szól, hogy megesketi Izrael népét, hogy nem vonulnak fel szervezettem a falakra, és nem foglalják azt, nem próbálják meg visszafoglalni azt erőnek erejével, és a népeket pedig megeskedte arra, mondja a talmud értelmezés, hogy bár büntetésben van Izrael, de nem nyomják és nem sanyargatják Izraelt túlságosan. Itt szól a három eskü nagyjából a talmud értelmezésében, ami ugye ebben a könyvből vett ugye kiemelve, de azt beszéltük éppen Péterrel, hogy Rashi ezt nem így értelmezi, ezt a három részt. Azért érdekes ez különben, mert a doktori keretein belül Péter lefordította a teljes énekének anyagát, a zsinagógai használatra is akár, de hogy értelmez ezt Rashi?
1: Igen. De Rashi úgy értelmezi ezt a három esküt, hogy nem Izraelnek szól a három eskü, hanem a népeknek.
0: A Talmudban is kettő egyirányban, egy a népeknek szól, de itt azt mondta, hogy mind a három a népeknek
1: mind
0: szól.
1: Mind a három a népeknek szól, hogy ne csábítgassák Izraelt, ne térítsék el, ne térítsék meg. Uh-huh. És ott most ez nagyon érdekes, ennek nincs párhuzama. És ezért azt gondolják, hogy ennek a kommentárnak nincs midrási, meg egyéb, nem tudják, hogy honnan vette rá, és így bizonyos tudósok azt gondolják, hogy ez rá is saját gondolata, méghozzá reagál a környezetének a aktuális problémáira.
0: És megnevezhetett zsidó misszióra, szóval igen, zsidó felhívó misszióra.
1: Pontosan, tehát hogy a térítéssel szembeni ellenállásról beszél, egyébként más versekhez írt kommentárjában arról beszél, hogy nagyon ellenállóak vagyunk. Tehát, hogy a zsidók ellenállóak a térítéssel szemben, és kemény nyakúak ilyen szempontból, jó értelemben. A másik meg, tehát hogy visszatérve erre, itt meg ugye a népeknek mondja, hogy ne csábítgassátok, ne is próbáljátok meg. Mert ez egy házasság, és arra akarjátok rákényszeríteni az egyik felet, hogy törjön házasságot. Tehát, hogy ez az eskü. És ez az érdekes, hogy amit most mondasz, hogy nyilvánvalóan nem volt aktuális kérdés az ő korában az alia, tehát hogy azt gondolom, hanem az volt a kérdés, hogy hogyan élünk túl a gálutban, hogyan éljük túl az egyre erőszakosabb hittérítéseket, és hogyan reagálunk rájuk.
0: Igen, ugye talán kevesen tudják, hogy az első keresztes hadjáratok, ugye, amik főleg francia hátterűek voltak, és a harcosoknak a nagy többségét franciák adták, vagy a francia királyság alattvalói, nem véletlen, hogy a arabul ugye így sommásan a kereszteseket Frangenak nevezik, ennyire volt domináns a francia vonal a keresztesek soraiban, hogy kardjukat először azon a három rajnai közösségen, Worms, Speyer és Mainz zsidó lakosságán próbálták ki, szóval, hogy három teljes közösség tűnt el a vonuló keresztes hadak.
1: Igen.
0: Szóval ilyen komoly volt a verbális viták és egyebek mellett ilyen komoly veszélynek volt kitéve az Askenáz, az európai zsidóság. Rashi tanítványai, a toszafisták, és ugye általában ugye még egy jó 150-200 év van, ugye a Rashi utóhatása és az ő körei. Önálluk bármifajta utóhatása van ennek a fajta ilyen eredeti mestertől származó megközelítésnek? Szóval ugye, mit lehet tudni az ő utóhatásáról, tanítványairól?
1: Hát ugye a három lánya volt valószínűleg, és ugye a főbb tanítványai a vejei voltak. Egy dolog jut most eszembe, tehát ez nem a kutatási témám azért, de hogy mondom, hogy a Rásbámról tudható, tehát ugye az egyik ilyen tanítványáról, hogy egy önálló gondolkodó, tehát hogy vannak olyan meglepő kommentárjai, amik máig fejtörést okoznak. Tehát olyan szempontból, hogy ha...
0: Tudósoknak vagy az ortodox világnak?
1: Mindenkinek szerintem, mert hogy ez alapvetően, tehát a Rashinak elképesztő nagy hatása van, és nem csak azért, mert leegyszerűsíti, érthetővé teszi számunkra a Bibliát, hanem azért, mert egy eredeti gondolkodó, ami a nagy hatású eredeti gondol, aki aktualizálja a szöveget. De úgy csinálja ezt, hogy nem veszed észre, tehát hogy ezért vitatkoznak szerintem máig, hogy valójában ő most ezek, hanem hogy ezek belesimul a szövegbe, tehát a 99%-a az tényleg egy midrási, talmudi merítés, a nagyon odaillő, megfelelő, egyszerű kommentárok, és az 1% az, ami Rashi eredeti dolog. Hozzátenném a érdekesség magyar vonatkozású, hogy az első, aki felveti, és izraeli kutatók mindig kiemelik, hogy az első, aki felveti ezt, hogy Rashinak van valószínűleg eredeti kommentárja, az Gutmann Mihály, az Orzsének, tehát az akkori rabbi képzőnek ugye a rektora, aki a Hátszofében, a héber nyelvű, ez egyik első héber tudományos folyóiratban veti föl ezt a kérdést, hogy vajon Rashi forrásai eltűntek ebben az esetben, amikor nem találjuk, vagy ez Rashi sajátja. És akkor az izraeli tudósok, meg az amerikai, tehát mindenki, aki Rashival foglalkozik, az Gutmann Mihály nyomán próbál így helyezkedni, hogy vajon ez melyik másik. Nyilván én abba az irányba mentem, hogy ezek Rashi eredeti gondolatai.
0: Ugye Rashi 900 évvel ezelőtt élt, Kelet-Franciaországban borosgazda volt. Én úgy tudom, hogy ő Talmud kommentárai azok, amelyek említést tesznek Magyarországról. Ugye két példát is hallottam. Én úgy emlékszem, hogy fel a fejemben él az, hogy egyszer ugye, mintha beszélne a Tokaji Bolyról, hogy van a Eretz Hagár földje, így nevezik Magyarországot akkoriban zsidó berkekben, hogy van egy hely, ahol arany színű a bor, illetve van egy másik példa, ahol a mezuzákról beszél, hogy esetleg egy olyan ország, mint például Magyarország, ott a Vereckei hágó és a többi hágó, amin keresztül meg lehet közelíteni a Kárpát-medencét, hogy oda kéne vagy nem kéne mezuza, és akkor ez egy ilyen példának hozza csak Magyarországot, de említésre kerül Eretz Hagár, Magyarország földje. Rashit ugye, ahogy mondtad, Gutmann így előveszi, de mégis ugye a 19. századi progresszív, reformszellemű, újítani, másítani, aktualizálni kívánó rabbik garmadája, ugye mindenkinél szinte Rambam tarol, Maimonides. Rashi Gutmannon kívül így felemlegettetik, vagy beemelt tetik így a diszkuszió közepébe, vagy legalábbis mennyire van ő cincálva, elemezve és vele foglalkozva a 19. század reform szellemétől pezsgő korszakában?
1: Szerintem a... Tehát most talán a Wissenschaft des Judentumsra gondolsz, a tudományos kommentárokra, mert ugye az, hogy milyen reformmozgalom volt a 19. században, inkább a közösségeket érintette, az, hogy magukat a szövegeket hogyan közelítették meg, a radikális különbség nyilván az ortodox, vagy hagyományos felfogás és a Wissenschaft, ami elkezdte ugye a biblia kritika nyomán a zsidó biblia kritikát megteremteni. Igen. És hát foglalkoznak Rásival, de

0: elemezni és foglalkozni ezzel. Ez egy olyan projekt, olyan hatalmas feladat volt a Wissenschaftnak, tehát a zsidó tudományosságnak, ami így máig tart, tehát ugye elképesztő mennyiségű, nagy rabbinikus irodalom, amivel foglalkozni kell ilyen szempontból. Érdekelte őket, ami Rási vagy Ibn Ezra mondott az énekek énekéről, tehát mondjuk a megemlíti Grécz is ugye a nagy történész, a breszlói történész és rektor a breszlói szemináriumnak. Meg is említi, de ő is egy tudományos kommentárt fűz gyakorlatilag az énekek énekéhez, ahol a rabbinikus irodalom csak így része, mondjuk így a dolgoknak.
1: Szóval akkor Abraham Geiger vagy másnak a neve nem merült fel a te kutatásodban esetleg, vagy a magyar nagyok Löw, Lipót, Immanuel, szóval nem senkinek a neve, így az ismertebbek, talán itthoni ismertebbek között, vagy hazai, a Gutmannon kívül, úgy értem, hogy nem merült fel a név, nem futottál bele.
0: Ami igazán fontos, ugye gyakorlatilag sokat evolválódott a Rási kutatás, de ami igazán fontos, mondom, hogy ami Gutmann Mihály után történt, és különösen tehát még fölmerült, ugye az a magyar rabbi, aki például a Targumot lefordította, és nagyon szépen elemezte azt, hogy az énekekének ez írt Targum a néphez szólt, a nép nyelvén szólt, és hogy
1: ez
0: arámiul, ugye és arról szólt, hogy az egyszerű élet, az egyszerű zsidó élet az vezet a megváltáshoz, nem szentnek kell lenni, hanem egy hétköznapi embernek. És ez nagyon szépen ír erről. Azon kívül azért érdekes a 20. század, mert elkezdenek avval foglalkozni, hogy mi a különbség a psát és a drás között.
1: Igen.
0: Ez az előtt nem nagyon volt téma. És
1: akkor mondd el a fogalmakat csak így egy mondatban. Psát, az hogyan lehet jellemezni?
0: A psát, hát gyakorlatilag kontextus szerinti értelmezés jelent, hogyha egy versort úgy értelmezek, ami racionálisan, tehát körülbelül, tehát egy bibliai verset, az szerint, hogy mondjuk a szövegkörnyezetben logikus, tehát maga egyszerűnek is mondják, ugye egyszerű olvasatnak, ami logikus, racionális olvasata egy versnek. A drás, meg amikor már egyfajta kibontom, asszociálok, esetleg allegória jellegű metaforát illesztek hozzá, ez a zsidó szövegértelmezési hagyománynak a lényege, egy nagyon ősi formája a drás.
1: Tehát ezért hívjuk a Bét Midrásnak a tanházat, ugye? Kutatásnak, ez kibontásnak a helye.
0: Ez gyakorlatilag a zsidó szövegértelmezés jelenti, mert a psát az tényleg, amit máig nem tudtak nagyon bebizonyítani, de hogy lényegében Rási kezdte el az áskenázi világban, valószínűleg ugye ennek voltak bizánci arab, stb. Korábbi hagyományai, de hogy ami nálunk, ugye a zsidó hagyományban népszerűsítette a psát, az egyszerű kontextus szerinti magyarázatot, az Rási volt, ő volt a nagy kvázi reformere ennek a szövegértelmezési formának a bevezetésével.
1: Igen, azt minden hallgatónak el kell mesélnünk, hogy ugye a több száz rabbi közül, akik kommentáltak könyveket, vagy akár több könyvet is, azok közül csak egy kiemelt csokor, akiknek a szövegével együtt nyomtatják a héber bibliákat, de hogyha csak egy rabbinak jut hely egy adott Mózes könyvében, vagy egy bibliában, akkor az általában Rásinak a kommentárja. Szóval ennyire kimagasló és kiemelkedő, vagy preferált az ő szövege.
0: És olyannyira, hogy mindig ugye a belsőre nyomtatták, tehát az oldalnak a belső szére, hogyha tehát gyakorlatilag tehát a külső részén ugye más kommentárok
1: védve,
0: voltak.
1: Védve.
0: Tehát ugye a külső széle megy tönkre a könyvnek. Ugye anno nem, tudom én, 10 évre nyomtatták a könyveket, hanem
1: kézzel írták.
0: Kézzel írták, és

0: ezek most 1000 éve van, hogy vettem 1000, de amikor 800 évvel ezelőtti kódexek is tökéletes állapotban vannak.
1: Igen, igen.
0: Sokszor.
1: Rashi egy átmeneti korszakban élt még hozzá, amikor nagyon szükség volt az ő munkásságára, és ugye bár a hagyományt szűrte meg, és tálalta, és hogy ebbe bizonyult, nagyon is voltak önálló gondolatai, de maga, ahogy tálalta, az új volt teljes mértékben. Most egy hasonló korszakban élünk, végülis már 200 éve, de főleg a holokauszt után, vagy az elmúlt 30 évben a rendszerváltás után. Mik azok a tektonikus erők, táblák, amiken rajta ülünk, Peti? Hogyan látod magunkat jelen pillanatban, ebben az átmeneti korszakban?
0: Mint a zsidó közösség?
1: Zsidó közösségben, illetve mi tudunk meríteni Rashiból?
0: Igen, és ezt akkor megismétlem egy kicsit, és ezt tovább fejtegethetjük, amit mondtam korábban, hogy azt gondolom, hogy ugye nagyon sok zsidó van, akik ugye ateistának vallja magát, vagy egyszerűen...
1: Kereső, agnosztikus, nem tudja.
0: Igen. Ugye a Kovács András féle felmérésben a legutolsó helyen van a zsidó identitás, milyen tevékenységgel tartja magát fontosnak, hogy az első valahol a holokauszt identitás, és az utolsó meg a hitközség hitélen.
1: Ez a 2019-es felmérés különben.
0: Ez a korábbi, igen.
1: A 19-es?
0: Nem, azt hiszem ez a
1: korábbi. Ez a 10-20 évvel korábbi? A 99-es?
0: Igen. Okay. Nem is van, 19. De a lényeg az, hogy azt gondolom, hogy Rashi arról beszél, hogy valahol nem a hitélet számít, a Tóra nagyon számít, a közösség az igazán fontos, hanem erről a flow élményről beszél, uh-huh. Ahogy a zsinagóga és a tanházbeli létezés. Olyannyira, hogy kvázi megismétli, utal, sugal arra a tárgumi gondolatra, hogy a Sinai-hegy lényegében egy tanház volt, ahol Mózes volt a rabbi, és ott tanított meg minket, mint egy jesivában, mint egy tanházban a Tórára minket. Annyira a tárgum is, meg Rashi is a kortársaihoz akart szólni, hogy értsék, hogy mi a Sinai-hegy, hogy így beszéltek erről. Az ő szavaik szerint, tehát hogy ez az ő általuk ismert környezetet próbálták megjeleníteni, és ez szerintem ez is egy gyönyörű dolog.
1: Akkor azt mondod, hogy Rashinak az egész munkáját átlengi, vagy belengi az a fajta talmudi gondolat, hogy még hogyha nem is az ég kedvéért kezded el, csak csináld, előbb-utóbb az ég kedvéért, számíthatunk arra, hogy előbb-utóbb az ég kedvéért fogod csinálni, de addig is a legfontosabb az, hogy csináld, hogy legyél ott, részt vegyél, éld át. Éld meg a Tórát, még hogyha a hited botladozik is esetleg.
0: Ezért érdekes az, hogy nem a hitről beszél ugye a zsidóság sokszor, mert ugye az atyák tanításaitól kezdve ugye Rashig nagyon sokan beszél arról, hogy hol van a Shekhina, ott Tórát tanulnak. Tehát, hogy nem arról beszélnek, hogy nem a személyes hitről és az imádkozásról, hanem hogyha beszélünk a Tóra narratíváiról, törvényeiről, stb. Vitatjuk őket, az jelenti a jelenlét.
1: Az a flow. Nem csak a mi éljük át a flow élményt, hanem a Shekhina is ott folyik. Te tagja vagy a Rabbinical Assembly-nek, ugye a konzervatív rabikat összefogó nagy világszervezetnek, aminek a központja Amerikában van. Beszélgettünk sokszor arról, hogy ahhoz a korszakváltáshoz, amit mi megélünk Magyarországon, is kapóra jön, illetve nagyon is jól jön egy ilyen viszonyítási alap, egy standard, amit esetleg egy ilyen nagyobb kipróbált szervezetről a több száz, több ezer rabbinak a évtizedes véleményei le vannak fektetve, hogy ahhoz kössük magunkat, viszonyítsuk magunkat, mintául szolgáljon. Milyen fajta stabilizációs erőt látsz a Rabbinical Assembly-ben, amit esetleg mi nekünk tud kölcsönözni ebben a változó világban, ahol tényleg így egy ilyen nagyon heterogén közösséggel van dolgunk. Amerikai közösségkörben nem más, mint a miénk.
0: Igen, tehát a Ravnica SMD egy gyakorlatilag neológ vagy konzervatív rabbikat tömörítő világszervezet, ugye elsősorban amerikai, de valójában európai tagszervezete is van. És én úgy látom, hogy ez egy minőségbiztosítást jelent, ami azt jelenti, hogy elég erősek a követelményeik a felvételre. Nem az számít nekik, hogy honnan jössz, tehát az számít mondjuk, hogy mondjuk melyik egyetemen végeztél, igen, de utána leginkább azt nézik, hogy milyen szakmai felkészültséged van, és hogy mondjuk 2 évig dolgoztál-e már zsinagógában, és akkor egy 5 lépcsőben, nem kevésben, egy felvételt nyerhet az ember. Ezen kívül ez egy szakmai szervezet, ami gyakorlatilag szakmai tapasztalatokat osz szét a világon mindenkinek. Gyakorlatilag továbbképzések vannak folyamatosan, online továbbképzések, online tanulások, aktuális problémákkal kapcsolatos nyilatkozatokat tesznek, gyakorlatilag hetente szinte. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon aktív szervezet, nagyon sokat lehet tanulni tőlük. Eddig egy ülésen vettem részt, ami az európai szervezetet illeti, uh-huh. és héber egyébként a közös nyelv, tehát nem angol, és nagyon magas színvonalú ez a fajta európai háló. Én minden rabbinak csak ajánlani tudom, hogy csatlakozzon, többek közt neked is.
1: Igen.
0: Aki még a közepén tart itt a felvételnek, ha jól tudom.
1: Vagy... Igen, nem igazán tartok benne, még a közepén sem talán, de igen, meg voltam már vele kínálva, és minden bizony fogok jelen lehetőséggel. Ugye beszéltünk máskor, amire most nem fog idő jutni ebben a műsorban, az etikai kódexükről, amik szintén nagyon nagy támpont lehet esetleg a mi köreinkben is, hiszen sokszor nem tudjuk, hogy merre tekintsünk, amikor esetleg olyan vitás kérdésekhez érünk, amikor is nagyon is kaporolni az ő kiforrott és kipróbált hát helyzetfelismeréseik és korábbi már lezajlott ítéleteik és megközelítésük. Én köszönöm szépen a beszélgetést, Péter. Remélem, hogy hamarosan újra látlak a műsorban, és akkor folytatjuk a közös tanulást a hallgatókkal együtt.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Viszont hallásra.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Megtartották Budapesten az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a Fasori Evangélikus Templomban a zenei szolgálatot a Fasori Gimnázium pedagógusai adták. A nyitóáhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpát-aljai gyerek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát, új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, haragjukat. Az volt a célunk, hogy a gyerekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta Dizséri Ágnes, a Református Egyház Bárka osztálya határon túli programjának felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek fel miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban külföldön dolgozik, olykor az édesanya is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborba is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Ma csütörtökön felhős napos időre számíthatunk, és csak kevés helyen lehet futó zápor. 25-30 fokunk van. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Apa egy hitnaplója. Szabó István, 1966. Félárva fiú, önazonossága keresése közben az apa mitizálásába fog. De országa történelme is csak akkor áll majd helyre, ha az önmegvalósítását megelőzi a szembenézés.
1: Mindannyiunk élete történetek, narratívák küzdelmében telik. Álom és ébrellét, képzelet és valóság, gyermekkori mesék és mítoszok állnak szemben a felnőttkori, érett, racionális magyarázatokkal. Egészséges, kiegyensúlyozott emberként szükségünk van az igazra és a hamisra is, de az arányok meghatározását nem bízhatjuk a véletlenre, és a helyes út kiválasztásának felelőssége különösen a pálya és életkezdő fiatalokat terhelik. Álmodjanak szépeket, ébredjenek egészségesen. Üzeni nekünk Szabó István.
2: Köszönjük Bálint, hogy egy ilyen hosszú monológgal indítottad a rádió műsorunkat.
0: Kérlek Bálint, hogy 10 mondatba foglalja össze.
2: Így van, volt már ilyen máskor is. Hát akkor én is elkezdhetném, de nem az első mondattal, de nem. Tehát méltassuk egy kicsit ezt a filmet. Van ez a bizonyos budapesti 12.
0: De van az új budapesti 12.
2: És mind a kettőben ott igen, van, ugye?
0: Igen.
2: Aztán sokan azt mondják, hogy az egész Jancsó életmű, nem Jancsó életmű, Szabó István életműben ez a legérettebb, legeredetibb alkotás, ja. Még ha nem is erre kapta az Oscart.
0: A pályáját az úgynevezett nemzedéki trilógiával kezdi. Álmodozások kora 1965, aztán jön ez a film, amelyet ma elemzünk, és Szerelmes film 1970. Mind a háromban egyrészt önéletrajzi elemeket sorol, másrészt pedig mindig van egy kitekintése arra a nemzedékre és arra a korszakra, amelyben ezeket forgatja.
2: Hát nagyon belekezdtél. Én is kiemelnék három filmet. 1962 Makkároly megszállottak, 1964 Gál István Sodrásban, és ez szintén 64 Szabó István Álmodozások kora. Elég most a Makkároly megszállottak jára gondolunk, micsoda modern művészfilmes első három perc, nézzétek meg. Teljesen félrevezet bennünket, hogy egy csóka ott bolyong, bandukol az eső, áztatta Budapest, vagy nagyváros, tényleg még Baktat is, a nagyváros széles, tágas útjain, meg terein, és aztán ebből egy teljesen más történet lesz, de valami megváltozik ebben az időszakban. Nyilván volt egy 56, meg már nagyon várja mindenki, hogy legyen egy 63. konszolidáció, és egyszerre a régi rendezők megújulnak, nagyon vicces. Tehát az öreg Fábri Zoltán, aki már 51 óta rendesen forgat, és már van itt egy körhintánk, amit elemeztünk Bálinttal, most csinál itt egy 20 órát. Vagy itt van a Makkároly, aki szintén megújul, és Lilionfival mindannyiunk szívébe bellopta magát, és ő az, aki ezt a Megszállottak című filmet összehozza, és van még más is. És akkor jönnek az új rendezők, vicces, hogy a Makkárolynál idősebb a Jancsó, de ő új rendezőnek számít. Ő is már alkotott, de az Oldás és Kötés 1963, vagy Kósa Ferenc majd, vagy Gál István, ezek mind új, fontos embereink. És az, hogy miért, mi történik, egyrészt nagyon fontosak az új filmek, tehát itt van egy Fellini, meg Antonioni, és a franciáknál
0: francia
2: meg ez
0: új hullám.
2: Új hullám. Sőt, Jean-Luc ha Szabó István filmjeit nézzük, akkor még az a Tarkovszkira is gondolhatunk, mert főleg a Szerelmes filmnél nézhetjük, hogy szinte a tükörben is lehetnének azok a jelenetek, egy-kettő, ami itt megvan, vagy akár az Iván gyermekkorában. Szóval, hogy van egy nagy hatás, és a Szabó Istvánnál külön emeljük ki a Balázs Béla stúdiót, ami óriási lehetőség fiatalok számára. Itt vagytok, akartok, van tervetek az élettől, filmtől, csináljatok, rendezzetek rövid filmeket, gyakoroljatok, kísérletezzetek, és Szabó Istvánon látszik is, mert neki már van egy-két nagyon jó kis szuper alkotása. És akkor ami az újdonság, ez a líraiság, személyesség, vallomásos jelleg, a rendező beleszövi a filmekbe a gondolatait, töprengéseit, kételjeit, vagy akár az egész múltját, és akkor benne vagyunk az egészben, ugye?
0: A magyar történelmet hasonlóképpen az európaihoz világháborúk szabdalták a 20. században, ami többszörösen is félárvaságot, apahiányt, apátlanságot eredményezett. Ebben a korban, amelyben elérünk, akkor már nagyapátlanság is van, és apátlanság is van, és ez a film ezzel próbál számot vetni. Mindössze 3 emléke maradt az édesapjáról a mi főhősünknek. Ez nagyon ijesztő.
2: Mert 7 évesen veszíti el a rendezői én, mondjuk.
1: És, is nem vagy csak igaz, a rendezői én, egyébként a rendező is, tehát itt meg kell említeni az önéletrajzi elemeket, és tudjuk, hogy a most 88 éves Szabó Istvánnak voltak zsidó felmenői, és az ő édesapja is 45 áprilisában halt meg, ugyanúgy, mint a főszereplői. Így van, itt is egy orvos édesapáról van szó, és egyébként Szabó István egy interjújában szintén bevallotta, hogy ő is mindig orvos akart lenni.
2: Igen, csak azért mondtam úgy, hogy rendezői én, mert hogy nyilván...
0: Játszik ezzel.
2: Igen. Tehát nyilván benne van a játék, hogy akkor ezt most kiterjesztjük a film kedvéért. Nem biztos, hogy Szabó István azt képzelte, hogy az apja partizán volt, vagy ennyire ezt képzelte. De engem ez ütött meg, hogy nekem ugye egy 4 éves gyerekem van, de hogyha én most nem meghalnék egy műtétben, akkor kb. 4 évesnél elképzelem, hogy 4 emlék marad, így 7 évesnél azért talán már több megmaradna, nem?
1: Persze.
0: És ez egy nyomozás ez a film, mert hogy akkor a 3 emlék vagy igazak, vagy nem, nyilván igazak, csak ahogy idősödik az ember, mindenfajta fénytörésekbe kerülnek, és erre rakódnak rá képzelgések, álmodozások, mítizálások, mi pedig ugye közben ismerjük meg az egész történetet, és akkor nem tudjuk, hogy mi igaz, mi nem, vagy sejtjük éppen, csak jó lenne összeállítani valamit. Tehát maga a film is egy nyomozás, a utolsó részben pedig konkrétan, szinte dokumentumfilmszerűen ellátogat édesapja szülőfalujába, Adorján pusztára, és ott hát lezárja ezt a nyomozást, hogy aztán elkezdhesse a saját életét.
1: Örülök, hogy behoztad a nyomozást, mert ebben a filmben több műfaj sajátosságai keverednek egymással. No. Nem tudom, ti mennyit számoltatok meg.
0: 11-et.
1: Licitálhatunk egymásra. Az biztos, hogy a történetvezetése az epizódikus szerkezetekből áll, asszociatív gyorsmontás, ezt már te is említetted, Szabolcs, de van itt egy nemzedéki közérzet film, műfaj, kifejezés, amivel illetni tudjuk a filmet, és ezt kicsit el kell választani az Így jöttem filmektől, Jancsó Miklós nyomán, 65, ez a film 66, egyébként csodálatos, milyen gyorsan haladt ez a kor, és 68-ban már, ahogy említettétek, a budapesti 12-be beválasztják, azért ez eléggé jól esetett a rendezőnek. Tehát van egy Így jöttem film vetülete, egy önvallomás, egy nosztalgia a saját gyermekkorával kapcsolatban, de kitágíthatjuk a kört, tehát a nemzedéki közérzet film kifejezésnek megfelelően itt egy egész generációról van szó.
2: Na, már nagyon fontos dolgot mondasz, mert szokták úgy is a 3 nagy filmet így külön választani, hogy az álmodozások kora az a miről szól, a nemzedékről, a fiatal értelmiségi nemzedék, ahogy keresi a helyét. Egyébként hogy szokták ezt mondani?
1: Tudod, hogy mi a kedvenc mondatom abból? 20 és 30 éves kora között a legértelmesebb az ember. Ezt fölírtam magamnak.
2: És várjál, hogy hívják mostanában? Kapunyítási pánik, vagy nehézségek?
0: De mi már tudjuk, hogy 50 éves kor után a legértelmesebb
2: így van,
0: az
2: akkor
0: ember.
2: Itt a fiúra helyezzük a fókuszt, és mondják, hogy ez a legpszichológiaibb, meg legbelső film, itt számol le a felettes énnel, nem csak az apjával. És a harmadik, a szerelmes film, ott nyilván a nevéből is sejtjük, hogy azért itt szerelemmel van dolgunk, de azért mindegyikben ott van a nő például. Tehát, hogy ahogyan ebben is ott van a nemzedék, nem csak a Halász Judit, várják.
0: De főként.
1: De ő
0: hát
1: is.
0: A szerelmes filmben ő van.
2: Igen, de hogy a... Várjál, van a súlyok, van. És súlyok Éva talán, meg a Béres Ilona.
1: Így van.
2: Igen. Egyébként a Béres Ilonát azt azért hoznám ide kapcsolatként, mert vannak olyan motivumok, amik mindegyik filmben benne vannak, és akár még túl is lépnek Szabó Istvánon, akár az óra.
0: Azért a fő műfaja ennek a filmünknek ez a felnövés történet, mert hogy igen, keresi az édesapját, két részből áll ez a film, az első részben a gyerekkori kalandjai vannak, a második részben a fiatal felnőttkori egyetemista kalandjai. E keresés közben bújik ki édesapjának az árnyékából, és kezdi megtalálni önmagát, és az utolsó előtti és utolsó jelenet az a kettő, amikor hát rászánja magát, hogy hát az apja nélkül, vagy az édesapját a múltba hagyva a saját életébe kezd.
2: Milyen érdekes az, én még maradnék annál a gondolatnál, hogy ez az apa-fiú konfliktus vagy hiány, ez is megjelenik Oldás és kötés Tízzer napban, de hogy itt a Szabó Istvánba kapaszkodva, és ebbe a műfajba, felnövésfilmekbe a Megáll az időben is ott beszéltünk, vagy Megáll az időnél a apa hiányról, és a most milyen érdekes, a Moszkva térben, ahol az óra, mint indító motivum, meg a Béres Ilona is felbukkan tanárnőként.
1: Igen, az is egy kultuszfilm lett.
2: Én nem véletlenül. Engem egy személyes kérdés azért foglalkoztat, nem gondolnátok, nem néztétek volna ki belőlem. Volt-e olyan közeli rokonotok, akit relatíve korán vesztettetek el? Nem kell erre válaszolni.
0: Nekem a nagymamám testvére ilyen példaképnek számít, azért nem annyira korán vesztettem el, de 10-es éveim elején, és egy ilyen nagy férfi ideál nekem.
2: Na értem, és úgy kérdezem, hogy ő is a te képzeletedben oly módon nagyra és még nagyobbra nőtt, mint itt a Szabó István gyerek figurájának a képzeletében az édesapa?
0: Igen, tehát őt sem hagyta érintetlenül a történelem, most nem fogunk kitérni a teljes 20. századot fölölelő életére, de hogy az mindenképp mitizálásra került általam, hogy ő neki mit jelentett férfinak lenni ezekben a korokban, és itt most nem a szerelmi életére gondolok, hanem a kiállására, az egyenes gerincére, a döntéseire kulcshelyzetekben.
2: Mert én magamnál ezt tettem észre, hogy a nagypapám, akit leghamarabb veszítettem el 13-14 éves koromban, talán az ő útjához, mondhatnám, hogy az ő útjának nyomvonalá haladok csomó szempontból. Őhozzá vagyok a legközelebb a rokonaim, felmenőim közül, és lehet, hogy ennek is szerepe volt benne.
0: A három emlék, ami előkerül a filmben, soroljuk föl ezt, édesapja kertben kergeti a madarakat, édesapja dolgozik orvosként,
2: kórházban
0: befejezte az operációt, meglátogatja őt a fia, illetve édesapja hazaér a munkából, és átöleli a gyerekét.
2: Hát meg fölemeli,
0: és akkor itt összeszövődik a kamera, meg az, hogy mi a nézők, kik vagyunk, mintha minket ölelne, hát mintha minket nézne. Itt kerülünk bele tulajdonképpen a filmbe.
2: Nagyon érdekes. Nekem a COVID idején volt egy ilyen élményem, hogy egy baráti beszélgetést szerveztünk. Igazából bármi lehetett volna, csak valaki a kameráját áthelyezte valahova máshova, és én fizikailag megértem, újra éltem a gyerekkoromat azáltal, hogy ő engem ide-oda helyezgetett. Pedig csak a nézőpont változott az én számomra. Érdemes ezt kipróbálni. Ennek a filmnek van narrátora? Mert ugye az Álmodozásoknál van, mint a Szerelmesnél is lenne.
1: Van, de és mi? A főszereplő folyamatosan egyes szám harmadik szemében beszél önmagáról.
0: És meddig beszél addig? A temetés jelenetig ott átvált egyes szám első személybe.
2: Ez nem tűnt fel. Mert nagyon érdekes, mert ezzel az egész filmre azért jellemző sok esetben a líraiság, vagy a trilógiára, és ezzel így ellenpontozza, nem? Egy ilyen távolságtartó.
0: Epika felertolja.
2: Igen, távolságot képez. Az elején, ugye a címet szerintem nem fejtettük ki, tehát az apa részt azt akár igen, és még fejtegetjük, de hogy a hit naplója, egy hit naplója, nem a hit naplója. Mi itt a hit?
0: De valahogy elképzeli ezt az édesapát hősnek, és aztán kiszínezi ezeket a történeteket, ez egyben alkalmat ad Szabó Istvánnak arra, hogy zsánerfilmeket, műfaj filmeket forgasson röviden, tehát például a szovjet partizán filmet, vagy például a James Bond-szerű kémtörténetet, ezek ilyen parodisztikus módon leforgatott műfaji kitekintések, és hát ő hisz az édesapjában, csak aztán szembesülnie kell Adorján pusztán a valósággal, ami nem egy teljes lerombolás, tehát nem maga volt a sátán az ő édesapja, inkább a középszint lehozás. Tehát úgy tűnik, hogy egy teljes átlagemberről van szó.
2: Most volt nekem szerencsém múlt héten Tatabányára látogatni, és ott fölmerült a buszon egy kvízben, hogy melyik magyar film, melyik magyar filmrendező kapcsolódik Tatabányához, és akkor azért mindenképpen kimondanám, hogy Szabó István töltötte ott az orvos édesapja miatt élete első 6-7 évét, és én úgy tudom, hogy ott is vettek föl jeleneteket, például ahogy ott látjuk a csilléket föl alá haladni.
1: Nekem azért tetszett nagyon ez az alcím, mert elmond sok mindent, amit például a narratív pszichológia is állít. Tehát, hogy az én identitásunk, a személyiségünk az egy folyamatosan íródó történet. És az embernek az a célja, hogy mindig egy koherens elbeszélésé fűzze össze életének a cselekményeit, csak erre holisztikusan kell rátekintenünk.
0: Egészlegesen.
1: Egészlegesen, köszönöm szépen a magyarítást, mert hogy van egy személyes életünk, és van egy családtörténetünk. És ha az egyik nem egészíti ki úgy a másikat, vagy leuralja azt, akkor itt a psziché is el fog billenni.
2: De a hit szót egy nem... Már ilyen marxista megközelítéssel lejjebb nyomkodja?
0: Aha, hogy ez csak egy hit. Igen. Tehát nem a valóság, nem a megtörtént dolog, hanem csak híve van. Lehet ez is, én még a narratívára elbeszélésre reagálnék, mert az két másik helyen is fontos, az egyik az a szerelmi kapcsolat, a két szerelmes, különösen a kölcsönös a kapcsolatuk, és nem elszerelmeskednek egymás mellett, akkor egy közös történetet mesél egymásnak, és amikor az egyikőjük szakítás felé viszi a gondolatait, akkor ez a két narratíva, két nagy elbeszélés, vagy közép elbeszélés kezd elcsúszni.
2: Szerintem azért közben is más lesz az az elbeszélés, még ha a legforróbb is a szerelem.
0: Okay, de a párbeszédben,
2: mémeket szoktak alkotni.
0: A párbeszédben egyeztetjük az elbeszéléseinket. Tehát én ezt értem, hogyha nem beszélik meg, hogy ők milyen történetbe ágyazzák éppen
2: értem.
0: A szerelmüket.
2: Vannak olyan szituációk, de az meg megint. Tehát az, hogy a szerelmet hogyan meséli a ti randitokat, meg az, hogy te hogyan meséled, az valószínűleg teljesen más, még ha a legmagasabb hőfokon éltétek meg. És akkor van egy harmadik elbeszélés, egy ilyen kompromisszumos, amikor karácsonykor előjön és anekdot otázunk a nyaralásunkról.
0: Jó, de én inkább VJ prop mese morfológiájára gondolok, hogy mi a mi történetünk, hogy nagyon távolról indulunk, és aztán különböző akadályokat leküzdve megfogjuk egymás közét, és most már a sárkány sem árthat nekünk, vagy pedig rögtön egymásba szeretünk, de aztán eltávolodunk, világot látunk, de aztán újra szövetséget kötünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy a váza, az ív hogyan van elmesélve, hogy ez most ez a nagy találkozás, vagy pedig ez ugye a szakításnál kezd átalakulni, aztán visszatérhetünk az apára, csak fontos a narratíva, kezd átalakulni, hogy végül is csak összesodródtunk, és mit tudom én, értem. De aztán rájöttünk,
2: nem
0: hogy ez csak egy
2: olyan
0: hazugság az egész.
2: Igen.
0: És a harmadik az a politika, nem akarok politizálni, de politikában fontos, hogy legyen narratíva, ha pedig kormányváltás van, akkor még jobban érezzük azt, hogy az egyik narratíva, hogy próbálja átvenni a másik helyét. Nyilván a történelem ezeket majd kiküzdi.
2: Nem csak, hanem egy kormányváltásnál ott az egyik narratíva akár meg is bukik bizonyos értelemben. Ha már egyik győz, a másik meg elbukik.
1: Hát ha már narratíva, nekem az jutott itt eszembe, hogy ez a szegény gyermek hazudott reggel, éjjel meg este az édesapja miatt. Azért igen. A narratívában...
2: Az édesapja miatt? Ez tök izgalmas lenne megnézni, hogy miért hazudik ez a gyerek.
1: Apakép hiánya miatt.
2: Egyébként nekem azt tetszett, ebbe gondolkodtam bele, hogyha nem járna az iskolába, valószínűleg akkor is hazudozna. Mármint, hogy amikor elkezdjük torzítani a múltunkat, meg amit még hozzáképzelünk, akkor is minden ember hazudik. De hogy ő egy iskolai helyzet miatt még és aztán minden gyerek hazudik valamilyen szinten az iskolában, ezek így összetorlódnak.
0: Én filmelemzőnek hazudom magam, és egy podcasten van, egy rádióban.
2: Igen, és bizonyos értelemben ez a gyerek ez karikíroz bennünket, felnőtteket.
0: Karikó ahogy Katalin.
2: Ahogy itt hazudozik. Csak igen. Szemérmes, mi szemérmesebben és hihetőbben hazudunk.
1: Hát legalábbis
2: észre
1: reméljük.
2: És észre se vesszük mindezt.
0: Na mondd a hazugságot, Bálint.
2: Mondj egyet.
0: Már nem egyet, hanem mondom
2: az összeset.
1: Én csak igazat tudok mondani.
0: Az anyja is
1: ez önmagában is egy hazugság.
0: Is
1: de azért egy idő után már bennetek is fölmerült, nem hogy azért normális, hogy ezt a folyamatos hazudozást hallgatjuk végig. Tehát megverik azért, mert hazudik ugye az iskolában, mert nem áll föl, akkor, amikor a tanár úr azt mondja, hogy álljon föl az, akinek a szülei már meghaltak, mert ő kakaót kap.
2: És akkor itt álljunk meg ennél a jelenetnél, és akkor folytasd majd utána. Tehát ez olyan, mint a katona vicc, amikor, tehát micsoda kegyetlen korban vagyunk, hogy álljon fel az, akinek meghalt az édesapja.
0: Maga is, Kovács.
2: Szóval, hogy így, és akkor, ha ennyi műfaj van, akkor még egy műfajt behoznék, de folytasd, kérlek.
1: Hát, hogy ott azért verik meg, mert nem állt föl, aztán meg azért is hazudik, hogy ne verjék őt tovább. Tehát
0: az
1: egy ilyen dupla hazugságban
0: kerül. Igen, de az is benne van, hogy totalitárius diktatúrában vagyunk, amikor a filmban, és most ezt az egész kommunizmusra mondom, nyilván különösen az 50-es évekre, és ott hazudni kell, vagy tehát a rendszer is hazudik, illetve a kis állampolgár is újra és újra farigcsálni kénytelen a történeteit. És ezt meg
2: a történet
0: is,
2: elején azért még nincs totalitárius diktatúra.
0: De ott az iskolában már van.
2: Nem, tehát van egy pillanat, amikor már leszedik a Szent Benedek táblát,
0: igen, és megvádolják, hogy az apja is.
2: Igen, de az elején ott még egy akár egy ilyen már paptanár van ott.
1: Az, így van. Az nagyon menő, amikor motorozik.
0: Igen, de 45-ben is rendszerváltás van, és 56-ban is hát egy rövid rendszerváltás van, és egy rendszerváltáskor az embernek újra kell kalibrálnia a hazugságait, nem, hanem az igazságait.
2: Hát meg a hazugságokban is, az a nehéz, hogy következetesen hazudozom, vagy pedig ilyenkor lehet egyszerűbb keveset hazudni, és azokat így megjegyezni magam számára, mert itt gyerekként szerintem az a veszélyes, amikor ma ezt hazudom, holnap azt, és akkor egy ellenmondásba keveredek.
1: Hát egy hazugság spirálba persze. Na most azt lehet tudni azért a pszichológia alapján, most nagyon szeretek erre hivatkozni, de hogy a gyermekek 5 éves korban értik meg, hogy mit jelent a hazugság, és 7 éves koron túlon annyira ez azért már nem jellemző, és itt a végén azt látjuk, itt van egy imposztor szindróma bontakozik ki az ő álmában,
0: igen,
1: amikor úgy érzi, hogy üldözik, mert hogy a saját édesapjának a kabátját ellopja. Az egy gyönyörű jelenet egyébként, és akkor ő utána ébredt föl, így a szószoros értelmében is az álmából, meg a hazudozásból is, és bennem ez merült föl, hogy azért mi kellett ehhez az igazmondás fordulatához. Tehát, hogy szerintetek miért vágták el így nála hirtelen a hazudozást? Emiatt az álom miatt ennyire megborította volna, vagy ugye álom az álomban, akkor eszünkbe juthat Madács, hogy Ádám is azáltal nem lesz öngyilkos, hogy kiderül, hogy apa lesz. És ebben az álomban is fölmerül, hogy ő apa lesz. Tehát, hogy lehet, hogy a generációs traumák azáltal is megszakadhatnak, hogyha nem te vagy a tápláléklánc legalján, hanem érkezik még alád is egy új generáció, és akkor meg kell emberelned magad.
0: Ami nagy törés a magyar történelemben is, és a filmben is, az 1956, és a törés szót használom, mert ugye van egy óra, mennyire szimbolikus, amelyet édesapjától örököl, néha fölvesz, azzal próbál csajozni, és ez az óra egy ilyen álhősies feladat teljesítés közben el is törik. Az álhősiest úgy értem, hogy az tényleg hősies, hogy ő zászlót szerez, csak mire visszaviszi a zászlót, kiderült, hogy további 150 ember is sokkal hamarabb, mint ő már szerzett
2: zászlót. Ez ismerős sem fog majd belefutni egy másik jelenetbe,
0: és akkor,
2: hogy amit egyedül csinálok, azt mindenkit teszi.
0: Igen, az utolsó jelenetre gondolsz, az úszásra gondolsz. De még a megáll az időre már utaltunk, megint utalok, megáll az idő, eltörik az óra, ott is 56-ban áll meg az idő, és itt is 56-ban áll meg az idő. Ez az óra eltörés És akkor ez lehet, hogy részben válasz a kérdésedre, Bálint, hogy ez egy fontos elem a felnevésben is, és fontos elem a szembesülésben is. Apát utánoztam, a kitalált apa, kitalált hőstettét utánoztam az álhőstettemmel 56-ban. Eltörik az óra.
2: Van nagyon sok egyéb műfaj is, vendégként megjelenik ebben a filmben. Egyrészt a filmhíradók. Nagyon vicces, mert ezek egyszerre nagyon brutális jelenteket néznek a filmhíradókban, amelyeket tényleg kemény lehet nagy moziban nézni. Igaz, hogy utána megnézünk egy pár gyilkosságot a moziban, de ezek igazi gyilkosságok, igaz, hogy nem most, hanem már egy picit korábban. Zárójel, ezek fönt megtalálhatók az online filmhíradók bázisán, és az eredeti szinkron, vagy az eredeti narráció az sokkal-sokkal brutálisabb. Én egyébként beviszem ezeket töri órára is, olyan vegyesen, mosolygósan és rettegve hallgatjuk ezeket a hogy hozzák haza a háborús bűnösöket. A másik érdekesség, amin gondolkodtam, az a akciófilmek jelenetei, hogy mit ér az a néző? Izgulunk, vagy nevetünk?
1: Nevetünk.
2: Igen?
1: Én azt hiszem, hogy azért ezek elég burleskbe ágyazva jelennek meg. Tehát egy Bud Spencer, Terence Hill film juthat az eszünkbe. Bár azokat sose láttam, de én azokat csak rosszabbnak tudom elképzelni, mint ezeket a jeleneteket. Tehát az nagyon komikus, ahogy ott dobálják az üvegeket egymásra. Vagy a motoros üldözős jelenetek.
2: De nem szerencsétlenkednek, mint a Chaplini jelenetekben, csak...
1: Nem, de azért rájátszanak rendesen. Aha. Ezekre.
2: Zárójel, mindenképpen említsük meg a filmnek az operatőrét.
0: Sára Sándor.
2: És a Sára Sándorról meg azt szokták mondani, hogy ő anti-új hullámos. Nagyon lenézte az új hullámnak a különböző kamerás, így van, eszközeit. Ehhez képest, tehát ő is bedobott párat.
0: Fontos, és talán a magyar filmtörténet egyik kulcsjelenete, amikor statisztaként a Lánchídon mennek. Ugye ez a film, amit ott forgatnak a Lánchídon, az a zsidóság deportálásáról szól. Keretlegények terelgetik a zsidókat, és ők statisztákat játszanak, aztán később kérdő, hogy a lány is, aki ott statiszta, ő maga is zsidó, illetve
2: a
0: főszereplő
2: is.
0: Fiunk is zsidó, és mind a kettő kicsit másképp viszonyul a zsidóságához. Pláne, hogy a jelenetben, és ez innentől nagyon csodálatos, már az is, egyébként az is csodálatos, hogy a rendező üvöltözik velük, mint ha keretlegény lenne, igen, de aztán hirtelen cserélnie kell a fiúnak, mert kevés van nyilasból, és akkor legyél olyan kedves.
2: Apáj gyilkosait, egy 3 perces
0: és azt is nagyon jól játsz egyébként.
1: De ez egy gyönyörű jelenet, amely ugye azt ábrázolja, hogy a sorsfintora tulajdonképpen, hogy ki melyik oldalra születik, és nekem eszembe jutott Kertész Imre sorstalansága, föl is ütöttem, az 75-ben kerül publikálásra, tehát hogy tulajdonképpen Szabó István megelőzi ezt a monumentális művet, és abban Gyuri mond egy történetet a szomszédlánynak, ott vitatkoznak, hogy most a zsidók különbözők-e vagy sem, hogy lehet ezt fölfogni, hogy miért gyűlölik őt a vallása miatt, gyerekekről van szó. És Gyuri mesél egy történetet, amiben a koldus és a királyfi megszólalásig hasonlítanak egymásra, aztán szerepet cserélnek, királyfiból lesz koldus, koldusból királyfi, és azt mondja Gyuri, hogy a sárga csillag is ilyen. Hiszen ha véletlenül elcserélték volna őt a kórházban egy nem zsidó család gyermekével, akkor most ő viselni a sárga csillagot.
0: Kemény, sorstalanság történik
2: és velük. Akkor ez a jelenet, ez előkészíti egyrészt azt, amikor ő a lányjal a Dunaparton sétál, azért ez fontos.
0: A lány nyomasztja több ezer év zsidó története, a fiú pedig keresi a múltját. Tehát ő neki pont az ellenkezője, hogy ki az én apám, mi az a hagyomány, amit tovább vihetni.
2: Zárójel, úgy tudom, hogy a zsidósághoz tartozásról nem nagyon volt szokás eddig magyar filmben beszélgetni így. És nagyon érdekes ebben a jelenetben, hogy csajjal beszélget, már felnőtt férfiről beszélünk, és még mindig hazudozik az apjáról. És akkor ott egyiket van egy váltás, zárójel, a villamosos jelenet, ami megtanul az egyik legszebb jelenet a magyar filmtörténetben, ahol egyszer csak megtolnak egy villamost, és közben talán Bachot hallgatunk, és mindenfajta ragasztmányok vannak ezen a villamoson? Mit jelképez ez a villamos, a szabadságot, vagy az új életet?
0: Összefogás, nép összefogása. Az apa fontos szerepet visz ennek a villamosnak az elmozdításában.
2: És akkor utána is föltűnik a Halász Judit, hogy szabadság, vagy azt hiszem őt, vagy csak az ő hangja. Már az elején is ott van a szabadság újságkiáltása, biztos tudjátok ti is nagyon jó, hogy mire utalnak itt. A Máriási Félix, ugye ő az ő rendező tanáruk volt, és az ő, ha mindjárt mondom a filmének a címét.
1: Szabolcs fejből tudja. Na, pedig hazudhattál volna valamit,
2: Szabolcs. A Budapesti tavasz. Nak a záró jelenete ez a szabadság. Aha. Arra utal, az előtt tiszteleg ezzel a jelenettel.
0: Nekem fontos itt az Apa című filmben, hogy az anya is hazudik, füllent.
1: Tolnai Klári.
0: Kisgyerekének ő is kiszínez valamit, meg olyan furcsán hallgat apukáról. És az igazságot nem ismerjük meg a Dorján pusztán, de azért sejtetések vannak. Egyrészt afelé, hogy az apában olyan nagyon nagy különleges dolog nem volt, de afelé is, hogy volt ott valami megcsalás, és nem is teljesen biztos, hogy ő az apa, de erre nem kapunk választ. Részben azért, mert a tanuk már alig emlékeznek erre a középszerű figurára, illetve azért, mert mintha megállna a nyomozásban az apa is, tehát hogy ennyi talán elég neki ebből.
1: Azért fontos részletek kiderülnek valóban azon túl, hogy egy egyszerű emberről van szó, hát megértette magát a bányászokkal, minden reggel megivott egy felest, zseniális, nagy magyar volt, ahogy Tolnai Klári olyan lenézően ezt így meg is említi, de hogy azért ez az édesapa használta Magyarországon először az evipánt, ami egy altató volt, és akkor megint ennél a szimbolikánál vagyunk, hogy álom és ébrellét.
2: Az altató az, ami segít abban, hogy ez ne folyjon össze, nem?
1: Az altató az, ami tulajdonképpen a mítosz, ami kicsit elnyom, jól esik nekünk.
2: Nem, én azt gondolom, ez altató révén sikerül nekem aludnom, és a nappalt és az éjszakát újra ketté tudom választani, és, mert ha nem használok altatót, akkor nappal is ilyen fél kómás állapotban álmodom.
1: Igen, ez már az egészséges szintézis szerintem.
0: A két fontos jelenet van a végén. Na. Az egyik az a Duna átúszása. Ugye úgy fogalmaz, hogy át kell úsznom a Dunát, egyedül kell csinálnom valamit a magam erejéből. Nem mesélni, hogy apa átúszta.
2: És, sikerül vagy nem sikerül?
0: És ez közvetlenül azon jelenet után van, amikor a zsidókról beszélgetnek, meg a zsidóságról, akiket a Duna mellett beszélgetnek erről, akiknek egy részét a Dunába lőtték, és először őt látjuk egyedül, aztán látszik, hogy mögötte még egy csomó ember van, tehát itt van egy áthallás, illetve maga a rendező is ott úszik, tehát egy egész nemzedék együtt úszik ezzel az emberrel, ami megint oké, apa nélkül csinálja, de azért a nemzedékével együtt csinálja, tehát egyedül is csinálja, meg de közösségben
2: mi, de
0: is
2: mondd
0: csinálja.
2: El újra ezt az idézetet, tehát mi volt?
0: Át kell úsznom a Dunát.
2: Megcsinálja? Ezt megcsinálja.
0: Igen,
2: meg. Másik?
0: Egyedül kell csinálnom
2: egyedül,
0: valamit a maga erejéből. Nem,
2: de a maga erejéből szerintem fontos.
0: És nem mesélni, hogy apa átúszta, mesélheti, de úszta.
2: Akkor
0: a
2: négyből végül is azért három teljesül, mert a maga erejéből megcsinálja. Uh-huh. Más kérdés, hogy nem egyedül, de erről nem biztos, hogy ő tehet. Lehet, hogy azért van mögötte annyi ember, mert hogy őt követik.
1: Igen, mondjuk én elgondolkodtam ezen, hogy ez mennyire hősies dolog átúszni a Dunát, tehát hogy van-e ennek értelme, inkább alkothatna valami egyedülálló művet, nem tudom, festhetne, vagy színészkedhetne, de nem ez a lényeg, hanem vannak itt áthallások, persze, hát egy József Attila idézettel kezdődik a film.
2: Mint ahogy általában úgy, a többi filmjét is azzal kezdi. Meg ebben a
1: nagyon helyes. Nagyon
2: a tanút
1: helyes.
2: Is József Attila idézettel kezdik.
0: Meg Marx.
1: Úgy nézek farkas szemet, emberarcú a hiányoddal, ezzel kezdődik a film, és tulajdonképpen bevághatta volna, de hát a művelt néző egyébként is magában sorolja a Dunánál sorait. Én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelent, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai.
0: Nagyon szép, jókat hozol. mégsem ez az utolsó jelenet, hanem a halottak napja, és kiderül, hogy az apja újra lett temetve, A-ból B-be át lett hozva valami miatt. Az mint egy, hát leszámolás nem az apjával, hanem a hamis apa emlékére, hogy az apám, és most már békében nyugodhatik a földben, ő pedig neki állhat az alkotó erőnek ezzel az üzenettel nagyon... ér véget a film.
2: Keretes, igen, de van egy fontos
1: szerkezet.
2: És van egy fontos pillanat, tehát a temetőben eleve azért nem szoktunk rágyújtani annyira, legalábbis azt gondolnám, hogy az nem annyira szép, illedelmes dolog, viszont ő ott dohányzik a saját apja sírjánál, és ugye a cigarettázásban van valami hát felnövés történeti pillanat is, hogy én már felnőtt vagyok gyerekként, és én már rágyújtok, és ebben érzek egy ilyen gesztust, hogy én már apa, most nem mondok csúnya szót, én itt vagyok, szemben veled, és most itt rágyújtok. Tehát én érzek egy ilyen bevállalást.
1: Így van, illetve van egy folyamatosság az édesapja és ő közötte, hiszen ugye az édesapja is, amikor hát az szívja a cigarettát, és úgy veszi föl a
2: tényleg. Hát így kell gyereket fölemelni, hogy közben a szájban ott van a cigi.
0: Szívó szájában a bláz. Bálint András játssza mind a három filmben ezt a szerzői alter egót.
1: És ezt a filmet már rá is írta Szabó István. Ugye amikor kiválasztotta őt még az álmodozások korába, akkor Bálint András főiskolás hallgató volt.
2: A filmnek biztos az erejéhez hozzátett, hogy ellentétes hangulatokat kever Szabó István lírát iróniával, érzéseket a rációval. A másik, ami megfeltűn nekünk, hogy nagyon sokszor azért is kiszámíthatatlan a film, mert a gyermeki asszociációs logikát követi felnőtt film, mert nem felnőtt filmként, hanem film, felnőtten elkövetett filmként, ahogy az orvosi könyv után jönne a latin nyelv, meg az idegen nyelvek, majd a német nyelv, és aztán már ott is tartunk, hogy körbe bicajozzák Németországot.
0: Nem tudom, hová tartozom, nem tudom, hová akarok tartozni, és nem tudom, hová kellene tartoznom. Apa, egy hit naplója, Szabó István, 1966. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Bátorító üzenet azoknak, akik gyakorolják az önuralmat és mértékletesen élnek. Napjainkban egyre többet hallunk századunk emberének minden eddigi kort messze meghaladó, önromboló életmódjáról. Környezetszennyeződés, alkoholizmus, dohányzás, kábítószer és túlzott gyógyszerfogyasztás. Sorolhatnánk tovább, amelyek következménye ideg- és elmebetegség, öngyilkosság megnövekedése. A rohanó, időhiánnyal küszködő, különböző problémákkal megterhelt, idegnyugtatókon, fekete kávén, energiaitalon élő, 21. századi, nagy eredményeket elért ember megoldásért kiállt. Isten megszólítja az önpusztító életet folytató embert, és szeretettel tanácsolja, kivezető utat mutatva. Amint Pál apostol írja levelében munkatársának Titusnak, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Isten kegyelme megmentő, szabadító, gyógyító kegyelem, amely megtanítja az embert a jóra, a helyes, mértékletes, tiszta életre. A mértékletesség fogalma csak az Új Szövetségben fordul elő. Két szót is találunk rá. Az egyik az, amit önuralomnak, önmegtartóztatásnak, fegyelmezettségnek fordítanak. A másik kifejezés pedig higgadtságot, józan és mértékletes életmódot, erkölcsösséget, tisztaságot, önmegtagadást jelent az élet minden területén. A mértékletesség nem önsanyargatás, hanem olyan erkölcsi magatartásmód, amikor valaki szilárdan kézben tartja szenvedélyeinek, vágyainak, gondolatainak gyeplőjét, és nem ad azoknak több szabadságot, mint amennyit a józan ész megenged. Az egészség áldás, de sajnos csak kevesen becsülik meg. Rossz szokásokkal, éjszakázással, egészségtelen táplálkozással aláássuk a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket. A mozgás elhanyagolásával, túlfeszített szellemi és fizikai munkával zavart okozunk idegrendszerünkben. Nagyon fontos, hogy minden tevékenységünkben mértéket tartsunk. Étkezésben, munkában, tanulásban, kikapcsolódásban. Ha valaki olyan életmódot folytat, amely feleslegesen emészti erőit és gyengíti értelmét, vétkezik Isten és önmaga ellen. Pál apostol példaként állítja elénk a régi görögök versenyfutását, amit a korintusi gyülekezetnek írott első levelében olvashatunk az egyszerű fordítás szerint. Tudjátok, hogy versenypályán sok versenyző fut, de csak egyikük lesz a győztes, és ő kapja a díjat. Úgy fussatok hát, hogy győzzetek. Minden sportoló, aki versenyre készül, nagy önuralommal végzi az edzéseket, és minden tekintetben fegyelmezetten él, hiszen meg akarja nyerni a versenyt, hogy megkapja a győztesnek járó koszorút. Az a koszorú azonban nem marad meg örökké, hanem elhervad. Mi ellenben olyan jutalmat fogunk kapni, amely örökké megmarad. Ezért hát, ami engem illet, úgy futok, hogy a biztos célt mindig a szemem előtt tartom. Keményen megfegyelmezem és szolgámmá teszem hát a testemet, mint egy sportoló, mert nem akarom, hogy miközben az örömüzenetet hirdetem, engem kizárjanak a versenyből. Önuralmat gyakorolni és mértékletességre eljutni nem lehet egy nap alatt. Hol győzünk, hol botladozunk, de nap mint nap

próbálkozunk. A kérdés az, vajon áldozat, sanyargatás részünkről az, ha józanul, mértékletesen élünk? Semmiképpen sem, hanem éppen ez mondható értelmes életmódnak.

0: A Szentírásban olvashatunk olyan emberekről, akik önuralmat tanúsítottak. Például Dániel és társai a babiloni udvarban is ragaszkodtak elveikhez. Tudták azt, hogy életükért, képességeikért felelősséggel tartoznak Istennek. Tisztában voltak azzal, hogy helyes ítélő képességüket csak elveikhez ragaszkodva őrizhetik meg. Látták a mértéktelen életmód szörnyű következményeit, romboló hatását. Találhattak volna jól hangzó mentséget szokásaik elhagyására, érvelhettek volna azzal, hogy a király jó indulatától függ a sorsuk, hatalmában vannak, nincs más lehetőség, mint elfogyasztani az eléjük tett ételt és italt. Mondhatták volna, ha ellenkeznek az uralkodóval, életükbe kerül, elveszítik társadalmi állásukat. Isten jóváhagyása azonban drágább volt számukra, mint maga az élet vagy a király jó indulata. Önmegtagadó szokásaikhoz álhatatosság.
1: Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
2: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
1: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Köszöntjük titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Újra velünk van Dániel. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor a férfiasságot érintettük, és tulajdonképpen egy kicsit ezt szeretnénk folytatni, vagy ott ragadtál meg olyan gondolatokat, amelyek elindítottak bennünk kérdéseket, és ezt szeretnénk vele tisztázni. Említettél egy olyat, hogy a programaitokon keresztül olyan kihívások, olyan határok elé állítjátok a férfiakat, amelyek által a jellemükből valami megmutatkozik, akár negatív, akár pozitív irányba. És most szeretném ebben a beszélgetésben Márkkal együtt a határainkról beszélgetni, ennek a fontosságáról, miért, milyen határokkal rendelkezünk, miért fontos ezeket feszegetni, ha ezeket tudnánk tisztázni a beszélgetésben. Úgyhogy indítsuk is ezzel, hogy melyek azok a határok, amelyekkel egy férfi vagy egy nő, egy átlag keresztény rendelkezik.
4: Hát te én még talán egyel előrébb lépnék, hogy miről beszélünk, amikor határokról beszélünk. Nem tudom, hogy olvastátok-e Harry Cloud és John Townsendnek a könyvét, a Határaink című könyvet. Ők ugye az egyik atyai, két keresztény klinikai pszichológus.
3: Ők írnak a gyerekeknek is, meg a tinikek is.
4: Igen, zseniális. Igen, egyébként olvastam. Ez az életművük, ami szerintem egy óriási dolog, amit itt hagynak ránk. Ami ott engem megfogott, hogy amikor a határokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az ember pontosan különbséget tud tenni a között, például, hogy mi az, ami az ő feladata, és nem a többieké, és mi az, amit ő már nem tud egyedül elhordozni, és szüksége van másokra. Tehát, hogy hol ér véget a képessége. És ebbe a folyamatba tudni ezt a határt, ami a kettőt elválasztja, az nagyon fontos dolog. Na most, ha feszegetünk határokat, vagy miért jó feszegetni határokat, vagy lehet, hogy most előbb azt kérdezted, hogy milyen határaink vannak.
3: Ezt is akartam kérdezni, úgyhogy nyugodtan.
4: Az történik, hogy az ember elkezdi megérteni és meglátni azt, hogy pontosan hol húzódik ez. Mert a probléma az velünk sokszor, hogy mi azt mondjuk, hogy itt húzódik. Pedig igazából itt van. Tehát az is probléma, amikor az ember túl sok mindenre mond igent, túl sok mindent enged be az életébe. De

0: az érem másik oldala, amikor én hamarabb húzom meg a határt, az én, akár képességeim határát, mint ahol valóban ott van. Tehát mondjuk egy XCC-n, ezeken a programokon, amiket mi szervezünk férfiaknak, elviszünk egy olyan útra egy férfit, ami végül is messzebbre viszi, mint azt ő gondolta, akkor ő rájön arra, hogy ő sokkal többet bír, sokkal többet el tud viselni, mint amit ő eddig gondolt volna. De az is egy nagyon durva lecke, amikor elér ennek a határához, és eljut arra pontra, hogy egyébként én ezen a helyen már segítséget kell, hogy kérjek. És ez az egyik útja annak, hogy igazán felnőttek leszünk. Egy neves pszichológus, most nem akarom a nevét kimondani, mondta nekem, én ennek nem jártam utána, ezt ezen a héten hallottam, hogy ő mondta, még egyszer mondom, nem olvastam utána a szakirodalomba, hogy az érettség, a felnőttségnek van három jele a pszichológia szerint. Az, hogy egy ember megtesz mindent, ami tőle telhető, az, hogy tud segítséget kérni, és tudja késleltetni a vágyait. Nem tudom, miért ezt a hármat mondta, mondom, de csak úgy megütött, hogy ezt mondja. És az első kettő, ez tényleg a határokról szól. Megteszem mindazt, ami tőlem telhető. Tehát én tudom azt, hogy itt még mindig van feladatom, itt még bele tudom rekni az energiámat. De az is egy felnőttségre, hogy pontosan eddig tart ez, és itt kérek segítséget. Na most ez, amikor a képességek határairól beszélünk, azt hiszem vannak más személyiséghatárok, amiket meg tudunk határozni.
1: Említetted azt, Dániel, hogy az is előfordul, hogy valaki túl táblázza magát, és túl sok mindent vállal magára, de sokkal inkább erre kell figyeljünk, hogy azon a bizonyos határon, amit én elképzelek magamnak, amit látok az én életemben, azon van túl, lehet, hogy többet is, vagy többre is képes lennék.
0: Szóval a határprobléma az erről és arról is oldalról probléma. Tehát szinte teljesen mindegy, tehát mindenképp káros. Tehát egy rosszul meghúzott határ, az mindig káros. Tehát káros az én életemre ez, hogyha én túl hamar húzom meg ezt. És egyébként az egyik legmegdöbbentőbb gondolat, amit ezzel kapcsolatban hallottam, az Jordan Peterson kanadai pszichológus szájából hallottam. És engem nagyon elgondolkoztatott. Ő azt mondta, hogy a lánya nagyon komoly betegségekkel küzdött éveken át a tinédzser korában. Krónikus betegségekkel, amik nagyon korlátozták az életét. És azt mondta, hogy az szülőként az egyik legnehezebb dolga az volt, hogy hogyan nevelsz egy beteg gyereket. Mert szülőként neked arra kell kényszerítened a gyerekedet, hogy pontosan felismerje azt, hogy hol vannak a képességei határai. Mert ugye egy gyerek hajlamos arra, hogy azt mondja, hogy képtelen, nem bírom megenni, nem lehet megenni, fáj a hasam, vagy nem bírom tovább, én hullafáradt vagyok. És hát a szülő folyamatosan feszegeti, hogy nem, te csak impulzív vagy, tehát eddig volt kedved, most nincs kedved, most abba akarod, hogy játszani van kedved, nem elpakolni. Ha játszhatnál, akkor föl tudnál maradni még két órát, azt mondja, takarítanék, akkor hirtelen hullafáradt vagy, és meg se tudsz mozdulni. Tehát ez nem igaz, tehát te igazából megcsalod magadat, és azért kényszerítjük a gyereket, hogy szélesedjen a határa, hogy józan legyen, mert később nem lesz ott ember, aki erre kényszeríti, és ő jár rosszul azzal, hogyha hamarabb abba hagyja, mint ahogy egyébként képes lenne ezt folytatni, vagy csinálni egy utat. És hogy azt mondta Jordan Peterson, hogy az a nehéz egy beteg gyerekkel, hogy neki kétszeres a kísértés arra, hogy azt mondja, hogy itt van a kompetenciám határa, itt a képességem határa, és nekem szülőként segíteni kell abba, hogy te tényleg ott húzd meg, ahol valójában az ott van. És engem ez annyira megütött, hogy akkor értettem meg, hogy úristen, mennyire elképesztően fontos a helyes határismeretnek a kérdése, és mennyire sokat tud segíteni egy szülő a gyereknek, de alapvetően mennyire foglalkoznunk kell az életünkbe, mert az egy probléma, hogyha nekem bajaim vannak, fájdalmaim vannak, és én igazolom a fájdalmaim alapján azt, hogy itt húzom meg a határt, de én igazából csak használom a fájdalmaimat. És ez azért tragikus, mert én tényleg lehet, hogy fájdalmat élek át. Tehát egy áldozat, ami tragikus. De mi van akkor, hogyha az áldozat kártyát ott is fölemeli, ahol nem szabadna fölemelni? És ez egy nagyon bonyolult dolog, de az meg viszont már nagyon káros, hogyha én az áldozatságomat ott használom ki, ott játszom ki, ahol már nem szabad kijátszani, mert még mindig felelős vagyok. És felelős vagyok azért, hogy valamit meg tudok-e tenni, vagy nem tudok megtenni. Szóval ez egy nagyon izgalmas kérdés.
1: Köszönöm. Ez szerint azért is fontos ezek a határoknak a tisztázása, meg nagy határok kitűzése, hogy ne kényelmesedjünk el. Tehát hajlamosak vagyunk erre, hogy ebben a gyerek lelkületben maradjunk, hogy ami nekem jól esik, amit élvezek, ami jó nekem, és nem érdekel, hogy mi a kötelességem, vagy hogy hogyan érlelődhetek, vagy vállalhatok felelősséget.
0: Igen. És a kényelem nem is a kényelem eszméje miatt baj, hanem amiatt, hogy egy ponton nem tesznek meg már helyettem mások semmit.
1: Így van.
0: Tehát nekem kell gondoskodnom az életemről, és az ember az élete folyamán, a felnőttsége folyamán újra és újra rájön arra, hogy felelős. Tehát, hogy dolgok nem azért nem történtek meg, mert szerencsétlen vagyok, hanem azért, mert nem tettem meg. Nem próbálkoztam. Tehát az első ott kezdődik, hogy kitűzök-e egyáltalán célokat. Tudom, hogy mit akarok. Mi az konkrétan, amit akarok? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát abban a pillanatban, hogy én megfogalmazom, hogy mit akarok, abban a pillanatban én magamat ráállítottam a csalódás útjára. Mert az én álmomból, az álmodozásomból lehoztam a realitásba, és akkor én kiteszem magam a csalódás lehetőségének, hogy egyrészt vagy nem érem el, amit akarok, vagy amikor elérem, nem olyan lesz, mint amilyennek szeretném, hogy legyen. És ebben nekem nagyon kényelmesen jön a nem lehet, meg nem tudom, meg nem bírom. Ezzel igazából óvom magamat, de ez nagyon sok bajnak a kezdet. És egyébként az ember képes feldolgozni mindazt a csalódást, amit az okoz, hogy nem sikerült elérni, hogy elbukott, meg azt, hogy amit elért, az nem olyan, ami ennek lennie kell. Ez közelebb visz az egészséges és jelentőségteljes emberi élethez. Ez közelebb visz engem ahhoz, hogy én a valóságban éljek. És az a durva, hogy egyébként egy magasabb életminőséget hoz. Tehát az az ember, aki folyamatosan próbálkozik és elbukik, annak az embernek boldogabb az élete, mint aki nem próbálkozik.
1: Igen,
0: aki dönt és rosszul dönt, annak gazdagabb az élete, mint aki nem dönt. Van valami. Én lent vagyok a létezőben. Igaz, hogy ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna, de nem az álomok világába vagyok. Szóval nem is csak, mert hogy nehogy úgy hangozzunk, mint moralizálók, akik csak a kényelmet hozzák, hanem az a durva, hogy a nap végén nekünk ebbe konkrétan ki kell fizetni egy árat, hogy én hol mondom azt, hogy valójában elég.
1: Talán valahol olvastam ezt, hogy a kudarctól való félelem sokkal bénítóbb, mint maga a kudarc.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Ez döbbenetes, és erre nekünk vigyázunk el. Melyek a legnagyobb akadályok a határaink leküzdésében? És mit tehetünk ezek ellen, hogy ezeken túljussunk, hogy ne bénítsak meg ezek a dolgok, ha megosztanál néhány tapasztalati dolgot, vagy amit felismertél mások életében?
0: A személyiség határoknak viszont az a része, hogy én nekem jogomban áll megfogalmazni, hogy mi az, amit szeretek, mit nem, mi az, amit hajlandó vagyok elviselni, és mit nem. Az is egy nagyon-nagyon fontos dolog. Egyébként ez is kapcsolódik az erőhöz, és amikor én a saját munkámat nézem, ami a férfiak körül zajlik, és a férfiak krízisét látom, akkor egy határkrízis van, nem csak azon a téren, hogy túl szűken húzzák meg a határaikat, hanem máshol meg nem állítanak határokat. Tehát kibejárnak az életükben, nem mondanak nemeket. Ez egy félelmetes dolog. Na most, ha kérdezed, hogy mi az oka ennek, mik a kihívások itt, általában az a kihívás, hogy engem nem fognak szeretni, nem fognak elfogadni.
1: Nem, ezek elég fontos.
0: Igen, tehát egy kényszeres függés az emberek elfogadásától. És ez egy nagyon komoly probléma. Én nem bírom eltűrni, vagy elviselni, hogy nem szeret mindenki. Azon az emberen mindenki áttapos, aki mindenki kedvébe akar járni. És ismerjük ezeket a karaktereket, vagy ismerjük a saját életünknek azoknak a szakaszait, amikor így léptünk be egy közösségbe. És tudjuk ezt magunkról. Egyébként tényleg való a kettő összefügg, mert az az ember, aki folyamatos kihívásokban megerősödik, az egyébként azt is tudja tűrni, hogy emberek elégedetlenek vele, vagy haragszanak rá. És nagyon fontos itt még egy kitérőt tenni, hogy mi van a férfiakkal a házasság terén. Mert itt sokszor a kereszténység mögé bújunk, és azt mondjuk, hogy mi a szeretet, a megértés miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban, pedig alapvetően a félelem miatt viselkedünk valahogy a házasságunkban. Tehát én nem szeretem a feleségemet, amikor engedélyeket kérek, hanem félek a haragjától. És ez nagyon-nagyon más. És az a durva, hogy ebben a feleség ezt pontosan tudja. Tehát rengeteg, nem rengeteg, tehát sajnos több, mint szerettem volna olyan férfival beszélgettem, akitől a felesége vált el. És azt mondta, hogy azért válok el tőled, mert nem vagy férfi. És hozzáment egy nem hívő cégvezetőhöz, és most ebben nem akarom a felelősségétől fölmenteni a nőt, és ebben rengeteg nagy hiba volt, de a férfiak sokszor azt mondták, hogy tudod, mit igaza volt. Tehát, hogy végül nekem fizetnem kellett egy árat azért, hogy folyamatosan megfelelésbe éltem vele. Amitről én eljátszottam, hogy szeretet, és egyszer egy bátyám a saját történetét mesélve azt mondta, hogy nem, ez az abúziónak egy sokkal sunyibb formája. Tehát én erőszakoskodom veled, én el akarom érni veled azt, az én akaratomat, de nem, nem egyenesen azt mondom, hogy nem, meg igen, meg ez lesz, meg az lesz, hanem folyamatosan a kedvedbe járok. Ezzel igazából én ugyanúgy rád erőszakolom az akaratomat. Szóval ezek a határtartásoknál az első számú félelem az, hogy engem nem fognak szeretni. És egyébként ez az ára annak, hogy én a határokkal, amiket húzok az életembe, tehát a szilárd nemeimmel, a szilárd igeneimmel, hogy kimerem fejezni és fölvelem vállalni azt, hogy mit gondolok, mit szeretek, mit nem szeretek, miről gondolom, hogy rossz, merek ebben cselekedni, ezzel én megszilárdulok, mint jellem, és jelen leszek a világban, és megkockáztatom, hogy ez valakinek nem tetszik. Tehát be kell vállalnom, hogy ez vagyok én.
1: Konfrontálódsz.
0: Na most ez egyébként egy sokkal egészségesebb talaja a szeretetnek. Tehát amikor én tudok nemet mondani, és pontosan tudom, és képviselem, hogy nem, majd azt mondom, hogy én mégis miattad igent mondok, mert szeretlek, az egy egészen más dolog, mint amikor azért mondok igent, mert félek, és nem szeretném, hogy utálj, mert akkor én magam miatt mondok
1: igent.
0: Így van,
1: ez önzőség.
0: Tehát, hogy én nem neked mondok igent, én magamnak mondok igent. És ezért a pont paradox módon az, hogy az ember elkezdi megkockáztatni a kapcsolataiban, és csak tanácsként mondom, mindig a legközelebbi kapcsolattal kell kezdeni. Mindenki akkor érzi ezt akutnak, amikor van egy távoli kapcsolat, egy főnök, egy ilyen-olyan dolog, de a barátaidnál kell kezdened, ahol tudhatod azt, hogy egyébként nagy az esélye arra, hogy ők szeretni fognak akkor is, amikor te nemet mondasz. Szeretni fognak akkor is, amikor fölvállalod magadat. Szóval ott kell elkezdeni, és amikor ezt elkezded csinálni, akkor paradox módon azt veszed észre, hogy nem eltávolodsz az emberektől, hanem dolgok közelebb kerülnek. Tehát azt kérni egy embertől, hogy ne járjon be a kertembe, de ott az ajtó is használja, az nem bűn.
1: Így van. Beszélj most akkor arról, hogy azok az emberek, akik meg nem akarnak határokat, vagy újabb határokat kitűzni maguk elő, hogy melyek ezeknek az akadály, hogyan lehet ezeket leküzdeni?
0: Hát a képesség határoknak a szűkre szabásánál, meg én azt látom, hogy kell egy kicsi szándékosság. Tehát az első dolog, amit én ajánlanék, hogy az ember nézzen körbe, és tartson egy számadást, hogy mik azok a döntések, mik azok az utak, amiktől fél. És tudatosan vállalja be.
1: Tehát gyakran a félelmeink a határainkat mutatják?
0: Hát gyakran a félelmeink, a félelmeink plusz tényleg a kényelem szeretetünk, meg a küzdelemtől való, nem is azt mondom, hogy félelem, hanem küzdelemtől való óckodás az, ami minket ott tart. Tehát sok indok lehet, de az biztos, hogyha az ember elkezd kilépni a komfortzónájából, akkor megtalálja azt, hogy valójában húzódnak a határa, és azok mennyivel kiebb vannak talán, mint amire eddig berendezkedett. De a félelem egy ilyen dolog. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell tanulni rossz döntéseket hozni. Be kell vállalni, mert az a baj, hogy másképp az ember nem éred meg. És megint ez néha egy a kereszténységgel együtt járó negatív melléktermék tud lenni, hogy mi úgy gondoljuk, hogy Isten köteles nekünk mindig megmutatni a legjobb utat. Tehát én nem döntök, nem lépek, imádkozok és várok. Ami egyébként valahol bölcs, De egy ponton ez egy olyan dinamikát is tud behozni magával, amikor én folyamatosan azért rakom ki a radarokat, hogy ne kelljen elbuknom. Én rettegek az elbukástól, és rettegek a csalódástól, tehát én nem bízom, ezért imádkozok, nem azért imádkozok, mert bízok.
1: És még van itt egy csapda, ha én ezeket elkerülöm a jellemem formálódását.
0: Igen, a jellemet formálódását.
1: És Isten lehet éppen azért engedni meg ezeket, és aztán jelezni a radaraimon keresztül, na most.
0: Igen, meg elfelejtjük azt, hogy Isten mint apa nevel engem.
1: Igen.
0: Tehát, hogy én egy férfivá válás, tehát ugye nekem ez a munkám, én ezzel foglalkozom sokat, a férfivá válásnak a része az, hogy az ember próbálkozik és elbukik, és próbálkozik és elbukik, és megtanulja a csalódást is feldolgozni. És az elköteleződésekből egy-egy út iránt születnek a meggyőződések. Tehát az, hogy miért okos, miért bölcs valaki, azt megelőzi rengeteg hiba, rengeteg fájdalom. Az, hogy miért tudja meghatározni az életének az egészséges határait, az azért van, mert próbálkozott. Mert koszos lett a keze, mert véres lett a keze is. Hallottam egy törzsről, ahol a férfi beavatása, a gyerek férfi beavatásának az volt az egyik módja, hogy kirúgták az egyik fogát. Tehát azt mondták, hogy a férfiasság az, hogy te tudod, hogy az élet kemény, hogy megsérülsz. Hogy vagy az, hogy elküldték egy feladattal, és nem volt érdekes, hogy a feladatot sikerült-e teljesítenie. Sőt, fontosabb volt az, hogy elbukott ebbe a feladatba, és ezt átélte, és ezt teljes mértékig ennek a felelősségét átélte, és el tudta hordozni. Na ez volt a felnőtté válásnak az első lépése, vagy a nagy tesztje, ez volt a beavatás legfontosabb momentuma. Szóval én azt gondolom, hogy rá kell ébrednünk arra, hogy nem kell annyira nagyon-nagyon biztonságosan élni, mert a bukásainkból is tudunk növekedni.
1: Egyébként ez még felfedezhető gyülekezeti életben is. Amikor nem merünk nagyobb határokat, hogy mi lesz, ha kudarcba fullad, mi lesz, ha nem fog működni. Tehát, hogy hittel lépni például. És mi van, ha nem megy? Hát akkor megyünk tovább, és Isten majd megmutatja.
0: Nem tudom, hogy nektek eljött ez időszak az életetekbe, tehát én 18 éves, majdnem 19 voltam, amikor hitre tértem, és ott nagyon sok nagyon lendületes, meg nagyszerű dolog történt, meg nagyon erős vezettetések Istentől. Aztán elmentem egy bibliaiskolába, ahol tényleg éjjel-nappal nem csináltam mást, mint kerestem Isten akaratát, meg olvastam a Bibliát, meg tényleg nagyon benne voltam, és akkor is ott nagy megértéseim, megfejtéseim, kijelentéseim, vezettetéseim lettek. És akkor elindult a hétköznapi élet, és egyszer csak azt vettem észre, nem tudom hányadik évében a kereszténységemnek, hogy beakadtam döntésekbe. Tehát, hogy várom, hogy mi legyen, hogy legyen, itt is szorongok, rettenetesen, meg itt is szorongok. Tehát két út van, és az egyiktől jobban félek, mint a másik. És volt, hogy nem döntöttem 3 évig. Ami iszonyatos kárt okozott a környezetembe, de nem mertem dönteni. És nem értettem, hogy mi a baja Istennek. Miért nem mutatja meg? Mi történt? Mi folyik itt? És egy nagyon hosszú és fájdalmas út volt, amiben én azt, hogy majdhogy nem úgy éreztem, hogy a hitem megtörik Istenbe, azt a kétséget, azt a lobogtatott vádiratot Isten felé, megértettem, hogy voltak éppen Isten legnagyobb hűségének a bizonysága felé, mint ember felé, mert ő érdekelt egyébként, hogy egy érett felnőtt ember legyek, aki képes döntéseket hozni. Hogy ő nem ennyire steril, hogy nincs olyan, hogy megnyomom a piros gombot, és kijön a pontos válasz az életre, hanem engem felnőtté akar nevelni. És még fiatal voltam, amikor bejártam előadásokra megérteni Isten akaratát, megérteni egyre jobb, hogy van Isten akarata. És akkor ott mondták, hogy hát nincsenek ilyen sablonok, könnyen eldönthető sablonok, hanem az ember egyre inkább megérti, megismeri Istent, megérti az igét, és elkezd tudni úgy dönteni. És ott ültem, és azt mondtam, ezt nem értem. Hogy gondolják ezt? Hogy lesz ez? Mikor fog ez eljönni? És ennek egy nagyon fontos mozzanata egyébként a bukás. Tehát az, hogy az ember bevállalja. Rájön arra, hogy egyébként, hogyha ő rosszul dönt, az nem abszolút mértékben rontja el az életét. Tehát Isten nagyobb a döntéseinknél.
1: Így van.
2: Meg még azt hiszem észre sokszor fiatalok között, hogy ugye pont amit te mondtál, hogy sokkal veszélyesebb az, hogy nem döntesz, és egy helybe toporogsz, mint hogy döntsél valamit. És éppen ezért így félelemmel állnak neki az életnek, hogy most mit dolgozzak, milyen egyetemre menjek, milyen párt választok, stb. És Ezzel én ott láttam a gondot, hogy azt hiszük, hogy azzal, hogy mi rosszat döntünk, mi tönkreteszünk Istennek a tervét. Pedig mi nem vagyunk egyáltalán nagyobbak Istentől, és attól, hogy mi egy rossz döntést hozunk, nem tesszük tönkre Istennek az egyetemes akaratát.
0: Igen, és sőt, a legdurvább dolog, amire én rájöttem a saját életembe, hogy engem nem érdekelt Isten terve. Engem a siker érdekelt. A fájdalommentes élet érdekelt. Engem a boldogság érdekelt, csak úgy gondoltam, hogy Isten tervén valósul ez meg. Én ezért szorongtam. Tehát nekem ezek az évek azt mutatták meg, hogy Isten azt mondta, hogy Dani, ha te az Isten terve miatt aggódsz, akkor nem aggódnál, mert azt tudod, hogy az én kezemben van, nem nagyon lehet tönkretenni.
1: Így van.
0: Tehát megölték a fiamat, és ezzel győztem. Tehát, hogy a világ legnagyobb gonoszsága, úgy tűnt a sátán legnagyobb győzelme volt az én legnagyobb győzelmem. Nincs olyan fegyver, amit ne tudnék az ellenségem arcába fordítani. Tehát, hogyha téged tényleg az érdekelne, hogy legyen meg az én akaratom, akkor nem aggódnál. Te konkrétan azért aggódsz, hogy boldog legyél. Ez az iszonyatos félelmed. Hmm. És tényleg itt sokkolódtam, hogy tényleg, amúgy ebben van igazság. Szóval ezért vagyunk néha leblokkolva. Amikor le vagyunk blokkolva, akkor általában az arról beszél, hogy vannak báványaink. És azok a báványok veszélybe kerülnek. És elönt minket az egzisztenciális félelem. Mert hogyha ezt most nem tudom jól megcsinálni, akkor biztos, hogy minden rossz lesz. Tényleg? Tényleg minden rossz lesz? Mekkora hatalmat tulajdonítok most akkor ennek a dolognak?
1: Én most olvasom a zsidókhoz írt levelet, és két gondolatot szúrunk itt az egyik, ami úgy kijön, azt hiszem a 12. részben, de a tévedek elnézést ad a vége fel, hogy Jézus Krisztus a hitünknek a szerzője és bevégezője is. Tehát, hogy aki elkezdte bennem a jó munkát, az be is végzi, meg aki Isten szereti minden javukat munkája. Tehát, hogy nem kell ennyire görcsösen féljek. Én ezt magamnak is mondom, meg ez üzenet nekem, Dániel, és köszönöm, és remélem, majd lesz maradandó nyoma az életemben, meg hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem-e tényleg az egzisztenciához ragaszkodom, a vélt biztonsághoz, és ezt próbálom Istenre ráhúzni, és ezért nem merek lépni, vagy félek a kudarctól.
0: És a határok feszegetéséhez visszatérve, vagy a határok fontosságához visszatérve, én itt megint csak azt látom egyrészt, hogy mennyire bálványom, mennyire létszükségem, hogy az emberek elfogadjanak, hogy merek-e megkockáztatni egy olyan életet, amiben nem tudom kontrollálni az embereket. Ez is egy bizalomról szól. Merem-e azzal megkockáztatni egy életet, hogy fölvállalom, amit valójában gondolok, amit valójában érzek, hogy nekem mi a jó, mi nem jó, hogy nem megyek el oda, ahol nem akarok elmenni, hogy nem csinálok annyit, amennyit nem akarok csinálni, azt csinálom, amit úgy gondolom, hogy fontos lenne, vagy szeretnék csinálni. És persze ez még mindig azt jelenti, hogy hosszú távon alkudni fogok az emberi kapcsolataimba azért, hogy közösségem lehessen, mert rólam se szólhat minden. Tehát egyik oldalt ez ugyanazt a bizalmat követeli, mint a döntések. Annyira vására kell vinnem a bőrömet. De a másik fontos dolog, amit én megláttam, hogy és ezt is a munkámon keresztül, hogy a határok feszegetés, hogy én mennyire vagyok ellenálló képes, hogy mennyit bírok ki, ezt nem tudjuk elválasztani a fizikalitástól. Tehát ha egy ember nagyon meg van ragadva, akkor menjen és aludjon kint kicsit a vadonban. Érezze a vadonnak a nehézségét. Menjen el kalandokra. Menjen el együtt emberekkel olyan dolgokra, amik nehezek és kalandosak, kicsit bizonytalan a végkimenetele. Másszatok meg egy kisebb hegyet. Egyébként Erdélyben ez nem nagy kihívás, mert itt van. Itt inkább azt mondanám, mindig az erdélyi magyaroknak, és ebben az erdélyi magyarok és az erdélyi románok teljesen ugyanolyanok, hogy sokkot kapnak, hogy az ember minek megy ki a hegyek közé novemberbe. Úgy szoktunk kimenni a hegyek közé, hogy nyár van, kimegyünk, sütögetünk, sétálunk egyet, és hazamegyünk. És akkor az XCC-t először megszerveztük itt, október, meg most decemberben, akkor így néznek, hát hülye vagy te, oda nem megyünk ilyenkor, mert nagyon rossz. És persze ez érthető, veszélyes is, de hogy kimenni és kitenni magamat olyan dolgoknak, amiket kicsit nehezek. Fizikailag feszegetni a határaimat. És azt kell észrevenni, hogyha ezt megteszem, az egyébként a jellemem más területein is hatni fog. Ha én merek bevállalni úgymond fizikai veszélyeket, akkor elkezdek tudni más területen is veszélyeket bevállalni. Ha egy picit tovább megyek, nagyobb hegyet mászok meg, mint elsőre kényelmes lenne, akkor egyébként úgy fogok hazamenni, hogy egy picit megerősödtem arra, hogy más dolgokkal is szembenézzek. És ezt most nem akarom kifejteni ennek a pszichológiáját lehet, hogy nem is tudnám, nem vagyok eléggé szakképzett. Én erre 100%-os tapasztalattal tudok referálni, hogy én ezt láttam magam előtt. Ezt láttam emberek százainak az életébe. Tehát ez is az egyik tanácsom. Lehet, hogy ennyi volt az, ami az időnkbe befelé, talán az utolsó tanácsom, hogy kicsit lépjetek ki a vadonba, kicsit aludjatok, kicsit érezzétek azt, hogy az életnek nem kell annyira biztonságosnak lenni. Egy éjszaka egyedül egy sátorban, lehetőleg a kaját ne hagyjátok a sátorban, hogy a medvék ne jöjjenek be, de hogy ez is az embert így ráébreszti arra, hogy én egy kemény életre vagyok teremtve. Én nagyon sokat bírok. Küzdelemre vagyok teremtve, és főleg a férfiaknál. Egyébként a nők ezt szinte jobban tudják, jobban tudnak küzdeni, jobban bírják a fájdalmat, jobban bírják az álmatlanságot, betegen mosnak, vasalnak, gyereket visznek oda, én meg ha megbetegszem, akkor szívósabb, megbetegszem, akkor egy hétig fekszem, és szeretném, hogy mindenki engem ápoljon. Szóval, hogy ez megint csak segít abban, hogy a kompetencia, a képesség határaim majd kiszélesítsem addig, ahol valójában ott vannak.
1: Engedj még meg egy kérdés, ha már Budapestről eljöttél ide közénk, és tényleg ismételten köszönjük, hogy a közeliek, gondolok itt családtagokra, közeli barátokra, akár testvérekre a gyülekezetünkből, hogyan segíthetnek ebben nekünk? Akár a határaink egészséges lefektetésében, vagy a határaink, a túl közeli határaink leküzdésében?
0: Hát egyrészt azt tudják csinálni, hogy elfogadják, tehát promótálják, elfogadják, néha kezdeményezik is azt, hogy az ember mondjon nemet, de hát ezt nem tudják helyettünk megcsinálni. Tehát, hogyha én mindig a megfelelési kényszerbe szenvedek, akkor nekem valaki azt mondja, hogy most mondd ezt, amit akarsz, akkor azért fogom azt mondani, amit gondolok, mert engedélyt adott rá. Egyébként, hogy az első az, hogy visszajeleznek, tehát elmondják, hogy akár azt, hogy figyelj, te nagyon sok mindenbe fölmented magad, meg kényelmes életet élsz, vagy nagyon-nagyon emberek kedvébe járó vagy. Ezek sokkoló és nehéz információk, de néha erre szükség van. Én már mondtam szemébe embernek, és nehéz volt. Tehát, mert ez az emberek kedvébe járó ember valahol gyáva is. Tehát a gyávasággal kell szembenézni, és ez egy nagyon nehéz üzenet. Másrészt az, hogyha én nem büntetem meg, hogyha ezt elkezdik, az biztos, hogy segít. De még egy dolog még a határokról, amit talán nem is említettünk, hogy nem csak úgy szoktuk a határainkat elbaltázni, hogy túl hamar húzzuk meg, hanem azt, hogy nem tiszteljük magunkat annyira, hogy azt mondjuk, hogy elég. Tehát túl dolgozzuk magunkat, túl sok mindenre mondunk, igen, nem pihenünk, túl sok kötelességet vállalunk, és ez is egy belső ilyen űzöttségből jön, ami általában kötődik az önértékelésünkhöz. Kötődik megmaradt hangokhoz, amik a családunkból, a korai időszakokban összeszedtünk, és utáljuk magunkat, nem tiszteljük magunkat, és nem bánunk jól azokkal a szükségekkel, amik az életünkben ott vannak. Tehát ez is egy óriási határprobléma. Egy munkaalkoholista ember óriási határproblémákkal küszködik, és azt fontos lenne tudni ezeknek az embereknek, hogy felelősek lesznek egy nap. Tehát egy olyan ember, aki túl kényelmes, meg nem vállal felelősséget, nem dönt, nem lép ki a komfortzónájából, annak legalább van néha tudatossága arról, hogy valamit kéne csinálni, mert elrontom az életemet. De az az ember, aki túl sokat csinál, az sokkal könnyebben nyugtatja meg a lelkiismeretét, hogy én úgy nagyjából rendben vagyok. Sose nyugszom meg, mindig ütöm-vágom magamat, hogy menjenek a dolgok. Csak az a baj, hogy ennek is van következménye. Tehát az, hogy az egészségem tönkre megy, az, hogy nincsen időm kreativitásra, hogy nincsen időm új dolgokat tanulni, hogy nincsen olyan rész az életemben, amikor csak úgy kapcsolódok egy látványhoz, egy szakhoz, egy hanghoz, egy zenéhez, az emberi életet beszűkíti, és ez probléma. Ez egy idő után nagyon szűk, nagyon boldogtalan, nagyon kiüresedett, kiégett életet okoz. Nem beszélve arról, hogy milyen a kapcsolatom eróziója a családommal, a barátságaim. De közben én baromira meg vagyok győződve, hogy ez iszonyúan értékes. Tehát én nekem el kellett kezdenem a saját életembe és mások életébe konfrontálni ezt a határhibát is. És ebben lehet felelőssége a környezetnek.
1: Köszönjük ezt neked. Kívánom magunknak, meg a hallgatóknak is, hogy legyenek egészséges határaink, és akár eddig területhez tartozunk, hogy a másikhoz, ezeket valóban Isten rázza fel, meg ő orvosolja, és ne ringassuk el magunkat hamis dolgokban, hanem olyan határaink legyenek, amiket ő elvár tőlünk, és amit tudunk is teljesíteni. Isten áldjon.
0: Köszönöm.
1: Titeket is, és bennünket is.
0: Köszönöm.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
4: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
3: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hozd elém a hála áldozatát. Semmit ne védj természetesnek, még az sem, hogy felkel a nap. Mielőtt a sátán megkísértette Évát az Éden kertjében, a hálaadás természetes volt, mint a lélegzetvétel. A sátáni kísértésnek része volt, hogy Éva figyelmét az egyetlen tiltott dologra irányította. A kert tele volt zamatos, kívánatos gyümölcsökkel, de Éva arra az egyre összpontosított, ami nem lehetett az övé. Ahelyett, hogy hálás lett volna a sok szabadon elérhető jóért. Ez a negatív fókusz elhomályosította az elméjét, és így engedett a kísértésnek. Amikor arra összpontosítasz, amid nincs, vagy azokra a helyzetekre, amelyek nem kedvedre valók, a te elméd is elhomályosodik. Már természetesnek veszed az életet, az üdvösséget, a napfényt, a virágokat és számtalan más ajándékomat. Azt keresed, ami rossz, és nem vagy hajlandó élvezni az életet, amíg az rendben nem jön. Amikor hálával közeledsz felém, jelenlétem világossága beléd árad. Áthat és átformál. Járj a világosságban velem úgy, hogy kitartóan gyakorlod a hálaadást.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Száztizenhatodik Zsoltár, 17. vers. Mózes első könyve, 3. fejezet, 2-6. versekig. János első levele, 1. fejezet, 7. vers.

Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretem.

kezdődik. Ezek a versek elég világosak voltak, de idézek még egy ide vonatkozó igét. Mózes 5. könyvének 22. rész 11-től 22-ig tartó verseivel kezdem. Ez a rész azt a lehetséges esetet ábrázolja, amikor egy férfi meggyűlöli a feleségét, és ezért valami szégyenletes dolgot terjeszt róla. Nem volt szűz már, amikor bementem hozzá. Akkor fogja a lány az apja és az anyja a szüzesség bizonyítékait, és vigyék a város véneihez a kapuba. Mondja ezt a lány az apja a véneknek. Feleségül adtam a lányomat ehhez az emberhez, de meggyűlölte, s most álnokul azzal vádolja, hogy nem találta tisztának a leányt, pedig itt vannak a bizonyítékok. Ezután terítsék ki a ruhát a város vénei elé. Minden fiatal lány megkapta Istentől a tisztaság természetes jelét. A nász éjszakán egy kis vérzés lép fel, amely nyomokat hagyott a nászi lepedőn. Ezt a lepedőt Izraelben, az ókorban megőrizték a lány szülei, és az araboknál ma is megőrzik, mint a lány szüzességének bizonyítékát. Mert a házas élet csak a házasságon belül volt engedélyezett. Ha a férfinak bizonyíthatóan nem volt igaza, kemény ütésekkel és komoly pénzbírsággal illették, mert gyalázta egy izraeli szűzhírét. Ha azonban a lány valóban tisztátalan volt, akkor halálra kellett kövezni. A házasság előtti élet paráznaságnak minősült, és gyalázatnak Izraelben. De miért ez a kemény büntetés? Ez a következőkben nyer magyarázatot. Ha a mezőn találkozik egy férfi egy jegyben járó lánnyal, és megragadja a férfi és vele hál, akkor csak a férfinak kell meghalnia. A lányt azonban ne bántsátok, mert neki nincs halálos vétke. Olyan dolog ez, mint amikor valaki rátámad embertársára és meggyilkolja. Hiszen a mezőn találkozott vele, ha kiáltott is az áldozat, nem volt, aki megszabadítsa. De miért kell itt a fiatal férfinak meghalni? Mert Isten szemében a női tisztaság elrablása egyenértékű a gyilkossággal, és ezért halálbüntetés jár. Olyan dolog ez, mint amikor valaki rátámad embertársára és meggyilkolja azt. Aki egy leány tisztaságát elrabolja anélkül, hogy biztosítaná számára a feleségnek kijáró védelmet és jogokat, az a teremtő szemében gyilkos. Ez a következő történetben még erőteljesebben ábrázolódik ki. Sámuel 2. könyvének 13. rész 1-től 20-ig tartó verseiben ezt a történetet olvashatjuk. Amnon beleszeretett szép féltestvérébe Támárba. Olyan kapcsolat ez, amely a 13. vers alapján úgy tűnik, hogy Mózes 3. könyvének 18. részében és 20. részében olvasható tiltás ellenére még szokásos volt Izraelben. Amnon a még kamaszodó, szerelmes tipikus képviselője, akinek a szeretet egyet jelentett azzal, hogy a lányal valamit tesz. Barátjának és tapasztalt unoka fivérének Jónábnak alattomos tanácsára Amnon betegnek tetteti magát, hogy Támár kiszolgálja őt, és ezzel vissza is él. Dávid, mint apa, fiának furcsa, tulajdonképpen nagyon is sokat mondó kérésénél nem kapcsol, nem jut eszébe, hogy mi történhet itt. Az események végzetes fordulatot vesznek, mivel Támár is teljesen gyanútlan. Amikor menekülni akar, már túl késő. Amnon megragadja őt a félreeső szobában, ekkor azonban Támár talpra esetten védekezik. Kifelé mutat az őket körülvevő környezetre, és felfelé Istenre. Jaj, bátyám, ne kövesd el rajtam az erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben. Ne kövess el egy ilyen gyalázatos dolgot. Aztán saját magára és féltestvérére utal. És én hova menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Majd rámutat a helyes útra. Inkább beszélj a királlyal. Bizonyára nem tagad meg engem tőled. Milyen világosan beszélt ez a fiatal lány, egyáltalán nem sértőn. Ezek egy nemes lelkű ember szavai. Amnon hatalmával szemben azonban védtelen. Erőszakot követett el rajta, és vele hált. És ekkor valami ijesztő dolgot ír le a Biblia.
gyűlölet és ellenérzés támad Amnonban a lánnyal szemben, felemészti azt a vonzalmat, amelyet azelőtt Támár iránt érzett, és annyira elhatalmas

0: hogy eltaszítja a lányt magától anélkül, hogy figyelne a panaszra. Ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. A megrablottsághoz és tartás nélküliség, védtelenség, tisztességtelenség társul. Támár elvesztette önmagát. Többé már nem szűz, de nem asszony sem. Hát akkor mi? Szimbolikus cselekedetben nyilvánítja, amit érez. Megszagatja a ruháját, hiszen meggyalázták hamucóra fejére, a gyászjelével látja el magát, és belekezd saját halotti énekébe, szavai egy erkölcsileg meggyilkolt ember halálkiáltásai. Hát valahogy így értelmezi a Biblia a házasság előtti testiséget. Rablógyilkosság az, amiért halálbüntetés jár. Hívő életünk halálát szenvedjük el, bárhogyan is csűrjük, csavarjuk a dolgot, sőt forgatjuk ki a Bibliát, csak az őszintéknek áll nyitva a megbocsátás ajtaja. Mózes első könyvének 34. részében Sikem és Dina házasság előtti aktusában Izrael gyalázatának nevezi, mert nem szabad így cselekedni. Ha valaki rábeszélt egy szüzet arra, hogy vele háljon, ez bolondátevés. Ez kihasználása a lány bolondságának. Mert ahogyan a szűzhöz hozzátartozik az ékszer, úgy tartozik hozzá a mennyasszonyhoz az ő tisztasága. Jeremiás könyvének 2. rész 32. versében ezt a kérdést teszi fel a lányokhoz az író. Elfeledkezik-e az ékszereiről a leány, díszes övéről a mennyasszony? Említhetnénk még a példabeszédek könyvének 7. részét, amely azt ábrázolja, hogyan szed rá egy vad, tapasztalt asszony egy fiatal férfit. A csábítást ennek a nőnek az ágyába, egy bika vágóhídra vezetéséhez hasonlítja, vagy mint egy bilincsbe békjózott bolond. De végül is nyílhasít a májába, úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy ez az életébe került. Ugyanezt a világos állásfoglalást találjuk az új szövetségben is, mert a kívánsággal teli pillantás bűnt jelent. Az ismert igehely a korintusiakhoz írott első levél 6. rész 12-től 20-ig tartó verseiben így szól az azt megelőző 9. és 10. vers. Ne tévelyegjetek, sem paráznák, sem házasságtörők nem fogják örökölni Isten országát. A paráznaság a Biblia szava marad. A házasság előtti és azon kívüli testi élet megnevezésére. Nagyon kemény szavak ezek. Kedves hallgatóim, nagyon fontos felelősségünk van abban, hogy gyermekeinknek megtanítsuk az ige akaratát. Kerüljétek a házasságon kívüli nemi életet. Mindenki egyet a saját feleségét próbálja megnyerni. Isten őrködik e felett és bosszút áll. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vett meg, hanem az Istent, aki Szent Szellemét is adja nektek. Ez a legértékesebb adomány megvetését, sőt az élet megvetését jelenti. A zsidókhoz írott levél 13. rész 4. versében ezt olvassuk. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. A Biblia csak egy ágyat. Egyetlen helyet ismer el a testi egyesülés számára, és ez a házastársak ágya. Minden más hely és helyszín paráznaság. Ezért kell, hogy mindenki megbecsülje a házasságot, és hogy tiszta legyen a házas élete. A Biblia utolsó fejezeteiben még egyszer elhangzik, hogy a paráznák Isten országán és az új világon kívül állnak, sőt, helyük a tűzzel és kénnel égő tóban, az örök büntetés színhelyén lesz.
1: Magyarországon sajnos az elmúlt években drasztikusan nőtt a vele született szifiliszsel fertőzött és a betegségben elhunyt csecsemők száma. Nézzük a száraz tényeket. A statisztikák szerint 2023-ban 13 esetet regisztráltak, 24-ben 42 fertőzött kisbaba született, s a halálesetek száma is akasztóan magas volt. 2025-ben már 93 vele született szifiliszes eset volt, s ebből 26 halállal végződött. s ez a sajnálatos tendencia 2026-ban is folytatódik. Mi az oka? A szabad szexualitás természetessé válása, azaz Isten parancsainak semmibe vétele. Pedig Isten soha semmit nem tiltott meg öncélúan, vagy azért, hogy minket megkárosítson, hanem védelemnek adta a korlátokat. Korlátok és szabályok nélkül ugyanis lehetetlen élni. Gondoljunk csak például a közlekedési szabályokra, vagy a folyókat bekorlátozó, de az embereket, a házakat, a termőterületet védő gátakra. Szükség van rájuk. Az ember egészségét a szexuális úton terjedő szörnyű betegségekkel szemben, s nem csak a szifiliszre gondolok, egyedül a minden tekintetben tiszta házas élet védi. Semmi más biztos védelem nem létezik. És itt a biztos szót szeretném nyomatékkal hangsúlyozni. Tehát Isten törvénye nem idejét múlt, nem is bigott, hanem biztonságot, védelmet és életet hozó. Ahogy ezen gondolkodtam, Bódás János Bűnös vagy című verse jutott az eszembe. Úgy gondolom, ide kívánkozik. Bódás János, bűnös vagy. Nem loptam, nem csaltam, nem öltem. Ki mondja, hogy bűnös vagyok? Hogy néha botlik is az ember? Hát nem vagyunk mi angyalok? Lám, még templomba is járok. Van bennem jóság, szeretet, imádkozom is, s mindig kérem a mindennapi kenyeret. Hát miért haragszik rám az Isten? Az ártatlant miért veri? Büntesse azt a sok gazembert, akikkel a világ teli. Így beszélsz, de felel az Isten. Ember, ne áltasd magad. Ki jót tehetne, s nem cselekszi, bűnös az, és bűnös marad. Hány sírót láttál, hány sebet, s nem adtál vigaszt, balzsamot? Hány éhező került utadba, hány árva, rab és elhagyott? Mit tettél értük? Hány esengő szemből lobog feléd ma hála? Nem terhel összetört szívek, hit, erény, igazság halála? Hallgattál, mikor szólni kellett, hagytad, hogy csaljon a hamis, falasztál a paráznaságnak, s parázna voltál magad is. Láttad, hogy itt dúsan aratott, sok naplopó ki nem vetett, mások nyomorban haltak éhen. Igaz vagy? Hát miért tűrted ezt? Láttad, a bűn dúl, rombol, éget, s nem vetetted elé magad. Ki jót tehetne, s nem cselekszi, bűnös az, és bűnös marad. Ki Istené most nem lapulhat, igaz vagy, szint kell vallanod, s mit más elhallgat, háztetőkről kell néked elkiáltanod. Ne áltasd magad, langy kegyesség kéjében. Tégy, küzdj, állj ki hát az igazságért, ha keresztre visznek is, mint Isten fiát. Ezernyi vágy szól ellened, s te igaz vagy. Imdönsd el magad, ki jót tehetne, s nem cselekszi, bűnös az, és bűnös marad. Bódás János versét olvastam fel. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áitat címe Hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla, sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja, szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Leó pápa júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletéért. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól, annak minden fázisában. Arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt a spanyolországi apostoli útja során a pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni. Fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi, megismételhetetlen értékét. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római, katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdett Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Megtartották Budapesten az idei nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári Evangélikus Pedagógus Akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a fasori evangélikus templomban a zenei szolgálatot a fasori gimnázium pedagógusai adták. A nyitó áhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki.
0: Kulturális programajánló.
1: Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-éig lehetett. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, Széchenyi út 8-12. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talián Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templom udvar, a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Művészetek Völgye Fesztivál. július 24-e és augusztus 2-a között több mint 3000 programmal várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkusz művészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az 5 napos program központi üzenetét az Apostolok Cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. 15 éves a Hajdúböszörményi Szociális Intézmény. A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 2011. július 8-án kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő, rászoruló lakosait támogassa. 2026. június 6-án hálaadó istentiszteleten tekintett vissza a gyülekezet az elmúlt 1,5 évtizedre. A központ 5 területen nyújt segítséget. A bentlakásban 20 idősről és 12 fogyatékkal élő szeméről gondoskodnak, emellett az idősek, valamint a fogyatékkal élők számára igény szerint nappali ellátást is biztosítanak, és a házi segítségnyújtás is igénybe vehető. Az idén 15 éves intézményt a Kálvin téri református egyházközség tartja fenn. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Szélsőségektől mentes napos nyári idő. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. Szombaton kevés felhő, de sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz. Az északias szél mellett 27-33 fok várható. A következő napokban egyre inkább egy nyugatról benyúló anticiklon hatás alá kerülünk. Így szárazabbra és mérsékelt szélre fordul időjárásunk.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Emlékeznek még, kedves hallgatóim? Ott tartottunk, hogy Pál apostol megérkezik Jeruzsálembe, szeretettel fogadja a gyülekezet, szeretettel fogadják tulajdonképpen a gyülekezet presbiterei is, a vezetők, és azt tanácsolják neki, hogy bizonyítsa mindenki előtt, hogy mindazok a vádak, amik messziről, Ázsiától, Európáig érkeznek vele kapcsolatban, tudnélik, hogy Mózes ellen hergeli a népet, és az ellen tanít, nem állják meg a helyüket, úgyhogy van itt úgyis négy ember, akinek éppen lejár a fogadalmi időszaka, fizesse be az áldozati ajándékokat helyettük, és akkor el fog múlni mindenféle rossz gondolat vele kapcsolatban. Senki nem számol azzal, hogy a templomban az Ázsiából érkezett zsidók közül többen fölismerik Pált, ráadásul azt hiszik, hogy egy pogány származásút bevitt a templomba, és innentől kezdve elszabadulnak az indulatok. De pontosan azért, hogy együtt és világosan érthessük Isten igéjét, innentől hadd olvassam újra, még akkor is, hogyha a múlt héten ezt a részt már tanulmányoztuk, megígérem, hogy túl sok időt nem fogunk emellett leparkolni, de hogy jobban legyen érthető, szükséges, hogy elolvassuk. 31. verstől olvasom az Apostolok Cselekedetei 21. fejezetéből. Mikor pedig meg akarták Pált ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez és mit követett el, de a tömegből ki ezt, ki azt kiáltozta. Mivel tehát az ajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott, végeztest ki. Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez, szabad valamit mondanom neked? Azt megkérdezte, hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Erre Pál így felelt, én Tarzusból való zsidó vagyok, Cilícia eme nevezetes városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven beszélni kezdett. Itt most egy pillanatra megállunk, nem azért, hogy az időt húzzuk, hanem azért, mert mindjárt következik Pálnak a védőbeszéde, de akik esetleg az elmúlt alkalmat elszalasztották, azoknak a kedvéért hadd mondjam el, hogy szerintem Pál életének a leghosszabb útja van mögötte, pedig egyébként néhány száz méterről beszélünk, ami a templomtértől az Antónia vár lépcsőin keresztül a várkapuig vezet, de ez alatt nagyon sok minden le kellett, hogy fusson Pál szemei előtt. Először is látta magát, amint évtizedekkel korábban, de a másik oldalon van. Azok között, akik teljes erővel kiáltoznak és követelik csak éppen István megölését. Nem a római katonáktól akkor, hanem egymás között, hiszen megkövezés lett a vége. Aztán azt is végig kellett bizonyára gondolni, miközben a katonák, ugye azt mondja Lukács a beszámolójában, hogy valósággal vitték, magyarul szó szerint emelték, hogy a tömeg ne férjen hozzá. Szóval végig kellett gondolni, hogy mit is mondott ő néhány nappal korábban, hogy nem csak börtönbe vettetni, hanem akár az életemet is kész vagyok Krisztusért áldozni. Én nem tudom, hogy általában hogy vannak vele az emberek, de az én tapasztalatom az, hogy a legmegrázóbb, amikor az ember ugyan készül valamire, de egyszer csak előtte van. Amikor számít arra, hogy előbb-utóbb történik valami, de egyszer, mintha egy kanyarba befordulna az ember, és ott van egy zárt kapu. Hát körülbelül Pál számára ez az esemény ilyen volt, hiszen amikor ő reggel elindult a templomba, nem sejthette, hogy merre felé fordulnak az élet eseményei egy néhány órán belül. És most meg kell állnunk olyan értelemben is, hogy föltegyük magunknak a kérdést. Ha én vagyok Pál helyébe, és az ezredes szót ad, ami önmagában megdöbbentő, hogy az ezredes hozzájárul, hogy Pál beszéljen a néphez. Miről kezdenék beszélni? Mindjárt el fogjuk természetesen együtt olvasni, de mégis érdemes végig gondolni, miről kezdenék beszélni? Hányan vannak, akik esetleg kétségbe esetten elkezdenének az életükért könyörögni? Ez egy teljesen normális reflex ilyenkor, hiszen itt tulajdonképpen az hangzik a tömegből, hogy végeztest ki? Csinált ő valami halálra méltót? Követett el bűncselekményt? Rá lehet-e bizonyítani, amit vádként mondanak, hogy Mózes ellen prédikál, vagy Mózes ellen tanít? Meg se próbálják a bizonyítást. Na de hogy is volt annak idején az ő megváltójánál? Ott is harsogott a tömeg, feszítsd meg! Kellett-e bizonyíték? Hát hamis tanúk álltak elő. És ez nagyon sokszor volt már így a világtörténelemben, és nagyon sokszor kellett átélnie Krisztus követőinek, hogy egyszer csak egy életszakaszban a mester állapotára jutnak. Ezt lehet, hogy némelyeket megütköztet ez a szó, tessenek csak arra gondolni, hogy Pál a börtönből azt fogja majd írni az egyik gyülekezetnek, és testem most elszenvedi mindazt, ami a Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Én nagyon sokszor hallottam teológusoktól azt a kifejezést, hogy itt valamit Pál félreértett, vagy rosszul mondott, hiszen Krisztus szenvedései azok teljes értékűek, abból nem lehet hátra semmi, ő tökéletesen elvégzett mindent. Ez igaz. De ha igaz az is, hogy Krisztus él bennem, akkor mindaz a szenvedés, ami engem személyesen ér, mindaz a megaláztatás, ami engem személyesen ér, vagy akár a mártíromság, ami az én osztályrészem, az nem Krisztus osztályrésze é. És az a helyzet, hogy a történelem ezerszer igazolta, hogy Krisztus tanítványai nem csak beszélnek Krisztusról, hanem elé élik Krisztust a generációjuknak. Természetesen itt most nem arról beszélek, akik ilyen-olyan, amolyan ista-us záró betűkkel jellemezhető felekezeteknek a tagjai, és ezzel senkit nem akarok megbántani. Én itt tanítványokról beszélek. Nem vallásoskodó, vagy éppen képmutató emberekről beszélek, akiket nagyon-nagyon sokan tetten értek már ebben a dologban. Azokról beszélek, akik egész szívükkel a Krisztuséi, akik új életet élnek, akik oda alázták magukat egész lényükkel Krisztus keresztje alá, és itt ezt hangsúlyoznom kell, hogy számtalan felekezetben élnek ilyen testvéreink, akik testvéreink, és akikben Krisztus szenved a megaláztatások, az üldöztetések között. Szóval, ha én lennék Pál helyében, én mit mondanék? Pál a következőket mondja. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Megígérem, többet nem szakítom meg majd ezt a prédikációt, újra is fogom kezdeni, de tessék csak hallgatni, ez védőbeszéd. De hát nincs tárgyalás, és ő mégis egy olyan védőbeszédet mond, mint hogyha itt jogszerű tárgyalás lenne a másik oldalon. Pedig nincs. Hát akkor vágjunk bele még egyszer. Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek, aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok. A cilíciai Tarsusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti is mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből, a földre estem, hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem levők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismert az ő akaratát, meglásd az igazat, hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt, arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr nevét. Történt aztán, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki azt mondta nekem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket, amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, őriztem azoknak a ruháját, akik megölték, de ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni, töröld el a föld színéről az ilyet, nem szabad neki élni. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szóltak a levegőbe. Azt hiszem, hogy ez egyik legmegrázóbb bizonyságtétel, különösen, hogyha a körülményeket is figyelembe vesszük. Ugye nem felejtjük el, Pál a lépcső tetején áll, majdnem az Antónia erődben, héber nyelven beszél a tömeghez, akik lent elcsendesednek a helyzetből adódóan, de hát ez olyan, mint egy visszájára fordított amfiteátrum, ahol nem fönt ülnek a nézők és alul a beszélő, hanem fordítva, de egészen biztos, hogy Pál hangja messze betöltötte az egész templomteret. Mit is mondott? Hallgassátok meg az én védekezésemet, de tessék megfigyelni előtte a megszólítást. Ennél tiszteletteljesebb megszólítást nem lehet mondani. Nem azt mondta, hogy ti lázongó csőcselék, hallgassatok már el, van egy kis mondani valóm. Hanem azt mondta, atyám fiai, férfiak, atyák. Ugyanis a tömegben nyilvánvalóan ott vannak a Sanhedrin tagjai is. Ott vannak a papságnak a képviselői, ott vannak magasrangú farizeusok is, és ő tiszteli azokat, akik a hallgatói. Ráadásul úgy kezdi, hogy én tudom, hogy ti kik vagytok, mert én egy vagyok közületek, és nagyon sokáig egy voltam veletek. Nagyon-nagyon sokszor követjük el azt a hibát, hogy miután az Úr Jézus pontot tett a korábbi életünkre, úgy teszünk, mintha az nem is létezett volna. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Attól tartok, némelyeknek igekötő problémája van, és úgy gondolják, hogy ha letagadják magukat, az pont elég lesz. A megtagadás, az pont azt jelenti, hogy fölvállalom korábbi önmagamat. Nem szeretném eltitkolni, hogy ki voltam, mert különben nem is fog látszani, hogy kivé tett az Úr. És ez rendkívül fontos, hogy nem az én humanizmusom, emberi nagyságom, változási készségem és képességem, ami vélettem. Engem az Úr formált más emberré, nem én lettem valamilyen tudatmódosítás vagy különböző pszichotréningek kapcsán egy jó emberré, egy nagyszerű emberré, egy másképp gondolkozóvá. Ma nagyon sokan elfelejtik, hogy a Krisztusról szóló bizonyságtétel az a nulla pontnál kezdődik. Mi is ez a nulla pont? Pál ez egyik gyülekezetnek ezt így írja, ezt a nulla pontot, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse, akik közül én vagyok az első. Nem tudott volna Pál maga helyébe tuszkolni valami nálánál is nagyobb bűnöst? Biztos tudott volna. De ő úgy érezte, hogy ha senki másért nem kellett volna Krisztusnak meghalnia, miatta és érte biztos. És úgy kezdi a bizonyság tételét, hogy leleplezi magát. Elmondja, hogy ugyanígy rajongtam a tanításért, a mózesi hitért, mint most ti mindnyájan. És aztán a védekezés, már nem tudom, észrevettük-e, hogy ebben egy árva szó el nem hangzik, hogy értsétek meg mentségemre, a védekezés egy fölemelő, hatalmas, Krisztus melletti és Krisztusról szóló bizonyságtétel. Amikor Pált látjuk, egy megromlott Krisztussal szemben harcoló embert látunk, akit aztán Isten kegyelme kihoz ebből az állapotból. De ha végignézzük a bizonyságtételt, az Isten fiát, mint feltámadt, győztes, életváltoztató urat látjuk, aki a legnagyobb ellenségét képes átállítani a saját oldalára, képes visszaadni a szemevilágát, és aztán képes később megbízni, elhívni, rábízni az evangélium hirdetését. Óriási nagy ajándék, hogy Pál apostolnak a szavai nekünk fönnmaradtak. Azon gondolkoztam, hogy Lukács abból az őrjöngő tömegből névtelenül hallgatja végig ezt a bizonyságtételt. Hogy belesülhetett Lukácsnak a retinájába, a szemébe ez a jelenet, és hogy beleragadt a fülébe és a gondolataiba ez a prédikáció, nem is csodálom. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát emlékezetből valamit írt Lukács. Be kell, hogy valljam, hogy amikor ilyeneket gondol valaki, én sokáig ugyanígy gondolkoztam erről a dologról, amíg át nem éltem olyan ige hirdetést, amire mind a mai napig emlékszem. Pedig azt sem mondták el ötször, nem hallgattam vissza 23-szor Magnó kazettáról, de ott ültem, és beszélt az Úr. Azon az emberen keresztül, aki ott állt a szószéken akkor, és beleégett a lelkembe. Emlékszem a hangsúlyra, emlékszem a mimikára, mintha egyedül ültem volna a terembe. És most is hallom a fülemben, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer, és én tudom nagyon jól, hogy akkor már úgy éreztem, hogy 22-szer szólt már. Vajon nekem van-e még dobásom? Pálnak a szavai szárnyalnak a tömeg fölött. Leleplezi önmagát, beszél a Krisztusról, aztán egyszer csak a tömeg hisztéria megint kitör. Mikor? Amikor kiderül, hogy Pál is ott volt, amikor Istvánt megölték. Ebben a tömegben vajon hányan voltak olyanok, akik akkor is ott voltak? Tetszik tudni, furcsa dolog az a kerékvágás, amiben az ember bele tud csúszni újra és újra. És valószínűleg még ellenségesebbé tette őket az a gondolat, hogy aki most ott beszél, az valamikor itt állt mellettünk, hát nem fogta a követ, de hát legalább vigyázott a ruhánkra. És most áll a másik oldalon, és beszél arról a Krisztusról, akit mi egész lényünkkel gyűlölünk, ki nem állhatjuk ezt a tanítást. Áruló. Áruló Pál? Hát, hogyha valaki tisztán farizeusi oldalról gondolja végig, akkor igen. Megmentett lény Pál? Ha Krisztusi oldalról gondolom végig, akkor igen. De hát ez lehetetlen. Aki Krisztus követője lesz, és akire kiárad a Krisztus szeretete, az mindenütt békességet sugároz, mindenütt szeretetet sugároz, és nem történhet vele ilyen. Hát van ezzel egy kis probléma, kedves hallgatóim. Mert hogy az Úr Jézus azt találta mondani egyszer a tanítványainak, ti azt gondoljátok, hogy békét hoztam erre a földre? Nem békét hozni jöttem, hanem fegyvert. Tüzet jöttem dobni erre a világra, és alig várom, hogy végre égjen. Jézus, a békesség fejedelme, ilyet mondott. Sőt, utána folytatta. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy ellenségeskedést támasszak. És ellensége lesz. A menny az anyósnak, az anyós a menyének, a fiú az apjának, az apa a fiúnak. Muszáj, hogy ez így legyen? Természetesen nem. Az Úr Jézus nem azt mondta, hogy ő szándékosan, akármilyen áron összeugraszt mindenkit mindenkivel, ez az ördögnek is megy. Azért mondta ezt az Úr Jézus, mert a Krisztus melletti kiállás ki fogja váltani a reakciót. Nagyon nehéz ezt átélni. Amikor valaki azért lesz ellenségé, mert hisz az Úrban, azért lesz ellenségé, mert törekszik Krisztus szerint élni. Emlékszem, egyszer egy fiatal embernek a szülei kértek tőlem beszélgetést. Akkor tért meg ez a fiatal ember nemrég a világból, és azt láttam rajta, hogy nagyon mély változások következnek be, de hogy mennyire mély változások, azt csak akkor tudtam meg, amikor a szülők eljöttek, és azt mondták, hogy lelkész úr, követeljük, hogy adja vissza a fiunkat. És így néztem döbbenten, hogy én eddig se vettem el a fiúkat, miről beszélnek. De ez egy normális fiú volt, és most elment az esze, és ebben mi bele fogunk pusztulni. Hát aztán kiderült, hogy ez a fiatal ember normális fiú volt, és eddig, hogyha kiégett egy körte otthon, mármint villanykörte, akkor a munkahelyéről ezt pótolta, amolyan szocialista gazdálkodás szerint, és az anyuka azt mondta, hogy értse meg, ebben mi tönkre megyünk anyagilag, hát ezt mi nem bírjuk, hogy a mi fiunk megtért. Alig vártam, hogy találkozzunk a fiatal emberrel, és átöleljem, és azt mondjam, hogy most már igazán tudom, hogy testvérek vagyunk. Pál a hitvallásával természetesen nem tudott békét teremteni. De meg tudta tenni, hogy a hitvallása szembesítsen mindenkit, hogy vagy. A Krisztus követés az nem is. Sose lehet is. A Krisztus követés vagy. Az Úr Jézus ezt úgy fogalmazta meg, senki nem szolgálhat két úrnak. Na de tessék megnézni az eredményt. Őrjöngő tömeg, és ezt nem lehet másképp mondani, kiabálnak, eldobálják a ruháikat, porcornak a levegőbe. Te egy rossz rockkoncert, bocsánat, senkit nem akarok megbántani, de ugyanaz a reakció, hát hogy ne lenne ugyanaz a reakció, hát ugyanaz a lélek. Az ezredes elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, miért kiáltoznak ellene. Hát mi baja volt az ezredesnek Pállal ezután a bizonyságtétel után? Az, kedves hallgatóim, hogy az ezredes egy szót se értett Pál bizonyságtételéből, hiszen Pál héberül beszélt. Ugye tetszik hallani? Héberül. És ez azért volt rendkívüli, mert arámul kellett volna beszélnie. Az a tömeg ott, aki lent állt, a héber nyelvet kizárólag istentiszteleti helyzetben használta ebben az időben. Mit is jelent ez Pál oldaláról? Hogy ezt a védekezését ott a templommal szembeállva, a szentek szentjével az előtérben, már az ő nézőpontjából, fölemelte arra a szintre, aminél magasabb egy héber ember számára nincsen, hogy héberül a szent nyelven mondja el, ami arra az időszakra már ezé nemesedett, vagy ezé változott. A mindennapi életben beszélünk arámul, mint ahogy a görögök beszélnek görögül, vagy esetleg a rómaiak latinul, de a templomban mi egy külön nyelvet használunk. És Pál ezt a külön nyelvet használva beszélt a Krisztusról. Miért? Hogy megértsék. Ő a Szent Úrtól kapta az elhívását, és ezt a Szent Urat szolgálja bármi áron. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: az én életem ma. A vendégszeretet.
1: Találkozások. A vendégszeretetet gyakoroljátok egymás iránt, zúgolódás nélkül. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal, mint Isten kegyelmi ajándékainak jó sáfárai. Péter első levele 4:9-10. Gondolatok az ígéről. Ha a vendégszeretet lelkülete kihal, akkor szívünket megbénítja az önzés. A vendégszeretet a Szentlélek által felsorolt tulajdonságok közül az egyik ismertető jele azoknak, akik felelősséget hordoznak a gyülekezetben. Az egész gyülekezetnek szól a biztatás, a vendégszeretetet gyakoroljátok, zúgolódás nélkül. Péter első levele 4:9. Krisztus számon tart minden összeget, amit arra adtak ki, hogy ő érte megvendégeljenek valakit. Azoknak a nevét, akik Krisztusért megvendégelik testvéreiket, és megteszik a tőlük telhető legjobbat, hogy a látogatást áldássá tegyék vendégeik és családtagjaik számára, följegyzik a mennyben, mint olyan emberekét, akik különös áldásra érdemesek. Amikor megnyitod ajtódat Krisztus szegényei és szenvedői előtt, láthatatlan angyalokat fogadsz be. Mennyei küldötteket hívsz meg, akik az öröm és béke szent légkörét hozzák otthonodba. Dicséretet mondva jönnek be hozzád, s ennek visszhangja a mennyben is felcsendül, és felhangzik a mennyben a dicsérő ének.

0: Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 9-e.
2: Jan van Eyck flamand festő élete 1441-ben ért véget. Ő volt a flamand tájfestészet előfutára, és testvérével Hubert van Eyckkal a németalföldi reneszánsz táblafestészet megteremtője. Hiteles, amit kereteire, táblaképeire jegyzett, az ich kann, azaz legjobb tudásom szerint. Emlékezetes művei többek között a különleges poliptichon, a ma is eredeti helyén álló genti oltárkép, a megkapó kettős portré, a belső fényű Arnolfini házaspár, a találó arcmások, a férfi vörös turbánban, a Margaret van Eyck, valamint az áhítatos Madonna a templomban, angyali üdvözlet és a Madonna a szökőkútnál.
1: 1590 és 1636 között telt Prágai András református lelkész, író élete. Iskoláit Sátoraljaújhelyen, majd a Heidelbergi Egyetemen végezte. Hazajövetele után Sátoraljaújhelyen másodpap. Innét került Szerencsre lelkésznek. Első Rákóczi György megbízására írta könyveit. A késői reneszánsz szellemében alkotott, legismertebb műve a fejedelmek serkentő órája, Antonio de Guevara királytükrének teljes fordítása. 1631-ben készítette el a Sebes agynak késő sisak című, közel 40 versből álló, már barokkizáló versciklusát az elmúlt 30 éves háború hadvezéreiről. Az eszményi vezér Bethlen Gábor, akit az akkori fejedelemnek is példaként állított.
2: Ács Mihály, evangélikus lelkész, esperes, 1631-ben látta meg a napvilágot. Tanulmányait német egyetemeken, Wittenbergben és Tübingenben folytatta. Hazatérte után 1669-től Győrött volt tanító, de 1671-ben az ellenreformáció miatt el kellett hagynia a várost. 1673-tól a farádi, kőszegi, devecseri, majd a nemescsói gyülekezetek lelkésze volt. A protestáns üldözések idején bujdosni kényszerült. 1683-ban Tököl Imre seregében tábori lelkészként szolgált. 1706-tól haláláig a Kemenes Alji evangélikus gyülekezeteket vezette esperesként. Munkái: Fontes Calvinizmi, Boldog halál szekere, melyet az üdvösséges halált kívánó emberek kedvéért maga az Úr Jézus elkészített. Zengedező mennyei kar, azaz németből magyarra fordított szép isteni dicséreteket és hálaadó énekeket, más magyarul szereztetett kegyes énekekkel együtt magába foglaló könyvecske. Aranylánc, avagy oly buzgó fohászkodások és rövidalázatos imádkozások, kikkel a győzhetetlen Istent meggyőző igaz hit ő felségét magához kapcsolhatja.
1: 1723-ban született Makó Pál matematika és fizika professzor, a Budai Egyetem bölcsészeti karának igazgatója. Európában a legjobbak közé tartozó felsőbb analízis és algebra tankönyvek szerzője. A maga korában nagyhatású fizikai tárgyú munkája a Dissertatio Physica de Natura et Remediis Fulminum, a légköri elektromossággal és villámvédelemmel foglalkozik, és Révai Miklós fordításában magyarul is megjelent a mennykőnek mi voltáról s eltávoztatásáról való bölcselkedés címen.
2: Bálint György, író, műfordító, publicista, kritikus, rövid élete 1906-tól 1943-ig az utolsó munkaszolgálatos behívásáig tartott. Eltűnt, koppan a hír, és dobban, dermed a szív bent, búcsúztatta Radnóti Miklós. Bálint György újságírói pályáját az

0: estlapoknál kezdte 1926-ban. 1929-től 1939-ig elsősorban a Pesti Napló munkatársa, kiemelkedőek tárcái, szatírikus cikkei és egyes prózai műfordításai. A humanizmus volt az életeszménye. A Toronyőr visszapillant, cikkek, tanulmányok, kritikák, első-második címmel hozzáférhető a bővített válogatás munkáiból. Egy nemes gondolata, az élet fájdalmai önmagukban még nem kétségbeejtők, ha időnként felváltják őket az örömök. Az élet tulajdonképpen úgy szép, ha egyforma erővel éljük át minden fájdalmát és minden örömét.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele 1.15-16.
1: Isten gyermekeinek nagy feladata, hogy minden magatartásukban szentnek találtassanak. Nem magunktól leszünk képesek erre, hanem a kegyelemből kapott szentségünkkel élhetünk minden magatartásunkban, otthon és másutt. A házon kívül könnyebb szentként viselkedni, mint otthon. Az övéi között az ember könnyen elengedi magát, és a viselkedésünk nem Isten szerint való. Nem zabolázzuk meg a nyelvünket, és nem tartjuk meg az illendő méltóságot. Férjnek és feleségnek, gyermeknek és szülőnek, beosztottnak és főnöknek, fegyelemmel és mértéktartással érintkezni egymással, megmaradni Isten útján. Ó, milyen nagy feladat ez! A világ, amiben élünk, tele van bestelenséggel, lelkiismeretlenséggel. Nem könnyű egészen másképp viselkedni és az isteni parancsot véghez vinni. Isten gyermekeivel nem nehéz szentül érintkezni, ők erősítik és kölcsönösen segítik egymást ebben. De a világias felfogású emberekkel szentül bánni igen nehéz. Csak úgy lehetséges, ha szakadatlanul kapcsolatba vagyunk Krisztussal. És ott van még a gondolat és érzelemvilágunk is. Milyen könnyen jutnak téves vágányra gondolataink. Szentül élni azt jelenti Isten előtt. Az ő tetszésében járni. Ez olyan nagy feladat, hogy nem lehet elég korán kezdenünk. Ne feledjük el, hogy Isten szentségének magva az ő szeretete és irgalmassága. Csak akkor élhetünk igazán Istenben, ha szeretetben járunk.
0: Én élő Istenem, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy tudtomra adtad Jézus Krisztusban, a tiéd vagyok, elfogadtál engem. Köszönöm, hogy szent fiad elkészítette a helyemet is a te dicsőségedben. Könyörgöm, segíts, hogyha ezt a bizonyosságot kifújja is szívemből a világ vihara, juttasd eszembe, hogy tagja vagyok egy olyan örök szövetségnek, amit az Úr Jézus a vérével pecsételt meg. Jusson eszembe, hogy a te szerető akaratod az, hogy törekedjem szentté lenni, hűen hozzád. Hálás vagyok, hogy szentnek lenni azt jelenti, Jézussal járni életközösségben, a világban mindenütt. Így mondja ezt Pál apostol, aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek. Megtapasztalhattam, hogy ez az igazán boldog, örömteli élet. Hiszen nehézségek idején is érezhetem, szeretem Istent, mert tudom, hogy ő szeret engem. Kérlek, Uram, segíts, hogy a naponkénti csöndességemben találkozzunk és beszélgessünk, mert ez kifogyhatatlan erőforrás az életemben, és így együtt haladjunk minél tovább a megszentelődés lehetőségeiben. A 25. Zsoltár szavaival: hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletéért. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. Arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért szóló imához. Néhány héttel ezelőtt a spanyolországi apostoli útja során a pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától, földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Leó imájában az élet urához szól, elismerve, hogy minden ember szent ajándék, amely tükrözi az arcát. A pápa kéri a kegyelmet, hogy elismerjük és megvédjük minden emberi lény egyedi, megismételhetetlen értékét. Már közzétette meghívóját az ökumenikus tanács. A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa szeretettel hívja és várja a testvéreket az államalapítás ünnepének előestéjén ökumenikus közösségben megrendezésre kerülő ünnepi istentiszteletre. Az ünnepi istentiszteleten az ökumenikus tanácsnak szolgálatában is együttműködő hazai egyházak, római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista, anglikán és ortodox főpásztorai végzik a szent szolgálatot. Igét hirdet Steinbach József, református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, az ökumenikus tanács elnöke, továbbá szolgál még Kondor Péter, evangélikus püspök is, alelnökként. Az időpont a szokás szerint augusztus 19-e, szerda 18 óra. A helyszín a Budavári Evangélikus Egyházközség temploma. Budapest, első kerület, Táncsics Mihály utca 28. Elkezdődött tegnap a Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó. A 15. Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozót tegnaptól július 8-a és 12-e között rendezik meg a Soproni Erzsébet kertben. Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni, sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, és a hang segít irányt találni. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. Szombaton kevés felhő, de sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz. Az északias szél mellett 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Kedves hallgatóink! Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.
1: Szép estét kívánok mindenkinek! Ugye tetszettek már lenni evangelizáló órákon? Az evangelizáló órák úgy vannak, hogy elővesszük a Bibliát, felolvassuk az alapszöveget, és akkor megpróbáljuk elmondani, hogy lám, milyen komoly időket élünk, el kell ezt és ezeket a tanításokat fogadni. Aki ezt elfogadja, tegye fel a jobb kezét, és felírjuk a nevét, és akkor elfogadta, és kész. Jön a következő evangelizáció, ugyanezt végigcsináljuk még egyszer. Most nem ilyen evangelizációt tetszenek hallani. Én sose fogom feltetetni a kezüket. Én a szívükkel szeretnék egy kicsikét beszélni, meg az eszükkel. Úgyhogy szeretném, hogyha gondolkodnának egy kicsikét, szeretném, hogyha egy kicsikét úgy magukkal beszélgetnének, és végig gondolnánk néhány nagyon fontos dolgot közösen, olyan dolgot, ami a közös keresztény tradíció része. Szándékosan mondom ezt, hogy a közös keresztény tradíció része. Az apostoli hitvallást mindjárt tudják. Az apostoli hitvallás a 3. században keletkezett, és ennek az apostoli hitvallás, legalábbis azóta tudjuk, van egy korábbi változata is, tehát 2. század végén már biztosan ismert volt. Ebben van egy mondatrész, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez csaknem minden keresztény istentiszteleten elhangzik. De kérdezzük meg magunktól, hogy hisszük ezt. És ha hisszük, akkor miért igaz ez? Mert ez az a kérdés, amivel foglalkozni szeretnék. Most egy film járja Magyarországot. Ugye tudják, melyikre gondolok. 2012, világ vége. Én nagyon megdöbbentőt fogok önöknek mondani. Nem hiszek a világ végébe. Még egyszer mondom, nem hiszek a világ végébe, mert keresztény vagyok. Én Jézus visszajövetelébe hiszek. És ez kettő. Ennek a világnak persze vége lesz, azért lesz vége, mert mindent elkövetünk, hogy vége legyen, majd erről sokat fogunk beszélni, hogy mi mit csinálunk annak érdekében, hogy vége legyen a világnak. De én nem a világ végébe hiszek, én Jézus visszajövetelébe hiszek. És én ezen a 8 alkalmon azt szeretném elmondani önöknek, hogy racionálisan, nyugodtan, mindenféle ilyen-olyan, amolyan állelkesedés nélkül én miért hiszek abba, hogy Jézusnak vissza kell jönni. És én szeretném ezt úgy elmondani, hogy önök velem együtt gondolkodjanak. És ennek az együtt gondolkodásnak az a célja, hogy itt belül ennek a gyakorlati következményét levonjuk. Mert ugye a Blikk is arról ír, hogy valami nemes sajtóterméket idézzek, hogy ugye vége van a világnak, vége lesz a világnak, idézi még azt is, hogy a Biblia mit mond erről, stb. Még az is lehet, hogy sok-sok igazat ír. Csak van egy óriási nagy baj. És ez az óriási nagy baj az, hogy mi haszna annak, ha tudom, hogy vége lesz ennek a világnak. Szeretnék úgy borzongani, mert úgy, mint a krimiknél úgy szoktunk borzongani, hogy jó eső, borzongás, a gerincemen fut a hideg, és nem merem, csak a felkapcsolom villanyt, akkor merek az előszobába kimenni. Ilyen érzéseket akarunk elérni, vagy miért? A Blikk nem tudja azt, hogy kereszténynek lenni, az nem azt jelenti, hogy borzongani. Kereszténynek lenni, az nem azt jelenti, hogy én jaj, valami borzalmasat tudok a világ jövőjéről. Kereszténynek lenni, az nem azt jelenti, erről egy külön előadás is lesz, hogy én megjósolom, hogy mi lesz ezután. Egyetlen keresztény sem tudja megjósolni, hogy mi lesz ezután. Kereszténynek lenni, az azt jelenti, hogy van egy Jézus, akivel járok, és ezzel a Jézussal itt az életben találkozom, és az utam végén ő vár. Pont. Ennyi a keresztény reménység. Jézus beszél az ő második eljöveteléről. Erről sokat fogunk még hallani ebben a 8 előadásban. De Jézus nem azért beszél az ő eljöveteléről, hogy kiszámoljam, hogy eljárok arra még, Nem is azért beszél, hogy amikor kezdenek meglenni azok, amit ő elmondott előre, jeleket, hogy akkor borzongjunk, hanem azért beszél róla, mert ő azt akarja, hogy én készen várjam őt. És ez, hogy készen várni, ez nem azt jelenti, hogy én tökéletes leszek. Minden reggel megnézem a borotválkozó tükörbe, hogy a mennyvereppenő libaszárnyam kinőtte már, vagy nem. Ahogyan elgondoljuk az barokk szentképfestők után a megszentelődést. Hanem azt jelenti, hogy minőségileg valami változik-e bennem. És én erről a belső minőségi változásról szeretnék beszélni. Nem szenzációkat fogok mondani, nagyon ismert dolgokat. Ha valaki azért jött, hogy szenzációt halljon tőlem, semmi szenzációsat nem tudok mondani. Ezt megmondom böcsülettel az elején. Csak azt tudom elmondani, hogy miért érdemes ma kereszténynek lenni. Mire jó az, hogy én keresztény vagyok? Én egyetemen dolgozom, nem lelkész vagyok, most már elég régen nyugdíjas vagyok ott is, itt is, és hát, mint nyugdíjas emeritus professzor dolgozom még most is, látástól Mikulásig, ahogy szokták ezt mondani. És a gyerekek is állandóan megkérdezik, mert mindenki tudja, hogy én keresztény ember vagyok. Az első órára, amikor eljönnek a gyerekek, el szoktam mondani, Szigeti Jenő vagyok, alapdiplomám lelkész vagyok, adventista lelkész vagyok, itt és itt dolgoztam, ez és ez a tudományos fokozat, és ezeket el szoktam nekik mondani. Azt is elmondom, hogy 9 és 3/4 unokám van, és erre vagyok a legbüszkébb, és elég az hozzá, hogy ezeket elmondom nekik. És akkor, amikor egy kicsit jobban megismerkednek velem, akkor mindig megkérdezik, hogy tanár úr, mire jó az, hogy kereszténynek tetszik lenni? És ez egy alapvető kérdés, amit el kell tudni mindenkinek, minden keresztény embernek mondani. Mire jó az, hogy keresztény vagyok? Vajon kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy egy hagyományőrző klub tagja vagyok? Ugye őrizzük az atyák hagyományát. Ez nagyon jó dolog, hogy az atyák hagyományát őrizzük, ez egy szép dolog, egy nemes dolog, csak hogy. A tradíció az egy nagyon fontos dolog. Az igazi tradíció az a halott emberek élő hite. De a mai embernek nem tradíciói vannak, hanem a mai ember inkább tradicionalista. És tudják, mi a tradicionalizmus? Az élő emberek halott hite. Nem a halott emberek élő hite. Hagyományőrző klub vagyunk? Vagy valami más? És ezt kell mindnyájunknak tisztázni önmagunkba. Én azért jöttem önök közé, hogy ezt tisztázzuk. És nagyon érdekes módon én ott fogom kezdeni azt, hogy mi mindnyáján emberek vagyunk. De mit jelent az, hogy embernek lenni? Ez egy nagyon érdekes kérdés. 21. század legizgalmasabb kérdése. A gének titkát, a csillagok titkát, a géndiszpozíciókat, és ezer ilyen nagy-nagy felfedezést tudnék idézni, azt ismerjük. De ki az a másik ember, aki mellettem van? Tudják, hogy ez a legizgalmasabb kérdés? És hogyha odaállok a tükör elé, én ki is vagyok tulajdonképpen. Nagyon érdekes, hogy a Biblia lényegében azért nem megy ki a divatból, mert a Bibliának az első számú dolga az az, hogy azt akarja elmondani a Biblia, hogy mit jelent az, hogy én ember vagyok. Na most sokféle meghatározás van, filozófusok, antropológusok, nagyon sok meghatározást hoztak az emberre. A Bibliának van egy érdekessége. A Biblia az nem alkatrészeire bontva, tehát analitikusan mondja meg azt, hogy mit jelent az, hogy ember vagyok, hanem egészen másképpen. A Biblia az embert 4 síkba látja. És hogyha végig gondoljuk ezt a 4 síkot, mi is ilyen 4 síkba élő emberek vagyunk. Az ember egy materiális valóság. Aki ezt tagadja, hogy az ember materiális valóság, az nem a reális talajon áll, nem? Mert minden szippantás levegővel, kort, vízzel, falat, kenyérrel beleépülünk biológiailag abba a környezetbe, amiben vagyunk, nem? Materiálisan itt vagyok. Szükségem van materiális javakra, levegőre, élelemre, vízre, stb. Lakásra, és mindent lehetne sorolni. Én egy materiális lény vagyok. De ha csak ez, ha mondjuk szociális fenevad vagyok, tudom, hogy Békés Csabán nincs ilyen, de azért el tudják gondolni, hogy vannak ilyen szociális fenevadak, nem? Vagy amolyan biorobot vagyok, hogy egy kicsit modernebbül mondjam, hogy csak biológiai szükségleteim vannak és semmi más. Hát akkor ez egy borzalmas dolog, nem? Mert az ember nem csak a biológiai létben él, hanem van egy szociális tér is, amiben benne élünk. Ezt mondjuk társadalomnak, ezt mondjuk családnak, ezt mondjuk az emberek közösségének, munkahelyi, lakóhelyi, stb. Közösségeknek, amiben élünk. Én úgy vagyok ember, hogy ebben a térben, ebben a szociális térben újra és újra megvalósítom magam. Ez a szó nem jó, hogy megvalósítom magam. Én egy jobb szót mondok ehelyett. Ahogyan a biológiai létbe úgy illeszkedünk bele, hogy egy idegen szót mondok, aztán majd körbe mondom, hogy adaptálódunk, hozzáilleszkedünk, ugyanígy ez a szociális tér is állandóan alakul közöttünk. Mi is alakítjuk, és bennünket is alakít ez a szociális tér. Tessék csak megnézni. Megszületik egy kisgyerek, most biológiailag nézzük ezt. A kisgyerek az kis tehetetlen, nem? Pár hét múlva születik az utolsó unokám, a tizedik. Előre elgondolom, hogy milyen kis tehetetlen lesz, és én 3 éves koráig úgyse tudok vele mit kezdeni, csak a hölgyek tudnak vele mit kezdeni. Mama, meg a nagymama, főként a nagymama rongálja, ugye, unokát. Szóval azok tudnak vele mit kezdeni, majd amikor 3 éves lesz, akkor már ugye eszével tudok mit kezdeni. De milyen érdekes egy gyerek. Fokozatosan beleépül, fokozatosan belealkalmazkodik, hogy magyartalanul mondjam, abba a környezetbe, amiben van. Ez ugyanígy van a szociális térben is. Egy társaságba kerülünk, mondjuk elmegy 12 ember kirándulni, abban a pillanatban, abban a 12-es csoportban lesz egy csoport. Lesz egy Mr. President, előbb vagy utóbb, aki majd mindig megmondja, hogy kinek mire kell gondolni. Aztán lesz egy Mr. Bocsánat, hogy élek, mindig van egy ilyen sóhajtozó, igen, én. Ez a bocsánat, hogy élek. Aztán lesz egy Mr. Hahota, aki mindig a jó hangulatról gondoskodik. Aztán lesz biztos egy olyan, hogy Mr. Lázadó. És így tovább. Mr. Elégedett és Mr. Elégedetlen, és mindenki keres egy szerepet. És ez a szerep alakítja a mi egész életünket. Így élünk mi. Minden közösség tulajdonképpen így mozog, így él. De hát az ember csak ennyi, egy szociális térben és egy biológiai, materiális térben élő lény? Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem, mert még van legalább 2 tér, ami meghatároz bennünket. Minden ember feje fölött van valami, vagy valaki. Érdekes módon a folkloristák nem találtak olyan népet, amelyik vallástalan lett volna. Sőt, érdekesebbet mondok. A mai materialisták, vannak derekasan szép számmal, ezek is vallásos emberek, csak úgy hívják a vallásukat, hogy materializmus. Mert a végső kérdéseket hinni kell. És tessék megnézni, amikor ezt elkezdik gyakorolni, akkor létrehoznak egy vallást, én ezt úgy szoktam mondani, egy pseudovallást, egy ilyen hamis vallást. Tetszenek még emlékezni a régire, az átkosra, hogy szokták ezt ma viccesen mondani? Volt ott Biblia? Marx tőkéje, dehogy is nem volt. Volt ott pápa? Persze, hogy volt, csak nem Vatikánban, hanem Moszkvában. Volt körmenet minden május 1-én. Volt reformáció? Persze, a reformkommunizmus. Volt inkvizíció? A gulág. Tessék csak végig gondolni. Aztán volt szenterekje? Hát Vlagyimir Iljics a mauzóleumban nem lehet kilakoltatni, kérem szépen. Nem? Én sajnos nem láttam a Vlagyimir Ilicset, sokszor voltam Moszkvában, mindig nevettem a sorba, és kiállítottak. Jó kedvemnek köszönhetően nem láttam a Vlagyimir Ilicset. De más mondok. Más mondok, majdnem a gulágot, ezt majdnem láttam. Más mondok. Newsweekben olvastam, vagy 2 évvel ezelőtt, hogy Szentpétervártól, Leningrádot hívják most így, megint, délre, 60 vesztányira van egy falu, ahol van egy könnyező Lenin kép. Ez komoly. Miért van ez így? Mert az emberi lélekben van egy olyan rész, és az ember egy olyan lény, aki mindig meg akarja haladni önmagát. Valakinek kell a fejem fölött lenni. Mindenkinek van istene. Legfeljebb a hasa az istene. De mindenkinek van egy olyan valami a lelkébe, ami felfelé spirituálisan nyitottá teszi. Nincs itt a teremben senki olyan, akinek ez a spirituális igénye ne lenne meg. És ez a harmadik tér. Egy embert ez határoz meg, hogy mi a végső célja, mi végre élek a világon. Miért vagyok itt? Nem csak azért, hogy legyek, hogy egyel többen legyünk itt magyarok, vagy azért, mert hogy egyek, meg hogy hát úgy legyek, az ösztönömet kielégítsem, hanem valami végső célnak kell lenni. És a kereszténységnek ma pontosan az a nagy baja, hogy egyre kevésbé tudjuk megmondani, mi végre élünk a világban. Mi a világi létünknek a célja? Síralom völgy? Jézus nem ezt mondja. Vagy szükséges rossz? Jézus nem ezt mondja. A kereszténység kezdettől fogva egy pozitív etikájú vallás volt. És ez azt jelenti, hogy azért vagyok, mert Isten ide teremtett, és célja van Istennel velem, és itt érem el a Földön a célom, és igenis boldognak kell lennem. És itt jutunk el a negyedik síkhoz, amiben élünk. Nem csak materiálisan, nem csak szociálisan és spirituálisan határozódik meg a mi életünk, hanem elárulok egy titkot. Mindnyájukban legalább 2 ember lakik. 2 laknak mi bennünk, nem? Van egy jobbik énem, meg egy rosszabbik énem. Nem? Hát egy kis példával illusztráljuk, jó? Hogy el ne felejtsék. Hölgy megáll Csabán, most nem tudom a főutcát, hogy hívják, hogy Tanácsköztársaság útja volt régen, de most András útnak hívják, igen, most már eszembe jutott. András úton egy gyönyörű kis kirakat előtt, mondjuk egy butik előtt. És a hölgy azt mondja, jaj, de cuki, ez a táska. Ezt az egyik énje mondja. Másik énje megszólal, nincs rá pénzed. Másik énje azt mondja, de hát, hogyha nagyon megfogom a koszpénzt, akkor esetleg kihozom belőle. Másik én megszólal, de ez cipő is kell. Na nem baj, majd a férjemtől születésnapomra vagy karácsonyra ezt fogom kérni. Nem? És elindul egy beszélgetés az emberről. Ez azért van így, mert minden ember döntésre kész lény. Mindnyájunknak dönteni kell valahol belülről. És ez a mi mentális lényünk. Minden embernek van egy ilyen belső világa, ami más, mint a szociális tér, más, mint a materiális tér, más, mint a spirituális tér, de mind a hárommal összefügg. Ez vagyok tulajdonképpen én. És ha megnézik, a Biblia azt mondja, hogy ennek a 4 térnek harmóniába kell lenni egymással. És hogyha ez a 4 tér nincs harmóniába egymással, akkor valami nagy-nagy baj van. Akkor kibukok, ezt így szokták mondani. Vagy kiborulok. És nagyon sok keresztény ember, egyre több ilyet látok, depressziós lesz. És ez azért van, mert kiborulni már tudunk, leborulni még nem. Menjünk ennek a mélyére. Mert innen lehet megérteni mindent. Isten úgy teremtette az embert, hogy ez a négy tér, ami bennünk van, ez a négy tér harmóniában legyen egymással, és ennek a harmóniája egyetlen szóba összefoglalható. Tudják, mi a harmóniája ennek a négy térnek? Úgy hívják, hogy szeretet. Nem? Mert ha a szeretet van én bennem, akkor a materiálissal nem élek vissza, a szociálisban hasznos vagyok, a spirituálisra nyitott vagyok, és bennem a két ember békességbe él. Miért van annyi depressziós ma? Jó régen, még aktív voltam, volt egy akadémiai gyűlés Miskolcon, Tudományos Akadémiának volt egy konferenciája az időről. És én az idővel kapcsolatban mondtam valamit, és mondtam azt, hogy ez a rövid zárlat, ami az időzavarunkat jelenti, az abban jelentkezik, hogy voltunk 3 millió koldus országa, nem én találtam ki ezt a mondatot, hanem Levendel László, és lettünk 3 millió neurotikus országa. És volt egy öreg pszichiáter professzor, most már nem él az öreg úr, akkor is a 80 éves fele volt, felkiabál nekem az előadás közben, aki ideértem, hogy nem úgy van az, fiatal ember! Örültem neki, hogy fiatal embernek mondott, de megdöbbent, hát professzorul mondom, akkor lehet csak 2,5, nem úgy van, azt mondja, 7 millió neurotikus van itt Magyarországon, 7-es millió. És ebben igaza van az öregnek. Miért? Azért, mert ez a rövid zárlat létrejött a materiális, szociális, spirituális és mentális között. És eltűnt a szeretet. Rövid zárlat van, kivágta a biztosítékot, eltűnt a szeretet. Ezt a Biblia másképp mondja. És itt érünk az első alapfogalomhoz, amit meg kell jegyezni. A Biblia ezt úgy mondja, hogy bűn. Kezdjük akkor megkérdezni azt, hogy mi is az, hogy bűn? Ó, hát azt tudjuk. A bűn az, hogy valami rosszat elkövetek, nem? Kiábrándítom magukat, a Biblia szerint nem az a bűn, amit elkövetek. Még egyszer mondom, a Biblia szerint nem az a bűn, amit elkövetek. Amit elkövetek, az csak a bűnnek a következménye. Vegyünk egy egyszerű példát. Utálom a szomszédomat. És elhatározom, hogy meggyilkolom. Veszek egy bunkósbotot, és akkor jó sötét van, akkor puf, leütöm. A gyilkosság a mi fogalmaink szerint az, hogy puf, leütöm. De hogyha a Bibliát nézem, és Jézust, Jézus azt mondja, hogy nem ez a gyilkosság. Gyilkosság az, hogy én elkezdem gyűlölni őt. Tehát kényszer zubon kereszténység nincs. Tehát úgy nem lehet keresztények lenni, jaj, megölni, meg félkanál bízbe. Az a szerencsé, hogy keresztény vagyok. Azt mondom, ne fáradsz magad, testvér. Ha belülről nem vagy, akkor úgyse vagy az. Nem? Tehát ez a kényszer zubon kereszténység. Ilyen nincs, hogy lefogja a kezemet, mert ott a gyűlölet, de hát nem. Akkor éppen olyan vagyok, mintha elkövettem volna a bűnt. A bűn valami más. A bűn az, ami szeretetlenség. Nem akkor vagyok gyilkos, ha agyonütöm a másikat, hanem akkor kezdek gyilkos lenni, amikor nem szeretem a másikat. Igen, ám csak az embernek nincs szeretet hormona. Ez borzalmas, milyen jó volna egy védőoltást adni a gyűlölet ellen, nem? Mindenképpen beoltanák a szeretetet, mint a vírus ellen most. Pif-puf, mindenki szeret. De nincs ilyen védőoltás. A szeretet az valami más. A szeretet az valami több. A szeretet az az, ami meghatározza a materiális világgal való kapcsolatomat, nem? Mert ott se lehetek önző. Ha önző vagyok, akkor nem szeretem a világot. És tessék megnézni, a 21. századi ember úgy teszi tönkre a világot, ahogy csak bírja két kézzel, majd erről is fogunk beszélni. Nem az Isten büntet bennünket ezzel, azzal, amazzal, mi büntetjük magunkat. Aztán a szeretet összeköt a másikkal. A szeretet összeköt Istennel. És a szeretet békessé tesz bennünket. A bűn mindennek az ellentéte. És azt kell látnunk, és az a lényeges, hogy ha megnézzük, hogy honnan tudhatom meg a bűnt, akkor jön a második kérdés. Ez a Bibliának a törvényszava, a törvényből. De mi a törvény? Törvény alatt mi egészen más értünk, mint a Biblia. A törvény alatt például nagyon érdekes, csak úgy mondom, hogy a Bibliában az uralkodók nem hozhattak törvényt. Olyan nem volt, hogy egy király törvényt hoz. A törvény az van, a Biblia szerint. Azt a apáról fiúra ősök, az öregek őrizték, minden város kapujába ott ültek az öregek, és az öregek törvényt tettek. Volt egy törvény, ez a törvény mindenkire kötelező volt, ha király az ember, ha rabszolga az ember egyformán. Ma ezt megfordítottuk, nem, törvényt hozunk, aztán mindig módosítjuk. Ebből élnek a jogászok állítólag. Ez nem így volt a Bibliában. A Biblia mást ért törvényen. Nézzük, hogy mi a törvény a Biblia szerint. Az Új Szövetség azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, de ennek van egy alapja, hogy ezt nem értjük, hogy a törvény betöltése a szeretet. Vagy a Jézus úgy foglalja ezt, hogy szeresd a te uradat, Istenet, szeresd fel a uradat, mint magadat. Hogy van ez? Nézzük a Biblia legelső törvényét. Hol van először szó a Bibliában törvényről? Rögtön a teremtés történet után. Úgy olvassuk a Mózes első könyve második fejezet 16. versében, Károly jól tudom kívülről, hadd mondjam úgy. Parancsola az Úristen az embernek mondván. Tehát itt törvényről van szó, parancsolt az Úristen. Mit parancsolt az Úristen? Kert minden fáról bátran egyél. Hol ebbe a parancsolat, kérdezi a mai ember. Mai ember megszokta, hogy egy törvénynek kazuisztikusnak kell lenni. Tehát van egy kázus, és van rá egy szentencia. A kázus az az, hogy akit behajt, kressz, az ennyit és ennyit fizet. Köszi. Ez a kázus, ez a kazuisztikus törvény, ez így van. Na most ebben hol vagyok én érdekelt? Behajtottak már ellenkezőleg egy utcában mi egyirányú szembe? Jött a szerv, jó estét kívánok, papírokat kérem. Mit szoktunk ilyenkor mondani? Ó, kérem, épp egy ág takarta a táblát, mert ez régen nem így volt, tetszik tudni. Én csak éppen itt megálltam, semmi, nem is akartam átmenni, nem is én ülök a volánnál, amit lehet, mindent letagadok, nem? De Isten nem ilyen törvényt ad. Isten olyan törvényt ad, hogy kert minden fája tiéd. Ez olyan, mint egy birtoklevél, nem? Kaptam egy birtoklevelet, Ádám és Éva megkapta az első birtoklevelet, a kert minden fája a tied. Tehát a törvény a Biblia szerint elsősorban ad. Tied ez a kert. Tied ez a föld. Tied ez az egész világ. Igen ám, de erkölcsről csak ott beszélhetünk, ahol lehet igent is mondani, meg nemet is. Tudják, hogy a diktatúrák miért veszélyesek? Nem a diktátor miatt. Tudnék, a diktatúrához kettő kell. Egy diktátor, meg olyan tömeg, aki engedelmeskedik neki. Ez mindig így megy. De az igazi baj nem ez. Vannak diktátorok, és vannak engedelmeskedők. A baj az, hogy a diktatúrában leszokik az ember a döntésről. Leszokik arról, hogy néha igent kell mondani, néha nemet kell mondani. Ez Jézus úgy mondja, hogy szavatok legyen úgy-úgy, meg nem-nem. Aki nem tudja a nemet mondani, csak az igen tudja mondani, mindig csak így mozog a nyaka, és így nem, az előbb vagy utóbb erkölcsileg nyomorék lesz. Ezért Isten ebben az első törvényben beépített valamit. Mindent az embernek adott, és egy fát visszakért. Nem azért, mert ez a csapda, meg nem is azért, mert az Istennek ez az egy fa kellett, mert ez kellett volna, akkor teremt egy világot, és akkor ebben csak ilyen fa van, és kírja az embernek, hogy belépni szigorúan tilos. És kész, odaállít három lángpalosú angyalt, és azt mondja, na, menjetek el. Nem erről van szó. Erre az egy fára nekem van szükségem. Miért? Mert ez a szabadságom biztosítéka. Hogy én mondhatok igent, és mondhatok nemet. Na de ez még önmagában nem elég. Ebből még nem demokrácia, csak manipulokrácia jön, ezt én találtam ki ezt a szót, ezt a manipulokráciát. De a manipulokrácia, azt tudják mi, ami most van. Szóval vonatkoztassanak el mindentől. Mondjuk eszkimók vagyunk, tessenek egy kicsit reszketni, most nagyon meleg van itt, de tessenek egy kicsit reszketni. És az ENSZ elhatározza, hogy az eszkimóknál népszavazást rendezünk arról, hogy a kiwi vagy a banán a jobb gyümölcs. Elindulnak a pártok, a kiwi párt, banán párt, kampány, óriás plakátok, reklám, ami belefér, orva, szájba, ami belefér. És eljön a szavazás napja, Nemzetközi Ellenőrző Bizottság. Mindenki titkosan bemegy a fülkébe, beteszi a borítékba a szavazatát és megcseszi. Demokratikus ez a választás? Elmondom, hogy nem. Tudják miért nem? Mert Derék Eszkimó se kivit, se banánt nem evett még soha életébe. Ráismernek, így szoktunk szavazni. Mi győz? Hát a manipuláció, nem? Ezért Isten egy harmadik elemet beépít ebbe az első törvénybe. Kert minden fáról bátran egyél, ad valamit, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, valamit visszakér belőle, és elmondja a következményt. Mert ha nem tudom a következményt, akkor nem tudok szavazni, nem? Ha nem tudom, hogy ennek ez a következménye, vagy az a következménye, akkor nem tudok szavazni. Amely napon leszel, arról bizony meghalsz. Jön a következő kérdés. Tehát ez a törvény. Isten ad, Isten ebből visszakér, és Isten elmondja a következményt. Jön a következő kérdés. És mi a kísértés? Jön a kígyó. Ugye a Biblia elején egy hatalmas nagy látomás van a múltról. Az első 11 fejezet. Ez nem történelem. Ne tessenek számolni, meg ne tessenek azt kérdezni tőlem, hogy tudott a kígyó beszélni, mikor nincs is állkapcsa. Ilyen ostobaságokat szoktunk kérdezni, de ezt most ne kérdezzék meg. Ez egy látomás a múltról. Ez nem történelem, hanem történet. A történelemnél azt kérdezzük, hogy mikor, hol, hogyan, a történetnél meg mit mond ez? Hát mit mond ez nekünk? Jön a kígyó alattomosan. Mit csinál a kígyó? Kísért. Hogyan? A kísértés az azt jelenti, hogy ezt a hármasságot, hogy Isten ad, visszakér, elmondja a következményt, meg kell fordítani. Tehát a kísértés egy értékcsere. Hogy más legyen az érték, ami az én értékem. Tehát ez az a kész átverés. Ez a kísértésnek a lényege. És ez nagyon zseniálisan csinálja a kígyó mögötte a sátán. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Egy betű. Ha azt mondta volna, egy fáról ne egyetek, akkor igazat kérdez, de itt a csúsztatás. Egy fáról se egyetek, tehát semmit nem adott az Isten. A kísértés első lépése mindig az, hogy te az Istentől nem kaptál semmit. Az Isten igazságtalan, mert elvette tőlem azt a fát, amelyik a legjobb. Isten nem is adott semmit. És ezt az ostobaságot mi újra és újra elkövetjük, ha mindent odaadjuk az egyért, amit az Isten visszakért. Ezt még Éva visszaveri. Nem. Isten azt mondta, hogy arról az egyfáról ne együnk, De sikerült Évát kimozdítani, mert egy olyat mond, amit nem mondott az Isten. Hogy ne is érintsétek! Tehát elkezdi misztifikálni a valóságot, és mindig, amikor a misztifikáció bejön, amikor úgy titokzatossá tesszük, és túl akarjuk 150%-ra teljesíteni az erkölcsi tervet, akkor mindig kísérthetők vagyunk. Ez úgy, mint a szkandiba, tudják, mi a szkandi, így letesszük a könyökünket és húzzuk. Van, amikor úgy lehet lefektetni a másiknak a kezét, egy darabig engedek, és azt hiszi, hogy gyenge vagyok, és akkor hirtelen megfeszítem. És akkor leteszem a kezét. Ez így van. A lónak a két oldala ugyanaz, a talaj. Nem? És Éva besétál ebben. Elhiszi azt, hogy az az egy, az többet ér, mint a minden. És a következményt meg eltakarja. Bizony nem haltok meg minden kísértés, azóta ez a három. Isten nem adott semmit, tehát a törvényben semmi ajándék nincsen, az egy kegyetlen követelő Istennek a szava. A második lépés az az, hogy amit az Isten magának kér, pontosan az a jó. És a következmény az nem igaz. Elköveti az ember a bűnt. Felborul az egyensúly. És ez rögtön látszik. Az az ember, akit Isten a magával való közösségre teremt, elkezd menekülni. Azután az az ember, aki a másik emberrel való közösségre, szociális térbe született, az elkezdi vádolni a társa, nem én az asszony, akit te teremtettél. Szembe kerül a spirituálissal, szembe kerül a szociális térrel, és kiüzetik a paradicsomból. És ott van a puszta földön. És ott van a szívében a lelkiismeret furdalás. Felbomlik a négyes harmónia. De mi a kegyelem? A kegyelem az nem büntetés, elengedés. A kegyelem az más. A kegyelem az, hogy Isten lép. És nem engem vár, hogy lépjek. Eljön és keresi Ádámot. Ádám, hol vagy? Nem azért kérdezi Isten, mert nem tudja, hogy melyik bokor mögött színjel Ádám. Hanem mert Ádám nem tudja, hogy hol van. A kegyelem az azt jelenti, hogy én rádöbbenek a valós helyzetemre. Enélkül nincsen kegyelem. Ha én nem döbbenek rá a valós helyzetemre, nincs kegyelem. A másik nagyon fontos a kegyelemnél az az, hogy Isten elmondja a bűn következményét, de erőt ad ennek az elviseléséhez. Elindul velem egy úton, reménységet ad. És így ér az ember célhoz. Miért kellett ezt ilyen hosszan elmondani? Az első alkalomkor. Mi ennek az oka, hogy ezt elmondtuk? Lényegében az, hogy minden ezen épül fel, nem? Én azt mondtam, hogy nem hiszek abban, hogy a világ vége. Ennek a világnak vége lesz. Majd elmondom, hogy miért. Megmondom azt már most előre a kicsit a vázlatát, hogy miért. Azért, mert tönkretettük a materiális terünket. Tessék megnézni. Nem az Isten ver ám azért, mert vízözönszerű, ilyen-olyan, amolyan árvizek vannak, kilukadt az ózonpajzs, meg környezetvédelmi, ilyen-olyan ártalmak vannak, aztán kiderül, hogy ugye most már mesterségesen is gyártjuk a baktériumokat, szegény Afrikát ezzel fertőzik, túl sokan vannak. Ez tény, csak nem beszélünk róla. Mesterségesen csináljuk az éhséget Afrikában. És tudják miért? Elárulom. Ez egész pontos adat. Azért csináljuk az éhséget, mert az EU-ba a nagy élelmiszerkoncernnek a lejáró élelmiszert segélynek odaadják Afrikának, ezt leírhatják az adójukból. Ezért, hogyha valaki elmegy kutat fúrni, tudok több ilyen konkrét esetet. A Szahara szélére, hogy csöpögtetéses öntözőrendszerrel, paradicsommal lehetne varázsolni ezt az egész területet. Jön a felbérelt maffia, felrobbantják a kutakat, és hogyha valaki nagyon okoskodik, még le is lövik. Mert kell a szemét élelmiszernek a hely. Kevesebb adót fizetünk.

Ilyen egyszerűen. Szegény afrikaiaknak az a pehjük, hogy a nemesfémek, a wolfram, a mangán, stb., ami kell, az pontosan ott van, és túl sokan vannak. És az első világ gazdasági válságát úgy lehet megoldani, hogy már itt nincs kohászat, nem csak Magyarországon nincs kohászat. Tavaly nyáron megdöbbenve láttam, hogy Amerikában nincs kohászat. Hát miért? Majd a négerek megtermelik fillérekért. Egy aranybányász 7 napra lemegy a föld alá, nem jöhet föl, napi $1. Ez tény. És akkor azt mondjuk, hogy ver bennünket az Isten? Nem, tönkretettük a világunkat. A szociális teret, a materiális teret, és 1000 hazai példát tudnék mondani, csak ez jobban fáj, ezért nem mondom. Az Istenből ilyen ja Istenem Isten lett, csak akkor van, amikor valami baj van. És tönkre mentünk belülről. Mentálisan mentünk tönkre. Nem azért, mert az Isten ver, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy mi az, hogy bűn, mi az, hogy szeretet, ki az, hogy ember, nem tudjuk, mi az, hogy kegyelem, nem tudjuk, mi az, hogy kísértés, hanem helyére tettünk egy virtuális Istent. Ezt a virtuális Istent úgy hívják, hogy pénz. A pénz az nem egy valóság. A valóság az a darab papír. Régiek még azt hiszik, hogy van mögötte aranyfedezet. Ki kell ábrándítanom. Az egész világ valutarendszere dollár alapú. Ezt a pénzügyi szakemberek jobban tudják. A dollár egy magánbanké. És a dollár mögött nincsen semmi, mint a közmegegyezés. Tehát csináltunk egy virtuális valamit, a pénzt, és most ezt imádjuk. A világot Isten teremtette, a pénzt az ember teremtette, Istent már elfelejtjük imádni, imádjuk a pénzt. Ennek a világnak vége kell, hogy legyen. És még egyszer mondom. Én nem hiszek a világ végébe. Azért nem hiszek a világ végébe, mert az egész Biblia arról szól, hogy Jézus nem hagyja ezt a világot elpusztulni. Jézus egy új világot akar építeni minden ember szívébe. És ezt az új világot nem úgy kell elképzelni, hogy én nekem kell erőt feszítenem, hogy ez az új világ felépüljön, majd mi felépítjük, mert az olyan is lenne. Hanem ez az új világ építést úgy hívja a Biblia, hogy megváltás. És a Biblia azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, megtagadván a hitetlenséget, azt mondja, hogy világi kívánságokat, ezt behelyettesíthetjük azzal, azt az önző életformát, amiben élünk, amivel tönkretettük a világunk szociális, materiális, spirituális és mentális terét, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világban. És így folytatja tovább várván a boldog reménységet. Mielőtt én tönkretenném a világot, mint ember, Jézus visszajön. Ezt ígérte. Ez az, ami mindig biztos volt. Ezért mondjuk, hogy onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Nem? Ezért mondjuk. A kérdés nem ez. Nem az a kérdés, hogy eljön-e Jézus vagy nem, mert ha hiszem, ha nem, ha várom, ha nem, ha akarom, ha nem, eljön. A kérdés az az, hogy én tényleg ember akarok lenni? A materiális, a szociális, a spirituális és a mentális térben tényleg harmóniába akarok jutni

Fel akarom fedezni, hogy szeretni mit jelent? Szabadulni akarok attól a rövidzárlatos helyzettől, amiben vagyok? Mert ez a kérdés. És megmondom őszintén, nem örülök annak, hogy a Blick arról ír, hogy a Biblia mit ír a világ végéről. Rossz az olvasat. A Biblia nem a világ végéről ír. A Biblia arról ír, hogy még mielőtt ennek a világnak vége lenne, mert tönkre teszi az ember. A neki adott világot. Magam alatt vágom a fát. Még mielőtt ez megtörténne, én bennem születhetik egy új világ. Visszajuthatok a szeretethez. És a nagy kérdés az, hogy én ezt akarom-e. És én a többi hét alkalommal pontosan erről fogok beszélni. Arról fogok beszélni, hogy vajon mi saját erőből ki tudunk ebből a csapdából, ebből a mókus kerékből mászni? Nem tudom, a kortársaim biztos ültek már hajóhintán, nem? Hajóhintában az volt a jó, hogy és akkor eljutottunk oda a holdpontig. Emlékeznek arra? Be vagyunk szíjazva. Kicsit mozdulok átbillen, ha nem, akkor még egyszer vissza. Hát az egész világ most a holdponton van. Lehet, hogy nem gondolunk rá. Lehet, hogy legalább olyan buták vagyunk, mint az a strucc, ami nincs, mert nincs olyan strucc, aki a homokba dugja a fejét. Emberbe van. Szóval mi lesz veled, ember? Mert, ezt mindig meg szoktam kérdezni, most se hagyom ki. Tudják, mi a különbség az egér és az ember között? Hát nem az, hogy a egérnek így a Walt Disney szép tapsifület rózsaszín kacskiás bajuszt rajzolt, és vidáman masírozik az egérkoma Walt Disney filmen. Az egér és az ember között az az igazi különbség, hogy amióta világ a világ, egyetlen olyan egér nem született, aki azon törte volna a fejét, hogy milyen a tökéletes egérfogó. Mi meg feltaláltuk. Ugye tetszenek érteni? A kereszténység arra való, hogy ebben a kutyaszorítóban, hogy feltaláltuk a tökéletes egérfogót, megadja a kivezető utat. És hogyha ezen elkezdenek egy kicsit gondolkodni itt, a szívükkel, a fejükkel, akkor Jézus erre ad választ. És én nagyon szeretném, hogyha holnap is eljönnének együtt gondolkodni. És egy picit ez a szívüket érte, picit gondolkodnak, akkor én ma nem éltem hiába, és nem hiába jöttem Békés Csabára. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Kedves hallgatóink! Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.
1: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leo pápa az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján közös a felelősség imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leo pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 történelme továbbra is reményre és az egységre ösztönzi Amerikát, és felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez közös felelősségre és bátorságra van szükség. Leo pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat alapításának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történelmének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely nap kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméjének. Negyed százada a völgyben. A lélegzett református udvar július 24-e és augusztus 2-a között várja a művészetek völgyének látogatóit Talján Dörögdön. A kulturális és közösségi programokon fesztivál belépővel lehet részt venni, a lelki alkalmak azonban továbbra is minden érdeklődő számára ingyenes. A részletek a művészetekvölgye.hu oldalon, valamint a reformatusudvar.református.hu honlapon lesznek elérhetők. A legfrissebb tudnivalókat pedig a Lélegzett Református Udvar közösségi felületén teszik közzé. A kulturális programok és lelki alkalmak mellett a templom udvar a megállás és az elcsendesedés helye a fesztivál forgatagában. A jubileumi év újdonságai és a református jelenlét jelentősége felől közelítve mutatkozik meg igazán, mi célt szolgál ez a programhelyszín a művészetek völgyében. Vallja Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. 15 éves a Hajdúböszörményi Szociális Intézmény. A Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ 2011. július 8-án kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy elsősorban a település időskorú és fogyatékossággal élő rászoruló lakosait támogassa. 2026. június 6-án hálaadó istentiszteleten tekintett vissza a gyülekezet az elmúlt másfél évtizedre. A központ 5 területen nyújt segítséget. A bentlakásban 20 idősről és 12 fogyatékkal élő szeméről gondoskodnak, emellett az idősek, valamint a fogyatékkal élők számára igény szerint nappali ellátást is biztosítanak, és a házi segítségnyújtás is igénybe vehető. Az idén 15 éves intézményt a Kálvin téri református egyházközség tartja fenn. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. Szombaton kevés felhő, de sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz. Az északias szél mellett 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsora következik. Közreműködik Balázs László.
1: Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. János jelenésekről 13-18. William Golding 1911 és 93 között élt, Nobel-díjas angol író, regényei embertani kísérletek terepei, melyeket nem köt össze egyetlen jól kivehető szál, és témái és technikái is meglepően változatosak. Művei gyakori terei zárt együttesek. Szigetre, tengeri hajóra, fáraó udvarába kényszerültek, falvak, monostorok, vadászcsapatok közösségei. Golding gyakran allegórikus fikciója széles körben merít a klasszikus irodalomból, a mitológiából és a keresztény szimbolizmusból egyaránt. William Golding 43 éves volt, mikor első regénye, A legyek ura 1954-ben megjelent, s vele rögtön a legnevesebb angol írók sorába emelkedett. Hazánkban az Európa kiadónál 1963-ban jött ki, Déri Tibor fordításában. Sokak szerint a szerző jobbat azóta sem írt, bár egyéb művei sem maradnak sokkal az első mögött. Többi regényében is az ösztönvilág és az intellektus konfliktusát tárja föl, egyén és közösség kapcsolatrendszerét elemzi, különleges szituációba került hősök viszontagságai kapcsán.

Az 1955-ös Az örökösök című műve a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. A mai emberiség evolúciós elődei, az új emberek, akiket általában a Homo sapiens tudományos néven emlegetnek, győzedelmeskednek egy valamivel előre haladottabb faj a neandervölgyiek fölött, amihez nem csak természet adta felsőbbrendűségük, hanem erőszak és csalás is hozzásegíti őket. Az 1964-es A torony egy olyan torony építését és kishelyen ledőlését dramatizálja, amelyet egy középkori katedrálisra akartak fölépíteni. A történetbeli templom valószínűleg a Salisbury székesegyházra utal. A katedrális és a torony az esperes legnagyobb spirituális törekvéseinek és világi hívságának hatalmas jelképei. A történet egy középkori templom építés körül örvénylő, emberi életek egész sorát követelő drámát elevenít meg. Stillbury dékánja látomást lát, és mert magát Isten választottjának hiszi, vas akarattal fog hozzá látomása valóra váltásához, az ég magasába irányuló torony fölépítéséhez. Agyafurt őrülettel, eszelős konoksággal tör lehetetlen célja felé. Átgázol mindenkin, akit szeret. Szízilálja maga körül a közösség életét. A tornyot a pokol ellenében is fölépíti, megküzd elemekkel és emberekkel, de mire a torony áll, elveszített mindent. E tragikus, démoni példázattal mintegy ironikus ellentétben áll a Ripacs Martin 1954-ből. Egy matróz utolsó perceit tárja elénk, akit a hajóját ért támadás az Atlanti-óceánba vett. A regény fölépítéséből Jan Martel kanadai regényíró is merített, amit a későbbi Booker-díjat nyert művében a Pi élete címűben érvényesített. Az 1967-ből való a Piramis három különálló történetet kapcsol össze ugyanazzal az elbeszélővel, és mindhármat az 1920-as évekbeli angol kisváros környezetében, mint legalkalmasabb helyszínen mutatja be. A piramis epizódjai egy angol kisvárosi fiatalember fejlődésének és szerelmi kiózanodásának három állomásáról mesélnek az első szemében elmondott történetekben. Az elsőben a főhős kamaszkori szexuális megszállottságából ábrándul ki a kisváros szexbombájával lezajló groteszk kalandja révén. A másodikban az eszményített szerelemről hull le a szépítő fátyol egy bohózati elemekkel megrajzolt amatőr színi előadás keretében. A harmadik tragikus epizód. A vén kisasszony zongora tanárnő tragédiájának, magányosságának, megőrülésének és halálának a históriáját beszéli el. Az 1971-es A Skorpió Isten három kis regényt tartalmaz, melyek közül az első egy történelem előtti afrikai vadász gyűjtögető hordában játszódik, a második az ókori egyiptomi udvarban, a harmadik pedig egy római uralkodónál. Az utóbbit az 1958-ban íródott A részpillangó című dráma átdolgozása. Minden regénye kitapinthatóan része egy nagyon is határozott, valóságfölderítő írói tervnek, amelyhez évtizedek fölkészülése és gazdag élményanyag kellett.
a haditengerészetnél szerzett megrendítő háborús élményei, a halállal való mindennapi szembenézés nélkül a vidéki tanár alig ha szánta volna magát a lét végső kérdéseinek búvárlására. A Legyek ura című regényét egyaránt áthatja Golding írástudói felelőssége az emberi alapértékek modern válságának okait, jelenségeit kutatva fehéren izzó szenvedéllyel.

0: A mű megközelítéséhez számos szigethelyszínű regény kínálkozna párhuzamként. Mind a mai napig születnek újak meg újak ebben a hálás tárgykörben. A koraiak közül Difó könyvét választottam bevezető párhuzamul, elsősorban az értékszemlélete miatt. A Robinson Crusoe 1719-ben jelent meg. Ez a klasszikus Robinsonád, benne a történet szerzőjének küzdelmes élete, gazdasági elvei, életmódja, a hajótörött napjainak valószerűségét hitelesítik.
1: Komoly és bölcs apám hajlamom ellenében értékes tanácsokkal látott el. Csak az elkeseredett szegények, mondta, vagy a dúsgazdag nagyra vágyók indulnak kalandozni a nagyvilágba, hogy merész, rendkívüli vállalkozások által gazdagságra és dicsőségre tegyenek szert. A mértékletesség, a kiegyensúlyozottság, a nyugalom, az egészség, a társasági élet, az elfogadható időtöltések, a kívánt élvezetek mind a középszintű életet magasztaló kiváltságok.
0: A próbáló helyzeteket a tanácsok ellenére megélő ifjú a polgári föltörekvő erő diadalának lehetőségét hirdeti. A magára utalt ember rendet képviselő erőfeszítései, később a megszelídített vademberrel, péntekkel, a semmiből diadalmasan civilizációt teremtenek.
1: Mivel kezdett erőt venni rajtam a csüggedés, azzal nyugtattam magam, hogy összevetettem jelenlegi életem jó és rossz oldalát. A rossz. Egy szörnyű, lakatlan szigetre vagyok számkivetve, a szabadulás minden reménye nélkül. A világ minden élőlénye közül én lettem kiválasztva a leghitványabb sorsra. Egy lélek sincs, akihez szólhatnék, vagy aki enyhíthetné bánatomat. A jó. Élek. Mert a hajó legénységével ellentétben nem fulladtam vízbe. A többiekkel szemben én kilettem választva arra, hogy éljek. Az Úr, aki csodálatos módon megmentett a haláltól, meg is szabadíthat. Nem éhezem, és a hely, ahol élek, nem sivár, élelemben gazdag. Isten rendkívüli adományként park közelbe küldte a hajót, ahonnan megszerezhettem minden szükséges holmit. Mivel péntek már értette és beszélte azt a nyelvet, amit én, elérkezettnek láttam az időt, hogy Istennel kapcsolatos tudnivalókat oltsak bele. Felmutattam az égre, és közöltem vele, hogy ott él minden dolgok teremtője, aki mindenható, bármit megtehet értünk, bármit megadhat nekünk, és bármit elvehet tőlünk. Lassanként felnyitottam a szemét a hit előtt. Nagy odaadással hallgatta, hogyan jött el Jézus megváltani bennünket, bűnösöket, és hogyan kell imádkoznunk Istenhez, aki még olyan távolról, a mennyekből is képes meghallani a szavunkat. Elérkezett a 27. éve annak, hogy a szigetre kerültem, és 3. éve, hogy a jóságos gondviselés utamba hozta pénteket, s némiképp megédesítette addig egyedül töltött remete életemet. A szokott módon imádkoztam az évfordulón. Jól esett hálát adnom az Istennek, aki a porszemről, a fűszáról sem feledkezik meg. Titkon felélet szívemben a remény, hogy ez az év lesz az utolsó, melyet itt kell töltenem.
0: A másik választott párhuzam a közösség megtartó erejét hirdeti, ez Jules Verne 2 évi vakációja, az 1888-ban megjelent szigetregény, amiben a mű ismétlődő elemeken nyugvó, stabil szerkezete rögzült értékrendet sugall. A polgári világ biztonságát, hitét az élet rendjében és rendezhetőségében, a szigetre vetődő gyerekeknek a távoli otthon, a szülők világa szolgált modellként.
1: Mi történt? Egy 100 tonnás jachton legalább egy kapitánynak, egy kormányosnak vagy 5-6 matróznak kell lennie, és ebből a nélkülözhetetlen legénységből egyes egyedül csak a hajósinas maradt volna hátra. Bryant és társai örködtek, amennyire tőlük kitelt, hogy a schooner az egyik vagy a másik oldalra meg ne csellenjen. Mit tegyünk? Mondá ekkor Dinifen. Mindent, ami lehetséges, hogy Isten segítségével megmenekülhessünk, viszonzá Bryant. Egy 14 éves fiú mondá ezt, holott a legerélyesebb férfi is alig merhetett volna remélni. Egyre fokozódott a vihar dühöngése.
0: A gyermekek számtalan viszontagsággal megküzdve visszatérhettek a civilizációba.
1: Végre február 8-án a berakodással teljesen elkészültek. Most már csak az indulás napjának kitűzése volt hátra, ha ugyan Dinifen eléggé erősnek érzi magát az utazás fáradalmainak elviselésére. Igen, a derék fiú jót állt magáért. Induljunk, induljunk, mondá, alig várom, hogy úton legyünk. A tenger végképp meg fog gyógyítani. Egy nappal előbb Gordon visszaadta a házi állatok szabadságát. A guanakók, lámák, túzokok és az egész szárnyas világ nagyon kevés hálát tanúsítván az ápolásért, amelyben részesültek, úgy elfutottak és elrepültek, mintha náluk soha se laktak volna jól. A hálátlanok, kiáltá Garnett, pedig mennyi figyelmet tanúsítottunk irántuk. Ilyen a világ. Viszonzá Service oly komikus hangon, hogy a filozófikus megjegyzést általános kacaj fogadta. Másnap a fiatal utasok helyet foglaltak a ladikon, amely a csónakot vontatni fogja. De mielőtt a ladik kötelét leoldották volna, Bryant és társai még egyszer meg akarták látogatni Bodoan és Ford sírját. Megilletődött hangulattal mentek oda, és egy utolsó imával utolsó emléket szenteltek e szerencsétleneknek. Ezután Dinifen a ladik hátulján telepedett le Evans mellett, aki a kormányrudat kezelte. A többiek, ideértve Pent is, tetszésük szerint helyezkedtek el a fedélzet előrészén. A kötelet eloldozták, és az evezők lecsapódtak a vízbe.
0: Az összetartó erő, a munka, a közösség érdekében végzett cselekvés képes bármilyen körülmények között az élet föntartására, a tudatosított vágy, tett, eredmény, belső összefüggés rendszerét fölmutatva.
1: Ezen elbeszélésből erkölcsi tanulságul a következőket kell megjegyezni, és ez, úgy véljük, igazolja is könyvünk, 2 évi vakáció címét. Egy nevelőintézet növendékei kétségkívül soha se lesznek kitéve annak, hogy így körülmények közt töltsék a vakációjukat. De a gyermekek ne feledjék el, hogy nincs oly helyzet, melyből menekülni ne lehetne rend, buzgalom, és bátorsággal.

0: Épp e biztos értékrend kiüresedésének sötét rajza Golding műve. Golding könyve nagy művészi fegyelemmel rendezett, világos fölépítésű alkotás, ahogy Trócsányi Miklós fogalmazta. Áttetsző cselekménye, művilága mögött, allegórikus, szimbolikus utalások, keresztény és mitológiai vonatkozások sora húzódik. A címadó legyek ura kifejezés, a héber Beelzebub név fordítása, az ördög bibliai nevé. Az emberiség története a rossz szellem hatalomra jutásával fenyeget, győzhet az elátkozottság, a bűn, a testvérgyilkosság. Ártatlan ifjúsági regényként indul. Angol iskolás gyermekek repülő szerencsétlenség folytán egy kis csendes óceáni szigetre kerülnek. A felnőtt kísérők mind oda lesznek. A gyerekek magukra vannak utalva, de élelem és víz van bőven, az éghajlat is kellemes, minden adott egy jó, békés, teremtő Robinsoni léthez. Bár már a kezdetkor, s aztán a természet rideg képei mindvégig sejtetik az idillben a kegyetlenséget, a fenyegető gonoszt, mint ebben a kezdeti jelenetben is.
1: Gyerünk, fiúk! A három gyerek nekiveselkedett. Valamilyen ismeretlen erő úgy dobálta, s rakta fel a sziklatömböket, hogy rézsút dőltek egymásra, gyakran gúlaszerűen keskenyedve, ahogy egymás hegyén hátán felfelé kapaszkodtak. A leggyakrabban megismétlődő ábra egy rózsaszín szirt volt, rajta ferdén elhelyezett tömb, majd újra egy szirt, azon újra egy tömb. A rózsaszín tömeg, mint valami kiegyensúlyozott, sziklákból álló, óriási kazal emelkedett ki az erdő össze-vissza csavarodó, egymásra hurkolódó futónövényeinek lidérces álmából.
0: Eleinte a 6-12 éves gyerekek szabályos kis társadalomba rendeződnek, törvényeket hoznak. Az idillben lassan, szinte észrevétlenül kezdődnek a bajok. A rendkívüli körülmények között nehéz fönntartani a fegyelmet. Homályos félelmek ütik föl fejüket, a sötét erőket maguk kitalálta szertartásokkal próbálják féken tartani. De a kis közösség mind jobban polarizálódik, félelmeik és rossz érzésük elől barbárságba menekülnek, és könnyen behódolnak az autoritásnak. Egy részük nem tud ellenállni a vadság vonzásának, ezek önként csatlakoznak hozzájuk. A többieket a vadak kényszerítik rá. Az egyedül maradt Ralph ellen hajtóvadászatot rendeznek, s a közben kigyulladt sziget fénye az utolsó pillanatban vezet egy kis angol hadihajót az eltűntek nyomára és megmentésére. Amikor a gyerekek a szigetre vetődnek, a higgadtnak tűnő Ralph gyorsan a csoport élére kerül, de nem valamiféle erőszak folytán. Ő a született vezér közvetlenségével van megáldva. Ralph úgy hihető, jó szándékú, de végül is nem sikerül végrehajtani a terveit. A belső, a bennünk lakó gonosz még a legtisztább embereket is megfertőzheti, hangsúlyozza Golding.
1: Ralph hangosan siratta ártatlanságának elvesztését, az emberi szív sötétségét.

0: Kevés az ő durvaságot elítélő ellensúlya Jack erőszakhoz való vonzódásával szemben. Jack a történet során attól kezdve, hogy kinevezi magát a vadásznak, ugyanazzá a fenevaddá válik, mint akit ő ölt meg. Ellenállhatatlan sötét természete és a hús reménye rögtön elszakítja Ralphtól a gyerekek nagy részét, és csatlakozásra bírja a sokkal erőszakosabb csoporthoz.
1: Meg lehetne közelíteni őket, kimázolnánk az arcunkat, hogy ne ismerjenek ránk. Aztán körülfogni őket, és felháborodásában Ralph elvesztette önuralmát. Én a füstről beszéltem. Nem akarod, hogy megmentsenek minket? Másról sem tudsz beszélni, csak a malacokról. Folyton csak a malacokról. De hát húsra van szükségünk. Én meg egész nap dolgozom Simonnal, senki sem segít, és te még csak észre sem veszed a kunyhókat. Én is dolgoztam. De te szereted a munkádat, kiáltotta Ralph. Te szeretsz vadászni, én azonban... A napfényben ragyogó parton állva, maguk is megdöbbentek érzelmeik vad összecsapásán. Elsőnek Ralph nézett más irányba, mintha a homokban játszó apróságok kötnék le a figyelmét. A mólon túl a vadászok kurjongatása hallatszott. A móló végén Röfi feküdt a hasán, s a csillogó vízbe bámult. Nem nagyon segítenek az embernek. Azt akarta mondani, hogy az emberek sohasem pontosan olyanok, mint amilyennek elképzeljük őket. Simon az segít, a kunyhók felé mutatott. Az legalább annyit dolgozott, mint én. A többiek kereket oldottak.
0: A történet negatív alakulását vetíti előre, illetve kíséri a műben a vörös szín folyamatos jelenléte, a sziklák színétől a falánk tűzvész fenyegető lobogásáig. Ezzel párhuzamos a közösséget szervező kagyló, a szép szimbólum funkcióváltó sorsának alakulása. Jack lázadása a történések kegyetlen láncolatát váltja ki. A szigeten eluralkodik a káosz. Az immár nyílt erőszak légkörében a megvadult csapat tagjai megölik Simont egy törzsi tánc során.
1: Valahol a világegyetem sötét hajlataiban a nap és a hold egyenletes vonzással húzott pályáján. Alattuk a földgömb visszafogott vizei egy kissé kidodorodtak egyik szélén, míg szilárd magja tovább forgott. Az ár hatalmas hulláma beljebb hatolt a szigeten. És Simont holteteme a tolakodó véglények ezüstrajával ezüst tagjai körül az álló csillagképek alatt lassan kiúszott a nyílt tengerre.
0: Aztán Roger meggyilkolja Röfit, végül megpróbálják Ralphot is levadászni.

0: Golding ezt a pesszimista Robinsonádot hűvös, szemtelen, realista technikával ábrázolja. Egyetlen szóval sem utal távolabbi összefüggésekre, mégis a regény nyilvánvalóan súlyos, mélyebb, mondhatni egyetemes érvényű mondanivalót hordoz. A cselekményben a kísérletileg leegyszerűsített gyermekközösség a társadalmat tükrözi, de bonyolult és sokrétű szimbólumrendszellet. Ezért nincs, nem is lehet egyértelmű megfejtése. Az elvadulás, a barbárságba süllyedés, a hagyományos erkölcsi és viselkedési normák megtagadása a háborús helyzetek kialakulását is példázhatja. Más értelmezésben az értékzavarral küzdő világ teljes erkölcsi züllésének fenyegető képét sugallhatja. Akár pesszimista társadalomfilozófiai jóslatnak, akár erőteljes, fölrázó, kemény mementónak fogadjuk el, mélyen humanista írás. Egyértelműen az értelem és az erkölcs mellett tesz hitet. A Nobel-díj 1983-ban emelte újra a közfigyelem körébe, illetve az 1990-es Harry Hook rendezte filmföldolgozás, bár ez utóbbi meglehetősen leegyszerűsítette a regénybeli bonyolult, szoros ok-okozati összefüggések alakulásának oly sokrétű rajzát. Kiváló elemzési szempontokat nyújt a regény szorosabb műfajának meghatározása. Több megoldás lehetséges, mégis egyazon a Bibliából vett motto összegezheti őket. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. Tekinthetjük a művet bűnbeesési példázatnak. Alapjául kínálkozik Káin és Ábel története. Annak végigkövetése, milyen indulatok, érzések, szenvedélyek, emberek közötti máig érvényes emocionális viszonyok indíthatták tettére Káint. Milyen kötődések voltak a regény hősei között, hogyan tépődtek ezek el, milyen bűnökbe estek önmaguk, egymás és az egész közösség, illetve az adott, megadatott gazdag élet lehetőség ellenére. A Freudi tudattalan működésének példázata is lehetne a mű.
1: Egy kis malacra akadtak, amely belegabajodott a kúszó növények vastag függönyébe, s vakrémületében esze-veszetten rángatózott a rugalmas indák között. Vékony hangja volt, hegyes, mint a tű, s egy pillanatra sem hallgatott el. A három fiú előre rohant, Jack egy széles mozdulattal újra kirántotta kését, karját magasra emelte, aztán néhány pillanatnyi szünet következett. Keskeny rés az időben. A kismalac tovább visítozott, az indák tovább rángatóztak, s a csontos kar végén tovább villogott a kés. A szünet épp csak annyi ideig tartott, hogy megérthessék, milyen szörnyűséget jelentene, ha a kar lesújtana.
0: Ám a gyermekek kicsik még, nem rögzülhettek bennük a fölsejlő, otthoni értékminták. Maga Ralph is könnyedén elárulja Röfi gúny nevét. S a sötétségben való, mélyen gyökerező rettegések, a félelmes ismeretlen megmagyarázási késztetései a mítoszképződést indítják el. Ralph is beleszédül a vadászat örvénylésébe. A rituális arcfestés az addigi rendből való végső kiszakadást jelenti, mint egy az önmagukból való kilépéssel együtt. s éppen az észszerű magyarázat hordozóját és hozóját Simon tiporják el, és éppen az értelem, a logikus cselekvés, a gondolkodás képviselőjére röfire görgetik rá a rettenetes sziklát. Már a szigetre érkezést követően gyönyörűséget leltek a nagy kő, akkor még ártatlan zuhanásában.
1: Ralph szemben állt velük, kissé oldalvást lándzsája készenlétben. Röfi mellette, kezében a talizmánnal, a törékeny, ragyogó szépség jelképével. A hangok vihara végig söpört rajtuk. Magasan fölöttük az eszméletlenség féktelenségében Roger teljes súlyával az emelőrúdra nehezedett. Ralph a nagy szikla zuhanását jóval előbb hallotta meg, mint sem megláthatta volna. Elsőnek két talpa közvetítette a föld megrázkódtatását, dobhártyája a kőszír tetejéről lehasadó kövek recsegését. Aztán az iszonyú, vörös sziklatömeg átzuhant a földnyelven. Ralph hasra vetette magát, s a törzs fülsiketítően üvöltözött. A szikla rettenetes ütést mért Röfire, állától térdéig. A kajló ezer szilánkra robbant, megsemmisült. Röfi egy szót sem szólt, még nyögésre sem maradt ideje. Tengelye körül forogva felrepült a magasba. A szikla kettőt ugrott, majd eltűnt az erdőben. Röfi lezuhant a 40 lábnyi mélységben elterülő vörös sziklazátonyra.
0: Van ellentétező előreutalás erre a normáktól elszakítottságra már a mű indításában.
1: Hogy itt ne volna egyetlen felnőtt se? Nem hiszem, hogy van. A szőke fiú ezt ünnepélyesen mondta, de aztán erőt vett rajta a megvalósult ábránt boldogsága.
0: Döbbenetes erejű ráütés a zárásban, a szigetre lépő, gyanútlan tiszt, írtóztató távolsága az itt történtektől.
1: Jól elszórakoztatok?
0: S talán még kegyetlenebb az impasszibilis magatartás megőrzése, a történtek föl nem ismerése.
1: Az ég fekete volt. A tiszt vidáman Ralphra mosolygott. Megláttuk a füstöt, mondta. Mit csináltok ti itt? Háborút játszotok, vagy ilyesfélét? Ralph bólintott. A tiszt szemügyre vette a kis madárjesztőt. Sürgősen el kellene ennek egy fürdő, hajvágás, egy zsebkendő, s egy jó adag sepkenőcs.
0: Nevezhetjük tanító célzatú történetnek is. A szigeti létezésben a természeti elemek erős hangsúlyai elvezetnek az ember és a természet megromlott viszonyának értelmezési lehetőségéhez. Föltűnő Stravinsky tavaszi áldozata erős párhuzamként. A zenemű fölépítése szinte minden ízében kapcsolható a legyek ura struktúrájához. Kibontakozik az ember és természet viszony történelmi változásának rajza, különösen, amint említettük, a rózsaszín, piros, bíbor, lángoló, vörös szín számos jelképi jelentés síkjában. A végtelen lehetőségeket kínáló természet és az azzal visszaélő ember keserű portréja áll előttünk. Az az ember, aki képes arra is, hogy teremtsen, alakítson, itt például a kunyhóépítés, a kagyló funkciói, a jó tűz, de arra is, hogy mindezt visszájára fordítsa, elpusztítsa, rosszul sápárkodjék a javakkal. Ennek egyértelmű jelzése, ahogyan a sziget az elszabadított lángokban pusztul, avagy Ralph menekülése.
1: Mindannyian rohantak, veszettül ordítoztak. Hallani lehetett futó lépteiket a recsegő bokrok között, balról pedig a tűz forró vakító mennydörgését. Ralph elfeledkezett sebeiről, éhségéről, szomjúságáról, merő félelemmé vált, menekülő lábakon futó, reménytelen

0: kiáltozás felerősödött. Látta, hogy az egyik kunyhó tűzbe borul, egy lángnyelv a válláig csap, arrébb a víz csillogása látszott.
1: Meghatározhatjuk a műfajt ösztönvilágunk működésének parabolájaként is. Talán épp a nagyszerű elhivatottság az értelem parancsait felejtő emberrel következhet ez be. Az ösztönszintű létezés elhatalmasodása juthatja idáig. Ezt példázza Peter Brook esete. Filmet akarván forgatni a regényből, a műről mit sem tudó gyermek szereplőket a leendő film helyszínéül választott szigetre vitték, ahol a minél valószerűbb, hitelesebb fölvételek érdekében látszólag magukra hagyták őket. Alig egy hét múltával közbe kellett avatkoznia a felnőtteknek. A regénybelihez kísértetiesen hasonló ellentétek éleződtek ki a gyerekek között. A filmforgatás a döbbenet miatt szünetelt is egy jó ideig. Újabb műfaji definíció lehetne, hogy a regény példabeszéd a háborúba ájult emberiségről. Ez az összefüggéseket föl nem ismerő, a tények fölött elsikló szemtelenség, a tudósok, Röfi képviseli ezt az éles látást, figyelmeztető szavával nem törődő, elvakult politikusi magatartás, hozzáállás Jack figurája, a hatalom őrülete sodorja háborúba az emberiséget is, sugallja a regény. Hiszen a gyermekharc mögött, mindenütt ott, a nem konkrét, ezáltal a mindenkor lehetséges háború nyoma. A lelőtt repülő, a sebesült ejtőernyős, az atombombát említő pilóta, Ralph apja is a haditengerészet fregatkapitánya, és így tovább. A fölbomlott értékrend, az élet számon nem tartása, a gyermekek nem is akarják tudni, hányan vannak, már az első éjszaka után eltűnik egy kisfiú közülük, mind ezt példázza. Jackék már eleve katonai rendben, az erőszak fegyelmében tűntek föl a szigeten, jól lehet, egy másra hivatott énekkar tagjaiból verbuválódtak.
0: A part gyémántfényű ragyogásában valami feketeség mozgott. Aztán a tünemény a fényjátékból kilépett a világos körvonalú fövénypartra, s látni lehetett, hogy a feketeség nem csak árnyékból, hanem ruhákból is áll. Egy csapatfiú volt. Fekete köpönyekben, két sorban, nagyjából ütemesen meneteltek.
1: A cím értelmezését Salvador Dali képhangulatai segítik. Az emberi élet légynyi a háborús viszonyokban. Így lehet ura életnek, halálnak, a gyilkosságok jelképe, az áldozati fej, de a halott ejtőernyős is. A legyek ura igazi üzenete mégsem csupán az, hogy a gyerekek felnőtt irányítás nélkül barbárokká válnak, hanem az, hogy a felnőtt társadalomban tanultak viszik őket bele a barbarizmusba. Ma is igaz vajon választott mottónk, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám. Elgondolkodtató, tudatosítandó. Mi, akik olvassuk a regényt, nézzük a filmet, látjuk-e a vágy, tett, eredmény összefüggéseit életünkben? S vajon mi magunkat melyik táborba tartozónak érezzük, véljük?

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. Közreműködött Balázs László. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: hír összeállításunk következik.
1: Művészetek Völgye Fesztivál. Július 24-e és augusztus 2-a között várja vendégeit a Művészetek Völgye Fesztivál. Kapolcson, Talián Dörögdön és Vigánt Petenden. A Balatonfelvidék legrégibb és legnagyobb kulturális eseménysorozata korosztálytól függetlenül mindenkinek elhozza a tökéletes kikapcsolódás élményét. A Művészetek Völgye Fesztivál olyan, mint egy 10 napos kortárs művészeti összejövetel, ahol nem csak a zenei műfajok találkoznak, hanem az irodalom, a színház, a tánc és cirkuszművészetek, a filmek, a fotográfia, vagy éppen a kortárs képzőművészet. A kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra. A völgy olyan, mint a béke szigete, ahol mindenki kedvére kikapcsolódhat. Szeressen akár hajnalig bulizni, a kedvenc zenekaraira, kézműveskedni, vagy éppen jógával, vagy túrával indítani a napot. Megtartották Budapesten az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Jézus, te adj nekünk inni, mottóval rendezték meg az idei nyári evangélikus pedagógus akadémiát. Ezúttal július 1-e és 3-a között budapesti intézmények várták a résztvevőket. Amikor még januárban a szervező csoport a Samáriai asszony történetét választotta ki János evangéliumából, az év legnagyobb evangélikus pedagógus rendezvénynek idei alapvetéseként. Senki nem gondolta, hogy az éltetővíz szimbóluma milyen erős fizikai tapasztalatokkal párosul ezekben a napokban. Az első nap ünnepélyes megnyitóján a fasori evangélikus templomban a zenei szolgálatot a fasori gimnázium pedagógusai adták. A nyitóáhítaton Kondor Péter püspök hirdette Isten igéjét. Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője, a pedagógus társadalmat érintő változások kapcsán Luther Márton örökségéből a döntési szabadságot és az ehhez kapcsolódó felelősséget emelte ki. Kikötő a háború árnyékában. 80 kárpát-aljai gyerek szállt fel egy képzeletbeli hajóra Nagyberegen, hogy egy hétre maguk mögött hagyják a háború árnyékát, új barátságok születtek, közös éneklések és játékok töltötték meg a napokat. Nem utolsó sorban kimondhatták félelmeiket, szomorúságukat, haragjukat. Az volt a célunk, hogy a gyerekek kiszakadjanak a külvilág zajából, együtt éljék át a játékokat, az élményeket és a próbatételeket, miközben egymáshoz és Istenhez is közelebb kerülnek, mondta Dizséri Ágnes, a Református Egyház Bárka osztálya határon túli programjának felelőse. Az Ukrajnában dúló háború a legtöbb család életét felforgatta, sokan apa nélkül nőnek fel miatta. Előfordul, hogy az édesapa hadifogságba kerül, más családokban, külföldön dolgozik, olykor az édesanyja is munkát vállal a határon túl, hogy eltartsa a családot. A bárkatáborba is sokan indultak ilyen élethelyzetből. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. Szombaton kevés felhő, de sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz. Az északias szél mellett 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Késő bánat. Amíg mélyen benne vagy valamiben, sosem mondod ki, sosem teszed meg, amit kellene. Mindig csak utóbb, amikor már túl késő, akkor jössz rá, hogy mit kellett volna mondanod, vagy tenned. Jennifer Armentrout.

0: hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele 1:15-16.
1: Isten gyermekeinek nagy feladata, hogy minden magatartásukban szentnek találtassanak. Nem magunktól leszünk képesek erre, hanem a kegyelemből kapott szentségünkkel élhetünk minden magatartásunkban, otthon és másutt. A házon kívül könnyebb szentként viselkedni, mint otthon. Az övéi között az ember könnyen elengedi magát, és a viselkedésünk nem Isten szerint való. Nem zabolázzuk meg a nyelvünket, és nem tartjuk meg az illendő méltóságot. Férjnek és feleségnek, gyermeknek és szülőnek, beosztottnak és főnöknek, fegyelemmel és mértéktartással érintkezni egymással, megmaradni Isten útján. Ó, milyen nagy feladat ez! A világ, amiben élünk, tele van bestelenséggel, lelkiismeretlenséggel. Nem könnyű egészen másképp viselkedni és az isteni parancsot véghez vinni. Isten gyermekeivel nem nehéz szentül érintkezni, ők erősítik és kölcsönösen segítik egymást ebben. De a világias felfogású emberekkel szentül bánni igen nehéz. Csak úgy lehetséges, ha szakadatlanul kapcsolatban vagyunk Krisztussal. És ott van még a gondolat és érzelemvilágunk is. Milyen könnyen jutnak téves vágányra gondolataink. Szentül élni azt jelenti Isten előtt. Az ő tetszésében járni. Ez olyan nagy feladat, hogy nem lehet elég korán kezdenünk. Ne feledjük el, hogy Isten szentségének magva az ő szeretete és irgalmassága. Csak akkor élhetünk igazán Istenben, ha szeretetben járunk.
0: Én élő Istenem, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy tudtomra adtad Jézus Krisztusban, a tiéd vagyok, elfogadtál engem. Köszönöm, hogy szent fiad elkészítette a helyemet is a te dicsőségedben. Könyörgöm, segíts, hogyha ezt a bizonyosságot kifújja is szívemből a világ vihara, juttasd eszembe, hogy tagja vagyok egy olyan örök szövetségnek, amit az Úr Jézus a vérével pecsételt meg. Jusson eszembe, hogy a te szerető akaratod az, hogy törekedjem szentté lenni, hűen hozzád. Hálás vagyok, hogy szentnek lenni azt jelenti, Jézussal járni életközösségben, a világban mindenütt. Így mondja ezt Pál apostol, aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok, és Istennek tetszenetek. Megtapasztalhattam, hogy ez az igazán boldog, örömteli élet. Hiszen nehézségek idején is érezhetem, szeretem Istent, mert tudom, hogy ő szeret engem. Kérlek, Uram, segíts, hogy a naponkénti csöndességemben találkozzunk és beszélgessünk, mert ez kifogyhatatlan erőforrás az életemben, és így együtt haladjunk minél tovább a megszentelődés lehetőségeiben. A 25. Zsoltár szavaival: hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, őrizd meg lelkemet, és szabadíts meg engem. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged. Amen.

0: kedves hallgatóink! Az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal azt a témát fogjuk folytatni, ami az elmúlt alkalommal a jelenések himnuszait vette vizsgálat tárgya alá. Jelenések könyve nem csak egy apokaliptikus nagy látomássor, hanem ennek a látomássornak az az érdekessége, hogy ez beilleszkedik egy hatalmas nagy mennyei istentiszteleti jelenetbe. Ez a mennyei istentiszteleti jelenet az Ószövetség sátorszolgálatán, templomi szolgálatán alapszik, és hogyha megnézzük azt, hogy mi is ez a mennyei istentisztelet, akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk. Mi istentiszteletre elmegyünk, hogy dicsérjük az Istent. Úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségi ember is így tette. Pedig az Ószövetségi istentisztelet egy kicsit más volt, egy kicsit több. Miben volt más, és miben volt több? Mert ennek a megértése segít bennünket ahhoz, hogy ezeket a különösen szép költői himnuszokat helyére tegyük. Az Ószövetségi istentiszteletben a gyülekezet Istennel találkozott. Az Ószövetség istentiszteletnek az igazi tartalma éppen ezért a megváltás volt, az a hatalmas nagy terv, ami az egész világegyetemet a Biblia szerint átöleli, Édentől Édenig. És ennek a nagy-nagy mennyei istentiszteletnek a kiábrázolásaként újra és újra megszólalnak az ünnepek egyes elemei a jelenések könyvében, mind az összes nagy zsidó ünnepnek a nagyszerűsége megtalálható ebbe a könyvbe, és ezeknek az istentiszteleteknek mindig a kritikus pontján, a csúcspontján megszólalnak a himnuszok. A himnuszok tulajdonképpen dicsőítő énekek, és az az érdekes, hogy egyetlen egy mennyei istentiszteleti jelenet nem a Földön játszódik, ezért az is igaz, hogy egyetlen egy himnusz sem a Földön hangzik el, hanem ez mennyben elhangzó himnuszoknak az egész sora. Az elmúlt alkalommal megnéztük ezeket a himnuszokat, amiben tulajdonképpen arról van szó, hogy Istent azért kell dicsőíteni, mert ő a megváltó, ő az, aki az egész világegyetemet kézbe tartja. És az első három himnusz, amit vizsgáltunk, az abban a nagy-nagy egységben van, ami a 4. és 5. fejezetben található a jelenések könyvében, ami a megváltás előfeltételeit mondja el. Ez a himnusz sor a 4. himnusznál elérkezik a csúcsához. Ezt fogjuk most megvizsgálni. Majd utána megnézzük a hátramaradt három másik himnuszt, amelyik mind nagyon érdekes helyen foglal helyet a jelenések könyve szerkezetében, és azt is elárulhatjuk előre, hogy ez a három utolsó himnusz pedig a megváltás befejezését, megvalósulását dicsőíti. A himnuszok a teremtett világnak az emberrel való kapcsolatát, az embernek az Istennel szerzett tapasztalatait összegzi, és ezek a himnuszok lesznek tulajdonképpen az üdvösség történet igazi összefoglalói, és éppen ezért nagyon érdemes ezeket a himnuszokat megvizsgálni. Nézzük ezt a himnusz sort, ami szintén ilyen piramis szerkezetben, vagy menóra szerkezetben, ahogy mondtuk, ebben a sorozatban találhatók. A csúcsát ennek a menóra szerkezetnek a 4. himnuszt. Ez a 4. himnusz jelenések könyve 7. fejezetében található, a 7. fejezet 10-től 12. verség, ahol a következőképpen olvassuk Istennek igéjét. És hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus vének a 4 élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ezt a himnuszt úgy is lehetne nevezni, hogy Ámen himnusz. Azért, mert Ámennel kezdődik, és Ámennel ér véget. De milyen szerkezeti rendben találhat ez a himnusz, mert egy himnusznak mindig a szerkezeti helye is nagyon érdekes mondani valót hordoz. A 7. fejezet a Jelenések könyvének az egyik érdekes fejezete, amelyik a 10. fejezettel együtt és a 11-kel egy nagy beékelésben található. Ugye a Jelenések könyve úgy épül fel, hogy először látunk 7 gyülekezetet, és a 7 gyülekezet után következik 7 pecsét feltörése, és a 7 pecsét után 7 trombita szó hangzik el, és így érünk el a Jelenések könyve csúcsára, arra a nagy küzdelem jelenetre, ami tulajdonképpen a Jelenések könyve igazi mondani valóját foglalja össze. A 7. fejezet a 6. pecsét után egy közbevetés. Ugyanilyen közbevetést látunk a 7 trombita szónál is, a 6. trombita szó után pontosan, tehát a pecsétek és a trombita szóról szóló látomás hasonló szerkezeti felépítésű, és ezek a közbevetések mindig valami lényeges dologra terelik a figyelmet. A 7. fejezet például arra, hogy felsorolja azt, hogy a 12 törzsből kik lesznek az elpecsételtek. Ezt az elpecsételés fogalmát is kell értenünk, hogy értsük ennek a himnusznak az igazi mondani valóját. Mint ahogy a korábbi előadásokban erről már szó volt, a pecsét az tulajdonjel volt. Az ókori ember egy szíjon a pecsételő hengert a nyakába hordta, és hogyha valami a tulajdonába került, ezt úgy jelezte, hogy rányomta az ő pecsétjét arra, ami a tulajdona lett. Ha a rabszolgát vásárolt valaki, akkor a rabszolgára is. Tehát a pecsét, az tulajdonjel. Itt viszont Isten elpecsételéséről van szó. Kik azok, akik Isten tulajdonába kerültek, vagy úgy is mondhatnánk, kik az üdvözültek? Ez dől el ebben az elpecsételési jelenetben, és amikor ezt látjuk, akkor úgy folytatja tovább a Jelenések könyve, ezután lát egy nagy sokaságot, amit megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből, törzsből, népből, nyelvből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükbe pálmággal, ez a győzteseknek a serege, ezek azok, akik győztek, ezek azok, akik Istenhez tartoznak a történelem során, és ők, a győztesek kezdik énekelni ezt a himnuszt, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Nagyon érdekes ez a verses ének, ez a himnusz. Azt mondja ez a verses himnusz, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Talán azt várnák, hogy ezek győztesek, pálmák a kezükbe, fehér ruhába öltözöttek. Tudjuk máshonnan Jelenések könyvéből, Jelenések könyvének szimbólumrendszerében a fehér ruha, az a szentek igazságos cselekedetét jelenti. Hogy ezek az emberek azt mondják, hogy az üdvösség miénk lett, megkaptuk ezt az üdvösséget. Nem. Ezek az emberek úgy énekelnek, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Vagyis ez azt jelenti, hogy az üdvösség azt jelenti, hogy Isten a maga közösségébe vont bennünket. Ezért a trónuson ülő atya és a bárány az, akivel a közösség helyre áll, ami az üdvösségnek az igazi tartalma. Az üdvösség az nem azt jelenti, hogy ez vagy azom lesz, hogy én birtokosa leszek ennek vagy annak vagy amannak a tulajdonságnak, vagy ennek vagy annak vagy amannak a jónak, szép dolognak. Hanem az üdvösség egy közösség helyreállítását jelenti. Mint ahogyan a bűn sem más, mint egy közösségnek a megtörése. Itt van a bűn történetének a vége. És amikor elhangzik ez a mennyei himnusz, akkor egy nagyon érdekes jelenet zajlik a mennybe. Ahogy olvastuk, az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének, a 4 élőlény körül. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent.

Ez a vallomás, hogy az üdvösség a mi Istenünké, vagyis, hogy győztes lett a mi életünkben, mondják a fehér ruhába, pálmággal ott álló emberek, győztes lett a mi életünkben Isten megváltása. Ez az, ami a mennyet imádatra készteti. Nagyon érdekes a Jelenések könyve, az egész kozmosz szempontjából nézi mindig a megváltási tervet. Az, hogy Jézus Krisztus győzött, hogy ő a megöletett bárány, a Jelenések könyve ez nem a keresztet, a földi szenvedésének helyét Jézusnak nem ezt említi, hanem azt említi, hogy ez a megöletett bárány a mennyben lesz az a valaki, aki egyedül méltó arra, hogy felbontja a pecséteket, egyedül méltó arra, hogy a történelem ura legyen. És ekkor elhangzik a himnusznak a második része. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések himnuszainál eddig is láttuk, hogy nagyon szeretik a Jelenések himnuszai az antifónikus szerkesztést. Tehát azt, hogy egyik a másiknak felelget, két része van a kórusnak, vannak, akik az első részt éneklik, vannak, akik a második részt éneklik. Ez az antifónikus szerkesztés, ez nagyon jellemző a Jelenések himnuszaira. Itt is azt látjuk, hogy az angyalok a trónuson lévő atyának, a 24 vénnel együtt, és a 4 lelkes lényel együtt, most egy nagyon érdekes himnusz énekel. Ez a himnusz a csúcsa a Jelenések könyve 7 himnuszának. Miért? Úgy kezdődik ez az himnusz, hogy ámen. Ez különleges, mert ugye az ámen egy héber kifejezés ez, amit nagyon sokszor látunk, az ámen, az a héber szó jelentése, az bizonyosan, igazán, ezt jelenti tulajdonképpen ez a szó. Ez a héber szó az ámin gyökből származik, ami megbízhatónak, hűségesnek lenni, valami ilyesmit jelent ez a gyök. Ez általában az imádságok végén hangzik el. Azért az imádságok végén, mert hogyha valaki mond egy imát, és a gyülekezet csatlakozik hozzá, akkor a gyülekezet erre áment mond. Csatlakozunk hozzá, igaznak tartjuk, megbízhatónak tartjuk. Mi is csatlakozunk ehhez a véleményhez. Körülbelül ez fejezi ki az az ámen, amit az imádság végén együtt szokott mondani a gyülekezet. De nagyon érdekes módon itt az ámen elől van. És ez nagyon jellegzetes János evangéliumára is, és a János irodalomra általában. János az ámen szót nagyon érdekes, sokféle jelentésben használja. Elsősorban az első jelentése az az, és az első megfigyelendő az, hogy általában kettőzve használja az áment János. Amíg a többi evangéliumokban Jézus egyszer mondja, hogy bizony, mondom néktek, így szokta ámen, ámen, legó hümin, vagy ámen, legó hümin, így van görögül, ezt úgy lefordítjuk, hogy bizony, bizony, mondom néktek, vagy bizony, mondom néktek. Egyedül János evangéliuma kettőzi így, hogy bizony, bizony. A többi evangélium nem. Ez egy érdekesség. A másik az, hogy János evangéliumánál fordul elő csak az, hogy ámennel kezdődik Jézus beszéde. Még Jézus egy szót sem mond, de az első szó az, hogy bizony, ámen. És ez is egy különös, érdekes dolog. A harmadik érdekesség, amit megfigyelünk, az pedig a Jelenések könyvében található, hogy ámennek mondja a Jelenések könyve, Jelenések 3. fejezet 14. versében, Istennek a nevét. Azt mondja a 14. vers épp a laodiceai üzenetben, hogy a laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Éppen a laodiceai levélben ez az ámen Isten neve lesz, mert ezzel akarja kiemelni azt, hogy Isten igaz és hű tanú, minden teremtésnek a kezdete. És ez világítja meg most ennek a himnusznak a helyét is. Amikor lezajlott a megváltási terv, amikor ott vannak a fehér ruhások mind-mind pálmágakkal a kezükben a mennyei trón előtt, akkor a mennyei lényeknek az éneke úgy kezdődik, hogy ámen. És ez az ámen lesz majd az utolsó szavuk is. Ez azt jelenti, hogy ezek a mennyei lények most arról tanúskodnak, hogy a megváltás véget ért. Áment lehet mondani az egész megváltási tervre. Mert úgy lett, ahogy Isten megmondta. Úgy lett, ahogy Isten akarta. Övé a hatalom, a dicsőség, a nagyság, és övé az üdvösség.
Az üdvösség célba ért, és az üdvözítő terv eljutott a céljához, és ez a célba jutott üdvözítő terv, ez az, ami a Jelenések könyvének az igazi lényege. Úgy is lehetne mondani, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint az az örökkévaló evangélium, ami a Jelenések könyvének szerkezeti csúcsán ott található. Az Ámen himnusz 7 örökkévaló cselekedetére hívja fel Istennek a figyelmet. Ez a 7 örökkévaló cselekedet, ez az, ami az egész megváltási tervet mozgatja. Ez az, aminek visszhangozni kell minden fehér ruhába öltözött, pálmaággal ott álló üdvözült ember életében. És ez a 7 tulajdonság foglalja össze Isten jelenlétének az igazi valóságát a történelemben. Azt mondja ez a 7 tulajdonság, övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás, a tisztesség, a hatalom és az erő. És azt mondja, ez mind a mi Istenünké, és hozzáteszi, hogy örökkön örökké. És utána következik a záró ámen. Nézzük ezt a 7 tulajdonságot. Az első, övé az áldás. Mi az áldás? Ez azt jelenti, hogy övé az áldás, hogy Isten a mi életünkben minden jónak a forrása. Tehát Isten nem tőlünk függetlenül van, vagy nem bennünk van, hanem Isten valahol, újra és újra belép a mi életünkben, és amikor Isten belép a mi életünkben, ő lesz minden cselekedetnek, minden dolognak a forrása. Ő az áldás. A második ilyen tulajdonság, övé a dicsőség. Ezt a dicsőség szót mi nem egészen értjük, mert beszélünk sportdicsőségről, beszélünk dicsőségről valamilyen emberi teljesítmény után. Az Ószövetségben a dicsőség, kábód, héberül így van, az azt jelentette, hogy a dicsőség akkor volt jelen, amikor megjelent az Isten a szent sátorban. Övé a dicsőség. Ez azt jelenti, hogy Isten megjelenése, befolyása, személyes kisugárzása a mi materiális világunkba. A megváltási tervnek pontosan az a nagy-nagy tanulsága, hogy nem úgy van, ahogy nagyon sok ember gondolja, hogy Isten valahol van, aztán elfáradt már a sok bűnnel, meg a nyavajával, ami a mi életünkben van küzdeni, és ezért hát ő valahol nagyon messze, hogy ráhagyja a sátánra ezt a világot. Nem. Isten újra és újra belép ebbe az életbe, személyes kisugárzása áthatja az egész történelmet. A történelem nem a véletlenek sora, a mi életünk sem a véletlenek sora. Újra és újra tapasztaljuk, hogy a mi életünkben valami valakiért történik, vagy valami valamiért történik. És ezt a valakit vagy a valamit mindig az Isten mutatja meg. Aztán harmadszor azt mondja, övé a bölcsesség. Ó, a bölcsességet mi a filozófusok tulajdonságának tartjuk, pedig a bölcsesség az ókorban nagyon gyakorlati tudás volt. Ha azt mondja valaki, hogy övé a bölcsesség, akkor ez azt jelentette, hogy Isten az, aki a gyakorlati életben eligazít bennünket. Ez a gondviselő vezetésnek a tudománya tulajdonképpen a bölcsesség. Azt akarja mondani ez a himnusz, hogy az egész világ történelmet áttekintve, az a legfontosabb és az a lényeges tulajdonsága a világtörténelemnek, hogy Isten minden kicsi gyakorlati dologban valahol előre vitte a megváltási tervet, tehát övé a dicsőség. Ő az, aki belép újra és újra a mi életünkbe. Aztán azt mondja, övé a hálaadás. Hálát meg úgy szoktuk érteni, hogy hát ha Isten ad valamit, akkor illik megköszönni. Hálaadás egy ilyen köszönő levél, amit illik elküldeni annak, akitől kapok valamit. Pedig a hálaadás az egy nagyon fontos tulajdonsága a hívő embernek. Nagyon érdekes, hogy az új szövetségi levelekben mind található hálaadás, és mindig a levél elején. Mert a hálaadás nem jelent más, mint azt, hogy az ember tudatosítja magában azt, hogy Isten jelen van. Isten jelenlétének a tudata az, amit hálaadásnak hívunk. Aztán övé a tisztesség. Ez egy kicsit olyan régies, megkopott szó. A tisztesség az azt jelenti, a görög szó az azt jelenti, hogy ő a legfőbb érték, és ő az, aki értelmet ad mindennek. Végsősoron azt kell meglátni, hogy ezt a legfőbb értéket, Istent, mint legfőbb értéket felismerni,
ez tulajdonképpen a megváltásnak az igazi célja. A megváltást egy pillanat alatt el lehetett volna végezni úgy, hogy az emberiség és az el nem bukott lények nem értették volna, hogy miért semmisíti meg Isten Sátánt. De végigjárja ezt a történelmi utat az Isten azért, hogy kiderüljön, hogy minden dolognak az életben, a legkisebbnek is van értelme. Valahol összefüggésben van ez az Isten tervével. És ez a hatalmas terv az, amiért itt hálát mondanak úgy, hogy övé a hatalom. A hatalom az minden dolog cselekvésére neki van módja. Istennek van módja. Ő rendelkezik mindenek felett. Ez derül ki.

Sátán sem lenne, hogyha Isten nem engedte volna meg azt, amit tesz, azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi is van Sátán igazi belsejében, mi van az ő szívében, a szívének mélyén. És éppen ezért ez foglalja össze a hetedik tulajdonság, övé az erő. Ez az erő, ez mindig az Isten lényének az ismertető jele. Ő minden cselekvés ős forrása. Lényegében az Isten magasztalása ebben a himnuszban nem más, mint annak a felismerése, hogy nem véletlen az, ami van, nem véletlen az, ami történik, hanem valahol nagy-nagy szabályszerűségek, nagy-nagy törvényszerűségek valósulnak meg az egész megváltási tervben. De nézzük a következő három himnuszt. Ahogy említettem, az első három himnusz az nem más, mint a megváltás előfeltételének a leírása, előkészítése. Az utolsó három himnusz az a megváltás beteljesedésével foglalkozik. Az első ezek közül úgy mondhatjuk, hogy ez ítélet himnusza, ez a 11. fejezet 17. versétől 18. 19. verséig tart. A következő az Mózes és Bárány éneke, ez a megváltás győzelmének a himnusza. És az utolsó, a hetedik, az újjáteremtés himnusza, amit, hogyha ámen himnusznak mondtuk ezt a középsőt, ezt halleluja himnusznak lehetne mondani, hiszen az egész új szövetségben csak ebben a himnuszban fordul elő, igaz, hogy ebben négyszer ez a héber kifejezés, hogy halleluja. Nézzük sorba ezeket. Nézzük az ítélet himnuszát. A 11. fejezetben olvassuk ezt a himnuszt, a 11. fejezetben így található ez, a 17. versből így szólnak, hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Haragra lobbannak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Eddig a himnusz. De milyen kapcsolatban van ez a himnusz a jelenések egész szerkezetével? Nagyon érdekes, hogy az előző himnusz, a nagy ámen himnusz, a csúcspont, az a 6. és 7. pecsét között a közbevetésbe található. Ez pedig tulajdonképpen a jelenések könyve szerkezetének első nagy egysége végén, ugye a 7 gyülekezet után a 7 pecsét és a 7 trombita szó elhangzik, és amikor a 7. angyal is trombitál a mennyben, így olvasok a 15. versben, hangok szólalnak meg a mennybe. Véget ért a megváltás, és hangok szólalnak meg a mennybe. Mit mondanak ezek a hangok? A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, aki az Isten előtt ülnek a trónjaikon, arcra borultak és imádják az Istent, és ez a 24 vén mondja el ezt a himnuszt, amit olvastunk. Tehát megint a megváltás csúcspontján vagyunk. Elhangzott a 7. trombita, és a 7. trombita szó után hangok szólalnak meg a mennybe, és ezek a hangok elmondják, hogy a világ feletti királyi uralom most már végképp Krisztusé. Most már nincs az a kísértés, ami Jézus harmadik megkísértése, ami ugye az volt, hogy Sátán felajánlta néki, hogy tiéd a föld, minden ország engem leborulva imádsz, hanem az egész világegyetem most Krisztust, a megöletett bárányt imádja. És ekkor elhangzik a hála himnusza. Az előbb említettem, hogy a hálaadás az nem hálálkodást jelent. A hálaadás valami mást jelent. A hálaadás az azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy Isten kezében van ez az egész világ. Ezért a 24 vén a mennyei lények hálát adnak az Istennek, akit azt mondja, aki mindenható, és aki az időnek az ura, aki vagy, és aki voltál. Isten az, aki az egész időt
magába foglalja, betölti. Sőt, azt lehet mondani, hogy az idő csak benne van. Ezért mondja Pál úgy az Areopágoszi beszédben, az apostolok cselekedete 17. fejezetében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő tulajdonképpen, ahogy G.T.A. Robinson, nagyon híres anglikán teológus mondta, az 1964-ben megjelent könyvében, hogy ő tulajdonképpen nem más, mint a lét mélye. Ő a levő, mint ahogy a neve is mondja, mert a Jáve, Jahve szó, ugye ez a héber létig a hájó lenni igének egy megfelelő alakja, ami azt jelenti, hogy a levő, a létező, ő az Isten. Ő a levő, a létező. És ennek a levő, a létező Istennek a létét kérdőjelezte meg a bűn. És most, amikor eltűnt a bűn, győzött a megöletett bárány, Jézus Krisztus, akkor helyreáll a világ egyensúlya. És ez a háladás ennek a kinyilvánítása. Ezt fejezi ki. Hálát adunk néked, mindenható Isten. Nem véletlenül mondja itt, hogy mindenható Isten. Mert nyilvánvalóvá lett, hogy nem volt véletlen ebben az életben. A menny az a hely lesz, az üdvözültek azt a nagy élményt élik át, hogy átélik azt, hogy az életünkben volt jó is, meg rossz is. De a jó is és rossz is egyet szolgált. Azt, amit úgy hívunk, hogy üdvösség. És az életünkben nem volt véletlen. Hinni az azt jelenti ma, hogy felismerni azt, hogy az én életemben nincs véletlen. És hogyha ez a hit ott van az én életemben, akkor jön az, amit úgy hívunk, hogy háladás. Az utána lévő rész egy nagyon érdekes valami. Az utána való rész tulajdonképpen egy kicsit előre néz. A 7 gyülekezetről szóló levél után, a 7 pecsét után és a 7 trombita után eljutunk a Jelenések könyve nagy-nagy kupolájához, úgy lehetne mondani, csúcsára, szerkezeti csúcsára, amelyik a Krisztus és a Sátán közötti nagy küzdelem, ahol a hamis hármassággal szemben ott áll a megöletett bárány, és a megöletett bárányjal azok, akik felkerülnek a Sionra, a 144 000, és itt hangzik el a Jelenések könyvének a nagy üzenete, a hármas angyal üzenete, ami az örökkévaló evangélium kibontása. Ezt a kupolát lényegében ez a himnusz tartja egyik oldalon. És ez a himnusz nagyon érdekesen előre tekint. Régen észrevették az írásmagyarázók, hogy ebben a himnuszban minden sor egy kicsit előre mutat a könyvnek a második részére. Azt mondja, haragra lobbantak a népek. A 13. 14. fejezet ebben foglalkozik. Eljött a te haragod ideje. 15. 16. fejezet ebben foglalkozik. El lehetne mondani, ugye a 15-16. Fejezetben a 7 csapás van, a vadállaton ülő nagy parázn, a Babilon bukásáról van szó. Aztán azt mondja, hogy megjutalmazod szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, és azokat, akik félik a te nevedet, a kicsinyeket és nagyokat. Ennek a kifejtése tulajdonképpen a 21.-22. fejezet, az Új Jeruzsálem. És végül van egy nagyon érdekes mondat, és elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. Ez pedig a 19. fejezetnek az összefoglalása, ami az ítélet összefoglalása, ugyanúgy, mint a pecséteknél és a trombitáknál, itt is az első 4 jelenet az ítélet 7 jelenetéből található, és ezek is párhuzamosak egymással. Lényegében előre vetíti ez a himnusz, hogy mi következik a könyvben ezután. És ez a himnusz nagyon érdekesen ér véget. Azt olvassuk, és megnyílik az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, egy mennydörgés, földrengés, egy nagy jégeső támad. Ez az a mennyei istentiszteleti jelenet, mennyei templom jelenet, így lehetne mondani, ami bevezeti a Jelenések könyvének a főmondani valóját, azt a kupolát, amiről az előbb beszéltünk. Ez a himnusz erre utal. Ez a himnusz elővételezi azt, hogy igenis értsétek, hogy most miről lesz szó. Most van a megváltási terv titkáról szó. Nagyon érdekes, hogy ezek himnuszokban maradtak fenn, és ez azért van, mert a himnusz könnyebb megjegyezni verses
dolog. És a Jelenések könyvének az első olvasói, ezek nem is olvasók, hanem a hallgatók voltak. Nem véletlenül mondja az első vers, boldog az, aki hallgatja és olvassa. Az olvasó a felolvasó, a hallgató meg a gyülekezet volt. Na de ugyanilyen érdekes a hatodik himnusz is, amit úgy hívunk, hogy Mózes és a bárány éneke. Ennek pedig a helye, ennek a kupolának a másik vége, ahol befejeződik ez az egész nagy egység. Himnusszal kezdődött ez a kupola, és himnusszal végződik ez a kupola, és ezt a himnuszt olvasom a 15. fejezetén, 3. és 4. versében. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a Mózes és a bárány éneke az imádat himnusza. Kik éneklik ezek? Ugyancsak azt olvassuk itt a 15. fejezet elején, hogy az üdvözültek azok, akik ott voltak a megöletett báránya Sionon, a 144 ezer. Ez a mennyben üdvözült sokasága az, akinek a Mózes és a bárány éneke az ajkán van. De mi az, hogy Mózes éneke? Ha Mózes második könyvének 15. fejezetét olvassuk, ott találunk egy gyönyörű szép himnuszt. Ezt a himnuszt a zsidó liturgiában ebben az időben nagyon sokszor alkalmazták, nagyon sokszor énekelték. Ez az egyiptomi szabadulásnak a himnusza. Ez a himnusz azt mondja el, hogy mit jelentett a zsidó népnek az egyiptomi szolgaságból a szabadulás. A bárány éneke pedig azt mondja el, hogy abban a nagy zarándok útlapban, ami tulajdonképpen nem más, mint a világtörténelem, a megváltási terv nagy zarándok útja, az ebből szabadultak, az ebben győztesek éneklik a bárány énekét. És érdekes módon ők is az Isten cselekvésére irányítják a figyelmet.

Ennek a megértett tervnek az a tulajdonsága, hogy elismerem, rádöbbenek arra, hogy az életben nem a gonosz uralkodik. Az csak a látszat. Minden gonosz mögött ott van az Isten hatalma. És minden rossz is az én javamra fordul. El kell ismerni, hogy Isten kegyelmes, és ítélete mindig valahol a megváltás tervét viszi előre. Ennek a felismerése félelemre és dicsőítésre indítja az embereket. Így olvassuk itt. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te neved, hiszen te vagy egyedül szent, mert ez az, ami tulajdonképpen az egész megváltás célja. Nem elég azt elismerni, hogy igen, Isten erősebb, mint Sátán. Igen, Sátán egy legyőzött ellenfél. Ez nem elég. Az igazi célja a megváltási tervnek abban van, hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy Istent félni és dicsőíteni azért kell, mert övé a hatalom menjen és földön. Ezért fejeződik be úgy, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.

A megváltási tervnek ez az egyetlen célja. A megváltási tervnek az a célja, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid. És itt ér véget Mózes és Bárány éneke. Ezután már csak a 7. himnusz marad. A 7. himnusz Jelenések könyvének a legünnepélyesebb pontján hangzik fel, a 19. fejezetben, ott az első 8 vers. Itt kezdődik az a szerkezeti egység, amelyik az ítélet 7 jelenetét foglalja össze. Így szól ez a himnusz. Ezek után hallottam, mintha a nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben, halleluja, az üdvösség, a dicsőség és hatalom a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. Mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet. Mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszállt a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén, a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónusönül, és így szóltak. Ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trónus felől, dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. A 7. himnusz a korábbiak összefoglalása, talán a legmozgalmasabb. Legtöbb antifónikus rész van benne. Ugye először megszólal egy hatalmas nagy halleluja kórus. Halleluja, az üdvösség, a dicsőség, a hatalom a mi Istenünké. Ezt a nagy sokaság énekli hatalmas hangon. És elmondja, hogy ez azért van, mert történelemben elítélte a nagy paráznát, azt, aki a fenevadon ül, elítélt minden hamis vallásos rendszert és hamis hatalmi rendszert. Minden összeomlik. Egyedül Jézus Krisztusé marad a dicsőség az egész megváltottságban. És amikor végére érnek ennek a nagy hitvallásnak, hogy Isten számon kérte a szolgái vérét ennek a nagy paráznának a kezéből, akkor még egyszer elhangzik a halleluja. A halleluja az héber szó, azt jelenti, hogy dicsőítelek Jahve, vagy dicsőítelek a mindenség ura. Az új szövetségben, ahogy említettem, csak itt ebben a himnuszban fordul elő 4-szer. Az ókeresztény istentiszteletben viszont tudjuk nagyon hamar, ez teljesen általános volt, és azóta is az istentiszteletben ez a halleluja szó, mint közismert héber szó, benne él a köznyelvünkben is. A nagy sokaságnak ez az első éneke magasztalja azért az Istent, mert a történelmet végigharcolta. A történelemben nyilvánvalóvá lett Isten népének a győzelme.

nyilvánvalóvá lett az, hogy mindig látszat ellenére, mindig a közismert vagy a köz által elfogadott jó ellenére éltek Istennek gyermekei, széllel szemben hajóztak, így lehetne mondani talán ezzel a képpel, és mégis ők győztek. És erre felel a 24 vén. Imádják az Istent, és azt mondják, ámen, úgy legyen, megerősítik az első himnuszt, halleluja, ők is dicsőítik az Istent. És akkor a trónus felől megszólal egy hang. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái minnyájan, akik félitek, kicsinyek és nagyok. Lényegében Calvin vette észre azt, hogy az egész keresztény élet tulajdonképpen nem más, mint Isten dicsőítés. Ha az Isten dicsőítést a Jelenések könyve himnuszainak a mélységében vizsgáljuk, akkor rájövünk arra, hogy az Isten dicsőítésnek nem az a célja, hogy Istennek szüksége van olyan hódolókra, akik állandóan csak szépeket mondanak az Istenről, hanem Isten dicsőítésére nekünk van szükségünk. Hogy a lét mélye felől, ahogy G.T. Robinson mondta ezt Istenre, a lét mélye felől, Isten felől értsük a mi életünket. A 21. század szekularizált emberének pontosan az a legnagyobb baja, hogy nem Isten felől érti az életét. Bezárult az ég, és az Isten trónjára az énemet ültettem, az Isten trónjára felültettem a történelmet, az Isten trónjára felültettem sok mindenki mást. Önmagamból akarom érteni az életet. Humanista akarok lenni. És nagyon érdekes, ez a humanizmus elindult nagy-nagy pozitív optimizmussal. Valahol a 19. század második felében talán Dosztojevszki az, aki először észreveszi, hogy ha én felépítek egy csak emberre épülő társadalmat, aminek az egyetlen mércéje az ember, annak az lesz a következménye, hogy elembertelenedik a társadalom. Ezt aztán igazolta a kommunizmus, a fasizmus és mindenféle izmus, amit a 20. században kitaláltunk. De van egy másik hátulütője is. És megint egy himnusz sorra szeretnék utalni, hogy elítéld, vagy megbüntesd azokat, akik a földet pusztították. Ha az emberi önzés kerül a trónra, akkor az ember képessé lesz arra, hogy a bioszférát, ami az életet adja, tönkre tegye. És a 21. századnak ez is egy hatalmas, nagy sokkja. Mi lesz veled, ember? A megoldás a Jelenések könyve szerint egy. Vissza kell találni a himnuszokhoz. Vissza kell találni Isten dicsőítéséhez. Mert a megváltási terv, az csak úgy lesz értelmes. Hogyha benne az Isten munkáját értünk, miattunk, megértjük. Ez a kereszt, a megöletett bárány győzelme a mindennapi gondjaink felett. Adja Isten, hogy a megöletett bárány bennünk is győzzön, és mi is ott legyünk azok között a megszámlálhatatlan sokaság tagjai között, akik Mózesnek és a báránynak az énekét éneklik, vagy akik ott lesznek Krisztus menyegzőjének nagy vacsoráján. Ez segítsen bennünket Isten az ő végtelen kegyelméből. Amen.

Túrmezei Erzsébet, az ő útja. Az emberek most is csak arra mennek, amerre a fényvakít, aranycsörök. És napról napra vígan sorra telnek a bárok, színházak és börtönök. Valami kell, hogy a szívük megsejtse. Cím, rang, név is elég, ha hangzatos, tarka nimbusz, egy kis újsági lárma, s pénz, pénz, nagy úr az, ezreken tapos, vagy koronák, igaz, olyan virágok, most itt az őszük, s ősszel hullanak. De mindegy, van hervadva is varázsuk, koronák. Máskor kongó jelszavak, ópiumos elkábító mesék. De szép a gyárak szürke emberének egy fél órára, egy órára csak élni csillogó hősök életét. Beszívni pompa millió csodája. Minden valóság, csalfa ködbe vész. Valóság. Kinek kell ma a valóság? Tömeget megnyerni nem nehéz. De voltak, akik más utat kerestek. Ott volt Jézus. Más utat keresett. Jézus. Neki csak megvolt mindene, rabul ejteni földi lelkeket. Övé volt minden, fényes égi trón, végtelenbe fehérlő angyalseregek. S lejött közénk, jászolban született, maga mellé vett néhány halászembert, stűrt, nyomorgott. Hagyta, hogy meggyalázzák, hogy porba sújtsák, földig megalázzák, ráfeszítsék a kegyetlen keresztre, slatornak bélyegezve vérezzék el. Mert ő önmagát megüresítette. És az emberek most is csak arra mennek, amerre fény vakít, aranycsörög. S Krisztus után úgy, mint Krisztus előtt, megtelnek napról napra mind a bárok, színházak és börtönök. Mit ért a nagy helyettes gyötrelem, gyalázat, kény? Nem ez kell a világnak. Fölötte régen napi rendet ért és megy, amerre kincset, kényt kínálnak. Miért volt a názáreti Jézus útja más? Koronásan, királyi hatalommal, erővel, fénnyel kellett volna hozzánk feszállnia, és hódolt volna minden. Így nem lehet a földet megígézni. Kik azok, akik így elé borulnak? Fáradt, roskadt, a békétlen, bágyadt emberek, kiket kifosztott az élet. Az elesettje ennek a világnak. Igaz, hogy fáradt gyengék nem maradnak. Fegyvernek éle, világ kincse, kéje, pokol hatalma nem győzi le őket, ha így borulnak hittel ő eléje. Valami titkos gazdagság csodáját hordozza lelkük a világon által, és nincs erő, mely elrabolja tőlük, és együtt nőnek a nyomorúsággal. Bűn és gyalázat piszkos habja hordja életüket, miként a bárkát. Mindent lebíró diadalként járnak, mert a keresztet a szívükbe zárták. Felül,
felül a zajgó tömeg árján legyőzhetetlen birodalom épül. Megváltott lelkek, boldog birodalma. Gazdagszik, nő Krisztus szegénységéből. És nincs a bűnnek, és nincs a világnak, s nincs a pokolnak ereje felette, mert ő önmagát megüresítette.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Palestrina kórus műveiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Palestrina kórus műveiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igé.

Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét Dániel könyvének második fejezetében a 28. versben találjuk. De van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat. A nap újszövetségi igéjét Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének első fejezetében a 27. versként olvassuk. Szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag-e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. A játék lényege az volt, hogy pusztán szavakkal rá kellett venni a szemben állót, hogy lépjen át a kettőnk közti vonalon. Megpróbáltuk rábeszélni egymást, de senki sem mozdult. Aztán elkezdett mesélni egy történetet. Egy idő után megkérdezte, mondjak egy titkot. Közelebb léptem, vesztettem. Azt hiszem, ilyen gyorsan, ilyen simán soha nem vesztettem. A titokra koncentráltam. A történet végső csavarja érdekelt, és elfeledkeztem a játék lényegéről. Ennyire érdekesek a hiányzó információk, a kirakós ismeretlen darabjai. Mindkét mai igénk arról szól, hogy a titok magyarázata, megfejtése elérhető. Vonz-e a megfejtés? Érdekel-e a titok? Ha a természetes játszó énünkre hallgatunk, persze. Ha a szkeptikus, mindenben csalódott, mindig okosabb felnőtt énünkre, akkor nem. Az egész életünk legnagyobb titka a túloldal. Számíthatunk-e valakire? És számít-e valaki ránk? Van-e végső értelme a létünknek, vagy saját magunk vagyunk, a saját végzetünk? Akinél találkozik Isten titkot megsejtő szándéka, s hajlandó a titokban bízni, annak van Krisztusa, reménye. Átlépheti az élet látható és láthatatlan választó vonalait. Veszíthet, s közben nyer. A nap imádsága: Urunk, adj ma is egy sejtést, egy fuvallatot titkod mélyéből, hogy felfrissüljön hitünk, tisztuljon szívünk, erősödjön reménységünk. Ámen. Szabó B. András áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, és a nap újszövetségi igéje: Szentjeinek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag-e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áitat címe Hűséges és hasznos. A mai ige a 101. Zsoltár 6. verse. Jól látom a hűségeseket az országban, és velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Gondolatok az igéről. Ha Dávid a hűségeseket kereste, biztosak lehetünk abban, hogy Dávid fia ugyanúgy gondolkodik. Krisztus hűséges embereket keres, hogy elősegítse, bátorítsa és megjutalmazza őket. Ne gondolja senki, aki igazán hűséges, hogy az Úr megfeledkezik róla. Sőt, a király maga ügyel rá. Ebben a királyi kijelentésben két ígéretet találunk. Az első, hogy velem maradhatnak. Krisztus a maga hajlékába viszi a hűségeseket. Palotájában lakhatnak, társai lehetnek, és örömét leli társaságukban. Csak legyünk hűek az Úrhoz, és ő kinyilatkoztatja magát nekünk. Ha a hűségünknek nagy ára van, a jutalmunk még nagyobb lesz. Minél dühösebben támadnak ellenünk az emberek, annál nagyobb örömmel fogad be az Úr. A második ígéret azt mondja, szolgálhat engem. Krisztus a maga dicsőségének szolgálatába állítja azokat, akik megvetik a családságot, hűségesek hozzá, igéjéhez és keresztjéhez. Mint ő felségének megbecsült szolgái, Krisztus királyi kíséretéhez tartózkodhatnak. Hűségük jutalma, hogy Istennel szoros közösségben gyümölcsöző életet élhetnek. Uram, tégy engem hűségessé, hogy veled maradhassak, és téged szolgálhassalak. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület nyári konferenciája. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület mától július 9-e és 12-e között működteti az idei nyári konferenciáját Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban. A rendezvény a külmisszió iránt érdeklődők számára kínál lelki és szakmai elmélyülési lehetőséget. Jelentkezni csak június 11-éig lehetett. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Missziói Otthon, Széchenyi út 8-12. Folytatódik a vasárnapi orgonisták sorozata. A vasárnapi orgonisták a nagy templomban július 5-én 18 órakor kezdődött, melyet Dunkel Norbert orgonaművész szólaltatta meg a nagy templom orgonáján. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, az adományok az orgona felújítását támogatják, melyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Az időjárásról. Éljük a szép nyarat. Pénteken napos idő lesz, csak kevés felhővel, és nem lesz eső sem. Északnyugati szél és 25-31 fok valószínű. Szombaton kevés felhő, de sok napsütés ígérkezik. Eső nem lesz. Az északias szél mellett 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Örökkévaló Istenünknek adjunk hálát a mai nap oly sok áldásáért, ajándékáért. Kérjük őt, cselekedje, hogy jó munkája továbbra is történjék bennünk, a testi, szellemi gyarapodás mellett, és azon túl adjon mindnyájunknak lelkiekben való növekedést, erősödést. Adja ránk áldását, hogy ami elkezdődik itt, a láthatók világában, üdvösségünk munkálása, az céljához érjen a most még láthatatlan, de egykor bizonyosan befogadó országában.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A házasság hetére készült interjúnkban Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárát hívtuk mikrofon elé. A házaspár őszintén beszél a kapcsolatukat meghatározó hitről, különböző habitusaik összeilleszkedéséről és életük változásainak közös, természetes, szeretetteli megéléséről. A házaspárt Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész kérdezi.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Lélekhangoló mai műsorában. Egy házaspárral beszélgettek itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm így a vendégeinket, Kondor Péter evangélikus püspököt és feleségét, Klárit, akikkel régi jó ismeretségünk és kollegiális kapcsolatunk is van, így azért tegeződni fogunk. 36-37 évvel ezelőtt remelhetünk vissza talán a találkozásotok történetére. Honnan indult a ti kapcsolatotok?
0: 1988 elején találkoztunk először evangélikus ifjúsági közösségben, Szarvason, az evangélikus új templomban, és én már teológus voltam, amikor minden hétvégén hazajártam, és az egyik alkalommal már ott volt Klári is. Azt úgy nem tudjuk szerintem behatárolni, hogy hanyadik ifjúsági óra után igyekeztem rögtön egyszerre távozni vele, hogy tudjunk még beszélgetni. De ezek nagyon izgalmas dolgok, és ez azt gondolom, hogy teljesen klasszikusan alakult. Azzal együtt, hogy mint minden fiatal, aki számára fontossá válik Isten szeretete, és megtapasztalja azt, hogy személyes vezetése van az Úristennek az életünkbe, ezt a kérdést is fel kellett tennünk magunknak, hogy akkor ő az igazi, vagy nem ő, mert a fiatalok szerelmesek lesznek valakibe, de az a másik valaki másba, és ez ilyen ifjúsági közösségekben is olykor jellemző, és az igazi csoda az, amikor viszonzásra talál a szerelem, amikor az Úristen két embert egymáshoz vezet igéken, az értelmükön, a szerelmükön keresztül, és ennek a csodáját átélhetik.
2: Klárita, hogy emlékszel erre a egymásra találásra?
3: Az ismerkedésünk, én úgy érzem, nagy része az azért így az ifjú órák utáni játék és beszélgetés közben, hiszen ott nem csak mi voltunk, hanem egy baráti kör volt, és fontos dolog, hogy megvolt az a lehetőség és idő és hely, ahol az ember tudott egy kicsit jobban ismerkedni.
2: Tehát volt egy adott keret ennek, voltatok mindenfélének kiszolgáltatva közben, hanem egy baráti társaságban lehettetek együtt. Mennyire volt az fontos, hogy ez egy lelki közösség volt, közös a lelki alap, vagy a lelki elköteleződés?
0: Nem kellett azt átélnem, hogy mi történik, vagy mi történt volna akkor, hogyha valaki olyan irányába ébred bennem a szerelem érzése, aki nem hívő ember. De tudatosan már évek óta, mint nagy kamasz, tulajdonképpen világos volt előttem, hogy hívő ember lehet a párom. Valahogy Isten igényén tájékozódva én ezt éreztem természetesnek. Azóta aztán ezer fél évvel találkoztam, és az Úristen sokszor megáldott olyan házasságokat is, ahol nem így indultak. És tudom, hogy milyen küzdelmeket, milyen különleges élményeket kellett megtapasztalniuk ahhoz, hogy végül Isten szeretetét is közösen tudják átélni. De nálunk ez ilyen értelemben nem volt kérdés, mert mi már ott ismerkedtünk meg ebben a közösségben, tehát azt gondolom, hogy ami ilyen értelemben fontos volt számunkra, az egyúttal adott volt, és azt hiszem, hogy a szolgálatunkban is ilyen értelemben fontos volt, hogy amikor már mi vezethettünk ifit, foglalkozhattunk fiatalokkal, akkor szintén nem hazaszaladtunk az óra után, tehát a fiatalok számára a találkozás, a beszélgetés lehetőségét a szigorúbban vett lelki alkalom keretein túl meg kell, hogy adjuk, mert nem máshol keressék, hanem az egyházban, és azt gondolom, hogy a hosszú távú gyülekezeti kötődésnek ez is az egyik nagy ajándéka és alapja, és házaspárként is természetesen így kötődhetnek egy-egy közösséghez, ha ugyan olykor elkerülnek egy-egy településről, mint ahogy egyébként mi sem ott élünk már elég régen.
2: Klária, az előbb elhangzott, hogy amikor ti találkoztatok, akkor Péter már teológus volt, tehát lelkésznek készült. Ez mennyire volt számodra kihívás, vagy speciális ilyen szempontból, amikor alakult a kapcsolatotok?
3: Én nagyon örültem, hogy ő segített bizonyos helyzetekben, de szempont soha nem volt az, hogy milyen kihívások elé fogok majd nézni. Valahogy úgy az ember úgy az Istenre bízza a dolgokat, és akkor úgy lesznek dolgok, amiket majd megélünk együtt.
2: Hogy születtek meg az elköteleződések végül? Jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy 1989 nyarán történt az esküvőtök, tehát egy másfél évnyi ismerkedés után.
0: Innentől már nem annyira sablonos. Nagy megérkezések. Szerintem egészen egyértelmű volt, hogy szeretjük egymást, együtt szeretnénk leélni az életünket. Egyértelmű volt, hogy én lelkészi pályára készülök. Tehát, ha Isten segít abban, hogy elvégezzem az egyetemet, és a püspököm felszentel, akkor azt fogadom el, ahova küld. Hogyan készültünk magára az eljegyzésre, vagy a házasságra, az annyira spontán volt, hogy kirándultunk az akkori Jugoszláviában, és ékszerbolt előtt álltunk meg, és elkezdtük nézni a karikagyűrűket. És ne vegyünk, de vegyünk. És bementünk, és mondták, hogy aznap kész is van. És egy nálunk valamivel idősebb, 30-hoz közel járó trabantunk volt. Már közösen dobtuk össze rá a spórolt pénzünket. Ugyan teljesen külön laktunk még, hiszen ő Szarvason, én már Budapesten. De hazafel az autóba jegyeztük egymást, és itthon jeleztük a családnak, hogy ez útközben megtörtént. Ilyen értelemben ezekhez a formaságokhoz mi olyan erősen nem ragaszkodtunk, és ez végig is kíséri az egész életünket, hogy nem az döntő az életünkben, hogy ki hogy szeretné látni az életünket, hanem az, hogy mi az Úristen színe előtt tudjuk-e rendezni, és együtt Isten szeretetében megélni a kettőnk kapcsolatát és közösségét. Templomi házasságkötésünk természetesen polgármesteri hivatalt, akkor még tanácsháza volt, ez mind rendben megtörtént, de ott is egy alkoholmentes esküvő, nem vacsora, hanem ebéd, lagzi nélkül, rokonságokkal mindkét részről, de ott is kikötöttük, hogy bizonyos dolgokra mi nem vagyunk hajlandóak, és nem a klasszikus formában szeretnénk azt sem megélni.

0: Mennyire befolyásolta a közös életeteket az a sok változás, ami ebben az időben volt? Azért ez az évszámot nézve, ez egy nagyon izgalmas időszak volt. A ti életetek hogy bontakozott, vagy kapcsolatotok, házas életetek ebben a kiszámíthatatlanul változó közegben?
1: Mi már éreztük, a teológián ennek a szele erősen megérintett bennünket. Biztos a fiatalos lázadás is sok tekintetben bennünk volt. A kapcsolatunkat ez ilyen értelemben nem befolyásolta és nem érintette. Sokan persze mondták, miután megtörtént a rendszerváltás, hogy Petikém, de tudtad, hogy hova kell menni, de jól csináltad. Mert ugye a rendszerváltás előtt azért teológiára menni az sokak szemében nem volt egy biztonság abban a régi világban, és ezt a nagyobb családunk is így élte meg, de az Isten hívásának azt gondolom nem szabad ellenállni. Én orvosi pályára készültem, ez a családi hagyomány miatt volt, de elég hamar eldőlt bennem, hogy az Isten hívása az a lelkészi szolgálatra szól számomra. Kláriban pedig az volt erős, én legalábbis mindig így éltem meg, hogy ezen a pályán azt az áldozatot mindig ő hozta meg, hogy ő kísért engem. Nem az ő világi pályája volt a meghatározó, ugye ő pedagógus, hanem sokkal inkább az, hogy legyen meg a család, a családi háttér, az a biztonság a gyerekeknek, ahol a sokféle változás ellenére, mert azért költözésekkel is jobban jár adott esetben gyakrabban a lelkészi pálya, mint egy világi pálya, és mindig ő követett engem, és tényleg az Úristenre bíztuk, hogyha az ő kezéből fogadjuk a hívást, és vesszük a következő szolgálati helyet, akkor neki is megadatik majd, hogy a hivatásában szolgálhasson, illetve akár a gyülekezetben úgy tudjon beépülni, hogy ott valamilyen módon áldássá legyen.
0: Klári, te hogy élted ezeket meg, hogy találtál arra erőt meg, stabilitást belülről, fölülről, hogy így a háttérben maradva mondjuk tényleg a családi egyensúlyt véd a változások közepette?
2: Nekem mindig nagyon fontos volt az egység, hogy a gyerekek ne érezzék meg azokat a helyzeteket, amiket az ember nehezen tud mondjuk változtatni rajta, tehát adott egy parókia, ahol mondjuk olyan rés van a falon, hogy belefér a kezed, és jön a hideg, ezeket mind úgy kell megoldani, hogy nekik a legjobb legyen. De még mielőtt nekünk megszületett az első gyerekünk, mi majdnem 4 évig együtt voltunk gyerek nélkül, és az nagyon szenzációs 4 év, majdnem 4 év volt. És azt gondolom, hogy amikor megérkezett az első gyerekünk, akkor az már egy nagyon várt, nagyon rákészült időszak volt, és hát a költözéseket, meg a változásokat, azokat szükséges dolgoknak éltem meg. Isten így rendelte, nem volt egyszerű, mert kisbabával dobozolni, csomagolni úgy, hogy a férjed nem tudott lenni. De valahogy mindig úgy túl lettünk rajta. Legfontosabb az volt, hogy ez az egység, ez megmaradjon, és az, hogy jól érezzük magunkat, mindegy, hogy dobozok között.
0: Nem mindenki tudja ezt fölvállalni így, tehát azért ezek mögött küzdelmes helyzetek.
2: Én annyira szerettem őket, és annyira jól is éreztem magam. Mindig igyekeztem megtalálni azokat a jó pontokat, amik örömet okoznak. Tehát eljártunk Tejért nagy szénáson, megismerkedtünk ott a szomszédokkal, kialakult egy jó kapcsolat, akkor elmentünk a következő helyre, ott megint alkalmazkodtunk a helyi szokásokhoz, de nagyon sok barátom is lett. És közben pedig az, hogy a családnak egybe kell lenni, tehát hogy az egy fontos dolog, hogy amikor ő megérkezik mondjuk este, akkor mi jól legyünk, akkor mindenki a helyén van, mert mindenki alszik, vagy ha nem alszik, de étel is legyen, tehát hogy azért minden meglegyen.
1: És azért ebben volt egy fokozatosság, ugye egyetemistaként házasodtunk, és a gyermeket csak az egyetem utánra terveztük, és már az első szolgálati helyünkön voltunk, amikor Emma megszületett. És az egész ilyen értelemben szép lassan épül fel, de azért az mindig bántott, hogy tényleg sokszor hagytam őket magukra, vagy Klárit magára, például ezekben a költözésekben, meg dobozolásokban, az azért tényleg egy extrém kihívás volt, de addigra pörgött már úgy fel az én szolgálatom, már 4 év után, hogy nagyon nehéz volt a féket is behúzni. Ez a lelkiismeretnek ezzel a részével szerintem sok lelkész küzd, hogy helytállni a gyülekezetben és a családban. Hát nekem biztos, hogy a családban kevésbé sikerült, ezt azért így bűnbánattal is mondhatom. Az Úristennek vagyok hálás, hogy közben a feleségem, aki egyébként nem volt egy ilyen alkat, tehát nem egy egy top menedzsert vettem el, egy nagyon szelíd lelkű lány és asszony, ő hihetetlen, hogy mi mindent vállalt fel az ügy érdekében és a család érdekében. És én hiszem azt, hogy az Úristen ebben így tud megerősíteni bennünket, hiszen ez egy fontos dolog, hogy pont erről szól a házasság. Két ember életközössége, amiben mindent együtt kell, hogy megéljenek, örömével, bánatával, és ahogy Klári mondta az elején, hogy kettőnknek is nagyon szép éveink voltak, amíg ajándékképpen megkaptuk az első gyermeket, de ugye a házasságnak nem a gyermek a célja, az egy ajándék. A célja a két ember teljes közössége, hogyan lesznek ketten egy test, hogyan szentírásan gyönyörűen mondja ezt el számunkra, és ezt kell tudni megélni. Mindegy, hogy csak ketten vagyunk, és nincs család, vagy van család, vagy már kirepülőben van a család, sokaknak ugye kirepülnek, nekünk még a felnőtt gyermekeink is otthon vannak. A babusgatás már nem úgy megy, ezért van egy nagyon aranyos kutyánk. Olyan értelemben nagyon fontos, hogy például nagyon sokat segít a kettőnk kapcsolatában is, mert a kutyasétáltatás közben ketten vagyunk, tudunk beszélni, és nagyon igyekszünk, hogy ezt ne egyedül kelljen vinni. Minden nap megpróbálunk egy ritmust találni, beszélgetni, nem szól bele más, nincs ott senki, csak magunk vagyunk, mert nagyon nehéz sokszor ezt is megteremteni egy párkapcsolatban, és nyilván ehhez jönnek még az utazások, ahogy a gyerekek nagyok lettek, Klári is egyre többet tud velem jönni, egyre többször kell az idős szülők felé is hazamenni, családi alkalmakat igyekszünk azért látogatni, mi is részt veszünk, de ott is az autózás közben megint csak egy nagyon nagy lehetőség, hogy olyankor beszélgetünk.

0: Továbbra is az evangélikus lélekhangoló műsor szól, benne Kondor Péter püspököt és feleségét Klárát, Győri Gábor Dávid kérdezi.
1: Lassan a fészekhagyás is bekövetkezhet, fölnevelődtek ezek a gyermekek. Mi volt az, ami esetleg a legnehezebb része volt ennek a dolognak? Klári, te hogy élted ezt meg, hogy tudtad gondosan úgy fölnevelni ezeket a gyerekeket, hogy közben ne izgult halálra magad,
2: hát,
1: hogy
2: talán
1: a jólétük meg legyen testileg, lelkileg?
2: Hogy a barátok hozzánk jönnek elsősorban, tehát hogy ott készek vagyunk arra, hogy sütemény legyen, szendvics legyen, nem baj, ha 8x43-as büdös cipő van az előszobában. Ez az egyik része, hogy megteremteni otthon azt a légkört, hogy ő szívesen hazajöjjön, vagy szívesen hazahozza a barátait. A másik nehézség talán az volt, hogy az apa hiányt úgy pótolni, hogy megértetni azt, hogy most apa nem tud itt lenni. De attól még fontos vagy neki.
1: Voltak ebből krízisek?
2: Igazából krízisek nem.
3: Az, hogy rendszeresen nem tudtam ott lenni a családi alkalmakon, ez is tényleg így van, vagy csak a levesig. Csak ez akkor is így volt, amikor 35-40 családtag volt együtt valamelyik gyerek szülinapját ünnepelni nálunk. Én meg csak éppen a puszira tudtam beszaladni, mert nagy gyülekezetekbe szolgáltam, esküvők, azok ilyenkor vannak hétvégén. És erre utaltam, erre a kettősségre, lelkiismereti oldalról is, hogy nagyon nehezen tudtam mindig a szolgálatra nemet mondani, ezt ilyen értelemben nem tanultam meg, hamarabb sínylette meg ilyen értelemben a család, de én is úgy élem meg, hogy jó a kapcsolat a gyerekekkel, tehát hogy azért nem apa nélkül nőttek fel, csak nem tudtam végig jelen lenni.
1: Nem biztos, hogy a mennyiségben, hanem a minőségben.
3: Hát
1: lehetett meg esetleg a...
3: Tényleg ez az Úristen kezében van. Ahogy az egész, ahogy így talán kirajzolódik, hogy az Úristen nagyon sok mindent el tud rendezni. Hogyha közben azt élik meg azok, akik ezt az egészet látják, hiszen a család sem tett igazán soha szemrehányást, mármint a nagyobb család, a barátaink és a család is annyira fontosnak érezte mindig a szolgálatot is, hogy pontosan tudták, hogy ez miről szól. Néhány gyülekezeti tag volt időnként, akik ezt kevésbé értették. Gondolj arra, hogy egy biblia körben megkérdezik, hogy és akkor hogyan nevelik a gyermekeiket. Hogy tartok áhítatot a családomnak naponként? És én elmondtam, hogy nálunk nincs naponkénti áhítat, mert legtöbbször én alszom, amikor feleségem elindul, mert távolabb van, most már különösképpen is a munkahelye, de mindenképpen alszanak sokszor, mikor én hazaérek, tehát senki nincs belekényszerítve, sem a közös ebédekbe, és azonnal megkaptam, hogy ezt így nem lehet, hogy ezt hogy kellene. De ugyanazok mindig elvárták azt, hogy a lelkész úr vagy esperes úr legyen ott minden alkalmon, és ezeket nem szabad kihagyni, mert azért van a gyülekezet, a bibliaórák sokasága. Szóval mindenkinek megfelelni ugyanúgy nem lehet, mint más területeken sem, és azt hiszem, hogy mindig a házas feleken múlik az, hogy az ő életüket az Úristen színe előtt hogy tudják megélni. A vitáikból is, meg a nehézségeből is hogy tudnak talpra állni, pontosan ez mutatja reménység szerint akár a gyerekeknek, akár a környezetüknek azt, hogy van egy olyan forrás, ahonnan lehet meríteni.
1: Olvastunk itt egy anyagot, amiben szerepelt az, hogy a házasság valóságával kell szembesülni, és ezt azért könnyen félre lehet olvasni, és lehet válságot is olvasni. Erről beszéltünk itt, tehát, hogy egy betű a különbség. Volt olyan, amikor ezt éltétek meg, hogy akár válságba kerülhetett a kapcsolatotok? Vagy tudtátok ezt úgy végigélni, hogy mindig a valóság az?
4: Egyik tagja ennek az alapítványnak. A helytörténetet kutatom, vagy 30 éve. Egyébként a foglalkozásom az egy műszaki végzettséggel kapcsolatos, és azt lehet mondani, 40 éven keresztül ingáztam én Budapestre, de a szabadidőmet, amikor csak tudtam, az mind a lakóhelyem kutatásával, múltjával töltöttem.
5: Az előbb említette, hogy 3 fő kiránduló hely van a pátymódás körzetében. Ezekről valami bővebbet?
4: Igen. Ha Bujatorbágy felől közelítenénk meg a falut, akkor a Bujatorbágy az elérhető vasúton, Kelenföld felől, busszal, személygépkocsival. Bujatorbágy felől talán emlékezetes lehet sok embernek még az a Matuska féle viadukt, amit a 20-as években felrobbantottak. És ha az alatt áthaladnak, és északnak fordulnak járművel, akkor az egyes útról lekanyarodva a Sasfészek tóhoz jutnak az emberek. Ez a Sasfészek tó évtizedekkel ezelőtt, vagy 100 évvel ezelőtt egy nagy kiterjedésű tórendszer volt. A tó és környéke látogatható. Nem nagy területről van szó, mert a környéke beépült, különböző üzemek és logisztikai központok létesültek ott a rendszerváltás óta. Egy tanösvényt építettek, amely végighaladva jól látható a területnek a múltja, aztán a mostani élővilága. Vidrák leskelődnek a bokrok között, hattyúk szállnak le néha. Halat nem nagyon tudunk már találni benne, de a gyerekkoromban bizony jártunk oda horgászni. Egy sétaútvonal, egy órás kikapcsolódás, padok, elemmózsiás kosaraknak, asztalok vannak elhelyezve, egy szabadidős tevékenységnek kiválóan alkalmas egy délutánra, vagy egy délelőtre.
5: Szalonna sütési lehetőség?
4: Szalonna sütési lehetőség ott nem lehet. Nincs.
5: Kemping?
4: Nem, nincs. Ez egy zárt körbeépített már, nádas és sűrű bokrokkal övezve, inkább ez csak séta. Ha beérünk a faluba, akkor jobbkéz felé egy út kapcsolódik a Pincehegyhez. A Pincehegy azt ne egy hatalmas nagy hegynek kellene gondolni, hanem egy lősz domb nagyságnak, amely most legalább olyan 300 pincét rejt magában. A pincék eleje az gyönyörű présházakkal van kirakva, terméskőtől kezdve, amit el lehet itt képzelni. Végig-végig újra reneszánszát éli az a Pincehegy, amelyet ott 150-200 évvel ezelőtt kezdtek fúrni, faragni, építeni az akkori lakosok a szőlészet és a borászattal kapcsolatban. Ez a Pincehegy több olyan pincetulajdonos összefogásával ma újra egy olyan színvonalas rendezvényeket tarthatunk ezen a Pincehegyen, amely az egyik legnagyobb pártjon, ez a Pincenapok, ami legalább 3-4 napon keresztül tartó sokadalom, ahol koncertek, néprajzi illetőségű kirakodóvásár, a gyerekeknek játékok és nívós, kézműves bemutató foglalkozásoktól kezdve, és a pincék nyitva van.

vannak, a pince tulajdonosok invitálják a vendégeket, messze földről jönnek buszokkal, nagyon finom borok találhatók, vagy kaphatók, kóstolhatók.

Budai vörös, az a budai piacokon az ismert bor volt, innen szállították, de hát ugyanúgy, mint a Magyarország jó részén, a 1800-as évek végén a filaxéria kipusztította a szőlőt, Pátyon is. A pincék üresen tátongtak, a szőlő megszűnt, beszántották, gyümölcsösök lettek a helyükre. Később aztán mint egy kvázi éléskamráknak szolgáltak azok a pincék a családok számára. Az utóbbi időben, egy olyan rendszerváltás óta, de a rendszerváltás előtt is, tehát olyan 40 évvel ezelőtt kezdődött újra ennek a pincéknek a korszaka, amikor újra felújították őket. A borok jelenleg az ország minden részéről származnak. Hát az ország minden tájékáról hordják a különböző szőlőket, és készítik a jobbnál jobb borokat. Borversenyek vannak, próbálunk felkapaszkodni egyek után, vagy egyeki bor kultúrát is meghaladva. A falu közepére érve a főbb épületeket, ha a turista itt jár a faluban, amiket esetleg így megemlítenék, amit érdemes megnézni, elsősorban messziről látni a református templom tornyát, amelyet 1823-ban építették, addigra lett készen, 5 éven keresztül építette a gyülekezet, a református gyülekezet. Csak egy pár gondolat elejéig, a gyülekezet az 1640-es években már létezik. Pátyon 1640-ben egy Komáromból kapott kehely tartalmazza is ezt, dokumentálja, amely egy féltve őrzött kincse a gyülekezetünknek. A későbbiek folyamán templomépítésbe kezdtek, és nagyon nehezen kapott engedélyt az akkori történelmi események és az ellenreformáció kapcsán az udvartól a falu, de végül is kiverekedték maguknak. Szóbeszéd tárgya, hogy egy kalap arannyal mutatták be, hogy a falu összedobta ezt a pénzt, nincsen szükség segítségre, ezt maga föl tudja építeni, és föl is építette. 1783-ban készen volt az épület torony nélkül, és a következő évben már engedély volt toronyépítésre, és azóta áll ez a templom, ez az épület, messziről látni a hatalmas tornyával. Az utóbbi időkben többször felújították, most az elmúlt 10 év alatt különböző pályázatok és segítségek kapcsán gyönyörű a belső tere is, de a külső tere is, érdemes megnézni ezt az épületet. Körülötte ott vannak minden faluban és városban jellemző első világháborús emlékművek, vagy az országzászló, ugye a trianoni országzászló egy emlékműve, és hát tulajdonképpen az a régi falunak a központja, amely a néhány régi épületet látni még a falu központjában, paraszti épületek, a parasztporták, a szallagparcellákat itt nagyon jól látni. Egy séta után elérünk a hagyományok házába, nem ide, hanem a hagyományok házába, amely a különböző kultikus ismereteket mutatja be, Márton napi vigadalmak, vagy a magyar hagyományokkal kapcsolatos olyan rendezvények, amelyeket Pátyon is szoktak tartani. A falu további sétája a Hősök tere, illetve ma már a Széchenyi tér felé kanyarodik. A Kincsem közön keresztül és a Széchenyi tér közelében találkozunk egy régi kúriabeli épülettel, ez a közösségi ház, ahol most mi vagyunk. Ez az épület, érdemes mindenképpen ezt megnézni, mert ebben az épületben látható Páty helytörténeti gyűjteménye, a régi viseletek, a Páty történelme, az ásatások következő termekben, és hónapról hónapra különböző kiállításokat

0: nyitunk a nagy teremben, most egy képzőművészeti kiállítás látható itt, de számos más rendezvények, előadások, hangversenyeket tartunk. Mi, mind a Pátyfalu Közösség Alapítvány rendezésében, mi egy civil egyesület, vagy egy civil alapítvány vagyunk.
1: Ne vágjunk ennyire elébe a dolgoknak, maradjunk az épületnél, mit lehet tudni erről a kúriáról. Ha jól látom, akkor majdnem egy méteres vastag falai vannak. Hát kinek a tulajdona volt, és hogyan történt, hogy ez helytörténeti múzeumra alakult át?
0: Igen, hát a történelemben hátra kéne menni időben. Tulajdonképpen bécsi skót bencéseket.
1: Tehát a skótok Pátyon, tehát ez, én úgy gondolom, hogy itt valami a szentföldi zarándokoknak lehet valami közük ehhez a kapcsolódáshoz?
0: Igen, igen, igen. A bencések még a középkor idején feladatukká vállalták azt, hogy a szentföldi zarándokokat segítik. Ez Bécsben építettek egy rendházat, és ott megpihenhettek a zarándokok oda-vissza. Ez a rendház a török idők után is még működött Bécsben, és a török kiűzése után olyan vagyonra tettek szert, hogy körbenéztek Magyarországon, hogy milyen birtokot tudnának megszerezni, és megszerezték az 1600-as évek végén a budajenei egyházi birtokot. Mert a terület üressé vált, és az egy egyházi terület volt a budajenei terület, a telki apátsággal együtt. Felfejlesztették ezt a birtokot, és később hozzátartozott ez a birtokhoz, a telki apátsághoz a Páty birtokainak a fele. Ezt 1278-ban a IV. László, a Kun László egy adománylevélben említi is. Itt a történelmi teremben ezt látható. Így kanyarodtunk vissza az egész történethez, hogy miért vagyunk itt, és mi is ez az épület. És onnan Buda Jenőről, illetve Telkiről kezelték itt Pátyon ezt az egyházi birtokot. A pátyi birtokoknak a fele összes. A másik fele az a világi birtokok, illetve nagyobb jobbágyoknak a birtokai. Lényeg, ami lényeg, hogy nehezen tudták ezt kezelni, ezért úgy döntöttek az 1700-as évek végén, hogy itt egy birtok központot hozzanak létre. 1820-as években fel is építették ezt a provizori lakot, az itteni birtok intézőnek a lakját. Tehát ezt 1820-as években pontosítva, 1823-ban már lakták ezt az épületet. Tehát ha ezt 200 évvel ezelőtt építették, akkor érthető ezek a vastag falak, ezek a nyilászárók. Ma már itt belül a falak nem pontosan úgy néznek ki, mint ahogy annak idején volt, mert ugye nagy termet nyitottunk, meg itt-ott azért modernizáltuk, a fűtésben is például, de végül is mi egy intéző lakban vagyunk, az egyháznak egy intéző lakja.
1: Mondhatnám, hogy Budapest környékén egy gyöngyszemet találnak, hogyha eljönnek ide és megnézik ezt a fantasztikus épületet. Hát a benne lévő kiállítási tárgyakról nem is beszélve, mert hogyha jól látom, akkor itt a hátam mögött egy kukorita csuhéj kiállítás van?
0: Igen, Kolozsvári Antalné Erzsikének az alkotásai. Ő minden évben megörvendeztet minket egy-egy gyönyörű alkotásával. Pár évvel ezelőtt a Vatikánban volt kiállítva a Százjászol kiállításon, nagy díjat is nyert ezzel az egyik alkotásával. Amit itt látunk a vitrinekben, az Erzsikének az alkotásai, ami a vidéki, a régi paraszti életet mutatja be, tavasztól egészen őszig és télen a mesemondással, vagy tavasszal a szántással, vetéssel, az állathajtásokkal, a nagymosással, a tanításokkal, a morzsolással, a nagymama, nagypapa megalkotása az nagyon sok gyerek szájtátva bámulja ezt végig, ugyanis mi ezt, ahogy csak tudjuk, amikor csak tudjuk, lehetőség van rá. Hívjuk a gyerekeket, hívjuk az iskolát, óvodát, de idegenek is jönnek, akik átutazóban vannak faluban, vagy hallottak róla, és mutatjuk ezt a csodát itt. Erzsike pár évvel ezelőtt nekünk adományozta ezt a gyűjteményt, tehát az alapítványunk a helytörténeti gyűjtemény részévé vált, azonnal rögtön a páty értékévé is emeltük, sőt pályáztunk, és a Pest vármegyei értéki rangot is elnyertük ezzel.
1: Egy racionális kérdésem lenne, hogy az a nagymama, aki a kislány unokájának nem barmit szeretne vásárolni, meg legót, hanem csutkababát, akkor jöhet ide magukhoz, vagy hát, egy pátyra?
0: Vásárolni mi ezt nem adjuk el, hát ez nekünk egy kiállítási tárgyunk, illetőleg gyűjteményünk része, de hogyha advent környékén látogatnak ide pátyra, akkor itt látják az Erzsike nénit ülni ennél az asztalnál, körbeveszik az emberek, fiatalok, gyerekek, és mutatja, hogy a kukoricacsuhéjból hogyan tudnak gyorsan, szépen, ügyesen ilyen bábukat alkotni, és azt a csutkababát haza is viheti.
1: Ezt a nagyszerű programot az interneten utol tudják kérni? Tehát
0: igen,
1: meg tudják nézni, hogy mit keresenek
0: ezek, az internet? Ezek pátyon, a páty honlapján szoktuk ezt megjelentetni, a különböző rendezvényeinket, ezt inkább ősz végén, olyan november tájékán már látható a páty honlapján, közösségi ház adventi rendezvényei, és azok között ezek láthatók. De nem csak ezt látható, a húsvétkor a tojásfestés, és a matricázás, és az irokázás, az szintén ugyanezt, ugyanígy Erzsike néni és sokan mások is idősek, de beülnek, és volt már lehetőség rá, volt már ilyenünk is, de nem jellemző az itt ennyire, mi nem tudjuk, mi csak inkább a tojásfestés és az irokázást tudjuk bemutatni.
1: Most a helytörténeti kiállításnak egy helységében vagyunk, és mit látnak szemeim? Szól a rádió, egy valakos századfordulós rádió van a tölgyfa szekrénynek a tetején. Mi az, amivel itt el tudja kápráztatni a rádió hallgatókat, hogyha idejön a Szól a rádió kívül?
0: Maga ez a terem, amely, vagy ez a szoba, ami be van így rendezve, ez egy pátyi szoba az összes berendezési tárgyaival, az öltözetekkel, a viseletekkel, mindenével együtt, és az összes tárgyak, ami eszközök, amik az asztalon és a komódon vannak, ez mind a pátyi helytörténeti gyűjtemény tárgyai. Amiken ilyen címkék lógnak, vagy rá van írva, azok már feldolgozott tételek, azokat már úgy tartjuk nyilván, azok védetté váltak, a többiek várják még a sorukat, vagy nem látni, mert el vannak rejtve. A ágya és alatta ugye látja azt a szerkezetet, például ezt a gyerekek szokták nagyon érdekesen ötös kapaz, vagy valaki egy forintos csokit, ami már nincs, hogy kitalálja, hogy mi is az ott az ágy alatt. Hát az a csizmahúzó.
1: Azt a tiszta például, szobában nem igen, szokták betenni.
0: Igen.
1: Az akkor?
0: Nem teljesen tiszta szoba, ez nem tiszta szoba, ez a pátyi szoba.
1: Értem.
0: Itt nem igazán volt az, hogy tiszta szoba, meg hátsó szoba, meg itt tulajdonképpen...
1: Jó, megértettem, tehát igen. Akkor itt a főzés is ment?
0: Igen. Itt nem ment a főzés, ez a szoba, ez a páti szoba.
1: Világos.
0: A konyha az kijebb volt, az a kis kályha, amit betettünk, az csak jellegzetessége az, hogy a szobában volt egy csikó kályha.
1: Bölcső, amit bölcső, lehet tudni, hány száz éves?
0: A bölcső legalább 100 éves. Nem találtunk még. Igen. Ezek is mind, amit itt látunk, ezeket tulajdonképpen adományba kapjuk. 30 éve, de már vagy 50 éve kezdődött el pátyon a helytörténeti körnek a megalakítása, akkor ez egy nagy indulása volt az országban, és később lett aztán ez a alapítvány létrehozva, és aztán így váltunk mi a helytörténeti gyűjtemény gazdájává, és folyamatosan aztán jártuk a padlásokat, a fészereket, és gyűjtöttük nem csak itt a bútorokat, kint is vannak már tárgyaink, mezőgazdasági eszközeink, de most már nem is kell járnunk, mert már hozzák. mert ismernek minket, és tudják, hogy ha meghalt már a Pista bácsi, meg az Erzsi néni, vagy tehát kihaltak az emberek, az idősek abból a házból, ki akarják üríteni, el akarják adni, tudják, hogy hová kell jönni a közösségi házba, keresik a Vilma nénit, Szabó Andrásné, egy idős pedagógusunk, aki vezeti ezt az egyesületet, 30 éve, szíve, lelke, ez a gyűjtemény, illetve ez a tevékenység, amit mi itt végzünk. Tehát már nem nagyon mászunk padlásra 70 évesen, de jönnek azért a fiatalok, és hozzák. Találnak régi fotókat, hatalmas dokumentumgyűjteményünk van, és nagyon-nagyon-nagyon hatalmas fotóink.
1: Falon levő képekről?
0: A falon levő
1: tulajdonosairól lehet valami tudni?
0: Pátyiak, ősi pátyiak. Amit a képen látunk egyébként, a Bika családnak a egyik házaspárja, Bika Sámuel talán, nem tudom megmondani a...
1: Nem tudom megmondani a nevüket, a
0: Vilma néni való címűleg tudja.
1: Mehetünk tovább?
0: Mehetünk tovább. Beljebb a kis teremben, itt a Págy falu történelmét látjuk. Ha felkapcsolom a villanyt, egy pillanat, itt. Tulajdonképpen az ősidőktől vannak a kiállítási tárgyaink a vitrinekben. Ősidők, bronzkor, kelták kora, a római kor. A római korban egy nagy település szerkezet létezett a falu mentén, Biatorvágy felől, a Füzespatak mentén. Már majdnem, hogy egy városi területű létszámú lakosság élt ott. Tehetősek lehettek, mert az összes cserép és edénymaradványok, az ott vörös színű festéke voltak, ez a Terra Sigillita, ez drága festék volt annak idején, tehát nem mindenki tehette azt meg, hogy ilyen cserépedényekkel rendelkezett. A bronzkorban a Págy alsóhegy és a Kutyahegy mentén egy nagy temetőt tártak fel az utóbbi 40-50 évben, és a mondatot rosszul kezdtem, mert akkor onnan egy bronzkori leleteket találtak és szedtek ki, amiket itt urnasírok vonatkozásában, illetve az urnákat látható ebben a vitrínben. Ennek a feltárásait a régi archív fotókon látni. Ha tovább lépünk...
1: Bocsánatot kérek, egy kérdésem lenne, a mini edényről, ez játékszer?
0: Nem, ez hozzátartozott ott, ahol valószínűleg az urna mellett találhatták. Tehát nem játékszer, ezek mind mellette voltak a sírok mellett. A molkutat, mikor építették, illetőleg azt az egész domb területet, meg az autópályát és a vasút építkezése kapcsán egy hatalmas területen feltárások történtek. Ezek a feltárások kapcsán jöttek elő ezek a maradványok, sírmaradványok, és ezek mutatják, hogy ez egy nagy település szerkezet.
1: Körülbelül hány éves lehet? Ez a szerencsében is fiú vagy lány?
0: 240-es években, időszámításunk utáni 240-ben, ő egy hölgy. Egy 240-es erre tagsálták körülbelül. A sírnak a feltárását itt látjuk a fotókon, a fibulát, illetőleg az ékszereket és a használati tárgyakat.
1: De a fibula az tulajdonképpen a köpfejnek az összekötésére alkalmas.
0: Igen,
1: tűzről beszélünk.
0: Igen, hagymafejes fibula például. Ami a lényeg, ő egy, a több száz közül, mert a többit az mind a Szentendrei Múzeumok igazgatóságára szállították, raktározva vannak, meg nem is tudjuk hol. Tehát a Nemzeti Múzeum az államnak a tulajdona, és mi onnan kaptuk őt vissza, hogy mikor látták nálunk, hogy ilyen bemutató teremmel rendelkezünk, akkor Pátynak legyen itt egy. Ha tovább lépünk, ez egy nagyon érdekes oltárkő. Ennek ez egy másolat, az eredetije a Magyar Nemzeti Múzeumban van, lent a kőtárban látható, ez a fotó arról tanúskodik. A falu egyik részében, a külterületén van egy gyönyörű sétahely, kiránduló hely, a Fenyves erdő. A Fenyves erdő és a Pátyi forrás, a Főkút forrás. Télen, nyáron az kiválóan alkalmas családoknak, kiránduló hely gyerekekkel, télen szánkozó hely, síelő hely. Annak a völgyében Marcus Valerius Clarusnak, ő egy római kori aquincumi elöljáró volt, egy birtoka terült el, és ő állította az örök életű vízistenségnek ezt az oltárt. Biztos, hogy itt egy szobor volt az oltárkő tetején. Onnan tudjuk mindezt, hogy ide bele van vésve azok az információk az oltárkőbe. Ma már...
1: Tehát akkor ez az örök életű minfa oltára?
0: Oltára, igen, oltára.
1: Tehát nem egy lehetett, áldozati oltárról beszélünk.
0: Nem áldozati oltár, ez egy, és ennek az alapját látjuk csak.
1: Okay.
0: Tehát maga a szobor az megsemmisült, illetve hát nem került elő. Ma azon a területen a őszi mészántásokat végeznek, tehát az a hegyalja Dűlőpátyon, egy nagy mezőgazdasági terület. Még néha-néha az eke fordít ki valami jó formájú követ onnan, amit aztán futunk érte és hozzuk ide be. Mindahogy ott látjuk azt a körbe rakott, azaz a kör alakú kő töredékeket, ami azon a területen lett összeszedve, és az jelképez tulajdonképpen egy körtemplomot, egy kerektemplomot. Ezt úgy tessék elképzelni, hogy olyan, mint őskün. Őskű, ha ismerős, az a kerektemplom. Tehát a Pantheonnak a kicsinyített változata. Az Árpád korban a falukban nem igazán mindenhol a négyszögletű építkezés volt a templomokra, amit a Szent István ugye, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, kerektemplom, mert már a honfoglalás előtt is ezek az épületek állhattak itt más szempontokból, más feladatokra. Azok a köveket ugyanaz ezen a területen szedtük össze, nem ilyen kicsi volt ez természetesen, és ami nagyon érdekes, hogy onnan tudtuk, és onnan tudjuk, hogy ott egy körtemplom volt, hogy lakik a faluban egy régész professzor, mondhatom a nevét, mindenképpen mondanom kell, ez a Czajlik Zoltán, ő a légi térképészetnek egy légi archeológia, nem tudom, hogy van pontosan, az egyetemen saját kar szakja van ennek a tudománynak, ami azt jelenti, hogy a levegőből, a repülőről meghatározott időszakban, ha a talajt elváltozásait vizsgálják, fotózzák, nagyítják, akkor az a növényzet kirajzolja a talaj alatta lévő elváltozásait, ha 150, 200 vagy 2000 évvel előtte is már megbolygatták. Tehát ez egy szántás volt, ez egy vetés volt, egy áprilisi felvételt készítette a Czajlik professzor úr annak idején, ez 20 évvel ezelőtt volt, azon a területen, mert egészen más miatt jártak akkor így a faluban, vagy a falu fölött a repülővel, ami a lényeg, hogy egy sarjadó vetés volt, és az kirajzolta ezt a kört. Az kirajzolja, mert maga a sarjadó vetés, mondjuk, hogyha benne maradt valahol ott egy kőfal volt, akármilyen alakzatú, akkor ott a növény nem olyan magasra nő, mondjuk a kalászok, mint a többi területen, ezért vagy ha mondjuk kiszedték a követ, és benne van a laza föld, akkor sokkal magasabbra nő az a fű, vagy továbbra is, vagy gabona, vagy bármi. Lényeg, ami lényeg, hogy elkülönül egymástól, és ha megfelelő magasságból nézzük, akkor bizony kirajzol egy alakot. Ez ma már az archeológiában, a régészetben egy tudomány. Tehetős lehetett már akkor az Árpád korabeli falu ezzel a templommal, mert utoljára cserép teteje volt, cserép fedése volt, ott vannak azok a cserép darabok, azt onnan szedtük össze. A következő lelet ott hunkori lábastálnak a kődarabjai, de a következők már, amik mellette vannak, az a törökkori pipákat láttuk, ahogy haladunk ugye a tárlóban, a 16.-17. századi.
1: Pecsételt írott dokumentációk vannak, pecsétviasszal és különböző fortélyokkal lezárt levelek, mik ezek, amiket itt...
0: Amiket ebben a vitrínben látunk, dokumentumok, meg az álló vitrínekben végig, ezek mind-mind eredeti dokumentumok. A legrégebbi eredeti dokumentumunk az 1790-es évekből származik. Hatalmas mennyiségű ilyen írott dokumentumokkal rendelkezünk, vannak kézzel írottak, vannak már géppel írottak. Van 1802-ből a Ferenc királynak egy dekrétuma, eredeti Ferenc király aláírással. Nem Ferenc József, Ferenc király, 1802-ből. Ezt később esetleg azt megmutathatom, azt elzárt területen van. Amit itt látunk például, 1848-as bélyegzője a falunak, a lenyomata ezen a dokumentumon. Vagy haszonbéli szerződések borbély üzletről és bikaistálóról. Vagy majd a későbbi, a 20-as években egy szerződés, amikor elkezdődött 1929-ben Pátyon a villamosítás, és a villamos energia ellátásának egy szerződése egy akkori vállalkozóval. De ha tovább megyünk, akkor 1956-os kidobolások, rendeletek, a dobolásoknak a különböző kiírásai a kis vitrínben, a kisbírónak a dobját látjuk még.
1: Bocsánatot kérek, itt egy szóra álljunk meg, mert a jelen hallgatók nagyon nézte, nem tudja, hogy mit jelent a dobolás. Ha jók az emléképeim, akkor a bíró meghozta a határozatot, igen, és a kisbíró az dobbal a vállán végigjárta a falut, de valahol megállt, dobolt egyet, és felolvasta.
0: Hogy közhírré tétetik, hogy ma ez és ez a döntés született az elöljáróságnál, ezt az adót így vagy így kell befizetni, és végigment a faluba, több helyen megállt, akkor még hangos beszélők, meg internet nem volt a faluban, ezért az, hogy a lakosság tudomására hozzanak különböző döntéseket, vagy információkat, ez a kisbírónak a kötelesség.
1: Kidobolta.
0: És kidobolta.
1: Ez a kidobolás.
0: Ez a kidobolás, és a kidobolásnak a dobja, azt ott van eredetiben látjuk, és jegyzőkönyvek, hogy miket kellett kidobolnia, és miket kellett felolvasnia, összekötve jó néhány évtizednek abba a dossziéba látjuk.
1: Hát én erről hallottam, a dobos kidobolja, de még dobot nem láttam. Hát tessék, kedves hallgatóink, akit érdekel egy eredeti kisbírói dob, az egy újabb gyöngyszemet talál itt, igen, Pátyon.
0: Így van, de a többi gyöngyszemek is, amit a vitrénekben látunk, tulajdonképpen dézsmalisták, adósságlisták, a föld bejárásoknak a listái, és ezekből, amelyek mind-mind eredetiek, 100 évesek, 120 éves iratok, ezekből nagyon sok olyan információt nyerünk ma a lakosság számára, aki jön és keresi apját, anyját, dédapját, dédtől, családfa kutatások szempontjából, hisz itt olyan neveket látunk, ami több száz éves családokra visszamenőleg mutatják, hogy mely terület, mely földterület, kié volt, mié volt, jobbágyok, zsellérek népsorát. Ezek mind
1: bocsánatot tartalmazzák. Kérek, itt a felső képsorban, mintha a pecsétviasz által, igen, készített pecsétek lennének.
0: Tehát az 1688-ból van a legelső, ott nem látni még olyan jól, de a kalász tart már a kezében, aztán az 1728-as, a 48-as, amit itt töredezve láttunk, később majd a 1800-as évek végén a 76-os, 1900-as, ugye Pest, Pilis, Solt, Kiskunvár megyében, ugye a Pácsnak a bélyegzője, szintén kalász tart, aztán a 48-as bélyegzők, a Nemzeti Bizottság, majd a budai járás, Pátyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1851-ből, aztán az 56-os bélyegző, és az 57-es újra vissza a címere, kell látni a Kossuth címet, és újból
1: és aztán itt a Rákosi címet. Pénzkötegek vannak halomban, mondjuk ilyen, nekem is voltak annak idején, hogy gyerek
0: ezek
1: voltam.
0: Ezek a millpengők, igen.
1: Mit lehet tudni ezekről a pengőkről?
0: Ezeket egy lakos szedte össze, adományt kaptunk ebből a dobozba. Sok-sok millpengő van benne, különböző címletekben. Ez is mutatja, ezek millpengők, az 50-es, meg 100 pengő. Aki van egy két koronásunk is. Amit az utcán söpörtek aztán.
1: Az utcán söpörtek aztán. Lehet, hogy abban az időben, amikor ezt kibocsátották, meg lehetett volna belőle venni fél
0: pártot. Biztosan, igen. Vagy itten egy érdekesség, egy elemi csapás emlékét őrző, egy nagy vihar volt, egy tornádó. 1924-ben Pátyon, és pont 100 éve lesz az idén, júniusban, ennek a tornádónak a pusztításai. A Vihar utca ma is Pátyon megtalálható, annak az emlékét őrzi. De ha megfordulunk, és egy pillanatra még itt áldozunk annyit erre a falon lévő...
1: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy miért kapott ilyen megkülönböztetett fejet a...
0: Igen, tulajdonképpen az első írásos említésünk 1286, világvasárnap utáni 5. vasárnapon adta ezt ki Kun László, a 4. László, akkori nagy zűrzavaros időkben, amikor a kunokkal kapcsolatban mindenféle ilyen problémák voltak, ő elvette a Csomósnak nevezett Páltól, a Csák nemzetségből, Csákvár gyermek, ez a rész a Csák nemzetséghez tartozott, elvette, és a Telki apátságnak adományozta. Itt van említve Telki, Telki egyház, és innentől kezdve van nálunk az egyházi birtokoknak a jelentősége, majd később ezért jönnek aztán a bécsi Skót, bencések, hogy visszaelevenítsék ezt a történetet, és úgy lesz aztán a Pátynak a egyik fele mindig egy házi birtok, a másik fele világi, és a következő évszázadokban ezek mindig vetélkedtek egymással, pereskedtek, stb. Egyik a másiktól megszerezzen nagyobb részt. De a lényeg, hogy ebben a dokumentumban van először latinul említve a pag. Ugye itt van eredetiben latinban, ez a fotokópia róla, itt pedig ugye lefordítva, az pedig latinul van Páty neve. Tehát Pagnak nevezett faluját.
1: Ez mikor én?
0: 1286-ban.
1: 1286-ban.
0: Ez az első olyan dokumentum, amit megtaláltunk. Lehet, hogy van korábbi, csak azt még nem találták meg. Tehát az első említése a falunak, Pátynak mondják, latinul Pagnak, és 1286-ban.
1: Egészen fantasztikus. A műsoridőnk lassan lejár, de annyi időnk még van, hogy az utolsó vitrint bemutatná a hallgatóknak. Itt újabb gyöngyszemeket látunk.
0: Igen,
1: ez netán egy ágyugolyó?
0: Ez egy ágyugolyó, amit a patakkotrásnál találtunk és szedtük ki. Ezek tulajdonképpen kések, kaparók, leletek a patakkotrásból. Ez a Kossuth Lajos utca és a Rákóczi út közötti kertek alatti patakból tudtuk kiszedni. Egy építkezés kapcsán jött elő ez a 19. századi gyalogos kisztizabja, de ez a kastélykerítés Lándzsahegy és a két lándzsa, az tulajdonképpen egy másik, egy egészen más történethez tartozik, Pátynak, a uradalmának a másik fele, a világi birtokos, ez a Splényi Váradi kastély és annak a története, ami egy külön egész estét megtöltött történet, a családok története, az épület története, és innen egy 10 perces sétával, ha itt befejezi az érdeklődő a közösségi házban ezt a tárlat megtekintését, akkor eljuthat ehhez a kastélyhoz, amelyet kívülről végignézhető, egy jó része rendben van már rakva, látható, fotózható, a kerítéssel pedig érdekesség szempontjából megmaradt az a legenda, hogy a kerítését 1848-as puskacsövekből.
1: Még egy utolsó térkép, ez másolat vagy eredeti?
0: Ez eredeti, 1865-ben készült, az előjáróság készítette, a jól látható rajta az együttás falu, akkor még egy fogadó az egyik végében. A tájolása délről északnak van, akkor még ez volt a tájolás. Pujatorvágy ebbe az irányba lenne, onnan jönnének át. A nagy templom már rajta van, hát 1865-ben természetesen. A vizek, a patakok, tele vagyunk vele, mi itt vagyunk, az apátságnak a tisztartó házában, ma már ugye a közösségi ház, és itt van ez a kastély, amiről én beszéltem.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus bemutatót, és ha visszasétálunk a sétánknak az elején, ahol a kukorica csuhéj figurák voltak a diorámában, ott van 4 tájjellegű ruha. Mit lehet ezekről tudni, azokról a ruházatokról?
0: Azok Páty eredeti viseleteit mutatják, nem csak a vitrínben, hanem a falakon is azok a nagy képek, illetve a képek azért vannak így kinagyítva, hogy jól láthatók legyenek a viseletek. Nálunk nem volt az a egyedi megkülönböztető viselet, mint mezőkövesdi, vagy somogyi népviselet, vagy tehát ami nagyon elkülönített. A város, Buda és Budapest vonzás körzete, tehát olyan közel állt, hogy a polgári világnak a különböző hatásai a viseletben inkább hatottak, és azok a nagyon megkülönböztető népi viseletek nagyon nálunk nem láthatók.
1: Világos és érthető, ennek ellenére gyönyörű leánykaruhák vannak kirakva, ami egészen egyedi, én még ezt a stílussal nem találkoztam. Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, még odaadnám kedves házigazdáknak a mikrofont egy rövid búcsúztatóra, hogy elbúcsúzzon a rádió hallgatóktól.
0: Igen, hát még egyszer köszönöm, hogy benéztek hozzánk, és tisztelettel és nagy szeretettel várunk mindenkit Pátyon, úgy a Pincehegyen, mint a falunak a különböző látványosságban és a közösségi házban a helytörténeti gyűjteményben.

0: Kedves hallgatóim, utána befejeztük a riportot. Csinálok egy kis körutat, és megnézem ezt a Pátyon híres pincesort. Közben kikapcsoltam a mikrofont, mert sétálni kell körülbelül olyan 100-150 métert, de már ide is értem, és van is itt egy boros pince, belátogatom. Jó napot! Jó napot! Szabad bejönni?
1: Jó napot! Tessék, jöjjön!
0: Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm!
1: Üdvözlöm!
0: Bemutatkozna pár mondatba a kedves hallgatóknak?
1: Természetesen jó napot kívánok! Monostori Sándor vagyok, a Hangulat Pince tulajdonosa. Ez egy rendezvény pince. Mi vagyunk az első, itt a Málta irányából az első pince.
0: Mi a érdekesség, amit ő tudna mondani a kedves hallgatóknak? Egyáltalán mit lehet itt kapni önöknél? Mire alkalmas ez a pince?
1: Igazából ezek a pincék, amik érdemes róluk tudni, valaha az 1800-as évek elején épültek, 1805-ös a legrégebbi pince jelenleg, amit még érdemes mindenképp szem előtt tartani, hogy egybefüggő pincesorok vannak fák között, szinte erdőben érzi magát az ember egy mikroklíma-szerű helyen. 284 pince van jelenleg itt a hegyen. A mi pincénk, ez egy rendezvénypince, itt születésnap, esküvő, családi, céges rendezvények szoktak történni, azok kerülnek megrendezésre. Alapvetően saját borokkal rendelkezünk, ötféle bort tudunk kínálni, ezzel lefújjuk a palettát, mellette természetesen kávét, házi szörpöt kínálunk a kedves vendégeinknek.
0: A látogatói kör a Galagonya túrán kívül, mert én Galagonya túrás vagyok, tehát ezen a pincesoron már voltam többször, amikor növénygyűjtésre jöttünk ide a Mézeshegy, ha jól emlékszem.
1: Így van, tetejére. Nagyon jól mondja.
0: Ez a környék nagyon híres a gyógynövényeiről, illetve ezen a környéken, ugye távol van a minden ipari létesítmény, közúti forgalom, tehát abszolút tiszta növények gyűjthetőek, az árva csalántól, utifű, nagybojtorján, zsúrló, tehát itt nagyon komoly gyógynövényeket lehet begyűjteni a környéken. Jó magam több ízben járkáltam ezen a pintesoron a Hangulat pintét, Monostori úrnak a pintéjét, ezt még nem ismertem, illetve nem ismertük. Mi az, amit még meg tudott tenni Monostori úr a hallgatókkal, Páty, illetve Páty pince sorával kapcsolatosan? Ugye mindnyáján tudjuk azt, hogy a vörösboroknak milyen gyógyhatása van, polifenol tartalma van magas. A fehér borot pedig egyszerűen finom, ízletes. Monostori úr, mondjon valamit, meséljen valamit a hallgatóknak a Páty pince soráról.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először még kicsit visszatérnék a borokra. Alapvetően a vörösbor az, ami élettanilag valóban nagyon hasznos az emberi szervezet számára. Akár még azt nézzük, hogy az öregedést is lassítja, megállítani sajnos nem képes, de lelassítani igen. A vörösbor azonban mostanában kevésbé van divatva, inkább a fehér és könnyed borokat kedveli a közönség. Meg tudnám itt említeni akár a zöld veltelinit, vagy a cserszeki fűszerest, a szürke barát. Ezek abszolút itt a környéken kapható borok. A helyi borászok előszeretettel termesztik és dolgozzák föl.
0: És akkor egy olyan kérdésem lenne, hogy a látogató törzsközönség?
1: A törzsközönséget alapvetően a környékbeli településekről ellátogató kirándulók teszik ki. Itt kiemelném, hát Buda mellett vagyunk, nagyon sokan járnak onnan ki. Itt akár babakocsival lehet sétálni, családok szoktak többnyire itt megjelenni, de az andalgó fiatal párok is elég gyakori vendégek. A mellettünk lévő települések, mint Biatorbágy, Zsámbék, Budajenő, ezekről a településekből tevődik ki a vendégkörünk.
0: Kirándulók, akik gyógynövénygyűjtésre adják a fejüket szabad idejékbe?
1: Igen, van köztük szép számmal, de vannak, akik csak kirándulni jönnek, és például a Csergezán kilátót szeretnék megtekinteni, onnan a környéket magasból meg tudják nézni. Ők is mire ellátogatnak.
0: Tud mondani olyan élményt a hallgatóknak, ami nagy élmény volt idáig, amióta önök itt élnek Pátyon?
1: Amit nagyon szeretünk itt, hogyha ide kijárunk, szinte megszűnik a külvileg számunkra. Lónyerítést hallunk, macska jön ide, itt kordul. Szeretjük nézni a természetet, madarak egész közel jönnek. Itt egy kicsit más világ van. A vendégeink is azért szeretnek ide járni a jó borokon kívül, mert hogy egy teljes kikapcsolódás és egy hosszú sétát tudnak itt megtenni, akár egy kilométeres séta is, még ez az egyik végéről a másikig eljutnak.
0: Odaadom Monastori úrnak a mikrofont egy búcsúzkodásra, és hogyha én nem emlékszem pontosan, hogy milyennek a pincének a neve, de hogyha elmondanám, hogy hogyan található meg ez a pince a Facebookon. Esetleg a Facebookon keresztül lehet rendelni időpontot foglalni társaságnak?
1: Így van, rendelkezünk Facebook oldallal, Hangulat Pince Páty néven szereplünk, egész szép követő táborral rendelkezünk már, és aki szeretne itt rendezvényt tartani, akár céges, akár magánszemély, ott az elérhetőségünket megtalálja. Köszönöm a lehetőséget, üdvözlök mindenkit, és remélem személyesen is fogunk találkozni a kedves hallgatókkal. Viszontlátásra!
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt. Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rend.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: 4 hónap, 3 hét, 2 nap. Krisztián Mungiu 2007.

0: Ki kezdi?
1: Szapolcs.
2: Két fiatal nő életük válsághelyzetében a fekete piac erkölcsi szürke zónájába keveredik egy totális államban. És miközben minden nyomorúság rájuk súlyosul, próbára tétetik a barátságuk is.
1: A film két diáklány tragikus abortusz történetén, az egyéni sorsokon, a döntésképtelenségen és a kiszolgáltatottságon keresztül mutatja be a kommunista korszak nyomasztó légkörét, és egy megrázó, folytogató morális létdrámává válik, amely a szabadság és a felelősségvállalás kérdését boncolgatja egy diktatúra árnyékában. Nem arról beszélve, hogy mit gondol az abortuszról, hanem megmutatva, milyen világban kell erről döntést hozni.
3: Azért előre bocsátjuk, hogy itt három férfi beszélget egy olyan témáról, ami nagyon-nagyon forró, átpolitizált, megérzelmileg átjárt, nagyon sokan érintettek mindegyik társadalomban, vagy így, vagy úgy. Még azt is hozzáteszem, hogy itt két beszélgetőtársam katolikus teológus, mondhatom, én meg református vallású, de és nem feltétlenül képviselem az egyházam álláspontját, de nyilván egy konzervatív beállítódású ember vagyok, és ez a téma azért, ebben már biztos vitatkozni fogunk, szerintem 80-85%-ban női téma, bár szembe megyünk a feministákkal, akik szerint 100%-ban női téma.
2: A film témája ugyanis a kommunizmus.
3: Ezért vagy az itt. Abortusz.
2: Nem, az abortusz szerintem egyáltalán nem. És érdekes, hogy maga a rendező is nagyon nagy távolságot tartott ettől a témától.
3: Ez hogy érted, mi az, hogy távolságot tart?
2: Hát azt, hogy interjúkban kérdezték, hogy neki mi az álláspontja erről, és azt mondta, hogy ő mindent elmondott, amit akart a film kapcsán, és akik olvassák ezt a filmet, azok is pro és kontra mindkét, most leegyszerűsítve mondtam, hogy mindkét álláspont mellett bőséges érvet találhatnak. Ugye a leírásomban nem is említettem az abortuszt, tehát ez egy ürügy a rendezőnek arról, hogy a aranykorról beszéljen, a Románia 90-es évekbeli legsötétebb időszakáról.
1: Nagyon sok mindent felvetettetek, néhány reflexió tőlem. A film egy értéke, hogy nem ad választ a felvetett problémákra, hanem elmeséli ítélet nélkül, diagnosztizálja ezt az esetet, és ránk bízza, hogy mi mit olvasunk ki belőle, tehát ezért is nagyon izgalmas, és beszélgethetünk róla. Abban egyetértek Szabolcsa, hogy az abortusz szerintem egy fókuszpontja a filmnek, amin keresztül azért más is láthatóvá válik, legyen szó társadalmi vagy emberi kapcsolatokról. Nagyon sok rétege van a filmnek, amit felhozhatunk. És ha már a rendezőt megemlítettük, Moon Ji-ut, ugye ő gondolkozott azon, hogy az Emlékek az aranykorból megfilmesítésével kezdje 2007-ben, ám döntött amellett, hogy egy tragikus történetet fog feldolgozni, ez lett a 4 hónap, 3 hét, 2 nap, viszont 2 évvel később más rendező partnerekkel együtt megfilmesítik a Mesék az aranykorból 2009 egy román sketchfilm, ami már szórakoztató anekdotákon keresztül próbálja rekonstruálni a rendszert irányító elveket. Tehát ez mintha mindig is ott lenne az ő gondolkodásának homlokterében, hogy ezt a témát feldolgozza.
3: Az én állításom, hogy a film az abortuszról szól a Ceausescu éra utolsó pár évében, és nyilván lehet megnézni a Ceausescu rendszert is ebben a ezen szűrőn keresztül, de ezt a társadalmi lelki jelenséget, vagy jelenség folyamatot is.
1: Adódik a kérdés, hogy ki a főszereplő?
3: Na, ez egy jó kérdés.
2: Azért érdekes, hogy ez egy anekdotán alapul, egy aranykorbeni anekdotán, ami nem hagyta nyugodni a rendezőt. Talán beszéltünk arról, hogy mi lehetett ez az anekdota, mert konkrétan nem olvastam sose, és aztán belefog a forgatókönyvbe, és 17-szer átírja. És a végére olyanná írja át, hogy a főszereplőnk egy bátor nő, aki segít a barátságokat, barátnőjének egy nagyon komoly válsághelyzetben, és ez a segít, ez egy teljesen extremitásig van víve, önfeláldozásig, és innentől kezdve újra értékelődik az, nekem ez a főállításom, a kommunizmuson túl még egy fontos dologról szól, a barátságról, tehát újra értékelődik az, hogy kinek milyen a felelősségvállalása a többiek felé.
3: És ez már igazából a busz jelenetben előjön, az annyira megfogott engem, amikor a tizedik percben utazik a lánya buszon, nincs nála jegy, és ahogyan kisegíti őt az a valaki, az egy ismeretlen utas, egy jeggyel, és hogy nyilván elgondolkodik az ember, hogy ez ugyanúgy megtörtént volna Budapesten is 1987-ben. Ezek izgalmas dolgok, hogy miben más, illetve mitől román ez a történet.
2: Nagyon aprólékosan vezet be minket tulajdonképpen a pokolba, ez egy pokoljárás, és a film 30. percéig nem is hangzik el az abortus szó. Érdekes kérdés, hogy melyik néz nézőnek mikor kezd leesni, hogy mi a ménykűre készülnek ezek a nők. Egy ilyen fekete piaci jelenettel kezdődik, amikor árukat vásárolnak, de vajon mire kellenek majd nekik ezek az áruk? És egyre mélyebben kerülnek bele az illegalitásba, most akár fekete piacnak, akár szürke zónának is nevezhetjük, és mi is velük együtt merengünk azon, hogy hová vezet ez a pokoljár.
3: Kivéve, hogy mindannyian tudtuk, hogy ez a abortuszról szól a régi Romániában. Ez szerintem nagyon fontos nézői állapot, hogy azért ezt tudjuk. És innentől kezdve ez egy horrorfilm, ez akár szóval az én egyik erős állításom lehetne, mert végig a horrorfilmes hatásmechanizmusban vagyunk, vagy legalábbis addig, amíg ez meg nem történik, de aztán utána jön egy új valaki, akit féltünk, de ezt majd később megbeszéljük, hogy ugye az egyik nagy kérdés, hogy hány ember fog belehalni ebbe a sztoriba.
1: Igen. A rendező többször dolgozik azzal, hogy két fiatal nő sorsát mutassa be. 2012-ben a Dombokon túl című film, ami a Cannes-i fesztiválon a legjobb forgatókönyvdíját elnyerte, ugyancsak két fiatal nő sorsát mutatja be. Itt azért amellett érvelnék, hogy a főszereplő nem az abortuszon átesett lány, és nem is feltétlenül... Ez van a központban, hanem az abban segítkező barátnő Otília drámáját bontja ki, ha már itt a fekete piac és a valuta feljött, hogyan jutunk el odáig a film elejétől, hogy a női test, az ő teste lesz az a valuta, amivel megváltják az abortuszt. De a barátnője hazugságokkal látszólagos...
3: Ez nagyon fontos.
1: Tehetetlenségével, vagy a barátságra való hivatkozásával élete legdrámaibb, legmegalázóbb és legmocskosabb helyzetébe sodorja a barátnőjét. Tehát ha a barátságról szól, akkor ez nekem egy újabb kérdés, hogy mennyire tekinthetjük
3: barátság
1: ezt barátságnak.
3: Barátság és árulás?
1: Én ezt
3: mondanám. Egyik részről egy önfeláldozó állapot, a másik részről egy megfelelőtlenség is.
2: Igen, kezdünk belesodródni a film fő kérdésébe, hogy ki mit tud, és nem tudom, hogy hányadik percben hozakodjam elő a legfontosabb csavarral, mert az is lehet, hogy Otília, hogy mondjam, teszteli az abortusz folyamatát Gabica tragédiáján keresztül, mert esetleg ő magának is szüksége lesz rá.
3: Mert ugye van egy hányós jelenet a végén, ami tovább lök bennünket. Még akkor erről a Romániáról egy picit, tehát azt látjuk, hogy mindenki csencsel, főleg cigivel. Ugye a cigi az egy szép...
2: cigivel.
3: Igen, értékes. Valószínűleg van olcsóbb keleti, mondjuk Snagov, vagy Kárpác nevű cigi is, csak annak kisebb az értéke, és ez tényleg egy, ha nem dohányzik valaki, akkor is ezzel lehet bizniszelni, tényleg mérhető értéke van. Aztán látjuk ezt a kopottságot, szegénységet, a lerohadt dácsiákat. Jó magamnak is volt szerencsém Kolozsváról, nem Tordáról úgy menni Torockóra, de három dácsiába jutottunk el, mert mindegyik tönkre ment, volt, amelyik a váltója nem volt jó, vagy a kuplungja, na mindegy, szóval ez egy tényleg egy kellemes nosztalgia, aztán lehetjük a számunkra legalábbis kellemes. Így van, aztán sorbonállások, aztán a feketézések, a csendcselést már végig is mondtam, aztán az információ, amikor elhangzik, hogy mikor jön a fizetés. Ez mindig egy fontos pillanat. A szegénységnek lehet, hogy ez egyik mérföldköve mindenhol, hogy fontos számon tartani, fontos, hogy mikor jön meg a fizetés.
2: Ki kell húzni addig.
3: Igen, igen. És akkor ezek az apró gesztusok, említettük már a cigarettát is, ahogyan oda csúsztatja a portásnak, és nem is, csak egy mozdulat, amit vagy egy amerikai nem biztos, hogy észrevesz, és a bizalmatlanság és a hazugság folyton folyvást mindig átszövi ezt, amiben vannak viszont segítők, akik ezt segítenek túlélni ezeket a szituációkat.
2: Te nosztalgiának hívtad, én azt mondanám, hogy otthon éreztem magam, kicsit szégyenkezve mondom. Egyrészt akkoriban is látogatta az ember Erdély országot, másrészt talán
3: hát azért
2: a Magyarország,
3: nem.
2: De én igen, de talán az akkori Magyarország, vagy a 10 évvel korábbi Magyarország, az is sokban hasonlít erre, de mi is az az aranykor? Én bevallom, nem ismertem korábban ezt a fogalmat, és volt szerencsénk Kolozsvárat Erdély barátainktól megkérdezni, hogy ez most komolyan egy aranykor, vagy ez egy ironikusan az aranykor, természetesen a másodikról van szó, tehát ugye ebben az évtizedben, a 90-es években hát omlik össze Románia gazdaságilag, és mit tudom én, most akkor lehetne sorolni, látjuk is a filmen, tehát hosszas sorban állások történnek, meg nagyon nagy a szegénység, meg áruhiány van, meg üresek a polcok, és már akkor, de főként